0: A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
1: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 18-án pénteken 8 óra 8 perckor szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek, szép mai nap! Valahányszor találkozom embertársaimmal, dicsérve Istenem. Dicsőítlek téged, Uram, mindazok helyett, akik nem imádnak téged. Szeretlek és imádkozom mindazokért, akik a szenvedés terhét hordozzák. A kisemmizettekért, akiket megvakított a nyomor. Dicsőség adassék neked, Urunk, e szenvedésekért és e szenvedésekben. Alakítsd át ezeket a rólad megfeledkező világ számára a bűntől való megtisztulás kegyelmévé. Dicsérve légy, Uram, hazánkban és az egész földkerekségen, imádandó szent háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, dicséret neked ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk, javaslom, hogy szóljon most az örömről. François Rabelaistól fogalmazta meg, és tőle kölcsönöztem a most következő gondolatot, amely nagyon találóan úgy hangzik, hogy a nevetés jobb, mint a könnyek ontása. Nevetésről ismerszik az ember. Éljetek vidáman! Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük a Dianákat,

0: hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. És műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével szíves figyelmükbe ajánlom, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45 útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. Hogy mit ígérhetek Önöknek? Jó kedvet, nagyon jó zenéket, értékes meglepetés ajándékokat és nyereményeket, amelyek csak addig lesznek meglepetések, míg a kedves helyes megfejtő ki nem választja az ajándékát. Szóval ezzel a gazdag kínálattal várom Önöket hamarosan a reggeli játékunkban. 9 órakor majd híreket mondunk, és ezt követi közéleti magazin műsorunk. A mai adásban Mezőkövesdre és Kisgyőrre látogatunk Pap Péterrel. Ajánlunkban Várajai Ildikót, egy kisgyőri pályázaton aranytollat és nívódíjat kapott költőnőt hallják.
1: Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam, de valamikor igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
0: 9 óra és 10 óra között a Szent István Rádió Tokaji frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben 3 elmélkedést hallgatunk meg. Egészen pontosan 3 elmélkedést. Az elmélkedés 3 lesz, de az előadó 1 és ugyanaz, Kruppa Levente atya, az érdi görögkatolikus egyházközség parókusa beszél majd az adásban, csak úgy, mint a most következő rövid kis ajánlóban is.
2: Gyűlölni egy embert, ha én gyűlölettel fordulok egy ember felé, akkor igazából az egész vallásosságom nem ér semmit. Krisztus azt mondta, hogy szeresd az Istent, és szeresd a másik embert. Ez a két törvény nincs meg egymás nélkül. Az nem megy, hogy én az Istennel jóba vagyok, és közben emberekkel pedig haragos viszonyban vagyok. És ha haragos viszonyban vagyok emberekkel, akkor nem mondhatom az Istennek, hogy lásd, hát én milyen egy szerető ember vagyok. Ez a két törvény együtt mozdul.
0: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklós és kisújszállási adóinkon Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. A műsor első felében arról hallhatnak, hogy a diszfunkcionális család hogyan hat a gyermekre. Erről beszél majd professzor dr. Bagdi Emőkem. A folytatásban pedig Zelma Lágerlőv Krisztus legendák című kötetéből a Templomban című elbeszélést olvassák fel a Becsényi Miklós Katolikus Gimnázium diákjai. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk vele most ebbe az adásba is, és hallgassuk Bagdi Emőkét.
3: Diszfunkcionális családról beszélünk, hogy a működés az nem megfelelő, az első, aki igazán károsodik, az a gyerek. Tehát ez a probléma, aki viszont a leginkább vétlen abban, hogy bármit is elszenvedjen, tehát a szülők kell kapcsolatos vagy általuk közvetített minden úgy csapódik le a gyereken, hogy valójában ezért mondja, a klinikai gyerekpszichológia például azt mondja, hozzod a gyereket, mert van valami magatartás zavar, akkor légy szíves, ültesd le a gyereket, gyere be te, mert veletek van probléma.
0: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben Grunda Jánossal ezúttal ellátogatunk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervezőágát. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
4: És emellett pedig még az idei évben a vonatflottának ki kell írnia a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes Intercity motorvonatra. Lehet, hogy még több is kijön majd ebből, meg az, hogy pontosan milyen tenderstratégiát követünk, ebben még több lehetőség nyitva van. De a lényeg az, hogy ezzel le fogjuk cserélni a Pécs-Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körícéknek a járműveit. Meg még néhány vonalon ebből meg tudnak jelenni új járművek.
0: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében a barlangok és a barlangászás világába megyünk el és látogatunk el a riporter Tikovics Ernővel. Majd a folytatásban Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 11. részét is meghallgatjuk. A műsor rövid ajánlójában most Regős József barlangász beszél.
5: A felszereléseknek itt a fele az körülbelül házi gyártmányú, amit itt lehet látni. és ugyanolyan jól működtek ezek is, mint a gyáriak, úgyhogy nem volt ebben semmi különbség. Nyilván olyanok csinálták ezeket, mint jó magam is, ugye géplakatos az eredeti szakmám, tehát nyilván rendelkeztem azokkal a szükséges statikai, meg dinamikai ismeretekkel, amiket tudni kellett ahhoz, hogy ne legyen baleset veszélyes egy-egy ilyen eszköz, és ezeket azért úgy csináltuk, hogy nem is volt ezekből soha baleset.
0: 11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben ezúttal Somosvári Eszter Anna választása Kurt Vonnegut az FIO kérdés című írására esett. Egészen pontosan a második részt hallgatjuk majd meg ezen írásnak, melyet Tóth Levente színművész tolmácsol nekünk. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Vörös Sándor Öröklét című költeményét mondja el Szegvári Menyhért. 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki a mai alkalommal Kopertinói Szent József minorita áldozó pap életéről beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Dianákat vagy Dianákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk még a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. 13 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Évezerek asztalánál című gasztronómiai műsorom, amelyben már a vége felé érkezünk a 4. akteleki somünnepnek, hiszen számtalan riportot rögzítettem a helyszínen. Természetesen még a mai adásra is jutott belőlük egészen pontosan 2, hiszen dr. Kovács Szilviával beszélgettek majd, aki kutatja a somokat, valamint Lackó Anitát pedig a som termékversenyen elért sikereiről és eredményeiről kérdezem, számtalan finom som terméket készített ő erre a versenyre. De most hallgassunk bele az adásban, amelyben dr. Kovács Szilvia, a Matek Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársa beszél.
6: Nagyon értékesek a beltartalom összetevői, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani.
0: Az pedig már csak plusz információ, hogy nagyon finom a somlekvár. 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma a Góbi együttes 2022-ben megjelent Élem című albumáról válogat majd ezúttal a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. És ennyit előjáróban már ami a 14 óráig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen 13 óra 55 perckor mondunk majd újabb műsorismertetést. Ám esti műsoraig közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkaradására már most szeretném felhívni figyelmüket, hiszen az adásban ezúttal a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük. Szó lesz még a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről, és még a Harlekin Báb Színház évanyitójára is ellátogatunk, az ott készült beszámolót is önök elé tárjuk. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársa beszél.
7: Az ismert gyerekvers, hogy is hangzik? Vége van a nyárnak, hüvösszelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. No, itt a könyvtárba járóknak nincs nagy bánata, mert olyan programdömping lesz, akár a gyerekkönyvtár, akár itt a központi könyvtárban a felnőtt programok, vagy a fiókönyvtárak programjai során, hogy hát szerintem nem győznek választani.
0: És ezt csak meg tudom egészíteni, és ki tudom egészíteni, és meg tudom erősíteni, mert hogy bár vasárnap vége lesz a Miskolci Ars Sacra Fesztiválnak, de Miskolc város kulturális élete az továbbra is gazdag programkínálatot kínál. A részletek 21 óra 5 perctől lesznek hallhatók. És ha már programkínálat, akkor kérem engedjenek meg nekem, hogy három programot még most is a figyelmükbe ajánljak, amelyek közül egy a mai napra vonatkozik, kettő pedig a jövő hétre. Csak röviden és tömören ismertetem önökkel, hogy akik szeretik a csillagos eget kémlelni, őket csillagpartival várják a mai napon este 19 órakor Plutó 76 év a bolygók között címmel. Az érdeklődők Györfi László előadását hallgathatják meg a Plutóról és kísérőiről. Jegyek fél órával a kezdés előtt válthatók a helyszínen, a helyszín pedig nem más, mint a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálat. Pontosan mához egy hétre, szeptember 25-én 20 éves az EGRI nagykönyv, a nagykönyv napja lesz az EGRI Fertálymesteri Testület szervezésében. Jöjjön, ünnepeljen velünk a nagykönyv szobornál. Olvasó maraton, kreatív alkotóműhely, konferencia és az EGRI Csillagok című film szabadtéri vetítése várja az érdeklődőket. A programok ingyenesek, részletes információt megtalálnak a nagykönyv honlapján, az EGRI Fertálymesteri Testület Facebook oldalán. És végül, de nem utolsó sorban, Magda Dávid zeneszerző, orgonaművész szerzői estje lesz szeptember 26-án 17 órakor az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 125-ös termében. Szeretettel várnak erre a koncertre is minden kedves érdeklődőt, a szervezők, a belépés ingyenes, Magda Dávid zeneszerzői estje tehát szeptember 26-án 17 órakor kezdődik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nos, ennyit előjáróban a programkínálatról és a műsorkínálatról, kedves hallgatóink. A folytatásban pedig szóljon a köszöntő zene, amely nem véletlenül az, ami Vasvári Bernadett kolléganőmmel gondolkodtunk, törtük a fejünket, és úgy gondoltuk, hogy a mai napon, ha 29 évvel ezelőtt elhunyt Vámosi János, akkor emlékezzünk rá, és a köszöntő zenét énekelje nekünk ezen jeles és közismert táncdalénekesünk, amely nem lesz más, mint a Rád bízom az életem című dala. Horváth Jenő és Ságodi József közös szerzeménye szól itt a Szent István Rádióban. Énekeljen nekünk Vámosi János. További kellemes rádiózást kívánok önöknek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Szeptember 18-án, pénteken 8 óra 24 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Amikor összeállítottam a mai péntek reggeli játékomat, akkor gondolkodtam, hogy természetesen szóljanak jobbnál jobb dalok, ez nem kérdés. Szeretnék jó kedvet varázsolni ma is a kedves hallgatók otthonaiba, a rádiókészülékek segítségével, de részben legyek aktuális is. Két dal erejéig igenis aktuális leszek, jobban mondva három, mert a köszöntő zene is aktuális volt, hiszen a mai napon 29 éve hunyt el Vámosi János, így is szerettem volna az emléke előtt tisztelegni, hogy ő énekeljen nekünk a Szent István Rádió hullámhosszain. A másik aktualitás pedig a mai nap névnapja, a Diana vagy a Diana, csodálatosan szép név, szép női név, ugye volt Diana is ugye a híres hercegnő, akit sokat emlegetünk, és 1997-ben hunyt elő is, milyen érdekes, és semmi sincs véletlenül az életben. Ha így visszagondolok, Vámosi János is 1997-ben hunyt el, és Diana is 1997-ben hunyt el. Szóval úgy gondoltam, hogy szóljanak olyan dalok is, amelyek ugye a világhírű Paul Anka világslágerhez kapcsolódnak, ugye Paul Anka tette ismerté a Diana című dalt, ez egy csodálatosan jó dal, és nagyon szép dal, akik tánciskolában járnak, nagyon jó swinget lehet rá táncolni, én számtalanszor táncoltam rá swinget, tehát swingelni is lehet rá, de most nem kérem a kedves hallgatókat, hogy swingre perdüljenek, de arra kérem, hogy hallgassák meg a most következő dalt egy feldolgozásban. Paul Anka hangja is felfeltűnik majd ebben a feldolgozásban, azonban a dal döntő többségét eléneklő énekesre vagyok kíváncsi. Egy picit azért segítek, annyi támpontot adok, hogy a keresett énekesünk előadásában ismertük és váltak világhírűvé az Azzurro vagy a Buonasera Signorina című világslágerek. Szerintem ezzel sokat segítettem, és akkor hallgassuk most a Diana című világsláger egyik olasz feldolgozását.

0: A dal végén azért ott volt elrejtve a helyes megfejtés, hiszen kiabálták az előadó nevét, de helyes megfejtőnk természetesen sokkal hamarabb kitalálta, hogy ki is énekelt nekünk. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Sajó rádió telefonáltam, Nagyel Katalin vagyok, és a csodálatos hangó az jár, hogy szeretem, hogy hallottuk, hogy összetévezhetetlen gyönyörű hangja van.
0: Köszönöm szépen, kedves Katalin, a helyes megfejtését. Valóban Adriano Celentano énekelte nekünk az Azzurro és a Buonasera Signorina után a közismert Diana című világslágert. Így hangzott az ő olaszos feldolgozásában. Kedves Katalin, szívből gratulálok önnek, és köszönöm szépen helyes megfejtését. Kérem szépen, válasszon lehetséges nyereményeink közül. Barisz Lajos az élet kenyere. Jézus szíve lelkiség mai szemmel. Van egy ráadás kötetünk, nem is tudom, Nagy Gábor tollából. József Ratzinger életutam, 16. Benedek pápa önéletrajza is elérhető. És van még Szabó József László. Élet a szereteten, belül és kívül. Gazdag a kínálat. Melyiket szeretné?
1: Hát a negyediket, kedves Erzsébet, a negyediket, az utolsót.
0: A negyediket. Szabó József László, élet a szereteten, belül és kívül. A Korda könyvkiadó jó voltából az öné. Köszönöm szépen, hogy velem játszott, és szép napot kívánok.
1: Én köszönöm. Isten áldja önöket.
0: Isten áldja, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, azzal az ígérettel mondom most, hogy még lesz Diana-s dalunk, egészen pontosan még egy, de azt szeretném elmondani, hogy a Diana egy latin eredetű női név, vagy Diana, amelynek jelentése ragyogó, nap vagy nappal kapcsolatos, római mitológiai név. Diana a vadászat, a hold és a természet istennője volt, a görög Artemis megfelelője. Nagyon szép a név jelentése is, és természetesen a róla szóló dalok is szépek. Ezt már eddig is bebizonyítottuk, és a folytatásban is lesz még rá példa. Most azonban szóljon egy olyan dal, amely az egyik kedvenc dalom. Már csak azért is, mert ahol éppen élünk, legyen az falu vagy város, kötődünk hozzá, szeretjük a szülőföldünket, a hazánkat is szeretjük, de azt a falut és azt a várost is, ahova éppen a Jóisten megteremtett bennünket, és ez a dal ezt csodálatosan kifejezi. A keresett énekes egyben a dal zeneszerzője is. Arra vagyok kíváncsi, ki énekel. Hallgassuk az Ide köt minden című dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Csodálatosan szép dalt hallottunk az elmúlt percekben, melynek minden szava igaz. Ideköt minden címmel hallottuk a dalt, és második helyes megfejtőnk azt is elárulja nekem, hogy ki énekelt, de csak is azután, miután bemutatkozott. Jó napot kívánok önnek! Ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, dicsőtessék! Laci Józsefné vagyok Miskolcról, és a szerző és énekes Kamárom István.
0: Tökéletes a megfejtése. Hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Katalin.
0: Kedves Katalin, a Katalinok játéka. Szívből gratulálok. Komáromi István vagy Komáromi Pisti énekelt az elmúlt percekben, és én is rácsodálkoztam. Azt tudtam róla, hogy mérési és atomizálási mérnök, nyugalmazott rendőr, dandártábornok, a haditudományok egyetemi doktora és a magyar kultúra lovagja, tehát sokoldalú munkássága. De azt már én sem tudtam, hogy a miskolci erős áramú szakközépiskola villamosenergiaipari ágazatán érettségizett, üzemmérnök lett, és a Miskolci Egyetem elődjénél jó minősítéssel diplomázott. Hát akkor még miskolci kötődése is van. Ezt is fontosnak tartottam elmondani, kedves Katalin, önnek pedig szívből gratulálok, és kérem szépen válasszon lehetséges nyereményeink közül. Sorolom. József Ratzinger, Életutam, 16. Benedek pápa önéletírása. Nagy Gábor, Nem is tudom, ráadás kötet. Barisz Lajos, Az életkenyere. A Jézus szíve lelkiség mai szemmel ez már egy másik könyv, az Örömima könyve egy újabb könyv, és még a Gyógyvizek Hevesi és Külső Szolnok vármegyében, a Markot Ferenc Kórház különkiadása dr. Kovács Csaba publikálásában ez a könyv is elérhető. Melyiket szeretné?
1: Az első, köszönöm szépen.
0: Nagyon sok szeretettel postázok önnek 16. Benedek pápa önéletírását, és köszönöm szépen, hogy velem játszott. Szép napot kívánok. Viszonthallásra.
1: Köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább mai péntek reggeli játékunkat. Azzal az ígéretemet, azt az ígéretemet váltom most be, hogy lesz még Diana-s világsláger. Hát ennek jött el most az ideje. Diana névnapon természetesen szóljon egy újabb Pólanka világsláger feldolgozás. Ismételten az előadóra vagyok kíváncsi. Annyit segítek, hogy az ő előadásában ismerhettük meg a Living La Vida Loca, a La Copa de la Vida, a Maria, vagy a She Bangs című világslágereket. Egy kicsit azért segítettem, mert azért, ha meghalljuk ezt a Diana feldolgozását, nekem se jutna egyből eszembe, hogy most éppen ki is énekelhet. De azt mondom, hogy She Bangs, vagy Maria, vagy Living La Vida Loca, akkor én már abból kitalálnám, hogy ki is a megfejtés, és remélhetőleg így lesznek ezzel kedves hallgatóink is. Szóljon tehát a közismert világsláger, a Diana, ezen feldolgozásban itt a Szent István Rádióban. Kérdésem, ki énekel?

0: Milyen érdekes, hogy az alapdallam ugyanaz, de mindegyik feldolgozás teljesen más arculatban tünteti fel a világslágert. Így volt ez az elmúlt percekben is. A Diana című világslágert hallottuk, a Livin' La Vida Loca, a Maria és a She Bangs című világslágerek előadójától. Na de hát, hogy ki is volt ő, már is megtudjuk harmadik helyes megfejtőnktől. Jó napot kívánok önnek! Kihez van szerencsém?
1: Lakatos név vagyok, Egerből.
0: Üdvözlöm, kedves Lenke, és szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: És Ricky Martin.
0: Nem lehet más, mint Ricky Martin. A latin könnyűzen egyik legkiemelkedőbb személyisége, puertorikói énekes. Kedves Lenke, kérem, azért árulja el, a hangjából ismerte fel, vagy a segítség segített? Mi volt a segítő, fogóckodó?
1: Hát a hangja.
0: A hangja azért felismerhető, igen. Valóban. Igen. Köszönöm szépen önnek a helyes megfejtését, és kérem szépen válasszon, Nagy Gábor, Nem is tudom, ráadás kötette, Barisz Lajos az Életkenyerem, Hevenesi János, Jézus szíve lelkiség mai szemmel, van egy örömima könyvünk, és még a gyógyvizek történetét is megismerheti Heves és Külső Szolnok vármegyében, mert hogy erről is van egy publikációnk. Melyiket szeretné?
1: Nagy Gábornak a könyvét szeretném, köszönöm szépen.
0: Sok szeretettel postázzuk önnek, és köszönöm szépen, hogy velem játszott. Szép napot kívánok.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja, viszont hallásom. Hát a koncepcióm az, hogy a Diana világslágerek közben olyan dalokat is választottam, amelyek igen a hazaszeretetről, vagy a kötődésről szólnak, vagy éppen arról a térségről és arról a környékről, ahol élünk. Természetesen nekem Miskolc környékén élőnek szívem csücske lilla füred. Ezért lehet, hogy el is nézik nekem a kedves hallgatók, hogy a most következő dal lilla füredről fog szólni. Egészen pontosan egy tangót hallgatunk meg, amelynek különleges a története. Mert hogy a zongora kísérő Flach Antal annak idején összegyűjtötte a miskolci dalok dallamokat, és egy csodálatosan szép vaskos kötetet adott ki néhány évvel ezelőtt. Ez a Miskolci Árszakra Fesztivál egyik nagy programja volt néhány évvel ezelőtt, ahogy említettem, és hát ebben a kötetben, ahogy utána járt és kutatta a miskolci dallamokat, rátalált bizony erre a tangóra. A riportot elkészítettem vele, és a riport után ez a dal került adásba, és én rácsodálkoztam, hogy de gyönyörű dal ez, ezt minél több emberrel meg kell ismertetni, ezért is választottam bele a mai péntek reggeli játékunkba is. A kérdésem azonban most arra vonatkozik, hogy ki is a dal zeneszerzője. Megint segítek egy kicsit, mert neki köszönhetjük az Asszony-asszony, Csókos-asszony, a Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, ami Muzsikus lelkek, vagy az Én és a Holdvilág című slágereket és dalokat tudják, ez az a bizonyos Csókos-asszony című operettjében szereplő dalok. És most meghallgatjuk Andrássy György énekével és Flach Antal zongorán való közreműködésével a Lilla Füred című tangót. Kérdésem az, hogy ki ad most következő dal zeneszerzője?

0: A Lilla Füred című tangó szólt az elmúlt percekben, Andrássy György énekelt, zongorán közreműködött Flahanttal. És időközben negyedik helyes megfejtőnk is megérkezett, már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez a szerencsém?
1: Szép jó napot kívánok, Hajdó László beszélek, Geszteridől.
0: Szeretettel üdvözlöm, kedves László, és várom a helyes megfejtését. Ki is volt ezen mű zeneszerzője?
1: Zerkus Béla.
0: Nem lehet más, mint Czerkovics Béla valóban, akinek köszönhetjük többek között a Csókosasszony című operettet is, és ahogy felsoroltam, a szebbnél szebb, ma is igen slágeres operett részleteket, a Csókosasszony, a Van a Bajza utca sarkán, a Mi muzsikus lelkek, vagy az Én és a Holdvirág, hogy csak néhányat említsek. Kedves László, szeretettel gratulálok önnek, és kérem szépen válasszon Hevenesi János a Jézus szíve lelkiség, Mai szemmel, Baric Hajos az Életkenyerem, a Gyógyvizeket bemutató kötet, vagy az Örömim a könyve közül? Melyiket szeretném?
1: Legyen akkor a gyógyvizes könyv.
0: Sok szeretettel postázzuk önnek, dr. Kovács Csala, Csaba publikálta, és a Markot Ferenc Kórház külön kiadványa, ez szerintem érdekes és hasznos olvasmány lesz. További szép napot kívánok önnek, Isten áldja. Viszont hallásom. Kedves hallgatóink, ötödik egyben utolsó játék kérdésünkhöz érkeztünk, és ami ezen dalnak a címe, én azt kívánom a kedves hallgatóknak, mert hogy azt hallgatjuk meg azt a dalt, hogy légy hű örökre, én pedig azt kérem a kedves hallgatóktól, hogy ameddig móduk és lehetőségük adódik, addig legyenek hűek a Szent István Rádióhoz, és akár a játékainkhoz, a péntek reggeli játékhoz és műsorainkhoz. De most meghallgatjuk a dalt. Menyhárt János és Demjén Ferenc közös szerzeménye szól, kérdésem pedig az, hogy ki énekel.

0: Nehogy azt hitt, hogy vége. Énekelte keresett énekesünk. Hát sajnos van egy rossz hírem, kedves hallgatóink, hamarosan vége a péntek reggeli játékunknak, de azért megtudjuk, hogy ki is énekelte nekünk a Légy hű örökre című csodálatosan szép dalt, Menyhárt János és Demjén Ferenc közös szerzeményét. Jó napot kívánok önnek, szeretettel köszöntöm 5. helyes megfejtőnket. Kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Érsek Juláné vagyok.
0: Hogyan szólíthatom, Marika. Kedves hölgyem, kedves Marika, szeretettel gratulálok, mert hogy még nem mondtál, hogy ki is a helyes megfejtés, de jól megelőlegezem, hogy tudja.
1: Előadásában hallottuk.
0: Így van, Homonyik Sándor. Már örültem, hogy a Marikát elárulta, de Homonyik Sándor volt valóban a helyes megfejtés. Gondoltam, hogyha a Bilincsik Márton adásba szerkesztette, akkor tudja a helyes megfejtést is, úgyhogy ezt jól megelőlegeztem önnek. Kedves Marika, szívvel gratulálok a helyes megfejtésért, és kérem szépen válaszol Baricz Lajos az Életkenyere, Hevenesi János a Jézus szíve lelkiség mai szemmel, vagy van még egy örömi ma könyvünk, melyiket szeretném?
1: A lelkiség.
0: Sok szeretettel postázok önnek Kálba. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott, és szép napot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és viszont kívánok.
0: Köszönjük szépen. Isten áldja, viszont hallásom. Kedves hallgatóink, a mai péntek reggeli játékunk ezzel véget ért. Diana vagy Diana napon szólt néhány Diana feldolgozás, és olyan dalokat is összegyűjtöttem önöknek, amelyek így vagy úgy, de a városunkhoz, településünkhöz, szűkebb vagy tágabb pátriárkánkhoz, környékünkhöz köthet bennünket, és nem utolsó sorban a dal, és a mai játék utolsó felvétele nem véletlenül szólt arról, hogy légy hű örökre. Kedves hallgatóink, ezzel mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. Jon Baléro Little Sunny Moments című kellemes dallama szól már az elköszönésem alatt, amely egy igazán kellemes dal, és ezzel a dallammal zárom le a mai péntek reggeli játékomat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, további kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép hétvégét kívánok önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Államtitkári egyeztetésen vettek részt a szerzetesi iskola fenntartók. A Kókainé Lányi Marietta köznevelési államtitkárral folytatott párbeszéd fókuszában a gyermekek és a fiatalok színvonalas oktatása, a szerzetesi iskolákban működő jó gyakorlatok megosztása és a köznevelési rendszer közös kihívásaira adható válaszok álltak. Az egyeztetés egyik kiemelt témája a gyermekvédelem volt. Véget ért a Katolikus Caritas július 30-a és szeptember 15-e között tartott Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskolakezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben. A támogatás azonban itt nem ért véget. A Lépcsőfok elnevezésű program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A Katolikus Caritas több mint másfél évtizede indította el a Legyen öröm az iskola kezdés című segélyprogramját a nehéz helyzetű családok terheinek enyhítésére. Az idei akcióban a tanszerek biztosítása mellett hangsúlyt kapott a hosszabb távú személyes tanulás támogatása is. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus programban, így már az őszi fél évben is külföldi egyetemeken tanulhatnak magyar hallgatók, mondta a felsőoktatásért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Ehhez újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, és módosítani kellett a szervezeti és működési szabályzatokat. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A közösségi oldalára feltöltött videójában Magyar Péter elmondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még fél tucatnyi ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádióban Tanács Zoltán. Hozzáfűzte, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Letartóztatták a Volánbusz ügy gyanúsítottjai között Jelinek Dánielt, az Indotech Group vezérigazgatóját, és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját. A fővárosi törvényszék arról számolt be, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte a Központi Nyomozó Főügyészség indítványa miatt a letartóztatásokat. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra is vonatkozik. Az Alkotmánybírósághoz fordult az alapvető jogok biztosa a készpénzes fizetéshez való jogértelmezéséért, közölte az Ombudsman hivatala. Az Ombudsman azt kérdezi az Alkotmánybíróságtól, alapvető joga a készpénzes fizetés. Az Egyesült Államokban a szenátus után a képviselőház is jóváhagyta az Oroszországgal szembeni szankciók szigorításáról szóló törvénycsomagot. A szabályozás az orosz energia- és hadipart, valamint az úgynevezett árnyékflottát is célba veszi. A törvényt az amerikai elnöknek is alá kell írnia, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően döntően napos idő várható a mai napon, fátyol és komoly felhőkkel. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
6: Reklámot hallottak.
7: Közélet. Délelőtti magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2026. szeptember 18-án a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kisgyőri és mezőkövesdi eseményekről számolunk be. Elsőként a kisgyőri Magyar Alkotók Internetes Társulása Egyesület pályázatán nyertes költőnővel beszélgetünk.
9: Bihari Sándor emlékére volt kiírva egy pályázat, Írás szántok az időbe című pályázat, és arra adtam be a pályázatomat, és nívó kategóriás lettem. Egyébként életem első pályázata volt, írni már régebben írtam, nem hoztam nyilvánosságra egyébként eddig nem igazán, és akkor az egyik tankörtársammal tartom így a kapcsolatot, és ő biztatott, hogy neki annyira tetszenek a verseim, hogy egy pici nyilvánosságot vállaljak, és küldjem el pályázatra, és nagy öröm ért, hogy elnyertem ezt a nívó díjat ráadásul, és főleg úgy, hogy Borson megyébe visszajöhettem a gyökereimhez.
8: Tehát akkor tudomást úgy szerzett, hogy a barátnőjén keresztül?
9: Interneten láttam a kiírást, értem. így van, és biztattak, hogy adjam be. Egyébként folyamatban van 2 antológia, amiben beválogatták másik 2 versemet. Október-novemberben fognak megjelenni majd az antológiák, és jelenleg egy karácsonyi antológiára tervezem beadni szintén egy pályázatomat, úgyhogy meglátjuk.
8: De most voltam nem olyan régen a Tokaji írótáborban, és éppen a pályázatokról volt szó. Én azt hittem, hogy pályázni, hát jó van, annyira nem is lehet nagyot alkotni. De mondták, hogy igen, lehet alkotni szépeket. És amikor megírta, és mielőtt elküldte, és utána nézett, hogy milyen lesz, akkor bízott benne, hogy hát csak hazajöttem ide a gyökerekhez.
9: Megmondom őszintén, hogy mikor megkaptam magát az e-mailt, hogy a díjkiosztóra várnak, és nézegettem a neveket, és én nem reménykedtem, de valami fantasztikus lett volna az is, ha egy dicsérő oklevelet kapok, de így nagyon-nagyon meghatottam. Nagyon meghatottam, és nem, megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy el fogok vinni egy díjat. Tehát felemelő érzés.
8: Nem tudom, hogy ki volt a zsűribe, de biztosan, hogy neves szakemberek lehettek.
9: Lőrincné M. Erzsébet volt, és Szabó Zsolt voltak a bíráló bizottsági tagok.
8: tehát értenek igen, valamit
9: így
8: hozzá
9: van.
8: Akkor.
9: Igen, igen.
8: És akkor most indul egy pálya, mondhatjuk?
9: Meglátjuk, de biztos, hogy nem fogom abba hagyni az írást. Többen biztatnak, és a visszajelzések alapján júniusban, most 2026 júniusában küldtem el egyébként a verseimet, kulturális magazinban megjelent rögtön, tehát a visszajelzések alapján nagyon biztatóak egyelőre, és ennek nagyon-nagyon örülök.
8: Mondjuk a írók, költők soha nem éltek túlságosan jól, abból, hát más munka kell mellette, de hát azért ez egy önkifejezés és kiteljesülést is okozhat. Hát végül is, akkor ez az.
9: Pontosan igaz, én azt vallom, hogyha valaki leül bármit alkotni, legyen az írás, festmény, bármit, önmagából ad egy darabot, úgymond kitárja a szívét a közönség felé, és nyilván próbáljuk a közönséget, legalábbis én személy szerint, hogy ne csak egy érzést váltson ki, hanem egy picit úgy esetleg, hogy magára ismerjen, és akkor már én elértem a célomat azáltal a versem által.
8: Meg kell jelenni, akár nyilván magazinokban, akár napilapban is, hogyha van olyan rovata, na de hát ki is lehet azt adni a későbbiekben, arra szponzorokat kell keresni.
9: Tervek vannak
8: és akkor egy csomó, tehát lehet mondani azt, hogy azért nem egy olyan nem rögös pálya, mert hogyha komolyan akarja valaki, akkor komolyan is kell időt szánni rá, mert azért van, aki könnyen alkot, kapja magát, már írt is egy verset, van, aki pedig hát szenved rajta költőinknek a zöme. Azért szenvedett egy kicsit, nem úgy jött, mint Petőfének vagy Adinak. Ön meg milyen típusú alkotó?
9: Ez nagyon-nagyon változó nálam, nem tudom, mitől függ, elmondom őszintén. Van olyan, amikor leülök, és az ihlet jön, természetesen attól még nem lesz tökéletes, és át kell írnom, át kell dolgozni. Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam. De valamikor, igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
8: Pályázaton nyert a Biharit, tudjuk, de mi volt a címe?
9: Barázda címe a versemnek, a Barázda. Igazából, hogy hogyan hagyunk nyomot az alkotásainkkal.
8: Itt úgy, is.
9: Így van.
8: Nem csak a
9: igen
8: mezőn,
9: igen,
8: hanem a
9: igen
8: fejben is. És
9: igen.
8: Hát az igen.
9: Igen. És volt egy másik versem, a Ködelőt, az is igazából arról szól, hogy nem feltétlenül akkor fogalmazunk így picit sikert aratni az ember, amikor a magot elülteti a földben, hanem meg kell várni, míg kiteljesedik, úgymond, és nem minden hiányveszteség, amit nem látunk. Tehát ezeket gondozni, ápolni, és mindig tanulni kell belőle.
8: Ha véletlenül internetre felmegyek, megtalálhatom a verseket?
9: Ezzel nagyon-nagyon sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdéssel. Folyamatban van egyébként, így van, hogy a versek jobban elérhetőek legyenek. Egyébként meg, csak még jelenleg nyilván saját persze személyes Facebook oldalamon oda teszem ki a verseimet, de tervben van egy saját olyan oldal is, ahol kimondottan az alkotásaim jelennek meg, igen, igen, igen.
8: Hát köszönöm szépen, örülök, hogy találkoztunk.
9: Én köszönöm.
8: Várajai Ildikót a Barázda című versével Nívó díjat nyert alkotót hallották egy kisgyőri pályázat kapcsán.

0: Mezőkövesden folytatjuk a Pro Urbe díjasokkal. Elsőként a 97. éves Kovács Istvánnal beszélgetünk.
1: Ez engem is meglepett. Noha tudtam róla, hogy már előtte is próbáltak, de tavaly nem adták meg, és most ebben az évben megadták, mert a különböző civil szervezetek meg voltak sértődve, hogy nekem nem adták tavaly, amikor először próbáltak, hogy kapjam valamilyen városi kitüntetést, és most megkaptam. Meg vagyok elégedve, köszönöm szépen, meg is köszöntöm neki.
0: Ja. Mondjuk, mondtad, sokáig kell élni.
1: Ha sokáig él az ember, akkor minden történhet velem. Én se gondoltam soha, hogy Mezőkövesden egy városi kitüntetést fogok kapni, és lám, ez is megtörtént. Azon kívül sok minden történt, a 97 éves, mert már majdnem annyi vagyok, az életemben. Többször újra kezdtem az életemet, Péter, és ezt elmondtam ott mindenki előtt, hogy érdekes módon ez a többszörű újrakezdés minden esetben jobb lett az életem minden egyes után. Úgyhogy nem panaszkodhatok, mert az élet én hozzám azért elég, hogy mondjam, szerencsésen alakult és kedvező volt.
0: Kegyes volt, de azért... Ha visszagondolsz, ha itt maradsz még Magyarországon, biztosan sokra vitted volna, ott is vitted.
1: Tudod, hányszor jutott ez nekem eszembe, hogy mi lett volna? Ha én itt maradok a forradalom után, én bajba lettem volna. Az engem elsadítottam.
0: Ezt tudom.
1: Ha nem lett volna forradalom, inkább én úgy gondolom mindig, hogy ha nem lett volna forradalom, és itt hol maradok, mi lett volna belőlem? Biztos, hogy itt is mentem volna fölfelé, mert az én képességem megvolt. És én a vezető típus vagyok különben is, de hogy én hogy értékelem ezt, ezt megmondom neked őszintén, mint ahogy ott. Sokkal többre értékelem azt, amit odakint értem el, mint hogyha ezt ugyanezt idehaza értékeltem volna. Már oda meg kellett tanulni egy új nyelvet, alkalmazkodni kellett, kérlek szépen, és én mind a kettőt elértem probléma nélkül.
0: Volna-volna, ez teljesen fölöslegesen gondolkodunk.
1: Igen, mert ez így történt.
0: De hogyha valaki ott is képes elérni azt, amit hát nem tudom, vágytál volna többre? Ott?
1: Nem. Sőt, én soha nem gondoltam, hogy én annyira viszem ott. Abba bíztam, hogy talán a szakmámba tudok dolgozni, de hogy ennyire tudok boldogulni, és főleg egy olyan iparban, az autóiparban, Péter, ami nekem nem is volt. Én a Miskolci Egyetemen kérlek szépen gyártás technológiát tanultam. A motorokról jóformán az életemben semmit nem tudtam. Ott tanultam meg. És ebbe volt szerencsém, én ugye elmentem egy magán, hogy hívják oda, aki az embereknek a munkába állításával foglalkozott, ő fölhívta, hogy én azt mondtam neki, hogy a legnagyobb gyárat, egy General Motors, mert az volt a legnagyobb autógyár, azt hívja föl, és próbáljuk meg, hogy hát, ha fölvesznek. És szerencsém volt, mert fölvettek. És méghozzá egy-két héten belül, és én mondtam nekik, hogy én mérnök vagyok, de vagongyárban dolgoztam már, mint mérnök 2 évig, a motorokhoz nem értek, de szeretném megtanulni, és motortervező szeretnék lenni. És ők ezt elfogadták. Azt mondták, oké, fölveszünk műszaki rajzolónak. Fölvettek, és ott, ha bebizonyítod, hogy te ki vagy, akkor az csak rajtad múlik, hogy meddig mész. És pont ez történt.
0: Ugye ez azért az 50-es évek és 60-as évek kezdete, az azt jelenti azért, akkor kevés olyan típusú értelmes, kiképzett ember volt, mint most az Afrikából jövő nagyon-nagyon értelmes doktorok. Látszott rajtad.
1: Igen, azt mondták, hogy elhisszük minden további.
0: Igen, csak be kell bizonyítani.
1: Mi adunk neked egy alkalmat, bizonyíts be. 8 hónapig dolgoztam műszaki rajzolóként, és mondok neked valamit. Soha nem felejt, soha nem tanultam meg annyit rajzok kapcsolatban, mint az alatt a 8 hónap alatt. Olyan emberek voltak, gyönyörű rajzokat csináltak, és amikor én megláttam azokat a rajzokat, Jézus Mária, mondom, én ezt soha nem fogom. Két hónapon belül legalább olyan rajzokat csináltam én is, mint ők. De ahhoz voltak, meg kellett tanulni bizonyos dolgokat, amit tőlük tanultam meg.
0: Matyó képességed óriási volt akkor is. Mondtad, mindent ismerek már, nem biztos, hogy mik voltak, de azt, hogy akartad,
1: az biztos.
0: Az tehetséged az biztos. Is volt igen. hozzá. Úgy nem lehet az embernek neki menni a világnak, hogy tehetségtelen vagyok. És te tudtad, hogy van tehetséged.
1: Kint tovább fejlődtem, jelentkeztem a Dinamotosnál, fölvettek, bebizonyítottam, hogy mérnök vagyok, és utána mérnöki munkát is adtak, továbbra is tervező lettem, méghozzá autótervező ezzel egy időben, és megtanultam autót tervezni, és olyan szerencsém volt, és ez most már folytatás tényleg, hogy képzeld el, hogy 1961-ben mentem én, igen, 57-ben mentem ki Ausztráliába, és 61-ben mentem a General Motors, akkor kezdtem. És rá 2 évre, hogy én kezdtem, addig nem egészen egy évig dolgoztam, mint műszaki rajzoló, utána már, mint tervező, és a General Motors elhatározta Ausztráliába, hogy egy teljesen új V8-as motort fognak tervezni, amiből az ottani autók, mert már saját autói voltak Ausztráliának, kérlek szépen abba építünk. 2 méretbe csináltuk, 4,2 literesnek és 5 literesnek. És olyan jó sikerült az a V8-as motor, mert volt már V8-as motor ott Ausztráliában, de az amerikai volt, Amerikából hozták. És a Fordnak is volt, az is amerikai motor volt. És a mi motorunk, amit mi terveztünk, az jobb volt, mint akármelyik. Az a motor olyan jó lett, akkor még olyan 150 kilowatt teljesítményű motor volt, amikor elindultunk vele. A végén kérlek szépen 250-300-as kilowatt teljesítményű motor lett ugye a különböző kísérletek és változások után. Úgyhogy nagyon jó motor volt. Minden versenyt, mert Ausztráliában is nagyon szereznek versenyezni, ez a V8-as motor kérlek szépen megnyert Ausztráliában azután, és 50 évig gyártották ezt. A 2010-es évén szűnt meg a gyártása, akkor átértek egy V6-os motorra, akkor már én nem dolgoztam persze Ausztráliába, meg nem is voltam ott laktam még, és Amerikában terveztek egy V6-os motort, ami 3,6 literes volt, kérlek szépen, és az már megfelelt az új törvényeknek a szennyezéssel kapcsolatos. És azért befejezték a 5 literes, meg a 4,2 literes.
0: Mondjuk csúcs technológia volt.
1: Az biztos, és én azért akartam oda menni, Péter, mert én rájöttem, hogy akkor volt az 50-es években, meg a 60-as, mikor mi kezdtünk ottan, kérlek szépen, a legnagyobb versengés volt a világban a különböző autóvállalatok között. Ausztráliában 7 autógyár volt akkor. A Ford, meg a General Motors, az a legnagyobb volt, akkor voltak japánok, kérlek szépen, volt Volkswagen is volt, kérlek, és én úgy jöttem rá, hogy illetve úgy gondoltam, hogy a General Motors az a világ legnagyobb autógyár volt már akkor is, hogy oda akartam menni attól a pillanattól kezdve, kérlek szépen, és jó választottam, és úgy látszik, hogy ők is jó választottak, mert jó jártak velem.

0: Hogyha valaki Ausztráliáról hall valamit, hát mit van a Sydney, Melbourne, a többi az nem létező, hát azt se tudja, hogy Adelaide-től kezdve azért Brisbane, meg igen, Perth, most már a csúcs.
1: Az igen, mert a legnagyobb bányák vannak ott azért. A nyersanyag a Western Ausztráliának a legnagyobb, talán a világon is. Olyan hegyek vannak, kérlek szépen, ahol sehol máshol nincs. Mi látjuk el Japánt, illetve én úgy mondom, hogy mi, mert én ausztrál is vagyok, persze. És kérlek szépen meg Kínát nem fogod elinni.
0: Azért óriási, egy kontinensnyi ország.
1: Így van.
0: Az 7,7 millió négyzetkilométer világ keveredik. Ausztráliában.
1: Hát nézd, bevándorló ország volt mindig, és hogy példát hozzak föl, a General Motors tervező irodájában mindenféle nemzetiségű volt akkor a háború után. Németek, svájciak, jugoszlávok, abból a szerbek, meg a horvátok, akik nem nagyon szerették egymást természetesen. Én voltam az első magyar, az való igaz, aki ott a tervező irodába kezdett, de már volt két műszaki rajzoló, de azoknak technikai képességük is se volt, hanem rajzot tanultak már ott kint Ausztráliában, és így fölvették őket műszaki rajzolónak. Én voltam az egyetlen, aki képzettségem volt.
0: Egyetemi végzettségem.
1: Egyetemi végzettségem, így van.
0: Ja. És ez a végzettség végül is azért csak meghozta azt a fajta magyar mentalitást, tudást, hogy nem ott végeztél.
1: Mentalitás számít, mert én, nekem ambícióim voltak, és én gondoltam, hogy meg tudom csinálni, és ezt bebizonyítottam. Hát végül senki olyan ember nem volt, akit mikor az 1980-as években már a olajválság miatt kérlek leépítések voltak minden autógyárba, és elengedtünk mindenkit, aki el akart menni a hogy hívjákból, engem soha nem engedtek el. A végén engem csak úgy engedtek el a General Motors-tól, hogy a detroiti egy chairmannek, aki a vezérigazgatója az egész vállalatnak, írtam egy levelet, hogy én miután én mindig jó tervező voltam, meg szorgalmas ember voltam, engem megbüntetnek azzal, hogy nem akarnak elengedni, mert én már 55 éves koromban el akartam menni. 55 év előtt nem lehetett, mert nem tudtuk volna megkapni azt a pénzt, amit én a fizetésemből 5%-át levontak ilyen gyűdíj, hogy egy alapra. Ugyanannyit adott a vállalat is hozzá, és én tudtam, hogy 55 éves koromban én már kapnák annyi pénzt, amiből én mindig egy nagyobb farmot akartam csinálni, ahol a saját házamot fölépíteni, halastavakat csinálni, és én nekem elég pénzem volt ahhoz, tudtam, hogy nem kapok nyugdíjat se azután már, mert nem kaptam nyugdíjat. De az engem nem érdekelt, mert hogyha elköltöm a pénzed, akkor meg úgyis megkaptam volna a nyugdíjat.
0: Hát úgy gondoltad, hogy megújulni már nem tudsz,
1: nem is akartam.
0: Ja,
1: nem akartam.
0: Jó, értem.
1: Nem akkor, akartam.
0: Mert ahhoz tanulni kellett volna még.
1: Én annyira fölmentem már, főtervező helyettes voltam. 26 évet dolgoztam Ausztráliában a General Motorsnál összesen, és abból 10 évet, mint tervező dolgoztam, kivéve az első nem egész egy évet.
0: Rajzolósat.
1: 10 évig a motortervezők vezetője voltam, és az utolsó 6 év, akkor pedig főtervező helyettes volt. És én, mint ahogy a mai mondtam, akkor már elmúltam 55 éves, és akkor szerettem volna elmenni, de hallani se akart. Megmondták őszintén, hogy Steve, te nagyon jó ember vagy, és nyilvánvaló én is főnök voltam, én se azokat az embereket engedtem el, akik jók voltak, hanem csak azokat, akik nem voltak olyan nagyon jó. De végén, miután írtam ennek a hogy hívjáknak, ő írt a melbourne-i vezetőségnek is azt mondta, hogy a General Motorsnak a politikája az, hogy akik jó emberek voltak, és mindig a kompaniának az érdekeit tették a szemük, vagy nézték a szemük előtt, tartották a szemük előtt, és csinálták a legjobbat, azoknak mi is teljes értékben segíteni akarunk. És te kiérdemelted, köszönjék meg a munkádat, azt mondta nekik, és engedjenek el békébe. És így is történt.
0: Békében azért 96 éves korodra megkaptad azt az elismerést, amit lehet, hogy akár 60 éves korodban is megkaphattad volna. Nem tudom, ugye te sose vágytál semmilyen elismerésre, jól esett akkor?
1: Figyelj, ez nem egészen így van. Na. Én mikor ott dolgoztam, én sokszor gondoltam arra, ha Magyarországon ilyen vezető beosztásban lettem volna méghozzá, mint autótervező, ez a két könyv, amiről beszélek neked.
0: Igen, tehát ismerem.
1: Ebben le van írva pontosan. Én voltam az egyetlen mérnök, aki autótervezéssel foglalkoztam, és úgy is hívtak érdekes módon, pedig csak motortervező vagyok, de az autónak egy része, hát és nyilván autótervező.
0: Nem karosszéria, hanem motor.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, tényleg olyan eredményt értem el, én magam nem gondoltam soha, hogy én valamikor ilyen eredményt érek el az iparba.
0: Hát azért jöjjünk már vissza, Mezőkövesden kaptad meg azért ezt az elismerést, amit lehet, azt kezdtem el, hogy lehet, hogy hamarabb is megkaphattad volna.
1: Ezt akarom folytatni tulajdonképpen, hogy nekem akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én olyan dolgot csináltam, ami Magyarországnak ugyanolyan büszkesége, és a másik, ne felejtsd el, Péter, hogy én mikor dolgoztam, az egyetlen dolog, amitől féltem, nehogy szégyent hozzak a hazámra. Erre mindig nagyon büszke voltam, és ezt őszintén megmondom neked, soha nem szégyent, hanem büszkeség hoztam csak az országra, mert én egy különleges ember voltam a General Motorsnál, ezt dicsekvésnek hangzik, azt én tudom, de senki olyan jó, mint én a szakmámban nem volt, és ezt elismerték. Méghozzá ezt nem mondtam még el soha, a könyvemben azt hiszem, leírtam az életem történetébe. Minden évben minket a General Motorsnál értékeltek. És ez az értékelés négy szem közt a főnököd és te közötted írásba volt. És én voltam az egyetlen, amíg én a General Motorsnál voltam, többféle ide volt, először is eléred a standardet. Fölötte vagy egyel, a standard fölött vagy, vagy kitűnő vagy. És alatta pedig volt, aki nem érje el a standardet. No, én soha nem kaptam más, mint kitűnőt évekig a General Motorsnál, de amikor a tervezők főnöke lettem a második évben, kérlek szépen, én magam a legnagyobb meglepetésémet örömmé volt, outstanding értékelést kaptam. Senki ilyet nem kapott addig, amíg én ott voltam. Ez azt jelenti, hogy én olyan jó voltam a munkámban, kérlek szépen, hogy nálamnál ebben a kategóriában nem volt jobb.
0: Ugye ehhez kellett egy bizonyos szerénység, mert aki nem szerény, azt már nem igazából lehet becsülni. Egy szaktudás, és mellette pedig elismerés.
1: Elismerik azok, akik nekem dolgoznak. Ez a legnagyobb elismerés. Ez minden tovább, olyan tekintélyen volt, soha senki nem vitatta, hogyha én valamit elhatároztam, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk. Úgy elfogadták az én álláspontomat. Tehát a főnökeim nagyon szerettek, az emberek, akik nekem dolgoztak, szerettek.
0: Kovács Istvánt, Mezőkövesd városért 2006-os évig egyik kitüntetettjét hallották.

0: maradunk Mezőkövesden, és maradunk a Pro Urbe díjasoknál. Most Rejk Lászlóné Jutkát kérdezem. Gondolom, hogy nem igazából ez volt az életcélod, de azért már megérdemelted.
1: Tehát én nem azért dolgoztam, hogy na most kitüntessenek. Jól esett, hogy végre, hogy tényleg elismerik a munkámat, de én azért csináltam, meg azért csinálom még mindig, mert szerettem, és tudom, hogy ez a lányoknak ez nagyon jót tesz. Csak jót ad a Mazsoletta kislányoknak, illetve a nagylányoknak.
0: 93-at emlegetsz, a 33 év, 95-től azért az Egyesületet megalapítottátok, vagy 6-tól, azt se tudom. De végül is az volt a lényeg, hogy megmaradjatok.
1: Igen, tehát igazándiból ez úgy indult, hogy 92-ben volt itt az első, most azt nem tudom, hogy nemzetközi, vagy csak fúvózenei fesztivál.
0: Mindig másképp neveztük.
1: Tehát az volt az első, és hívtak egy mazsoret csoportot, az egrieket, tehát a felvonuláshoz. És tulajdonképpen ez úgy nagyon megtetszett a városvezetésnek is, meg akkor Kruzsely Károly volt a közösségi háznak a vezetője, és én már a közösségi házban tanítottam táncot, modern táncot, mindenfélét, tehát én ismertem, és akkor kért fel, hogy hát mi lenne, hogyha itt Kövesden is lenne a zenekar mellett egy mazsoret csoport. Mondtam, hogy jó, rendben, de én azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák a mazsoretet, mert én előtte ilyet nem láttam, tehát én szertornáztam, tornával foglalkoztam, átmentem Egerbe, megnéztem, hát mondom, jó van, érted, ezt meg fogom tudni csinálni, hát tornász múltom van, balett, tehát biztos, és akkor így indult.
0: Panya Zoli is, meg te is, hát a féltetek megmarad, de mondom, a jó, az marad.
1: Ja, én csak dolgoztam, aztán úgy voltam vele, hogy hát ha kell, akkor maradunk, ha nem, akkor nem. De hát végül is, hál' Istennek, lányok is voltak bőven jelentkezők, tehát nagyon tetszett. Aztán sikerült felépítenem, hogy óvodáskortól egészen egyetemista korukig mazsorettezhettek, és azért az 20 év egy gyereknél, hogy 20 évet ugyanott tölt el, azért az nagy dolog.
0: Jó, mondjuk én akkor láttam azt, hogy 96 jött ugye a millenniumi dolgok, hogyha ezeket megszüntetjük, akkor baj lenne. Ja, mentem is érte Zolival együtt. Igaz, hogy te dolgoztál, szerveztük a dolgokat, de a végül is az lett, hogy mindenkivel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát olyan nem volt, hogy jaj, ezt utáljuk, amaz nem szeretjük.
1: Nem, tehát teljesen jó volt. Meg ha minden igaz, akkor került be a mazsoret csoport, tehát úgy, hogy a zeneiskolába. Ez egy ilyen...
0: Na, erre meg én nem emlékszem.
1: Ez egy ilyen bújtatott dolog volt, tehát mint modern tánc, mert nekem meg volt a modern tánc oktatóim is, és mint modern tánc úgy került be a zeneiskolába a mazsoret, és ott nagyon sokáig ott így működtünk, aztán pontosan nem is tudom, hogy mikor volt az, hogy nem, tehát ne vállaljuk fel tovább, mert nehogy probléma legyen. Aztán utána az Egyesület, lehet, hogy akkor alakult meg a Fúvos és Mazsoret Együttesért Alapítvány, és akkor már úgy dolgoztunk.
0: Igen, azért kellett, mert sose volt lába annak, akinek nincs 3-4 lehetősége. Igen. Támogatást is könnyebben adta.
1: Igen, adtak támogatást, úgyhogy működhettünk. Akkor nagyon sok szereplésünk volt, abból is jött bevétel, úgyhogy nem volt.
0: Kifutott az utazási költség.
1: Igen, meg a ruhákra, meg a pompon, meg bor. Tehát abban az időben a gyerekeknek, akik oda tartoztak, azoknak egy fillérükbe nem került. Maximum az utazásba, hogyha mentünk külföldre, abba kellett valamennyit befizetni. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Most már nem lehet megcsinálni. Most már nincs rá keret.
0: Nem tudom, hogyha végül is megnéznénk, hogy hányan voltak kapcsolatban a mazsorettel, különböző tornával, hát akkor szinte fél város.
1: Hát igen, nagyon sok. Igen, tehát fölösleges is számolni, mert tényleg nagyon sok. Az a generáció, aki anno 93-ban elkezdte, azok most már 40-50 évesek. Azoknak a gyerekei, a gyerekeiknek a gyerekei, azok jönnek. Úgyhogy nagyon sok tényleg.
0: Itt vagyunk ebben a kis könyvtárnak a most már tánctermében. Igen. Ez sok mindent megélt már 60-as évektől, valószínű, hogy a Méfázzal együtt építették. De végül is azért azt lehet mondani, hogy csak kell hozzá valamiféle személyes kapcsolat.
1: Másképp nem megy.
0: Mert csak azért marad meg, hogyha valahol máshol jobbat ért el, vagy jobban szerették, igen, vagy jobban szerette azt az oktatót, akkor ott marad.
1: Vagy az is, hogy például milyen csapat jön össze. Mozsolat is csapatsporták, tehát ki lehet állni egyénileg, párosba, de akkor is csapatsporták, és hogyha nem egy olyan csoport, vagy csapat jön össze, akik úgy egymást segítik, támogatják, szeretik, akkor elmegy. Ez logikus. De ez meg évente változik sajnos.

0: Az a csapatsport, amikor együtt mozogni,
1: igen.
0: Az a legnehezebb, nem?
1: És főleg úgy, hogy úgy nézzen ki, hogy ó, hát ez nagyon könnyű. Igen. Mert hogyha úgy jön le, hogy izzadságszaga van, tehát hogy látszik, hogy jaj, ennek olyannak kell lenni, hogy ó, hát ez nagyon könnyű, én ezt meg tudom csinálni, akkor jó. De ahhoz kellenek a lányok, tehát az, hogy együtt dolgozzanak.
0: Amikor elesik a bot, akkor én nem örülök, nem is sajnálom, hanem azt mondom, hogy természetes.
1: Hát ez így van, tehát az nem probléma, tehát ha leesik a bot, az nem probléma, mert hát előfordul, főleg olyankor, hogyha például kint van a fellépés, süt a nap, és pont a szemébe süt a nap.
0: Csak az a pillanat.
1: Így van, de vegye föl, és tudja, tehát tudja azt, hogy hol kell tovább folytatni.
0: Igen, hozzátapcsolódni
1: igen,
0: az egészet.
1: Ennyi, tehát nem probléma. Mondjuk az gáz, ha mondjuk 12 főből 10 elejti egyszerre, akkor az azt jelenti, hogy az a dolog még nem érett meg.
0: De... Ilyet még a kezdőknél sem igazából
1: lehet. Van. De az viszont a vezetőnek a hibája, hogyha ha látja, próbákon, hogy ez még nem éred be, és ugyanakkor forszírozza, mert az nem megy.
0: 33 év, hát ez már azt jelenti, hogy bizony-bizony voltak nagy sikerek, nagy lebukások, vagy minek nevezzem ezt, nem nagyon hallottam, de végül is a gyerekeknek az a lényeg, még az sem biztos, hogy éppen nyertek, vagy nem nyertek?
1: Nem, tehát nagyon sok országos fesztiválon voltunk, vagy jártunk, nagyon sok kiemelt arany, de volt úgy, hogy csak bronz. Hát jó, az akkor az nagyon keserű szájízzel vettük tudomásul, de hát annyit ért, semmi gond. Az azt jelentette, hogy na, még dolgoznunk kell, mert ez kevés a boldogsághoz.
0: Végignéztem mostani akat, akik ott vannak a vezetésben, nem változtak. Régi öregek. Öregek? Hát ki tudja, hogy öregek? Mondjam, hogy te fiatalosan öreg vagy? Nem. Tehát régi tapasztalt emberek vannak ott benne, tudják, nagyon jó. Neked is ott lenne a helyet, ha vállalnád, de nincs rá időd, gondolom.
1: Nem. Én is voltam bent a szövetségben, tehát vezetőségi tag voltam nagyon sokáig. Járok zsűrizni, most már egyre kevesebbet vállalok, tehát nem. Tehát az az igazság, hogy nekem a három gyerkőcöm felnőtt, az öt unokám szanaszéjjel, egyik Írországban, másik Angliában, harmadik a Dunántúlon, és én nekem folyamatosan menni kell. Tehát így ez nagyon-nagyon nehezen összeegyeztethető. Még a próbákat meg tudom csinálni, de a maximalizmusomból már nagyon sokat leadtam, mert másképp nem megy. Tehát ha egy fenékkel több lovat megülni már.
0: Lényeg, utódodat kinevelted,
1: igen, remélem,
0: említetted is, és hát azt lehet mondani, hogy egy teljes olyan szakágot felneveltél a mezőkövesden, aminek lesz folytatása.
1: Én bízom benne, hogy Rékának lesz ereje, kitartása, bár neki sokkal nehezebb dolga lesz, mert ő gyógytornász, és már áprilistól, vagy hogy megy vissza dolgozni, mert most van egy 4 éves, meg egy 2 éves kis gyerkőce, és ő reggel 8:30 délután 3:30-ig fog dolgozni, és elvileg utána még szedje össze a gyerekeket, plusz még tartsa meg a próbát, nem lesz könnyű neki, de én bízom benne, hogy lesz kitartása, meg szereti annyira, hogy nem fogja abba hagyni.
0: Ugye, aki ezt a fajta mozgástípust, szereplést is szereti, az marad.
1: Igen.
0: Tehát azok maradtak végül is.
1: Igen,
0: itt
1: mindig is azok
0: ezen a szinten. Hát mit mondjak? Hát a legszebbek. Úgy, nem mozgásra mondom, hanem mozgásra, illetve
1: tartásra.
0: Tehát, aki mozorettezik, meg tanulja, hogy kell tartani magát. És a többibe is. Lehet, hogy akár egyetemén is a tartás jó ott.
1: Nem
0: a mozgás, hanem úgy a fejbe.
1: Tehát nálam a nagyok közt, tehát azok maradtak, minden egyes nagy csoportban, akik vagy főiskola, vagy egyetem, vagy milyen, tehát azok mindegyik tovább tanultak, mindegyik. Aki olyan volt, az végül is az kipergett, de nekem azok mindegyik tovább tanult.
0: Beszéltünk a tartásról, igen, ami fejben is, hát meg egy mozgásban is nagyon fontos, de amikor visszagondolsz 33 évre, ugye azért sportban is sok mindent el tudtál érni a 2. iskolában, de végül is azért láttad, Én is tanítottam testnevelést, de amikor ránéztem egy gyerekre, tudtam, igen, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, igen. De
0: ha ez... van szorgalma.
1: Igen, meg lehet állapítani. Tehát egy 3-4 éves gyereknél már, hogy na, merre fele. Jó, ahhoz kell a gyerek, de kell a szülő is. Mert ha nincs meg a háttér, akkor a gyerek megszakadhat.
0: Ugye pedagógusként nem akarok semmit mondani, se erről, se amarról. Mindig fontos volt ez a három. Szülő, pedagógus, gyerek, ez és ilyen, akkor így mehetett tovább.
1: Így másképp nem, tehát ez a hármas, ez nagyon fontos.

0: Most a szülő, én most Rékánál látom, mert őnek itt vannak kicsinyei, vagy kisebbjei. Egy héten még egyszer elhozzák a gyereket, de például az, hogy péntek délután, vagy szombat délelőtt, az már nekik nem. Nekik az. Arra hivatkoznak, hogy az a családnak kell. Hát ez olyan dolog, hogy arra fogom, amire akarom. Úgyhogy így nehéz. De jó van, tehát mindenki tudja, hogy ki mit akar, vagy mennyit akar, vagy mit tud, mit bír.
1: Gondolkodom azon, hogy túlterheltek a gyerekek.
0: Nagyon túlterheltek.
1: Hát mi nem voltunk azok?
0: Hát nem tudom. Az én gyerekkoromra visszagondolva én nem. Az iskolában én tudom, hogy a szünetben leírtam gyorsan a házi feladatot, utána mentünk, akkor kis erdő, nagy erdő, kész, tehát semmi ezért nem volt. Sőt, annak idején emlékszem, mi úgy jártunk iskolába, hogy pedig egy 32 tantermes iskolába, Dunaújvárosban, de annyi gyerek volt, hogy a alsó tagozat mondjuk délelőtt, a felső délután, a következő héten fordítva, és minden második szombaton szintén tanítás délelőtt. Plusz jött az edzések, minden délután.
1: Mosolygok magamban, mert nem tudom, én a krumpliföldről mentem, hát retkes volt a lábam, nem volt volna termünk, olajos padlom, aztán ott dörzsölzette velünk a valaki a lábamat, hogy koszos, hát mondom, koszos volt az előtt is, ez legalább tisztított, de más körülmények voltak, de azért... Nem azt mondom, hogy szerettem járni, mert...
0: Én szeretem.
1: Mindegy volt, mert mindent megtanultam ott az órán.
0: Igen, azért mondom, hogyha figyelsz, pedig 30, nem tudom hányan, 35-en, 36-an voltunk egy osztályban, tehát sokan.
1: Gimiben 42-en voltunk, most már a 20-as létszám is sok volt nekem is, de hát ezek a gyerekek nem hallgattak rám, meg rád sem, meg senki.
0: Nem, nagyon nehéz, tehát én nem tudom, hogy sokan azt mondják, mert ez olyan generáció, hogy így születtek.
1: Nem. Mi neveltük őket?
0: Pontosan. Úgyhogy én is azt mondom, hogy nem. Nincs most már korlát, nincs az, hogy most felkérdezem, meg megkövetelem, és így nem megy. Tehát ha nem állítok korlátot, meg nem vagyok következetes, tehát a legnagyobb problémának a következetlenséget tartom.
1: De hát itt, amikor elkezd mozogni a gyerek, ott nem lehet az, hogy...
0: Hát nem, persze. Tehát tudom, még most is... Réka mindig velem ezért, hogy mennyivel szigorú. Persze, nagyon sokat kiabáltam, meg üvöltöztem velük, de másképp nem ment. Tehát, hogyha hagyom, akkor a fejem tetejére nőnek. Mert hát persze mindegyik megpróbálja. De viszont következetes voltam, tehát nem volt mese. Mondtam is egy üzet, lányok, követelek, mert szeretlek benneteket. Ha nem szeretnélek, hoznám a társasjátékot, a kártyát, a babát, eljátszanánk mi itt azt akkor, de akkor...
1: Minek?
0: Akkor nem megyünk fellépni, mert én azt nem vállalom fel, hogy nem tudod, és úgy viszlek fellépni. Hát az nem, az neked se lenne jó, meg nekem se. Megértik, ha sokszor hallják, megértik, de... Most viszont vannak olyan, hú, szegnyirékának olyan lágyai, pedig felsősök, hogy egyszerűen be nem áll a szájuk próbán. Hát úgy meg nem lehet, hogy ő beszél, a lány megbeszél a társához, meg röhögnek, meg vihognak meg. Úgyhogy nem, nincs.
1: Meg kell oldania neki is, nehéz.
0: Persze, nehéz lesz, muszáj lesz, ez az ő feladata.
1: Vannak azért még olyan emberek?
0: Vannak, persze, meg gyerekek is.
1: Én nagyon büszke voltam, az unokám ott állt mellettetek, az évdiákja.
0: Na.
1: Akkor Pista bátyám,
0: igen.
1: Kovács Pista bátyám, akivel régóta kapcsolatban vagyok. És akkor látom, hát Jutka is.
0: Hát én is oda kerültem.
1: Oda kerültem. A végére azért ez azt jelenti, hogy valamit azért úgy sikerült megvalósítani.
0: Igen,
1: az

0: keresztesen tanítottam akkor éppen, de ők voltunk is azon a szinten, mert akkor még 700 gyerek volt.
1: Meg hát a merítés is, tehát.
0: Hát nem. Arról mondok.
1: Nem, tehát az arány is sokkal rosszabb szerintem.
0: Van dolgod?
1: Ja, unikál. Van, persze, van, úgyhogy nincs, tehát nem unatkozom.
0: Fiatalos vagy, hogy...
1: De ez szerintem, ez a sportnak, tehát én gyerekkoromtól kezdve most is sportát megcsinálom a felnőtteknek a tornát, tehát én egy héten 4-5 tornázom. Nem könnyű, én aláírom. Ja. De én úgy vagyok vele, hogy most miért tartsak könnyűt, azt otthon is meg tudja csinálni. Azért ne jöjjön ide hozzá. Tehát nem, de nagyon soknál a család tehát elviszi. A gyerek, most nem érek rá, most ezért nem, és akkor ha kimarad egy hét, két hét, akkor már utána nagyon nehéz vissza. Úgyhogy előfordul, hogy ez.
0: Hát nem fogok az izomrendszernek a terhelési dolgairól beszélni, tényleg úgy van, hogy muszáj. Folyamatosan kell terhelni.
1: Mert különben nem, tehát meg egy bizonyos kor fölött, mindenkinek megvan az a biológiai kora, amikor ha nem csinál semmit, akkor így zuhan le, és akkor utána nem tudja, hogy mi van. Hát az van, hogy most jött el az az idő, hogy eddig nem csináltál semmit, most meg már majd ágyba fekszel.
0: Kovács Pista bátyámmal beszélgettem. Mind a ketten fiatalosak vagytok. Ő 97 igen. éves lesz, te pedig hát nem kell elárulni, tudom. Azért ez egy életmód.
1: Igen, tehát ez biztos. Tehát én azt nem tudnám megcsinálni. Tehát nem sport. Tehát nekem ez belém ívódott. Hál' Istennek ez megmaradt, úgyhogy. Mert nagyon sok testnevelő egyébként elkezd tanítani, és utána szépen abba hagyja valami. Igen.
0: Süllyedés.
1: Igen, abba hagyja. Azt nem tudom, hogy miért, ezt ők tudják.
0: Elhangzott riportunkban Reik Lászlóné mazsorett oktatót hallották, aki a Pro Urbe díjasok egyike 2026-ban Mezőkövesden. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa a héten fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka

című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szent Javatási Ügyek Dikasztériuma és az Új Vértanúk, a Hit Tanúságtevői Bizottsága szervezte. Beszédében a Szent Atya hangsúlyozta, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta a Leó pápa. A szinodalitás építése Európában a Jövőképtől az ütemtervig címmel rendeztek nemzetközi tanácskozást az ausztriai Welsbuchberg város részében, a Linzi egyházmegyei központban. A világszinódus megvalósítása, a meghallgatás, a közös döntéshozatal és az egyházi kultúrák közötti tapasztalatcsere állt a fókuszban. A konferenciát a Linzi Katolikus Magánegyetem szinodalitással foglalkozó tanszéke szervezte a szinodalitás európai munkacsoportjával együttműködésben, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa védnöksége alatt. Manfred Schoyer linzi megyés püspök olyan szinodalitás mellett foglalt állást, amelyet nem szabad csupán strukturális reformként értelmezni, mert a szinodalitás mindenek előtt szellemi, lelki magatartás és az a mód, ahogyan az egyház él. Aki kizárólag a saját buborékjában marad és leértékeli a másként gondolókat, nem felel meg ennek az igénynek. Alapvető elismerésre és megbecsülésre van szükség, mondta a püspök. Kiemelve, az elszántság nem deficit, a különbségek nem hiányosságok, a pluralitás pedig gazdagíthat. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A Szociális és Családügyi Miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott állami támogatás ügyében a Nemzeti Nyomozóirodánál. A központnak nyújtott 300 millió forintos támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt vetődik fel több bűncselekmény gyanúja, olvasható az Inforádió oldalán. Újabb 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a jegybank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a közösségi oldalán megjelent videóban azt mondta, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az MNB előző vezetésének hivatali ideje alatt létrejött alapítványok létrehozásáról, vagyonjuttatásokról és azok felhasználásáról kért adatokat. Csaknem 1400 diplomata útlevelet vizsgálnak a külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításánál, erősítette meg a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György a Telexen megjelent interjújában azt mondta, nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, hogy milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor pártelnök. A volt kormányfő a Blicknek adott videós interjúban politikai célzatú eljárások indításával vádolta a Tisza kormányt, valamint a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a jelenlegi parlamentet. Nyilvánosságra hozták a Gyurcsány kormány 2006-os őszi üléseinek titkos jegyzőkönyveit, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányzati kommunikáció közölte, az eredetileg 50 évre titkosított jegyzőkönyvek alapján az akkori Gyurcsány kormány nem foglalkozott érdemben a kialakult politikai válsággal, inkább a korábban meghirdetett reformtervekre összpontosított. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díj eltörlését kéri a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A felhívás szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Ezt követően döntően napos idő várható a mai napon, fátyol és komoly felhőkkel. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk a CityRail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Nyilván néhány projektről is fogok beszélni, de előjáróban hadd mondjam azt el, hogy szerintem fontos az, hogy van közlekedési minisztérium az országnak. Ugye tudjuk jól, hogy azért sok-sok évig a közlekedés az egy ilyen melléküzemága volt a kormányzatnak, ami pontosan nem is tudtuk, hogy melyik nevű minisztériumba kerül. Most van egy világosan olyan minisztérium, aminek van a közlekedésben egy elég világos feladata, és a rendszerváltás óta először állt össze újra az a közlekedési minisztérium, ahol gyakorlatilag a közlekedés minden ágának és minden az állammal összefüggő végrehajtó cégének minden feladata összefut. Tehát a Budapest Airportban a magyar államképviselete, a Hungarokontroll, a hatóságok felügyelete, a vasúti cégeknek a tulajdonosi joggyakorlása, a projektek megvalósítása, a városi közlekedéssel kapcsolatos állami ügyek, és természetesen a közúti közlekedéssel kapcsolatos összes ügy is egy minisztériumban fut össze. Ugye az elmúlt években ez nem volt jellemző, hanem nagyon gyakran ezek különböző tárcáknál voltak. Ugye volt még olyan 4 év is, 18 és 22 között, amikor az állami cégek tulajdonosi jogait mások gyakorolták, mint akik a megrendelői voltak, az aztán egy különösen jól működő rendszer volt. Aztán az elmúlt 4 évről pedig inkább nem is beszélnék hosszabban, szerintem itt a szakmában azt mindenki átélte, megélte és megvan róla a véleménye. A lényeg az az, hogy ebből az állóvízből ki tudjunk mozdulni, és fejlődő pályára tudjuk állítani a városi közlekedés ügyét. És a tekintetben nagyon fontos az, és nyilván kormányzati szereplőként ennek a súlyát különösen érzem, hogy ne mindig csak Budapestről legyen szó, bár nyilván itt a jelenlévők egy jelentős része is BKK-s, BKV-s, és jól ismeri ezt a világot, és ebben dolgozik, de nyilván van abban egy jelentős feladatunk, hogy a vidéki nagyvárosaink városi közlekedéseivel is foglalkozunk, mert ez még talán a legmostohább területem a közlekedéspolitikának. Köszönhetően annak, hogy az önkormányzati törvényt 2010 után úgy módosította az akkori alkotmányozó hatalom, hogy Budapesten kívül semmilyen más településen nem kötelező tömegközlekedést fenntartani. Ezáltal az állam ki is vonult ezeknek a finanszírozásából, és mára azért, ha megnézzük, számos nagyvárosunkban egy teljesen világos leépülő pálya látszik az elmúlt 16 évben. Még Budapesten sok probléma van, de volumencsökkenés, érdemi utasszámvesztés, érdemi versenyképesség visszaszorulás nem volt a budapesti tömegközlekedésben. Minden vihar és vita mellett is ezt fontos rögzítenünk, sőt azért inkább alapvetően egy fejlődő pályán van a rendszer, még a finanszírozási nehézségek mellett is. A vidéki városainkban tisztelet a kivételnek, azért inkább egy visszaszoruló szituációt látunk, ahol mondjuk Miskolcon, hogy ezt hozzam példának, azt ugye vezette ellenzék, vezette volt kormánypárt, vezette mindenki az elmúlt 16 évben, de azért egy konstans visszaszoruló pályát láttunk a tömegközlekedésben, és több más város esetében igaz ez. Tehát azt gondolom, hogy itt van az a feladata a kormányzatnak, hogy ne csak a helyközi közlekedéssel foglalkozunk, ne csak azt mondjuk, hogy ami átmegy a piros vonalon, az az állam dolga, az, ami foglalkozunk, ott fejlesztünk, amennyire tudunk. Ne csak az utakkal foglalkozunk, hanem a helyi közlekedés kapcsán is létrehozunk olyan működési struktúrákat, ahol tudunk együttműködni és tudjuk támogatni ezeket. Ezen dolgozik a tárcánk több intézményi megközelítésben is. Alapvetően, hogyha össze akarom foglalni azt, hogy hogyan álltunk neki ennek a munkának, akkor azt tudom mondani, hogy alapvetően a különböző magánrészérdekek, nagyvállalkozói érdekek helyett a közérdeket szeretnénk a vezérfonalaként a minisztérium munkájának megfogalmazni. Ez olyan trivialitásnak hangzik, de hát ugye egyáltalán nem az. Tehát, hogyha mondjuk csak az autópálya koncesziók mindennapjairól, arról tudnék önmagában egy órát beszélni, de most megkímélek mindenkit, de csak az M6-os opció túlárazása, az MKIF működése és minden egyebet megnézünk, azért ott sok mindent látunk, de a közérdeket azt azért nyomokban is nehéz megtalálni azzal az árazási és közbeszerzési logikával, ahogy ez működött, és sok más területen is az látszik, hogy a MÁV beszerzési irányítása az elmúlt években szintén jó példa erre, hogy bizony magánérdekek, részérdekek felülírták a közérdeket, és hát ugye gyakorlatilag, csak hogy ez nem biztos, hogy mindenki számára ismert, gyakorlatilag a MÁV egy olyan szintű kézivezérlés alatt működött, hogy a legapróbb szerződésekig lemenően miniszteri döntésekkel, utasítások útján zajlott beavatkozás. Tehát most több olyan ügyet látunk, ahol a MÁV maga számol be arról, hogy a saját véleménye szerint kötött jogellenes szerződéseket, ahol a teljes szerződést melléklettel mindennel együtt miniszteri utasításban kapták meg kötelezően végrehajtandó iránymutatással. Erre azért nem nagyon volt korábban példa, ez az elmúlt éveknek egy ilyen elég speciális működési eredménye lett. Tehát azt gondolom, hogy ez egy alapvető kérdés, hogy mindenféle üzleti részérdekek helyett a közérdek vezérelje a munkánkat, és ez nem akarok senkit megbántani, ez látom, hogy azért van a kollégáinkban is néha ebben egy meglepetés, hogy az elmúlt évek után sokan hozzászoktak ahhoz, hogy először azt akarják megérteni, hogy melyik szállítóhoz kell igazítani, és majd akkor utána kezdenek el azon dolgozni, hogy ezt kiöljük, ezt a típusú hozzáállást, és tényleg azt nézzük, hogy mi a legjobb, hogy mérnökileg, hogy lesz ideális, hogy lesz funkcionálisan a legjobb megoldás, és ne azon gondolkodjunk, hogy majd ezt kinek kell megnyerni. Ez azt gondolom, hogy egy teljesen más hozzáállást igényel. És hát szerintem mindenki, aki Magyarországon dolgozott ebben a szakmában az elmúlt évtizedekben pontosan látta, hogy ezek a hangsúlyok hogyan változtak meg, és hogyan került ez egy gyorsuló spirálba az elmúlt években. Ebből kell azt gondolom visszajönnünk oda, hogy szakmailag helyesen döntünk, és meghallgatjuk azokat, akik ehhez értenek. Csak ugye ehhez az is kell, hogy akik ehhez értenek, azok merjék elmondani a véleményüket, és merjék elmondani, hogy szerintük mi lenne szakmailag az ideális, mert ez is valamelyest eltűnőben van az én megélésem szerint. Éppen nemrég nyitottuk meg a tiszaújvárosi vasútvonalat újra, előtte a komlóit, tehát a vasútrombolásnak, meg ennek az ilyen vasútellenes alapattitűdnek a lezárását szeretnénk elhozni. Ez egyébként azt gondolom, hogy most már nem egy nagyon bátor mondás Európában, tehát azért, ha körülnézünk, azt látjuk lengyeleknél, cseheknél, ma már a románoknál is, ott azért volt vasútrombolás bőven, hogy a vasút mint a jövő közlekedési eszköze jelenik meg a közlekedés politikában, és az a típusú hozzáállás, hogy hát itt ez így itt maradt 100 évvel ezelőttről, meg a szocializmusból, és majd úgy szépen lassan elporlad, de költeni nem kell rá, ami azért jellemezte az elmúlt évtizedeinkből nem is keveset. Ez kihaló félben van most már Európa nagy részében. Azt gondolom, itt az ideje, hogy Magyarországon is az a fajta kettősség, ami gyakran jelen volt, hogy költünk is rá, de nem is hiszünk benne. Azt várja bármelyik politikus, vagy bármelyik szakmai vezető, hogy majd ha bezár egy vidéki mellékvonalat, akkor a MÁV egy forinttal is olcsóban fog működni. Ezt nem tudom ki és mikor hitte el utoljára, de hát nyilvánvalóan ez nincs így. Már különösen nincs így, és azért jó példa ez a két vonal. Különösen nincs így olyan vonalakon, ahol egyébként teherforgalom van, mint a komlói vonalon, vagy amik villamosított és teherforgalom van rajtunk, de tiszaújvárosi vonalon. Tehát amiknek a teljes infrastruktúráját ugyanúgy fenn kell tartani, ott az a költség, hogy az a hernyó vagy az a BZ végigmenjen rajta, nem az a változó költség az, aminek a megspórolásával a MÁV érdemben másképp, vagy más gazdálkodási pályára fog állni, úgyhogy egyébként jelenleg 670 milliárd forint az éves humánügyi kiadása a MÁV volán csoportnak, csak hogy így a kontextust lássuk ebben. Azt gondolom, hogy a vasútrombolásért vasútfejlesztés tényleg azt is jelenti, hogy elkezdünk abban gondolkodni, hogy a vasútfejlesztést azt a közútfejlesztés mellé visszahozzuk a közlekedés politika fókuszában. Azért az elmúlt évek egy szélsőséges forráskivonást hoztak a vasút életében. Az Európai Uniós források elakadásával gyakorlatilag megszűntek az uniós pénzből való vasúti beruházások, a Budapest-Belgrád a maga speciális forrásából úgy, ahogy de ment. Amúgy gyakorlatilag, ahogy befejeződtek egyes korábban indult beruházások, ezek sorban leálltak. Tehát azt a helyzetet meg kell változtatnunk, hogy ez így megy, és ezt az idén egyébként ebbe fogunk is előre lépni. Gyakorlatilag csak az idei évben megdupláztuk a MÁV beruházási keretét. Ezek a nyári munkák, vagy éppen a most Hidasnémetinél ezen a héten is induló munkák, vagy a Százason is most lesz egy nagy rostálás. Tehát különböző kisebb beruházási munkák, amik nem nagy óriás 100 milliárdos projektek, de azért látványos lassú jel megszüntetések, állomási beruházások, éppen tegnap írtuk ki a tervezési tender Zugló állomás, vagy Zugló megállóhely akadálymentesítésére, az is ebből megy. Déli pályaudvaron is szeretnénk beavatkozni ilyen forrásokból. Tehát egy ilyen típusú beruházási programot elindítottunk, és ezt még szeretnénk tovább emelni. Az lenne a cél, hogy előbb-utóbb elérjük azt a szintet, hogy legalább az amortizációt visszapótoljuk beruházásokkal a MÁV és a GYESEV mindennapjaiban. Alapvetően, bár nyilván kell rövid távú intézkedéseket hozni, de a folyamatos kapkodás helyett szeretnénk hosszú távú fejlesztésekre alapozni. Alapvetően ugye fontos céljaink, nem ragoznám túl, általánosakban is a közösségi közlekedés erősítése, a megyeszékhelyekre, a fővonalakon, vasúti fővonalakon a versenyképes eljutás, minden nagyvárosi térségben, Budapestet beleértve, pedig a vonzó elővárosi forgalom létrehozása. Ugye látjuk azt, hogy igény az bőven van. Látjuk azt, hogy az összes elővárosi térségben, ahol bármiféle fejlesztés zajlott, ott az utasok megjelentek. A budapesti előváros esetében ugye már gyakran elmondtuk ezen a konferencián sokszor, hogy mennyi utasszám növekedést hoztak a nagyobb felújítások a fehérvári vagy az esztergomi vonalon. Semmi kételjünk nincs abban, hogy a többi vonalon is ez a potenciál ott van benne. Tehát ha végre rendbe raknánk a híveket, ha végre rendbe raknánk a Lajos-Mizsei vonalat, akkor ugyanez a típusú utasszám növekedés ott van, és abban is biztosak vagyunk, hogy egyébként tramtrain rendszerekkel, versenyképes elővárosi közlekedési rendszerekkel, egyébként ahol ez indokolt és lehetséges buszsávokkal fejlesztjük az elővárosi közlekedést bármely megyei jogú városunk környékén, akkor egyébként ott is ott van ez a potenciál. Bizonyos szempontból azt látjuk, hogy az idén szeptemberi iskola kezdés után a menetidő romlások a néhány megyei jogú városunk környékén rosszabbak, mint Budapesten. Tehát egyszerűen az a típusú romlás, hogy tavalyhoz képest mennyivel lassabban jut be a volánbusz a városközpontba, van, ahol 5 perc az átlagos romlás év per év tavalyhoz képest. Ennyivel nő meg a dugó néhány nagyvárosunk környékén, mert gyakorlatilag egy teljesen kontrollálatlan szétterülés zajlik számos városunk környékén. Tehát itt is az látszik, hogyha lenne versenyképes közösségi közlekedési alternatíva, azért lenne mit keresnünk.

Eközben ugye az a helyzet, hogy a MÁV és a HÉV járművek általános átlag életkora 43 év, és ugye ha ebből kivesszük a kisszeket és a flörtöket, és megnézzük akár csak a távolsági flottát, az Intercity flottát, vagy külön megnézzük a HÉV-eket, akkor ennél még ugye sokkal rosszabb adatokat találunk, ott inkább az 50 év körüli a helyzet, 32% jelenleg az átrendszerű WC-vel működő járműparknak a férőhelyarányos részaránya, 46%-ban nincs se klíma, se légjavító. Körülbelül az összes vasúti férőhelynek egyharmada akadálymentes ma, és 73%-án a MÁV csoport járművének nincsen utastájékoztató kijelző. Tehát ez az a helyzet, amiből kiindulunk. És azért sok szempontból nyilván most a WC, meg vannak specialitásai a vasúti közlekedésnek, de engem a helyzet sokban emlékeztet arra, hogy 2010-ben nekiálltunk a BKK létrehozásának, és nekiálltunk annak a munkának, ami a budapesti közlekedés szervezés megújításáról szólt. Ma már ezek távoli emlékek, de azért, hogyha a BKK 2010 előtti utolsó éveire visszagondolunk, és most nem a mindenféle egyéb botrányokra, azért ha belegondolunk, hogy milyen mennyiségben voltak régi Ikaruszok még forgalomban, hogy milyen mennyiségben voltak nem alacsonypadlós villamosok, kizárólagosan jelen számos vonalon, gyakorlatilag a 4-es 6-oson kívül mindegyik vonalon csak ezek voltak, hogy milyen állapotban volt a forgalomirányítás, hogy milyen állapotban volt az utastájékoztatás, hogy a futár előtt milyen nehéz volt valós idejű tájékoztatást kapni bárhol, akár járműbelsőben, külső kijelzőkön, bárhol, akkor azért nagyon sok szempontból egy hasonló szituációból indulunk neki ennek az előttünk álló néhány évnek. És itt most nem is merülnék el túlzottan ezekben a konkrét vasúti fejlesztésekben, itt ebben a körben hagy beszéljek inkább még egy néhány szót arról, a munkáról, amit intézményileg most megkezdünk, és utána visszatérek ide az országos közlekedés szervező révén. Hiszen arról döntött a kormány, és ezt most már az országgyűlés is megerősítette, hogy szeptember 1-től létrejött az országos közlekedés szervező, az OKK. Ez most még azért inkább egy, hogy mondjam, egy hivataltípusú szervezet, de a BKK is így indult 2010 őszén, tehát azért nagyon hasonló a helyzet. Szeptember 1-től már nem én vagyok a megrendelője a MÁV személyszállítás, a Volán, ami ugye ennek a része, a HÉV, ami szintén ennek a része, illetve a GSF személyszállítási szolgáltatásainak, hanem ezeket a jogaimat átruháztam az OKK-ra. Tehát ugyanúgy, mint ahogy 2010 után a fővárosi önkormányzat megrendelő jogai átszálltak a BKK-ra, ez a típusú változás most a helyközi közlekedésben és az OKK vonatkozásában végbe ment. Ez jelenleg azt jelenti, hogy a KTI-ben korábban regionális közlekedés szervező irodákként működő támogató szervezetek, amelyek részt vettek a minisztérium munkájának támogatásába, ők már jogutódlással átkerültek ebbe az új társaságba, ez egy újonnan alapított ZRT, és a következő 1-1.5 évben a MÁV csoport és a GSF szolgáltatás tervezéssel foglalkozó kollégái is átkerülnek az OKK-ba, és gyakorlatilag a végére ennek a munkának 1.5 éven belül, kb. Ugyanannyi idő alatt, mint amennyire a BKK létrejött 10 és 12 között, tehát nagyjából ugyanazt az időtávot látom reálisnak. Pont ugyanoda szeretnénk eljutni, ami azt jelenti, hogy a helyközi közlekedésben minden közszolgáltatási jegybevételt az OKK fog beszedni, költségalapú megrendeléseket fog kibocsájtani a szolgáltatók felé, képes lesz arra olyan vertikumban, ahol ezt erről a kormányzat dönt, és olyan léptékben, hogy versenyeztetéssel ítéljen oda közszolgáltatásokat a jövőben, és feladata lesz az, hogy az egész országban a helyközi közlekedést megszervezze, az utastájékoztatását, a hálózattervezését, a menetrendi tervezését elvégezze. Annyiban mindenképp különbözni fog a modell a BKK-tól, hiszen egy országos dologról van szó, hogy a magyar közútnak ehhez nem lesz direktben köze, azt gondoljuk, hogy a közútkezelés és a tömegközlekedés között városi kontextusban van szinergia, országosan azért ennek sokkal kisebb vagy kevesebb szinergiapontja van, tehát ilyen típusú integrációra nem kerül sor most ebben az intézményrendszerben, és ami pedig a beruházásokat illeti, ott is egy más logika fog érvényesülni, alapvetően az infrastruktúrális beruházásokat a MÁV pályaműködtető és a GSF mint pályaműködtető végzi el. Ez nyilván abból ered, hogy ellentétben a városi közlekedéssel, a vasúti közlekedésben ugye szét kell választanunk a pályainfrastruktúra menedzsmentjét és a közszolgáltatásokat, hiszen nyílt hozzáférésű pályaszakaszokat is működtetünk nagy számban Magyarországon. Éppen ezért a modell azért néhány ponton eltér, de alapvetően azt a feladatot, amit nyilván másút európai országokban sok helyen régiók látnak el, és regionális közlekedés szervezők működnek Európa szerte, Lengyelországtól kezdve nyilván Olaszországig vagy Franciaországig bezárólag számos európai országban, Németországot is beleértve, ezt nálunk regionális kormányzati szint hiány a magyar államnak kell betöltenie, és az ország méretéből adódóan is azért ez valahol érthető, hiszen mondjuk Bajorországban is egy darab egységes közlekedés szervezés zajlik, ami azért Magyarországgal, ha nem is méretében, de lakosság számában egy összevethető komplexitás.
Éppen ezért egy integrált közlekedés szervező intézményként fog az OKK működni, és azt remélem, hogy azt a típusú eredményt, amit a BKK létrehozásával elértünk Budapesten, hogy azért az egész tömegközlekedésnek a szolgáltatási szintje emelkedett, a szolgáltatási szintnek az egységessége emelkedett, az utastájékoztatás színvonala emelkedett, az egész az utasokhoz való viszony átalakult azáltal, hogy nem önmagában az üzemeltető, hanem egy megrendelői szervezet látta el ezeket a feladatokat. Ezt a típusú átalakulást, ezt láthatjuk majd. Ez azt is jelenti, hogy a különböző informatikai és jegyértékesítési rendszereket egyesíteni fogjuk. A tárcánk tulajdonosi joggyakorlás alatt áll a Nemzeti Mobilfizetés is és a MÁV-SZK is. Tehát azt a típusú helyzetet, hogy vannak ilyen egymással konkuráló állami informatikai rendszerek, amik egymással nem beszélnek, a J meg a Nemzeti Mobil, ezt a helyzetet is fel fogjuk számolni. Most ez nyilván idő, mire ilyen nagy informatikai rendszereket átalakítunk, de azért a cél az, hogy egy egységes tömegközlekedési tájékoztatási rendszer is és értékesítési rendszer is legyen Magyarországon. Ez azért kinyitja azt a kérdést, hogy akkor az OKK pontosan hogyan és miként fog szolgáltatásokat odaítélni, és miként fogja ezeket a szolgáltatásokat megszervezni. Ennek kapcsán is szeretnék világosan fogalmazni, és talán oda is lépek, mert mindjárt itt van valahol a megújuló járműállományban az Intercity és a HÉV beszerzés. Ugye sok, vissza is mehetek az Intercityhez, vagy megálltok a HÉV-nél, a lényeg az, hogy amikor ez a kormány hivatalba lépett, akkor egy gyakorlatilag lehetetlen kihívással néztünk szemben a tekintetben, hogy a helyreállítási alapforrásait hazahozzuk. Szerintem nem sokan adtak volna akár egy fabatkát is azért, engem is beleértve, hogy április 12-e előtt, de még egyébként április 12-e után se nagyon, hogy még meg lehet menteni az RRF forrásait. Mert ugye azt láttuk, hogy ez a 10 milliárd euró, ami Magyarországnak a Covid utáni helyreállítási alapból járt, ezt 6 évig lehetett felhasználni, 2026. augusztus 31-én ez a határidő lejárt, Magyarországnak nem volt elfogadott helyreállítási terve, föl voltak függesztve a forrásai, az abban szereplő határidők szinte kivétel nélkül lejártak, az abban szereplő projektek nem indultak el. Ekkor kezdtünk tárgyalást az Európai Bizottsággal, most ennek minden részletében, ami nem ehhez az ágazathoz tartozik, itt nem mennék bele, de a lényeg az, hogy egy óriási mentést vittünk végig, ahol egyrészt újra tárgyaltuk a projektlistát az alapján, hogy mit reális még megcsinálni ennyi idő alatt. Másrésztről pedig nyilván végig tárgyaltuk azt, hogy a különböző jogállamisághoz, korrupcióellenes intézkedésekhez, átláthatósághoz kötődő intézkedéseket milyen gyorsan és hogyan tudjuk átültetni a jogrendbe, ami ahhoz kell, hogy elérjük ezeket a forrásokat, hogy ne lopják el, leegyszerűsítve. És előbbi csoportot sikerült teljes egészében lezárni, a projektek kapcsán pedig az utolsó pillanatban tudtunk egy kreatív megoldást átvinni, ami ugye a Roscoe modellnek a bevezetése, csak hogy értsük, ugye az látszott még a tárgyalások lezárása előtti nap is, hogy nem tudjuk lefedni projektekkel a 10 milliárd eurót, ami benne volt a régi tervben, azokat nem lehet megcsinálni, hogy mondjak egy közlekedési példát, a Ráckeve és a Csepeli HÉV felújítására benne volt a forrás teljes egészében a helyreállítási tervbe, de építési beruházást azt augusztus 31-ig be kellett volna fejezni, ez el se indult, közbeszerzése se volt kiírva, mivel lehetetlen befejezni egy ilyen munkát 3 hónap alatt, még egy közbeszerzés kiírása is lehetetlen ilyen rövid idő alatt. A kollégáimmal végignéztük az összes uniós tagállam helyreállítási tervét, mert sokan megcsúsztak időben. Sok helyen voltak problémák, sok helyen kellett újra tárgyalniuk a bizottsággal a határidőket, és az olaszoknál találtunk meg egy olyan példát, hogy Olaszország úgy mentett meg lejáró RRF forrást, hogy egy olyan megállapodást kötött az olasz kormány az Európai Bizottsággal, hogy létrehoznak egy állami gördülőállomány eszközkezelőt, amely aztán versenyeztetett módon ítéli vagy az maga, vagy a régiók, ott ugye a régiók is vannak egyre bonyolultabb, de a régiók versenyeztetve ítélik oda egyes közszolgáltatásokat, ahol azok a járművek majd járnak, és mint ilyen nem kell a járműveknek is beérkezniük, hanem az új gördülőállomány eszközkezelő vonat leasing cég tőkeemelését elfogadják teljesítésnek a projektbe. Tehát magyarul a cashnek kell bemenni, meg a szabályozásnak kell meglenni, és ezzel a mérföldkő teljesíthető. Elsőre, másodikra, harmadikra erre nemet mondott a bizottság nekünk, mondván, hogy mi 2033-ig lekötöttük a közszolgáltatási megrendelést a MÁV-val, tehát nyilván nincs erre lehetőség. Amikor elmondtuk, hogy azért egy új beszerzés, mire megjönnek az első új járművek, az is 30-31-ben van, tehát itt valójában 2-3 évről van szó, és készek vagyunk arra, hogy ott ennyivel lerövidítsük a MÁV meglévő közszolgáltatási szerződését, hogyha ezzel tudunk járműveket hazahozni. Tehát, hogy ennek az a vége, hogy új járművek lesznek végre a HÉV-eken és az Intercity-ken. És végül bemutattuk az olasz példát, amit ők is ismertek, de onnantól, hogy az is látott, hogy mi is ismerjük, onnantól ez segített a tárgyalások lezárásába, és amire a miniszterelnök utalt is, hogy az utolsó éjszaka sikerült még ezt az 1,8 milliárd eurót kialkudnunk, ez igaz is, tehát valójában ez a forrás, ez a legutolsó órákba került be a helyreállítási tervbe. Így aztán végül 1,8 milliárd eurót tudtunk vasúti jármű cserére
behozni. Ez már, ugye ez a Vonatflotta nevű új állami cég, ez létre is jött, Vonatflotta ZRT a neve, és ebben a tőkeemelést végre is hajtottuk, tehát 640 milliárd forintot beutaltunk ebbe a cégbe, ez most ott le van kötve állampapírba, és ez a fedezet arra, ezzel a mérföldkövet teljesítettük, tehát a mérföldkőnek két fontos eleme volt, az országos közlekedés szervező létrehozása, a jogszabályi háttér, illetve ennek a cégnek a megalapítása és tőkeemelése. Ezeket a feltételeket egész nyáron zajló munkával teljesítettük, Erigyertő János helyettes államtitkár úr koordinálta és irányította ezt a munkát, és most ott tartunk, hogy akkor ki kell írnunk a tendereket. Tehát arról tudok beszámolni, hogy egyrésztről nyilván a Gyesevnek megjönnek az új Intercity vonatai, amik EIB hitelből gyártás alatt vannak, illetve tesztelés alatt vannak, ezek jövő nyáron forgalomba állnak a Budapest-Győr-Szombathely és Budapest-Győr-Sopron vasútvonalon, és emellett pedig még az idei évben a vonatflottának ki kell írnia a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes Intercity motorvonatra, lehet, hogy még több is kijön majd ebből, meg azt, hogy pontosan milyen tenderstratégiát követünk, ebben még több lehetőség nyitva van. De a lényeg az, hogy ezzel le fogjuk cserélni a Pécs-Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Szolnok, Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körícéknek a járműveit, meg még néhány vonalon ebből meg tudnak jelenni új járművek. Tehát ez azért egy elég jelentős előrelépés lesz.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban ellátogattunk a CityRail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől, és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok, a barlangászás világába kalauzoljuk el Önöket. Az Orbán Ház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik, a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. A riporter Tikovics Ernő.
2: Utolsó darabként, vagy hát reméljük, hogy nem utolsó kiállítási darabként került be most egy jégcsákány abba a kiállításba, amely az Orbán Házban látható Szilvásváradon, és amelyet Regős József kutató barlangász állított össze, mondhatom, hogy a saját felszereléseiből, amit éveken, évtizedeken keresztül használt.
3: Évtizedeken mindenképpen, hogy mindjárt itt ragadjam meg azt, hogy mert én 63-ban kezdtem el a barlangokkal foglalkozni, hát azóta jó néhány évtized eltelt, úgyhogy azóta, és itt ez a két helyiségünk itt az Orbán Házon belül, ez általában időszakos kiállításokat szokott tartalmazni. Ugye most legutoljára a nyugdíjas klubnak a fonott kis kosárkái meg egyéb dísztárgyai voltak kirakva, aztán, hogy kiürült, akkor most megragadtam az alkalmat, és itt a barlangászatból ugye képeket meg a felszerelésemnek a részeit raktam ki, úgyhogy egy kis ízelítőt lehet kapni, hogy hogy mászunk a kötélen fölfelé, hogy ereszkedünk lefelé, ugye, és akkor itt egyéb ilyen érdekességek vannak, amivel úgy általában a hétköznapi ember, ha úgy tetszik, a hétköznapi élete során az ember nem találkozik ezekkel a dolgokkal.
2: Ez valóban így van, és nyilván ma már sokkal egyszerűbb hozzájutni felszereléshez, profi felszereléshez, de 63-ban ez hogy nézett még ki?
3: 63-ban úgy, hogy véletlen hozzájutottunk néha egy-egy nyugati prospektushoz, vagy ha valaki véletlen kijutott valamilyen úton, módon nyugatra, akár hegymászó programra, vagy barlangász programra, akkor ő ott rögtön másolgatott, meg gyűjtögetett meg, amit lehetett csinálni. Tehát ezek alapján, a cégek alapján kezdtük el itthon gyártani ezeket a dolgokat, és akkor így tulajdonképpen mi ugyanúgy használható dolgokat tudtunk csinálni. Még kicsit a saját igényeinkhez formáztuk is, tehát a felszereléseknek itt a fele az körülbelül házi gyártmányú, amit itt lehet látni, és ugyanolyan jól működtek ezek is, mint a gyáriak, úgyhogy nem volt ebben semmi különbség. Nyilván olyanok csinálták ezeket, mint jó magam is, ugye géplakatos az eredeti szakmám, tehát nyilván rendelkeztem azokkal a szükséges statikai, meg dinamikai ismeretekkel, amiket tudni kellett ahhoz, hogy ne legyen baleset veszélyes egy-egy ilyen eszköz, és ezeket azért úgy csináltuk, hogy nem is volt ezekből soha baleset.
2: Akkor ezek a tárgyak miért töröttek?
3: Hát, ezek pedig ugye, amikor kinyílt a világ számunkra, tehát ugye felszabadultak a vállalkozási lehetőségek, akkor adódtak azok a dolgok, hogy mi ugye ilyen alpintechnikás munkákat kezdtünk el vállalni, és ugyan vállalkozásokkal indultunk, legextrémebb dolgokat is megcsináltuk, és hát itt ezek a karabinerek, meg főleg ez a három, ez azt mutatja, hogy ezek a munkák időként azért igen keményen igénybe vették a felszerelésünket.
2: Elfáradt az anyag.
3: Ez kinyílt. Ez favágásnál konkrétan. Tehát amikor olyan veszélyes helyeken kellett fát vágni, hogy nem lehetett kidönteni, vagy nem lehetett ledobálni, vagy ilyesmi, hanem vissza kellett tartani, és ilyen darabokba kellett leadnunk, amit tudom én, 30 méteres jegenye fát ugye apránként le a földre, és akkor hát ha egyszer elmérte az ember a terhelést, akkor főleg ezek a karabinerek ugye nagyon érdekes, hogy mi már akkor nehezen jutottunk hozzá, de voltak már alumínium karabinereink, amik már bemért terhelhetőségű karabinerek voltak, de ezek nagyon ritkák voltak még akkoriban, 60-as években, elvétve jutottunk hozzá, és ezért használtuk ezeket a tűzoltó karabinereket, a tűzoltók használták ugye ezeket, acél karabiner sokkal gyengébb volt, ugye, mint a nála jóval kisebb és vékonyabb alumínium karabiner. Ugye először még csak az NDK-ból hoztuk be az alumínium karabinereket, aztán a cseheknél is megnyílt a lehetőség később, és aztán amikor a világ nyílt, akkor Ausztria, Németország, Olaszország, és akkor onnan szedtük össze a felszerelést. Aztán jöttek a francia mászógépek, ugye svájciak, tehát azért már a technika azt előbb-utóbb elért bennünket.
2: A létrák mi szerepet töltenek be a barlangászásban?
3: Trepniknek hívjuk ezeket, tulajdonképpen csak úgy létre, hogy ezek ilyen kisegítő fogást jelentenek, tehát ez azt jelenti, hogy az ember mondjuk beállt egy szöghöz úgy, hogy a térd magasában volt a szög, akkor fölnyúlt, ameddig tudott, ott berakta a következő szöget, arra ráakasztott egy ilyen trepnit, és akkor utána ezzel tudott menni egy kicsit följebb. És amikor fölment a trepni felső részére, és beállt a legfelső fokára, akkor utána megint föl tudott nyúlni egy trepni hossznyit, és akkor így tudott kiaraszolni mondjuk adott esetben egy ilyen nehezen megmászható területet.
2: És a jégcsákány mi szolgálatot tehet?
3: A jégcsákány, hát fantasztikus jégbarlangok vannak.
2: Legközelebb hol?
3: Hát legközelebb Romániába, vagy felvidéken Szlovákiába, ugye, de a szlovák jégbarlangokban nem igen tudtunk csattangolni, ott ezek fokozottan védettek, tehát ott nem igen lehet mászkálni. Erdélyben ott járkáltunk jégbarlangba, de az igazi nagy jégbarlangos kihívás Ausztria volt, és akkor ott aztán lehetett jégbarlangozni. De néha csak a barlangok megközelítése is kívánja azt, hogy hágóvasat, jégcsákányt tartson az ember. Ugye itt vannak a hágóvasat is fönt, és akkor ugye így lehet megközelíteni. A jeges területen elkerülhetetlen, hogy ezeket használja az ember.
2: Hát ma már nem ilyeneket, de az
3: ember... Ma már nem ilyeneket, persze, igen. Ez egy régi, mit tudom én, lassan 100 éves kovácsolt hágóvas. Ma már ugye nyilván jóval korszerűbbek vannak, de a korszerűbbet a lányomnak adtam, mert ő időnként megfordul Glecseren, meg ilyen helyeken, tehát a legjobb jégcsákányom, meg a legjobb hágóvasam, ez ugye ott van nála. De annak idején, amikor a lányaim kicsik voltak, akkor csináltam ilyen gyerek hágóvasat nekik rozsdamentes acélból, és ugyan nagy Glecserre nem vittem őket gyerekként nyilván, de a rámszakadékba, amikor a jeges lefagyott téli időszakba mentünk, akkor ott bizony ráadtam a kis hágóvasat, és nagyon élvezte. Úgyhogy néha még itthon is szükség lehet egy-egy hágóvasra.
2: A világító felszerelések, magyarul a lámpák, egész külön fejezetet jelentenek a kiállításon belül.
3: Igen, és nem találtam meg a fejkarbid lámpámat, ő még hiányzik, őt még valahonnan elő kell ásni.
2: Valamelyik barlangból.
3: Nem, valószínűleg otthon van valamelyik kuplerájnak az alján, igen, minden. De a lényeg az, hogy itt azért, hát amikor mi elkezdtünk barlangászni, akkor elsősorban a karbid lámpák voltak, amiket használtunk.
2: Még ma is használják őket, nem?
3: Persze.
2: Mert csak onnan tudom, hogy egyszer barlangáztam, és ezzel világítottam.
3: Csak most már így ezeket a kézi karbid lámpákat ritkán használjuk, de azért még egy-két öreg barlangásznál előfordul,
2: gondolom. Igen, sisak világít.
3: Simán háztartási boltokban lehetett karbidot kapni, most már a karbid beszerzése is problémás, tehát az ellátása a szükséges anyagoknak, a megszerzése az is problémát okoz, de a karbid lámpa az egy nagyon jó világító eszköz volt, évtizedekig használtam én is, aztán ugye idővel jöttek a fejkarbid lámpák, amikor a tartály volt az oldalunkon, és a sisakra volt az égőfej felszerelve, ugye ez volt a következő fokozat. Aztán, amikor megjelentek már a jó minőségű akkumulátoros világítások, akkor áttértünk az elektromosra. Ennek nem csak az volt az előnye, hogy nem kellett ilyen nyűgös karbidot tölteni, vizet tölteni, engedni, szabályozni, mit tudom én, hanem ráadásul ezek nem szennyezték úgy a környezet, mert azért a karbid lámpa is, ahol át kellett bújni, máig is vannak olyan barlang szakaszok, ahol ilyen bújós rész van, és ott mindig látszik egy kis fekete folt fölötte, mert amikor lebújt a fickó, főleg a fejkarbid lámpával, akkor ott megpörkölte egy kicsit a közvetet. Tehát egy minimális szennyezést azért hagyott.
2: Ez a lámpa, ez nagyon érdekes, ez még a karbidnál is öregebb lehet.
3: Az jóval öregebb, az középkorban volt egy ilyen olajmécsesszerűség, amit úgy használtak, tehát ezek még az egészen kezdetleges lámpák. Illetve a másik különlegesség a Maxim lámpa, ugye ez pedig a hosszú nagy barlangokban volt. Tehát még a Baradla barlangban is, úgy tudom, még az 50-es évek elején is még ilyen lámpákat használtak, ez meg benzinnel.
2: Idegenvezetők?
3: Ez benzinnel, idegenvezetők, igen, a hosszú túrákon keresztül, tehát ahol nem volt a világítás bevezetve, ugye az csak a barlang két végén van, a hosszú szakaszon pedig hát ilyen lámpákkal mentek végig, ez benzinnel működött, és akkor benzint kellett fölpumpálta, és akkor tulajdonképpen egy ilyen különleges világítást adott. És aztán jöttek akkumulátoros lámpák, ugye bányászlámpák, ezek NDK típusú lámpák voltak. Aztán próbáltuk ugye ezeket házilag is csinálni, még amikor át lett alakítva, úgyhogy lapos elemmel és égőt raktunk bele. Tehát rengeteg ilyen házi világítás még, amiket így otthon el lehetett barkácsolni elemlámpák átalakítva, ugye a fele a homlokodon volt, a másik fele a zsebedbe. Tehát nagyon sok barkácsolást kívánt egy-egy ilyen extrém sport feltételének a megteremtése is.
2: Nem tudom, hogy a kötelet, amin az életetek múlhatott sokszor, magatok fontátok?
3: Nem. Hát ipari perlonköteleket már be lehetett szerezni, csak ugye azok nem voltak garanciások. Azért volt olyan, ami szakadt, igen, sajnos. A Metorbarlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlonkötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad, legfeljebb a vödör visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-12 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy azért érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátették, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesne, és mindjárt a felső harmadba mondta, hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötélet, de a kötél elszakadt, tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisak, tényleg nem hoztam még a régi sisakat, még azt is az.
2: Mi az, miből volt? Papírból?
3: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni. Tehát ez volt a későbbi ugye, a fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések. Igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szín, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóról, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán két hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt a sérüléseibe a srác Lakatos Lacihat.
2: Ismerted?
3: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és egy jó, békés, jó gyerek volt egyébként, és kár érte, de hát mindenkiért kár, tulajdonképpen mindenkinek van valami értéke, amit az ember ilyenkor sajnál.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 11. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Az letagadhatatlan tény volt, hogy Gyulus egyre kevesebbet ivott, és egyre többet olvasta a Bibliát. A régi, két lábon járó szerencsétlenségből egy meglepően normális ember kezdett kikerekedni, akivel egészen jól el lehetett tölteni az időt. A tő mondatokról áttért a bővített mondatokra, normális hangsúllyal beszélt, nem kellett magyarról magyarra fordítani, és ha jobban belegondolok, már nem is tűnt olyan suttyó rockernek, mint ismerettségünk kezdetén. Valamivel később villámcsapásként ért a hír, hogy Gyulának van egy kóhó mérnöki diplomája. Az öreg tanácsait és útmutatásait megfogadva sikerült befejeznie félbehagyott egyetemi tanulmányait. Vigyorgó képpel közölte, azon melegében, hogy ezentúl csak mérnök elvtársnak szólíthatom, de aztán nagy lelkűen megengedte, hogy továbbra is tegezzem, és ha úgy gondolom, nyugodtan hívjam csak mérnök úrnak. A mérnök úr olyan tojásra rántották a tudott rittyenteni, hogy bárki megnyalta volna utána mind a tíz ujját. Az albérlet viszont, ahol lakott, nélkülözni volt kénytelen minden úri eleganciát, ugyanis lakója esküt ellensége volt az evilági hívságoknak, beleértve a porszívózást, a felmosást és a mosogatást is. Az étkezést például azzal kezdtük, hogy kerestünk magunknak két használható tányért a mosatlan edénykupac legalján. Aztán megpróbáltuk a modern kor követelményei szerint alkalmassá tenni őket az evésre. Ehhez keresni kellett egy fogót, amivel a meleg vizet meg lehetett nyitni, ugyanis a csaptelepen nem volt tekerő, csak egy agyongyötört fémcsonk, amely a régmúltban még tekerőhöz tartozott. Aztán el kellett pakolni néhány mosatlan edényt, mert minden túl magasra volt tornyozva, és nem lehetett hozzáférni ahhoz a hülye csonkhoz. Gyulus egyből a nadrágomra löttyintett néhány liter hideg moslékot. Mikor ezt túléltem, még mindig nem kaptam egy vérzést, megkezdhettem a birkózást a csappal, mert Gyula akkor már nem ért rá. Hagymát vágott, szalonnát aprított, legalább egy tucat tojást tört fel és tett egy műanyag tálba. Ennek a habosítása lett az én feladatom. Beleadtam apait, anyait. Azt persze elfelejtettem mondani, hogy az asztalnak momentán csak három lába van, és ki van támasztva a radiátorhoz. Csengettek. Zsír sercegése és mennyei hagyma illat töltötte be a konyhát, amikor megérkezett Laci bácsi, aki azon nyomban le is huppant az asztalfűre. Egy hirtelen ötlettől vezérelve meglátogatta Gyulát. Köpni nyelni nem tudtunk a meglepetéstől. Én csak merő véletlenségből vagyok itt, mondtam az öregnek, ami igaz is volt, de amikor kiigazított, hogy véletlenek már pedig nincsenek, akkor azért elég érdekesnek tűnt a szitu. Most jöttem ide életemben először. Az öreg se járt még itt soha. Nem tudtunk egymás szándékáról, aztán mégis összefutottunk. Szóval itt laksz, Gyuszikám, kezdte az öreg a társalgást, és jó indulatúan pillantott szét a lakásban. Nagyon otthonos, mondta a jól ismert csibészes mosolyával, és mindketten tudtuk, hogy ez most mit jelent. Nekem nincs időm itt szarakodni, Lacibá, kezdte Gyula a mentegetőzést, és rázúdította a nagy halom tojást a nagy halom szalonnára. Sózott, kavart, de szemmel láthatóan azért zavarban volt egy kicsit. Az öreg ritkán ment vendégségbe, de ha már így alakult, és pont ebédidőben érkezett, délután 3:30-kor, hát szedett magának a frissiben készült kajából egy kultúrált adagot. Aztán rátért a lényegre. Mi otthon a Margitkával mindig imádkozni szoktunk étkezés előtt. Nem csinálunk belőle nagy ügyet, legtöbbször nem is hangosan imádkozunk, de azért mindig megköszönjük az ételt Istennek. Az öreg meghajtotta a fejét, és néhány mondatban imádkozott. Istenem, hálásak vagyunk neked az ételért, és hálásak vagyunk azért is, hogy most együtt lehetünk és beszélgethetünk. Ámen. Gyorsan áment mondtam, és vártam a beszélgetést. Laci bácsiéknál sok ilyen beszélgetésen részt vettem már, ami legtöbbször abból állt, hogy az öreg elmondta, hogy a Biblia Istenének miről mi a véleménye, hogyan látja a dolgokat. Nem volt pátosz, vallásoskodás, szerepjátszás vagy efféle. Gyakran teli szájjal röhögtünk saját magunkon, ha egy bibliai történet kapcsán szembesültünk azzal, hogy valójában milyenek is vagyunk. Az öreg is nevetett ilyenkor. Egy percig sem próbálta elhitetni velünk, hogy ő tökéletes. Gyulus, kezdte az öreg, ez a lakás úgy néz ki, mint egy disznóól. Azon se lepődnék meg, ha előrontana valamelyik sarokból egy hízó. Semmi közöm hozzá, félre ne értsd. Egyszerűen csak nem tudom elhinni, hogy te ilyen ember lennél. Hát én el tudtam hinni. Ez a Gyula olyan trehány volt, hogy ilyet még nem hordott a hátán a föld. Már szinte hallottam a röfögést a sarokból, mikor az öreg folytatta. Amikor annyi idős voltam, mint te, az én szobám is pont így nézett ki. Úgyhogy elhiheted, tudom, miről beszélek. Egy kicsit rosszul esett, hogy Laci bácsi nem döngöli földbe a Gyulát, de hát az öreg mindig mindent másképpen csinált. Abban reménykedtem, hogy azért jöhet még kutyára dér. Isten nem csak a szeretet istene, hanem a rend istene is, folytatta Laci bácsi. Boldog és bővölködő élettel akar megajándékozni minket, de ehhez a közreműködésünkre is szükség van. Isten senkit nem fog boldoggá erőszakolni. Elképzeltem Gyulát, amint Isten éppen boldoggá erőszakolja. Töltött káposzták sorakoznak véges végig a hófehér abroszon, Gyula csak rág, nyel, arcán földön túli mosoly. Aztán a korsó sörök következnek.

Istene viszont meglepően normális volt. Nem adott a látszatra, nem lehetett elrejteni előle se a rosszat, se a jót. Nem lehetett lekenyerezni egy kis templomba járással, egy kis komolykodó féligazsággal. Gyűlölte a bűnt, de szerette a bűnöst. Nem az érdekelte, amit megpróbáltál elhitetni a világgal, hanem csak az, ami a szíved mélyén lapult. Nem tudták átvenni a stréberek, a képmutatók, a farizeusok, akik csak önmagukat akarták tömjénezni egy kis vallásossággal. Ez az Isten a veségbe látott. Nem érdekelte a duma, csak a valóság. Akkor is tudott inspirálni, amikor nem értettél vele egyet. Nem neki tettél szívességet azzal, ha méltóztattál elmenni a templomba, mondjuk évente egyszer. És ez az Isten mindig mondott valamit az öregnek. Például azt, hogy csak nyugodtan engedje Gyulát részegen kóborolni az udvarukon, ebédeltesse meg, beszélgessen vele óraszám, mintha csak a saját gyereke lenne. Hogy érezze, hogy törődnek vele. Egyébként Gyulus megértett valamit ebből az Istenből, és egyre gyakrabban folytatott szigorúan titkos magánbeszélgetéseket az öreggel, zárt ajtók mögött, teljes diszkrécióval. Néha azért elcsíptem egy-egy mondatfoszlányt. Ne add fel, harcolj! Egyetlen korty ital sincs, világos? Izzadni lehet. Inni nem lehet. Értve vagyok. Imádkozz, és majd kapsz erőt. Az öreg idézgetett neki a Bibliából is. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. És Gyula harcolt. Váltakozó sikerrel, de a vak is láthatta, hogy itt nagy dolgok vannak készülőben. Ha nem volt jó paszban, néha napokra eltűnt, de mindig megkerült és folytatta a küzdelmet ott, ahol abba hagyta. Jó néhány csatát elveszített, de végül megnyerte a háborút.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 11. részét hallották, felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Kvasinger Jenő, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenegy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa a héten fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szentjavatási Ügyek Dikasztériuma és az Új Vértanúk, a Hit Tanúságtevői Bizottsága szervezte. Beszédében a Szent Atya hangsúlyozta, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta a Leó pápa. A szinodalitás építése

0: Európában. A Jövőképtől az ütemtervig címmel rendeztek nemzetközi tanácskozást az ausztriai Welsbuchberg városrészében, a Linzi Egyházmegyei Központban. A világszinódus megvalósítása, a meghallgatás, a közös döntéshozatal és az egyházi kultúrák közötti tapasztalatcsere állt a fókuszban. A konferenciát a Linzi Katolikus Magánegyetem szinodalitással foglalkozó tanszéke szervezte, a szinodalitás európai munkacsoportjával együttműködésben, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa védnöksége alatt. Manfred Schoyer linzi megyés püspök olyan szinodalitás mellett foglalt állást, amelyet nem szabad csupán strukturális reformként értelmezni, mert a szinodalitás mindenek előtt szellemi, lelki magatartás és az a mód, ahogyan az egyház él. Aki kizárólag a saját buborékjában marad és leértékeli a másként gondolókat, nem felel meg ennek az igénynek. Alapvető elismerésre és megbecsülésre van szükség, mondta a püspök. Kiemelve, az elszántság nem deficit, a különbségek nem hiányosságok, a pluralitás pedig gazdagíthat. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány. A Szociális és Családügyi Miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott állami támogatás ügyében a Nemzeti Nyomozóirodánál. A központnak nyújtott 300 millió forintos támogatás felhasználása és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás miatt vetődik fel több bűncselekmény gyanúja, olvasható az Inforádió oldalán. Újabb 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a jegybank korábbi működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a közösségi oldalán megjelent videóban azt mondta, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság az MNB előző vezetésének hivatali ideje alatt létrejött alapítványok létrehozásáról, vagyonjuttatásokról és azok felhasználásáról kért adatokat. Csak nem 1400 diplomata útlevelet vizsgálnak a külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításánál, erősítette meg a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György a Telexen megjelent interjújában azt mondta, nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, hogy milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá. A Fidesz nem a kormánnyal, hanem az emberekkel akar konstruktívan együttműködni, jelentette ki Orbán Viktor pártelnök. A volt kormányfő a Blicknek adott videós interjúban politikai célzatú eljárások indításával vádolta a Tisza kormányt, valamint a miniszterelnököt pedig azzal, hogy uralni akarja a jelenlegi parlamentet. Nyilvánosságra hozták a Gyurcsány kormány 2006-os őszi üléseinek titkos jegyzőkönyveit, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányzati kommunikáció közölte, az eredetileg 50 évre titkosított jegyzőkönyvek alapján az akkori Gyurcsány kormány nem foglalkozott érdemben a kialakult politikai válsággal, inkább a korábban meghirdetett reformtervekre összpontosított. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának fizetendő kötelező kamarai díj eltörlését kéri a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A felhívás szerint 400 ezer érintett fizet akarata ellenére, ezért azt kérik, hogy a tagság legyen önkéntes. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Ezt követően döntően napos idő várható a mai napon, fátyol és komoly felhőkkel. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
5: Kedves hallgatóink, hallgassák meg Kurt Vonnegut az EU fiókérdés című írásának második részét, melyet Tóth Levente olvas fel.

0: Az Euforifon, vagy Eufiu első tesztjére Fred Bockman nappaliában került sor egy szombat délután, 5 nappal Fred és Lou szenzációs műsora után. 6 kísérleti nyúl volt, Lou, Fred és a felesége, Marion, jómagam és az én feleségem, Susan és a fiam Eddie. Bockmanék székeket tettek egy kártyaasztal köré, amelyen egy szürke acéldoboz állt. A dobozból egy hosszú autó antenna állt ki, amely a plafont súrolt, amiközben Fred a dobozzal vacakolt, mi idegesen csevegtünk a szendvicseink és a sörünk fölött. Eddie természetesen nem ivott sört, bár nagy szüksége lett volna valami nyugtatóra. Dühös volt, amiért egy baseball meccs helyett elrángattuk őt egy farmra, és azzal fenyegetett bennünket, hogy Bockmanék antik bútorain vezeti le a haragját. Lelkesen golfozott egymagában az erkélyablak mellett egy lottyat teniszlabdával meg egy piszkavassal. Eddie, szólt rá Susan vagy 10-szer, fejezd be, kérlek. Ura vagyok a helyzetnek, jelentette ki Eddie megvetően, azzal ütött egy 4 falas mandinert és félkézzel elkapta a labdát. Marion, aki a tip-top bútorain éli ki anyai ösztöneit, nem tudta elrejteni nyugtalanságát, amiatt, hogy Eddie tornateremnek használja a szobát. Lou a maga módján próbálta őt megnyugtatni. Hát törje szét ezt a koszfészket, mondta neki, hamarosan palotába költöznek. Készen van, súgta Fred halkan. Reszkető bátorsággal néztünk rá. Fred a szürke dobozba dugott 2 zsinort a telefonból. Ez volt a közvetlen vonal a kampuszon lévő antennájához, és egy óraszerkezet gondoskodott róla, hogy az antenna folyamatosan az egyik rejtélyes űrre legyen irányítva. A legerősebbre a Bockman eufóriák közül. Bedugta a doboz zsinórját a lambériában lévő konnektorba, és kezét a kapcsolóra tette. Készen vagytok? Ne, Fred, kértem. Halálosan meg voltam rémülve. Na, kapcsolja be, gyerünk, sürgette Lou. Nem lenne telefonunk, ha a Bellnek nincs annyi bátorsága annak idején, hogy felhívjon valakit. Itt fogok állni közvetlenül a kapcsoló mellett, és azonnal lekapcsolom, ha valami baj van, mondta Fred bíztatóan. Egy kattanás hallatszott, aztán zúgás. Az Eufiu működött. Mi egynemű sóhaj töltötte be a szobát. Eddie kezéből kicsúszott a piszkavas, valami fenkölt valcerrel lejtett át a szobán, letérdelt az anyja mellé, és az ölébe tette a fejét. Fred dúdolva, szemét félig lehunyva eljött a posztjáról. Lou Harrison szólalt meg elsőként, folytatta a beszélgetést Marionnal. De kit érdekel az anyagi gazdagság? Kérdezte ünnepélyesen. Susan felé fordult megerősítésért. Válaszolta Susan, ábrándosan csóválva a fejét. Átölelte Lou-t, és vagy 5 percen át csókolta. Nézd csak, mondtam megpaskolva a Susan hátát, milyen remekül elvagytok, igaz, gyerekek? Hát nem szép ez, Fred. Eddie, szólt Marion lelkesen, azt hiszem, van egy igazi baseballlabda az előszobai szekrényben. Egy kemény labda, nem lenne jobb azzal játszani, mint ezzel az öreg teniszlabdával? Eddie nem mozdult. Fred még mindig mosolyogva járkált a szobában, most teljesen le volt hunyva a szeme. Beakadt a sarka egy lámpa zsinórba, és a kandallóra zuhant, feje belelógott a hamuba. Halihó, mindenki! Kiáltotta, és még mindig csukva volt a szeme. Beütöttem a fejem a kandallóvasba, és csak feküdt ott tovább fel-fel kacagva. Szól már egy ideje az ajtócsengő, mondta Susan. Nem hiszem, hogy bármit is jelent. Gyere be, gyere már be, kiáltottam. Ezt valahogy mindenki nagyon viccesnek találta. Mindannyian harsányan nevettünk, még Fred is, akinek a kipukkadó kacajai kis szürke felhőket kavartak fel a hamuládából. Egy alacsony, fehér ruhás, nagyon komoly öreg úr jött be, megállt az előszobában és riadtan nézett bennünket. A teljes ember vagyok, szólalt meg bizonytalanul. Egy darab papírt nyújtott Marion felé. Nem tudom elolvasni az utolsó sort a rendelésben, mondta. Mi is van ott? A túró? Elvékonyodott és elhalt a hangja, miközben törökülésbe helyezkedett a padlón Marion mellett. Miután így ült szótlanul vagy háromnegyed órán át, aggodalom suhant át az arcán. Hát, mondta apatikusan, csak egy percre maradhatok. Az útpatkán parkoltam le a teherautómmal, zavarja a forgalmat. Kezdett felállni. Lou lökött egyet az EU fiú hangerő gombján. A teljes ember a padlóra roskadt. Sóhajtotta mindenki. Ilyen napon jobb is itt a négy fal között, folytatta a teljes ember. Azt mondta a rádió, hogy elkap bennünket az Atlanti óceánról jövő hurrikán farka. Jöjjön csak, mondtam. Egy nagy száraz fa alatt állítottam le a kocsimat. Úgy tűnt, hogy ez egészen értelmes kijelentés, és senki nem is talált benne kivetni valót. Visszasüppettem a csend meleg ködébe, és nem gondoltam semmire a világon. Ezek a süppedések, mintha csak néhány másodpercig tartottak volna, mielőtt megszakította őket az újonnan érkezettek hangja. Visszatekintve úgy látom, hogy ritkán lehettek 6 óránál rövidebbek. Az egyikből emlékszem, az rángatott ki, hogy újra és újra megszólalt az ajtócsengő. Mondtam már, hogy gyere be, morogtam. Meg én is, morogta a teljes ember. Kitárult az ajtó, és egy motoros rendőr dühös képe merett ránk. Ki a fene hagyta úgy ott a tejszállító teherautóját, hogy eltorlaszolja az utat? Kérdezte. Megpillantotta a teljes ember. Aha, valaki, meg is hallhatott volna, hogy kanyarodik, és pont beletrafál a maga kocsijába. Felfogja ezt maga? Ásított, és dühös arckifejezését kedves mosoly váltotta fel. Olyan átkozottul kicsi rá az esély, mondta. Nem is tudom, miért hoztam fel egyáltalán. Leült Eddie mellé. Hé, kölyök, szereted a pisztolyokat? Kivette a revolverét a tokjából. Nézd csak meg, pont olyan, mint Hoppié. Eddie elvette a pisztolyt, megcélozta Marion palack gyűjteményét, és meghúzta a ravaszt. Egy nagy kék palack aprócska darabokká fröccsent szét, a gyűjtemény mögött pedig szilánkos rés maradt az ablakon. Hideg levegő süvített be rajta. Ha, a végén még zsaru lesz belőle, kuncogott a padlón Marion. Istenem, boldog vagyok, mondtam, és kicsit sírhatnékom volt. Nekem van a legragyogóbb kölyköm, meg a legragyogóbb barátaim, és a legragyogóbb kis feleségem a világon. Hallottam, hogy még kétszer eldördül a pisztoly, aztán mennyei révületbe süllyedtem. Megint az ajtócsengő riasztott fel. Hányszor kell még mondanom az Isten szerelmére, gyere be! Kiáltottam, anélkül, hogy kinyitottam volna a szemem. Én bejöttem, mondta teljes ember. Sok láb kopogását hallottam, de nem voltam kíváncsi rájuk. Kicsit később észrevettem, hogy nehezen kapok levegőt. A nyomozás feltárta, hogy a padlóra csúsztam, és több kis cserkész telepedett a mellemre meg a hasamra. Akartok valamit? Kérdeztem az egyik újonctól, akinek forró, egyenletes légzését az arcomban éreztem. A cserkészbrigád régi újságokat akart, de ne is törődjön bele, felelte. Csak el kellene majd vinnünk valahova. És tudják a szüleitek, hogy hol vagytok? Ha, persze, izgultak és utánunk jöttek. Hüvelyk ujjával néhány pár felé bökött, akik a lambírja mellett sorakoztak, mosolyogtak a szélbe és az esőbe, amely a törött ablakon keresztül csapdosta őket. Anyu! Azt hiszem éhes vagyok, mondta Eddie. Jaj, Eddie, csak nem azt akarod, hogy főzzön valamit az anyukád, amikor ilyen csodálatosan érezzük magunkat? Kérdezte Susan. Lou Harrison még egyet lökött az EU fiú hangerő gombján. Nesze, kölyök, ez hogy tetszik? Sóhajtotta mindenki. Amikor az öntudat megint rátört a révületre, tapogatózni kezdtem, hogy hol a cserkészbrigád, de már nem voltak ott. Kinyitottam a szemem, és azt láttam, hogy Eddie a teljes ember, Lou meg a rendőr a nagy panoráma ablaknál állnak és ujjonganak. Kint üvöltött és vadul csapdosott a szél, és úgy sodorta be az esőcseppeket a törött ablakon, mintha égi puskák lövedékei volnának. Gyengéden megráztam Susant, és együtt mentünk az ablakhoz, hogy megnézzük, mi olyan szórakoztató. Jön, jön, jön, kiáltotta a teljes ember elragadtatottan. Susannel épp időben értünk oda, hogy csatlakozhassunk az újongáshoz, azt látva, hogy egy nagy szilfa összelapította a kocsinkat. Recs, mondta Susan, és úgy nevettem, hogy megfájdult a hasam. Hívjuk Fredet, szólt Lou sürgetően. Nem fogja látni, hogy szétmegy a pajtája. Kérdezte Fred a kandallótól. Jaj, Fred, ezt elmulasztottad, felelte Marion. Most aztán tényleg látni fogunk valamit, kiáltotta Eddie. A villany vezetékre fog esni, nézzétek, ahogy dől az a nyárfa. A nyárfa közelebb, közelebb, közelebb hajolt a villanyvezetékhez, aztán egy széllökés, szikrazápor és összegabajodó vezetéke közepette, földre döntötte. A házban elaludtak a lámpák. Most csak a szél zúgását lehetett hallani. Hogy senki nem ujjongott, kérdezte Lou halkan. Az eufió kikapcsolódott. Szörnyű morgás jött a kandallótól.
1: Ja, édesem, azt hiszem, agyrázkódást kaptam.
0: Marion a férje mellett térdelt és bőgött. Szegény drágám, mi történt veled? Ránéztem a nőre, akit átölelve tartottam. Borzalmas, szutykos, vén csoroszja volt, mélyen ülő vörös szemekkel és olyan hajjal, amilyen medúzái lehetett. Hú, kiáltottam fel, és undorodva elfordultam tőle. Édesem, zokogott a boszorkány, én vagyok a Susan. Nyögdécselés töltötte be a levegőt, és az éhező, szomjazó emberek nyomorult nyafogása. Hirtelen szörnyen hideg lett a szobában. Egy perccel azelőtt még úgy éreztem, mintha trópusokon volnék. Kinél van a rohadt pisztolyom? Kérdezte a rendőr morcosan. Egy Western Unionos fiú, akit addig nem vettem észre, a sarokban ült, keserves képpel rakosgatott egy halom táviratot, és csettintgetett a nyelvével. Megborzongtam. Lefogadom, hogy már vasárnap délelőtt van, mondtam. 12 órája vagyunk itt. Hétfő délelőtt volt. A Western Unionos fiú egészen elképett. Vasárnap délelőtt, én vasárnap este jöttem be ide. Körbenézett a szobán. Úgy néz ki, mint azok a buchenwaldi híradók, mi? A cserkész csapat főnöke lett a nap hőse a fiatalság hihetetlen életerejével. Felsorakoztatta az embereit, úgy búzdítva őket, mint egy meglett tiszta seregben. Miközben mi csak beburkolózva hevertünk mindenfelé, nyöszörögve, hogy éhesek vagyunk, szomjazunk, fázunk, a cserkészek begyújtottak a kandallóba, hoztak takarókat, bekötözték Fred fejét, és még számtalan lehorzsolt csípcsontot, betömték a törött ablakot, és cseberszám készítették a kakaót meg az erős kávét. 2 órával azután, hogy elment az áram és kikapcsolódott az EU fió, a házban meleg volt, és már volt valami étel a gyomrunkban. A súlyos légúti betegeket, a szülőket, akik 24 órán át ültek a törött ablak mellett, telepumpálták penicillinnel és kórházba szállították. A teljes ember, a Western Unionos srác és a rendőr visszautasította a segítséget és távozott. Kint szerelők dolgoztak a villanyvezetéken, csak az eredeti csapat maradt. Lou, Fred és Marion, Susan és én, meg Eddie. Frednek, mint kiderült, volt néhány igen csúnya zúzódása és horzsolása, de agyrázkódást nem szenvedett. Susan rögtön azután elaludt, hogy evett, most mocorogni kezdett. Mi történt? Boldogság, feleltem neki. Páratlan, folyamatos boldogság. Boldogság kilovatra. Lou Harrison, aki úgy nézett ki a vörös szemével és harcias fekete szakállával, mint egy anarchista, vadul írt valamit a nappali szoba egyik sarkában. Ez jó, boldogság kilovatra, mondta. Vásárolj boldogságot, ahogyan fényt vásárolsz. Kapd el a boldogságot, ahogy elkapod az influenzát, szólt Fred és tüsszentett hozzá. Lou nem figyelt rá. Ez egy kampány, világos? Az első reklám a hosszú hajúaknak szól. Egy könyvnek az árán, amely akár csalódást is okozhat, 60 órányi eufiót kaphat. Az eufió soha nem okoz csalódást. A következővel aztán a középosztályra csapunk le. Egy gyomrossal? Kérdezte Fred. Most meg mi a frász van? Firtatta Lou. Úgy viselkednek, mint a sikertelenül végződött volna a kísérlet. Talán a tüdőgyulladás és az alultápláltság volt a célunk, kérdezte Marion. Amerika keresztmetszete volt ebben a szobában, és mindenkit kivétel nélkül boldoggá tettünk, mondta Lou. És nem csak egy órára, nem csak egy napra, hanem 2 teljes napra szünet nélkül. Áhítatos képpel felállt a székből. Csak vigyáznunk kell, nehogy megölje az eufió a szerelmeseit,
1: úgyhogy egy óra szerkezet, ki és be fogja kapcsolgatni, oké? A tulajdonos úgy állítja be, hogy éppen akkor kapcsoljon be, amikor megjön a munkából, aztán kikapcsol, miközben vacsorázik, vacsora után megint bekapcsol, aztán megint ki lefekvési időben, megint be reggeli után, megint ki, amikor ideje munkába menne, aztán megint be a feleségnek meg a lurkóknak. Ujjaival végig szántott a haján és a szemét forgatta. És az előnyei, Istenem, az előnyei! Nem kell drága játékokat venni a gyereknek. Egy mozilátogatás árán 30 órányi EU fiót vásárolhat, egy üveg jó viszki áráért pedig 60 órányit. Vagy egy családi üveg ciánt, mondta Fred. Hát nem értik, kérdezte Lou értetlen ábrázattal. Ez újra összehozza a családokat. Megmenti az amerikai otthont. Nincs több veszekedés, hogy melyik tévéműsort nézik, vagy melyik rádiót hallgassák. Az EU fió mindenkinek ugyanúgy tetszik. Ezt már bebizonyítottuk, és nem létezik olyan, hogy unalmas EU fió műsor. Kopogás szakította félbe. Egy szerelő dugta be a fejét és közölte, hogy kb. 2 perc múlva megint lesz áram. Ide figyeljen, Lou, mondta Fred. Ez a kis szörnyetek kevesebb idő alatt megölheti a civilizációt, mint amennyi ahhoz kellett, hogy Róma leégjen. Nem kezdünk el agyzsibbasztó bizniszben utazni, és kész. Maga viccel, kiáltott fel Lou döbbenten. Marionhoz fordult. Nem akarja, hogy a férje milliókat keressen? Nem azzal, hogy egy elektromos ópiumbarlangot üzemeltet, felelte Marion hűvösen. Lou a homrokára csapott. Ezt akarják az emberek, olyan ez, mintha Louis Pasteur visszautasítaná, hogy pasztőrözze a tejet. De jó, hogy mindjárt lesz áram, mondta Marion, másra terelve a szót. Fény, vízmelegítő, szivattyú, a... Uramisten! Abban a pillanatban felgyulladtak a fények, ahogy ezt kimondta, de Fred és én ekkor már a levegőben voltunk a szürke doboz felé közeledve. Egyszerre zúztuk össze. A kártyaasztal összetört, és a dugasz kijött a konnektorból. Az EU fió csövei egy pillanatig még vörösen ragyogtak, majd meghaltak. Fred kifejezéstelen arccal elővette egy csavarhúzót a zsebéből, és gondosan lecsavarozta a doboz tetejét. Nem élveznéd, hogy harcot vívsz a fejlődéssel? Kérdezte, és nyújtotta a piszkavasat, amit Eddie ledobott. Dühötten megragadtam, és lesújtottam az EU fiú üvegből és drótokból álló belső szerveire. Bal kézzel és Fred segítségével sikerült távol tartani Lou-t, hogy ne vesse magát a piszkavas és a masina közé. Azt hittem, hogy maguk velem vannak, siránkozott Lou. Ha csak egy szót szól az EU fióról bárkinek is, mondtam, boldogan megteszem magával is azt, amit most tettem meg az EU fióval. És tessék, hölgyeim és uraim, az Országos Hírközlési Bizottságból, azt hittem, hogy az ügy véget ért. Véget kellett volna érnie, de Lou Harrison nagy szájának közvetítésével a hír kiszivárgott. Kérvényt nyújtott be önökhöz, hogy engedélyezik az EU fió üzleti felhasználását. Ő és a támogatói építettek egy saját rádióteleszkópot. Hadd mondjam el még egyszer, hogy Lou állításai kivétel nélkül mind igazak. Az EU fió mindazt megteszi, amit ő mond. A boldogság, amelyet nyújt, tökéletes és lankadatlan a hihetetlen megpróbáltatások közepette. A kis hián tragédiába torkoló eseteket, amilyen az első kísérlet volt, kétségkívül el lehet kerülni azzal, ha egy óramű kapcsolja be és ki a készüléket. Látom, hogy az a példány az önök előtt lévő asztalon már fel is van szerelve ilyen óraművel. Nem az a kérdés, hogy az EU fió működik-e. Működik. A kérdés inkább az, hogy Amerika be akar-e lépni a történelem egy új és lehangoló szakaszába, amikor az emberek többé nem küzdenek a boldogságért, hanem megvásárolják. Nem ez a megfelelő idő arra, hogy a révület váljék az ország mániájává. Az EU fió egyetlen haszna az lehetne, ha valamiképpen lelki békezáró tüzet tudnánk az ellenségeinkre irányítani, miközben a saját népünket megóvjuk tőle. Befejezésül szeretnék rámutatni, hogy Lou Harrison az Eufio reménybeli cárja, gátlástalan alak, aki nem méltó a közbizalmára. Nem lennék például meglepve, ha úgy állította volna be az óraművet ezen az Eufio prototípuson, hogy a sugárzás összezavarja az ítélőképességüket, épp amikor döntést próbálnak hozni. Ami azt illeti, e pillanatban is gyanúsan zümmög, és én olyan boldog vagyok, hogy sírni tudnék. Nekem van a legragyogóbb kiskölyköm és a legragyogóbb barátaim, és a legragyogóbb feleségem az egész világon. És a jó öreg Lou Harrison, csodára derék ember, higgyék el nekem. Sok-sok szerencsét kívánok neki új vállalkozásához.

0: Kurt Vonnegut az Eufió kérdés című írásának második részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

A nosztráj telte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosztrátáte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájának elhagyására és a vallásszabadság védelmére. A Nosztrájtáte zsinati dokumentum 60 évvel ezelőtt fordulópontot jelentett a katolikusok és a zsidók, valamint a más vallások hívei közötti kapcsolatokban, és a Remény világító tornya volt a II. Világháború utáni időszakban. Ma, 6 évtizeddel később, a Nosztrájtáte zsinati nyilatkozat továbbra is fontos hivatkozási pont, hogy új alapokra helyezzük ezt a reményt háborúktól sújtott világunkban és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nosztrájtáte óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait, és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsát bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nosztrájtáte keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a fundamentalizmus és az erőszak esetei, illetve a többi muszlim hívő békés élete között, akik beilleszkednek és dolgoznak az őket befogadó országokban. A dokumentum nem hallgatja el a vallásközi párbeszéd előtt álló akadályokat sem. Ezek közé sorolja a fundamentalizmus erősödését, az előítéletek fennmaradását, a vallási hovatartozás politikai manipulálását, valamint az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az előttünk álló út ezért továbbra is nagy erőfeszítést kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék.
Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztánlátással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Németh László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf Ungarisch, Herr Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretett közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
0: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kulturális változásra a szinodalitás nevében?
2: Valószínűleg Magyarországon nekünk az egy nagy problémánk, hogy általában úgy tekintünk az egyházra is, de a társadalmi folyamatokra is, hogy azok felülről vezényeltek. Megkapjuk az utasítást, és akkor megtesszük, amit lépni kell. Vagy tetszik, vagy nem, vagy morgunk, vagy örülünk, de elindulunk előre. A szinodalitásban én azt hiszem, hogy a nagy lehetőség az lenne, hogy átérezzük. Itt nem arról van szó, hogy a pápa Rómából ide dob nekünk egy csomagot, csináld ezt, vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned, hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
0: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unt bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. És amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piacteret, és újra megszólít. Nem erőszakosan. Nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam? Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen ember biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet. Akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piacteret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
1: Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszártiszt, édesanyja Blaskovics Mária volt, ő nagyszebeni, szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál tanult. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című labban megjelent első novellája, az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában, az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt 1930

A legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című versesregényével arattam. Vörös Sándor 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Add, Uram, hogy a szívem elteljen a nyomorultak iránti irgalommal, hogy tudjon együtt szenvedni. Készségesen segítsen, s inkább akkor legyen boldog, amikor ad, s nem, amikor kap. Add, hogy a szívem könnyen megbocsásson, és tudjon ellenállni a haragnak. Soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába, s minden dologban annyira figyeljen mások szükségleteire, mint a sajátjára. Hassát lelkemet irgalmasságot harmata, szívemben csorduljon túl a jó akarat, s mindenkinek mindenet tudjak lenni. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Immár 5. alkalommal szervezik meg szeptember 19-én szombaton az Avíjai Szent Teréz Ináncsi egyházzenei találkozót. A színes programról Mundwajszki Ferencet, az Ináncsi egyházzenei találkozó koordinátorát hallják.
2: Ez az egyházzenei találkozó, amely Avíjai Nagy Szent Terézön lett elnevezve, ő az egyházközségünk védőszentje. Az egyházzenei találkozóról tudni kell, hogy helyi közösségben alakult Nostrum együttes tagjai kezdeményezésére és Puskárik Zoltán atya kezdeményezésére jött létre ez az egyházzenei találkozó, amelynek a célja, hogy itt a Hernád völgyében, az Abaúj vidéken tevékenykedő egyházzenei együtteseket próbáltuk megszólítani, és hála jó Istennek hallgató fülekre talált, hiszen egyre több olyan együttes jelenik meg a palettán ezeken az egyházzenei találkozókon, akik újak. Mindig vannak állandó vendégeink, de mindig igyekszünk arra, hogy új vendégeket is meghívjunk erre az egyházzenei találkozóra. Annyit tudni kell, az egyházzenei találkozónak az időpontja az általában a szeptemberi hónap elejére esik minden évben. Ez évben szeptember 19-én szombaton lesz ez a rendezvény. Egy órától lesz a gyülekező. A gyülekező helyszíne az Ináncs közösségi háza, amely közvetlenül a templom mellett van. Tehát, ahol fellépnek majd az együttesek. 13 óra 30-kor lesz a megnyitó a közösségi házban. 5 éve Kléri Bertalan gimnáziumi tanára előadónk, aki ünnepi beszédet tart, és köszönti a meghívott vendégeket. És 14 órakor kezdődnek a koncertek a közösségi házban. Hát ez egyben a repertoárunkban a München Karizma dicsőítő zenekar lép fel Miskolcról, Sarokkő zenekar szintén Miskolcról, és Nostrum együttes pedig mi a helyiek, az ináncsiak. Amikor vége van a koncertnek, utána 5 órától Puskárik Zoltán atya, plébános úr, szentmisét celebrál a szomszédban lévő római katolikus templomban. Ez egy ünnepi szentmise, hálaadásról szóló szentmise. És 6 órakor pedig minden évben a rendezvény fő zárásaképpen koncertet ad egy kórus a nagy templomban, ez pedig az Encsi Ökonomikus Kórus lesz ez évben. Érdekeseképpen, hogy voltak már itt a Kantemus Kórus is volt nálunk fellépni például, de beszélhetnék a Egri Fiúk Kórusról, ők is voltak, Miskolci Mincenti Kórus, tehát minden évben próbálunk olyan vendégeket, kórusokat meghívni erre az esti záró koncertre, ami a megjelent vendégek figyelmét felkelti. Koncertet követően pedig ismételten visszamegyünk a közösségi házba, ahol Algapéban szeretett vendégség, egy kis virámbeszélgetés a megjelent vendégekkel, minden olyan hívővel, akinek fontos volt az a nap. Minden évben van egy motto, amely mottoja iránymutató erről a találkozóról, ez évben John Lennonnak egy rövid kis idézete. Isten azért teremtette a zenét, hogy a szavak nélkül is tudjunk imádkozni. Minden kedves hallgatót és mindenkit, aki fogékony és egy kicsit lelkileg feltöltődni kíván, várunk sok szeretettel ezen a szombati napon. Érdekességképpen még annyit azért hozzáfűznék, igaz, hogy nincs a programban feltüntetve a plakáton, de mindig van egy úgynevezett meglepetés. Hát ezében a meglepetés az lesz, hogy déli 12-kor az én kedves kollégám, a hitoktatói kollégám Gál Szilvia és Szedlák Imre tanár úr, gyerekeket hívnak meg a templomba, ők 12-től 13 óráig fognak dalt tanulni. Majd a meglepetés pedig az lesz, hogy a megnyitó ünnepség keretén belül ezek a fiatalok, ezek a gyerekek előfogják azt, amit tanárnénék és tanárbácsék tanítottak velük. Ez mindig olyan kis felemelő és jó érzést meglátni a színpadon 10-13 vagy 14 vagy talán több gyermeket is, akik szépen megéneklik azt a dalt, amit éppen Szedár tanárbácsi, vagy éppen Gálszívük a tanárnéni tanított meg neki. Azért mondjuk, hogy bárki jöhet, családok, szülők, gyermekek, hiszen mindenki talál magának olyan zenei formátumot, ami biztos, hogy tetszeni fog. Ugye az egyházzenei délutáni kórusok azért vidámságról szólnak. Összetéve sokszor úgy mondjuk, hogy én, ha elmegyek a templomba és egy zsoltát éneklek, ugye az egy ilyen belső dolog, amit az ember ugye Jóistenhez fohászkodik, vagy valami. De amikor egyházzenei zenét egy kicsit vidámabb formában hallgat, vagy éppen énekel, az már egy közösségnek szól, egy közösséget próbál összefogni, és ebben a közösségben igen, beletartozik a legkisebbtől, a legidősebbig mindenki.
1: 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriéseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriéseki Palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvénysorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsik egyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülőikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 000 katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária, melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, kúzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és különféle betegségektől megszabadított. A mai evangéliumnak első pillantásra csekély a hírértéke a kései utókor számára. Mindössze néhány nevet sorol fel, melyek számunkra nem sokat mondanak. Annál inkább jelentős lehetett ez a kortársak szemében, akik egyiküket, másikukat, mint az ősegyházban fontos szerepet betöltő személyeket ismerhettek. Ami minden esetre meglepő, hogy ezek a személyek asszonyok. Jézus a korabeli rabbikkal ellentétben nem csak hogy megtűrte az asszonyok jelenlétét környezetében, de gondoskodásukat is elfogadta. És Isten országának kincseire sem tartotta méltatlannak őket, erre utal a lábait könnyeivel öntöző bűnös asszonnyal, a szamariai asszonnyal vagy a házasságtörő asszonnyal szembeni magatartása. Érdekes, hogy ez utóbbiak kivétel nélkül bűnös előéletűek, paráznák. A mai evangéliumban szereplő asszonyokról pedig az evangelista fontosnak tartja megjegyezni, hogy azelőtt gonosz lelkek vagy betegségek gyötörték valamennyiüket, melyektől Jézus megszabadította őket. Mindnyájukban közös, hogy nők, azaz a társadalomnak a nyilvános életből kirekesztett, másodrendű tagjai, ráadásul egytől egyig tisztátalanok. Amikor tehát Jézus velük együtt mutatkozik, kétszeresen is felvállalja őket. Hiszen ők is a kicsinyek közé tartoznak, akiknek Isten kinyilatkoztatja a mennyek országának titkait, s a betegek közé, akik jól tudják, hogy szükség van az orvosra. Sokkal jobban tisztában vannak elveszettségükkel, mint általában a férfiak. És részben megalázottságuk, részben egyszerűen női érzékenységük miatt sokszor fogékonyabbak is az evangéliumra, mint amazok, akiket a vallási előítéleteik ketrecbe zárnak. Krisztus követésük stílusa is más. Nagy lelkű önajándékozás, őszinte rajongás jellemzi őket. A szorgos Mátától az áhítattal figyelő Márián át, a feltámadott lábát átkaroló Mária Magdolnáig. És Jézus viselkedése? Cseppet sem elutasító vagy feszélyezett velük, ugyanakkor nem is bizalmaskodó, hanem diszkrét, tiszteletteljes és határozott. Az asszonyokban az Istentől rendelt nőiség gyönyörű adományát és méltóságát látja és állítja helyre, ragaszkodásukat, odaadásukat Isten országának javára fordítva.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo Svetého Evanjelia podľa Lukáša. Niektoré ženy im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním 12 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb. Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Palakadi Andrep hirdas le fórura hajle gáva. Sityár lasz hajle dévleszkot hemszír miszár lasz. Leszaszasz le vile desudúj zséne, haj unyi zséne romnya, kaszkathar le naszuldú húra, Aj kathar but konsoske nasva ipesas tjardas. E Mária, kaske Magdala ipennas, andakaste efta benges nášada szávri, E Johanna le Herodoske Manuszewski le Kuzaneski Romni e Zuzanna ha inke mai butkave Romnia konande pengo barvai pezuti nas peleste.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangelium nach Lukas. In der folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und kündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die 12 begleiteten ihn, außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren. Johanna, die Frau von Kusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie alle unterstützen Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Kopertinói Szent József, Minorita áldozópap. Kopertinóban született 1603. június 17-én. Osimóban 1663. szeptember 18-án halt meg, ekkor 60 éves volt. A nápolyi királyság egyik Isten háta mögötti falucskájában született, olyan szegény szülőktől, hogy amikor várandós édesanyja látta, hogy megint jön a végrehajtó, akkor az istállóba menekült, és ott szülte a világra József fiát. Gyermekkorában nagyon kiütközött belőle édesanyja hevessége. Egy alkalommal késsel támadt valakire, ezért édesanyja, miután összetört rajta egy botot, egész éjjelre kizárta a házból. József gyenge tanuló volt. Sokkal jobban vonzotta a templom, mint az iskola. Sokszor látták önmagába mélyedve, érzéketlenné válva minden iránt, ami körülötte történt. Ez később valódi extázissá fokozódott. Már 7-8 éves korában önkívületbe esett. Társai tátott szájúnak csúfolták. Ez időtájt sokat betegeskedett. Gyógyulását követően 17 éves korában belépett a helyi kapucinus kolostorba. Gyenge egészsége, a kolostori munkában való hasznavehetetlensége miatt 8 hónap múlva elbocsátották. Nagy lelki fájdalommal járt ez, de szerencsére kisebb akadályok után szolga lehetett egy minorita kolostorban. Ott tanult meg írni, olvasni, s őszinte és becsületes életért fölvették a rendbe is. 1628-ban pedig pappá szentelték. Kopertinó mellett a Santa Maria de Grotella kolostorba osztották be. Semmi rendkívülit nem tett, mégis árad belőle a belső jóság, szeretet és fény. Sokszor esett extázisba, órákig lebegett. Repülni is nem egyszer látták. Egy alkalommal az egyik kolostorban egy festmény olyan hatással volt rá, hogy amikor elment mellette, fölrepült a megfeszített képéhez, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Máskor szentmiséje közben emelkedett fel, akár fél métert is. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba, s az ének hallatára fölemelkedett, de magával ragadta társát is, és előre repült vele a szentségházhoz. A fizikusok mind a mai napig nem találnak lebegéseihez elegendő magyarázatot. Sok kíváncsit vonzott magához. Az egyik egyházi elöljáró ezeket írta róla. Egy 33 éves ember a messiást játsza, egész tömegeket vonz maga után. Az inkvizíció Nápolyba idézte, onnan pedig Rómába. Semmit sem tudtak rábizonyítani, semmi rosszat, de megtiltották, hogy nyilvánosan éljen, így 1639-ben Assisi Szent Ferenc sírtemploma melletti konventbe került. 11 évig élt Assisiben. Az extázisok folytatódtak. Megtörtént, hogy szerzetes társa reggelenként a templomban, ahol imáit végezte, félholtan találták, a sátánnal viaskorott. Ennek ijesztő alakját gyakran testetöltötten is láthatta József. Elég volt számára, ha Jézusról vagy Máriáról hallott, azonnal elragadtatásba esett, aztán többé nem érzett semmit. Szent miséi sokszor 5 órán át is tartottak. Az egyik virágvasárnap, amikor a passióban énekelték, keresztre vele összeesett, s kevés hián múlt, hogy meg nem halt. Igazi élete a nagy Isten szeretetben állt. Sokszor énekelt, szerette a zenét, gyermekkorában első extázisa, elragadtatása is a zenére történt. Ezért később megtiltották neki, hogy részt vegyen az énekes miséken és a körmeneteken, mert az ének hallatára biztos, hogy extázisba esik. Távolból megérezte, hogy egy rendtársa veszélybe került. Előre megmondta, hogy meghalt a pápa. Aki vele találkozott, annak föl kellett készülnie arra, hogy belelát a lelkébe. Bíborosok, előkelő emberek ajánlották magukat imájába. Protestánsok tértek meg hatására. Mindenki valamilyen emléket vagy ruhadarabot akart tőle. Az emberek erekje gyanánt már a kolostor köveit is kezdték elhordani. Rendjében ez nem csak áldással, hanem sok-sok gonddal is járt. Kolostorból kolostorba küldték, vagy vitték titokba. Osimo Minorita kolostorában érte utol a halál, miközben énekelt. Utolsó szavai ezek voltak, lelkem szeres, szeres. 1753-ban boldoggá, 1767. július 16-án szentté avatták. Életében nem a rendkívüliségek a legfontosabbak, hanem az, hogy milyen határtalanul szerette az Istent. És ezért voltak utolsó szavai, lelkem szeres, szeres, szeretnünk kell Istent, szeretnünk kell embertársainkat, és ebben iparkodjunk őt követni.

0: Délidőben.
1: Szeptember 18-a péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Diánákat. A Diána római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve. Jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője. Diána nevű hallgatóink védőszentje az a boldog Diana, aki az itáliai Bolognában kolostort alapított, és ott Boldog Jordánnak, a domonkos rend második főnökének irányításával bevezette a domonkos apácák szabályzatát. Hivatásáért családjával meg kellett küzdenie. 1236-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Diána nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz szeptember 18-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1819-ben született Foucault, francia fizikus, aki ingájával bebizonyította, hogy a Föld tengely körül forog. Eredetileg orvosnak tanult, a fényt és a hőt tanulmányozta. 1850-ben megállapította, hogy a fény a vízben lassabban halad, mint a levegőben. Ugyanebben az évben forgótükör segítségével megmérte a fény sebességét, eredménye 1%-on belül megegyezik a ma ismert helyes értékkel. Nevét a híres Foucault-féle inga kísérlet 1851-ből őrzi, mellyel kísérleti bizonyítékot szolgáltatott a Föld tengely körüli forgására. Ehhez egy 67 méter hosszú, dróton lengő, nehéz vasgömb mozgását elemezte. 1895-ben született dr. Merényi Solc Gusztáv orvos vezér őrnagy, a repülőorvosi vizsgáló és véradó központ alapítója. Posztumusz altábornagy, a repülés élettani hatásaival foglalkozott. Nevéhez fűződött a repülőorvosi vizsgálóintézet és az első magyar véradó központ és vérellátó állomás megalapítása. 1950-ben koncepciós perbe fogták és halálra ítélték, kivégezték. Majd 1956. október 13-án újra temették. Teljes rehabilitációja csak 1990-ben történt meg. 1897-ben született Gábor Jáni Szabó Kálmán, festő és grafikus, aki a Debreceni Református Kollégium rajztanára volt 1922 és 45 között. 1923-tól fametszeteket készített. Jézus élete című sorozatát 1926-ban alkottam. A két háború közötti időszak és a II. Világháború utáni évtized egyik legjelentősebb fametszője volt ő. 1936-ban Parasztok című 10 lapos fametszet sorozatot készített, amelyben az alföldi parasztok életét ábrázolta. 1937 és 38 között a Debreceni Kollégium számára nagyméretű freskó sorozatot festett a magyar történelmi eseményekről. 1938-ban Rómában volt gyűjteményes kiállítása. 1945 után részt vett a Debreceni Kollégium újjászervezésében, majd Budapesten megrendezte az első gyermekrajz kiállítást. 1955. június 19-én hunyt el. 1905-ben Stockholmban született Greta Garbo, svéd színésznő, aki Svédországban bolti eladónőként kezdte pályafutását. Színésznőként 20 évesen aratta első sikerét egy divatos regény adaptációjában, majd Németországban, utána Amerikába ment. Először néma filmekben szerepelt, később hollywoodi sztár lett. A Garbo művész nevet vette fel, és egy magas nyakú pulóver félére is átruháztam. Ezt a ruhadarabot előszeretettel hordtam, mivel előnyösen kiemelte arcának szépségét. Az európai közönség rajongott érte. 36 éves korában hagyott fel a filmezéssel, az utókor így csak ifjú szépségére emlékezhet. Játszotta Anna Kareninát, Walewska grófnőt és Ninocskát is. 1916-ban született Simándi József, operaénekes. Kossuth-díjas magyar tenor operaénekes volt ő, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész, Magyarország egyik leghíresebb tenoristája, akinek hangja és alakja elválaszthatatlanul forrt össze a ma élő magyar nemzedékek tudatában Erkel Ferenc Bánk-bán című operájának címszerepével. Híres szerepe volt Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának előadása is. Megjelenése, habitusa, gazdag hangja, belső ereje hőstenor szerepek eljátszására tette különösen alkalmassá. Számos lemeze készült, nagy sikerrel lépett fel Európa nagy operaházaiban és hangversenytermeiben, és itthon is a közönség kedvence volt. Ahogy már említettem, a 20. század második felében nagyon sok magyar gyermek számára az ő hangján csendült fel először a Bánk-bán, Hazám, Hazám áriája az iskolák énekzene óráin. Az operaháznak 1990-ben lett örökös tagja,
és ezt megelőzően már 1947-től a társulaton kívüli magánénekes volt. 1956 és 60 között a müncheni Staatsoper énekeseként is fellépett. 1978 és 86 között a Zeneakadémián tanított. Évtizedekig lakott a 12. kerületben a Mártonhegyi úton. A kerület megbecsült polgára volt. 1917-ben Szombathelyen született Asbóth József teniszező, edző. Legnagyobb sikerét a Roland Garroson Párizsban a nem hivatalos salakpályás világbajnokság egyéni számának megnyerésével érte el 1947-ben, és ugyanott Körmöci Zsuzsával a vegyes párosban harmadik helyezett lett. 1948-ban Wimbledonban férfi egyesben harmadik lett. Férfi egyesben 13, férfi párosban 10 és vegyes párosban 5 magyar bajnoki címet szerzett. 1958-tól külföldön edzősködött, majd Münchenben élt és dolgozott haláláig, 1986. szeptember 11-éig. Szintén 1917-ben született Pataki Ferenc, olimpiai bajnok tornász. Neki köszönhető egyebek között, hogy a 40-es években rohamos fejlődésnek indult Magyarországon a talajtorna. Az elsők között épített be a műszabad gyakorlatokba akrobatikus ugrássort. 1948-ban a londoni olimpián aranyérmet nyert gyakorlatával lóugrásban, valamint a csapat tagjaként 2 bronzérmet is szerzett. 1952-ben a Helsinki olimpián még tagja volt a 6. helyet szerzett magyar együttesnek. Egyéni összetettben 1941 és 53 között 6 magyar bajnokságot nyert. Később az Állami Artista Képző Iskola tanáraként működött. 1952-ben Galvácson született Pálinkás József, magyar atomfizikus, politikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki 2008 és 2014 között annak elnöke is volt. 2014. június 12-től 2014. december 31-ig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos, 2015. január 1-től a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt. Az atomi ütközések fizikájának neves kutatója ő. 1991 és 96 között a Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete igazgatója, 2001 és 2002 között oktatási miniszter is volt. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1963-ban hunyt el Benedek Tibor színész, akit láthattunk a 2x2 néha 5, a Dollárpapa és Felmegyek a miniszterhez című filmekben is. Színész konferanszié volt ő, fia Benedek Miklós színművész, unokája Benedek Tibor 3-szoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Benedek Tibor 1911. szeptember 16-án született Miskolcon. Édesapja kereskedelmi utazóügynökként dolgozott, és fiát is erre a pályára szánta. Ezért íratta be a Kertész utcai kereskedelmi iskolába. Itt sikeres érettségi vizsgát tett. A fiú azonban úgy döntött, hogy színész szeretne lenni. Ezért színészként tanult tovább, és 1931-ben elvégezte az Országos Színészképző Iskolát Törzs Jenő tanítványaként. Az édesapa elfogadta fia döntését, csak arra kérte, hogy változtasson nevet. Ekkor vette fel a Benedek nevet a Benedikt helyett. Dolgozott az Érsekújvári Színház tagjaként, de szerepelt az Arizona Mulatóban, majd játszott a Kamara Varietében, a Fővárosi Vígszínházban és a Vidám Színpadon. Főként karakterszerepeket kapott. Az igazi sikert a Kabaré Színpadon találta meg. Legemlékezetesebb szerepe a jól értesült, tudálékos kispolgár Zacsek úr. Nagy műveltségű, több nyelven beszélő színészként sikeres konferanszié is volt. 1997-ben hunyt el Vámosi János énekes, aki feleségével Zárai Mártával a magyar könnyűzenei élet jelentős alakja volt. Munkásságáért Emerton és Szoddíjat is kapott. Olyan slágerek köthetőek a nevéhez, mint a Megáll az idő, a Nekünk találkozni kellett, az Ének az esőben, a Köszönet a boldog évekért, a Ketten az úton, az Álomvilág, a Halló itt jó barát, a Csini baba, vagy a Micsoda évek vannak mögöttünk. 1966-ban a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat külön díját kaptam,
majd Szoddíjban, Emerton-díjban részesült, és a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is kitüntették 1994-ben. Emlékezete úgy is tovább él, hogy keresztlányuk kezdeményezésére létrehozták a Zárai Márta Vámosi János Kulturális Művészeti és Emlékezeti Alapítványt, azzal a céllal, hogy őrizze és ápolja a művészházas pár zenei hagyatékát. 2002-ben egykori otthonukban az Orsó utcán a második kerületben Budapesten emlékszobát nyitottak, valamint nevükkel díjat is alapítottak. A díjjal azon előadó művészeket ismerték el, ahogy slágerükben is mondják most idézem, akik tovább járják az utat, azaz tehetségükkel szolgálják a közönséget. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1289-ben 4. László magyar király a kunok és tatárok ellen eredményesen harcoló székelyeknek birtokot adományozott. A tordai várhoz tartozó aranyos birtokot kapták, és ezzel megalapult aranyos szék. 1810 óta a mai nap a Chilei Köztársaság nemzeti ünnepe. A dél-amerikai országban a 16. században kezdődött a spanyol uralom, amely 1810. szeptember 18-án, vagyis a mai napon a santiagói forradalmi junta beiktatásával idéglenesen véget ért. Érdekességként említem meg, hogy 1851-ben jelent meg a New York Times első száma. 1981 és 1992 között ezen a napon ünnepelték a Rokkantak napját Magyarországon. És végül, de nem utolsó sorban, 2006-ban történt az a tüntetés a budapesti Kossuth téren, amely a Magyar Televízió épületének ostromával zárult. Kedves hallgatóink, szeptember 18-ai kalendáriumunkat hallották.

születtem, ez a hazám. Tudom, a nap az mások szebben ragyog, sok itt a füst, a korom és a köd.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Véget ért a katolikus Caritas július 30-a és szeptember 15-e között tartott Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskola kezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben is. A támogatás azonban itt nem ért véget. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A Lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését kísérik figyelemmel a Caritas munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a Lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulási lehetőséget, vagy éppen matematika korrepetálást biztosít a Caritas, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet hazánkba, közölte a külügyminiszter a mai napon. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy egy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések is megvalósulnak. Az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta a társadalom bizalmának megszerzése érdekében az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtökön este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedű Zsolt kijelentette, a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Azt mondta, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet, és ennek mindig így kellett volna lennie. Hegedű Zsolt fontos lépésnek nevezte, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét.

0: Ez áll a beteg és a család tájékoztatásából, valamint az esemény belső és hatósági jelentéséből. Nem várt komplikáció esetén bocsánatot kell kérni, emelte ki. Beszámolt arról is, hogy a tárca elindít egy olyan rendszert, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell, ha nem várt esemény vagy hiba történt. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. Erről a testület tájékoztatta közleményben a Magyar Távirati Irodát. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bájer Judit lesz a testület elnöke. Ünnepi programsorozattal köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amelynek megnyílt a felújított kampusza is. Szemerei Samu a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. A felújított Trefort kert hivatalos megnyitását követően vette kezdetét a Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Ezt követően döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Futózápor kevés helyen alakulhat ki. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
3: Dr. Kovács Szilviát, a Mater Kertészettudomány Intézet Gyümölcstermesztési Kutatóközpont Budatétény ért kutatóállomásának tudományos főmunkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ismételten találkoztunk a koltai házaspár által megrendezésre került, idén már negyedik alkalommal megrendezésre került Somünnepen. Kedves hölgyem, önnek az élete a som kutatása, ha mondhatom így, és nem túlzok. Mi miatt foglalkozik a sommal? Mi az, ami felkelt tette önben az érdeklődést ezen különleges növény iránt?
4: Hát mindig is vagy gyümölcsfajokkal foglalkoztam, míg annak idején a doktori témámat csipkebogyó termesztés témában írtam, és hát ugye ez a vadfajok, a termesztésben vonható vadon termő gyümölcsfajok, azok mindig közel álltak hozzám. A som pedig azért is, mert ugye Magyarországon honos gyümölcsfajról van szó, termesztésének évszázados hagyományai vannak, lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy gyakorlatilag ugye a nagyobb gyümölcsű egyedeket nagyon szívesen ültették kastélykertekbe, és kolostorokba, és emellett még adótétel is volt, tehát gyakorlatilag a kökénnyel együtt megbecsülték, tehát nem csak a gyümölcsét, fáját, és nagyon széleskörűen használták. Engem itt a gyümölcs érdekel, tehát a gyümölcs termesztési szempontból a hasznosíthatósága, a hazai populációknak a vizsgálata, a külföldi fajták honosítása, tulajdonképpen ezzel foglalkozunk.
3: Valóban, mert visszautalt a múltkori beszélgetésünkre, hiszen találkoztunk már a Szent István Rádió hullámhosszain, akkor is hallhattak önnel egy értékes és érdekes riportot, most pedig folytatjuk a témát, hiszen nem lehet a somról eleget beszélni. Milyen növény ez a som? Hogyan nem lehetne megfogalmaznunk? Mik a főbb jellemzői?
4: Hát az idei év azért nagyon szépen bizonyította, hogy sajnos a som is egy igényes növény. Tehát, hogyha kimegyünk az erdőbe, azért látjuk, hogy bizony nagyon kevés volt a csapadék az idén, és hogy hát a sombokrok is ugyanúgy szenvednek, hervadozik a levelük, elkezdték lehullajtani a leveleket, ráhaszoltak a gyümölcsök. Tehát azt mondom, hogy nem egy igénytelen növény, de nagyon értékes növényről van szó egyébként, hiszen rézsű megkötésben nagyon jelentős szerepet tölt be. Egy ilyen jellegzetes, mint egy szív alakú gyökérzete van egyébként, ami egy nagy kiterjedésű, de azért viszonylagos mélységet is el tud érni, és így erdészeti szempontból is megbecsült maga a növény. Tehát, hogy mennyire igényes és igénytelen, hát Hogyha otthon ültetünk sombokrokat, akkor az első két évben nagyon-nagyon oda kell figyelni rájuk, hogy megfelelőképpen be tudjanak gyökeresedni. Most már az őszi ültetés sem jelent úgymond védettséget, mert a téli időszakban is nagyon kevés sokszor a csapadék, tehát hogyha szárazabbak a hónapok, akkor is érdemes azért kicsit pótolgatni, és folyamatosan öntözni kell, amíg ez a gyökérzet ki nem alakul, meg nem erősödik. És utána, hogyha tisztán tartjuk az alját, tehát gyommentesen, akkor kevesebb vízzel is beéri, de ha szép termést szeretnénk, akkor mindenféleképpen szereti a soma a vizet.
3: Akkor locsolni kell.
4: Hát öntözni kell, igen, mindenféleképpen. Meghálálja tényleg, akkor lesznek szép darabosak, akkor válik jó a húsa magjáról, akkor tudunk egyetem feldolgozni a gyümölcseit.
3: Hány fajtája létezik a somnak?
4: Hát rengeteg fajtája van, rengeteg tájfajtája is van egyébként, tehát amit egy-egy vidékre, egy-egy országban szelektáltak, és tudatos nemesítői munka is folyik. Egyébként itt Európában két helyen van két nemesítő műhely, ahol a jelentősebb, az egyik az Ukrajnában, Klimenkónak a nevét kell megemlítenünk, a másik pedig Lengyelország. Itt is a kiindulás az általában a szelekcióval, tehát a tájfajtákkal történik, tehát begyűjtették nagyobb területekről az értékesebb változatokat, tesztelték, és abból választották ki azokat, amelyek értékesek. Klimenkónál pedig az az érdekes, hogy ő tudatos keresztezéseket is csinált. Úgyhogy a bolgároknak is nagyon jó fajtáik vannak, abban a régióból nagyon sok nagy gyümölcsű fajta, és azok egész jól alkalmazkodnak egyébként a hazai körülményekhez. Az Ukrajnából hozottak, vagy a lengyelektől azokról még kevesebb így a tapasztalat, az egyik jobban, másik kevésbő. Tehát amik a mi klimatikus adottságainkhoz jobban illeszkedik, azok természetesen jobbak, másoknál pedig ugyan lehet látni azt, hogy szenvednek.
3: A beszélgetésre készülve olyan találó fantázia nevet vagy nevet említett, gondolom fajta név volt ez. Legyen olyan kedves, beszéljünk az egyes fajtákról. Mára mikkel ön most foglalkozik a kutatásában, kutatásaiban, doktori disszertációjában?
4: Hát a disszertáció az nem az enyém most, mert egy hallgatom.
3: De ön a témavezetője.
4: Hát itt ugye beszéltünk az őszi tűz fajtáról, amelyet a egykori kertészet egyetemnek a dendrológusa Schmidt Gábor nevéhez fűződik. Egy ilyen érdekes, kései érésű egyébként, és ilyen kört alakú gyümölcse van. Úgy láttam most, hogy elég jól bírja egyébként itt a szárazságot. Egyébként dísznövényként van Magyarországon ez a fajta regisztrálva, tehát a dísznövényfajtáknak a nemzeti fajta jegyzékében található meg, de a gyümölcse is ugyanúgy fogyasztható, értékesíthető. Ha most, ha jól emlékszem, azért önálló is be lehetett igazolni a genetikai vizsgálatokkal egy kicsit a balkáni eredetet, tehát nagyon-nagyon sok fajtánál ott abból a régióból érkeztek anyagok és botanikus kertekbe, és akkor úgy kerültek kiemelésre. Tehát ez az egyik ilyen fajta, aminek magyar vonatkozása van. A másik egyébként egy érdekes, nagyon érdekes fajta, Barami Cseremérnek a nevéhez fűződik a medál, aminek nagyon érdekes ilyen kis kerek és nagyon erősen ráncos levelei vannak, tehát az egy ilyen különlegesség, de vannak díszváltozatai egyébként a somnak, aminek fogyaszthatók a termés, de nem annyi értékesek, mert kicsik, tehát vannak ilyen fehéres, zöldes, van ilyen trikolor, tehát ahol van benne egy ilyen rózsaszínes árnyalat is, tehát ezek díszkertekben valók igazából, tehát oda is lehet őket ültetni.
3: Gyakran emlegetjük a somot úgy, hogy húsos som. Valóban olyan jó húsos termése van?
4: Igen, ilyen csontélyes termése van neki egyébként, hogyha valóban, hogyha öntözzük, és ezek a nagy gyümölcsű változatoknál ott tényleg lehet érezni, hogy jó húsos, hát meg kell
3: lédús.
4: Várni. Igen, lédús végül is, és meg kell várni, hogy tényleg jobb megérjen, és akkor nagyon a fajták közötti különbségek megvannak, de hogyha ugye nem várjuk meg, akkor egy fanyar íz azért az elveheti a kedvét a fogyasztástól az embereknek. Ami érdekes, itt beszéltünk a sárga somról, mert...
3: Szerintem szépen, ez nagyon érdekel. Igen,
4: mert ugye ez egy korai érzési, korai a virágzása is ennek a somnak, és július közepe vége fele elkezd már érni. Gyakorlatilag de a sárga som ez azért érdekes, hogy korai érésű, nagyon szép ilyen narancsos sárgára, fehéres sárgára tud megérni, és hát lehet benne ugyanúgy lekvárt főzni. Kevésbé olyan aromás, mint a piros gyümölcsű somok közül, főleg a vassomok közül sok. Úgyhogy én nagyon szeretem, igen, friss fogyasztásra is alkalmas egyébként, tehát ilyen desszertfajtaként is értékes. Úgyhogy én ajánlom a kertébe, mert nem a szokványos gyümölcsű, de finom és jó ízű gyümölcsei vannak.
3: Jelenleg most milyen kutatásokat végez? Mi az, ami lázban tartja még önt a somkutatásokkal kapcsolatosan? Hiszen a riportra készülve azt említettük, hogy mindig rejteget valami meglepetést, valami újdonságot ez a történet, nem lehet soha végére érni.
4: Sokféle szálon fut a kutatás. Hát egyrészt ugye virágzási dinamikákat figyelünk, érés dinamikákat. Ugye a virágzás az olyan szempontból, hogy hiába önmagába ültetve is hoz termést, de azért, hogyha több fajtát társítunk, akkor az azért biztonságosabb lett a termés hozása, tehát ez ilyen szempontból érdemes nézegetni. A másik az érés, ott is jobb, hogyha például egy koncentráltabb érése van egy adott fajtáknak, megbízható az érés ideje, tehát nem egy elhúzódó, tehát ez ilyen betakarítási szempontból ez egy lényeges tulajdonság. Hát emellett ugye a gyűjteményünkben, amit ott Érd-Elvira Majorban létrehoztunk, ott tájfajtákat is igyekeztünk elhelyezni, nem csak külföldi fajtákat, itt az adaptációs képességet is nézzük ezeknél a fajtáknál, hogy a helyi viszonyokhoz azok hogyan alkalmazkodnak, ott tudjuk egymás mellett összehasonlítani őket, mit is tudnak ezek a tájfajták igazából, amiket itt a gyűjtő útjaink során sikerült leszaporítanunk, úgyhogy érdemes a beltartalmi vonalat is tovább vizsgálni majd, tehát van sok vonatkozása, megvan rá hál' Istennek érdeklődés is az ültetésre. Tehát azért többekben felmerül, hogy esetleg som ültetvényt létrehoznak, de hát itt azért ő sem egy igénytelen növény. Tehát nagyon sokszor belefutnak abba, hogy jó, mint például itt a héjasoknál is, hogy ültetünk diót, ültetünk mogyorót, mert az úgyse lesz annyira igényes. Hát igen, azért is előfordulhatnak növényvédelmi kérdések, amikre oda kell figyelni, atkákra, pajzstetvekre például. Legyengült állománynemek különösen előfordulnak problémák, különféle levélbetegsége, tehát azért nem szabad a somot sem elengedni.
3: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is, kutatja a somot. Na de önnek vannak-e som bokrai?
4: Igen, van. Úgyhogy, hát a lutea az megvan, otthon a kertben, megvan egy ilyen császlói som, ami szintén otthon a kertünkben megtalálható, mert egy dísznevelő változatom is. Aztán a többiek azok ott vannak, ugye a kutatóintézetben, tehát a végtelenség nem lehet ültetni, mert hogyha hogy növekszik a bokor, akkor az természetes illik fel is dolgozni, és hát mi ezt úgy szoktam, hogy egyébként ahogy érik, azt összegyűjtöm, lefagyasztom, és akkor, amikor időm van, akkor történik a feldolgozás, úgyhogy még most is a sárga somok ott vannak a fagyasztóban.
3: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy minden som ünnephez tartozik somtermékverseny, és bizony ön is előrukkolt, és ön is nevezett egy termékkel erre a versenyre, a sárga sommal kapcsolatosan, és még oklevelet is kapott, eredményt is ért el, melyhez szívből gratulálok. Kérem, ossza meg a Szent István Rádió kedves hallgatóival, milyen finomságot is készített erre a somtermékversenyre.
4: Hát egy somlekvárt készítettem, tehát én nagy lekvárfőző vagyok egyébként otthon, rengeteg befőttet lekvárt készítek, különféle gyümölcsfajokat társítom, és tehát azt is szerettem, hogy nem csak egy gyümölcsfajból főzök lekvárt, hanem többfélét. Én még a sommal nem próbáltam, őt még tisztán készítettem eddig, de ismerőseim közül vannak, akik esküsznek rá, hogy nagyon gyönyörűen lehet társítani kajszival, van, aki málnával társította, tehát olyanokra, amit nem is gondoltam, és hogy nagyon-nagyon ízlett a családnak, úgyhogy lehet ilyen téren is próbálkozni, hogyha valakinek a magának a tiszta somlekvár íz nem ízlik annyira, akkor más gyümölcsfajokkal esetleg megpróbálni, közös terméket készíteni.
3: És végül, ha felkeltettük kedves hallgatóinkban az érdeklődést most beszélgetésünk apropóján a som iránt, akkor miért tudná ön ajánlani ezt a növényt? Kik termeszthetik, mire figyeljenek oda a termesztésénél, és nem utolsó sorban, mik az előnyei?
4: Hát a som, mint mondtam, az ugye a gyümölcse és felhasználható, és nagyon-nagyon értékesek a beltartalmi összetevője. Tehát, hogyha valaki szeretne egy dekoratív cserjét a kertjébe, ami nagyon korán virágzik, gyönyörű sárga virágai vannak, és még ugyanakkor hasznot is hajt azzal, hogy gyümölcsöt hoz, akkor érdemes egy-két bokrot azért beültetni. Emellett, hát hogyha ültetvényt szeretne valaki létesíteni, akkor azért ugyanúgy kezeljük, mint már melyik gyümölcs termőfajunkat. Tehát itt az oltványokat vásárolunk belőle, és akkor ezeket ültetjük el. Nagyon változó intenzitással lehet kialakítani a sor és a tőtávolságok, attól függ, hogy kis üzembe vagy nagyobb üzembe. Lassabban növő növény, de azért hatalmas nagy méreteket is el tud érni, és nagyon jól alakítható a fája, tehát bármilyen koronaformát ki lehet belőle alakítani. Nagyon értékesek a beltartalom összetevőjét, tehát én azt javaslom, hogyha főleg olyan fajtát választunk, amit frissen is lehet fogyasztani, és mellette ugye a feldolgozott formába is azért az ásványanyagokat helyesen feldolgozza, a vitaminokat is meg tudjuk menteni. Antioxidáns, polifenol értékek, amiket mértünk, azok kiemelkedően magasak voltak benne, tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó a som. És az egyik irodalomban olvasgattam itt a PhD dolgozat kapcsán, hogy egy balkáni történet volt, ahol igazából nem is tudom, már nem emlékszem rá pontosan, de a szultánnak talán a megbetegedett a lánya. Tehát nem tudom így visszaadni, mert a történetre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy hívtak egy orvost hozzá, és igazából az volt a kérdés, hogy mit is tegyenek, hogy meggyógyuljon, és azt mondta az orvos, hogy körbenézett a kertbe, és van sombokor, és ha az a sombokor nem fogja tudni őt meggyógyítani, akkor ő sem tud tenni semmit sem. Tehát az az értékét, ezt mutatja ennek a növénynek. És ott a balkáni részen, a Krímfélsziget környékén, a kis-ázsiai részen ez nagyon nagy becsbet tartják a somot.
3: Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a történetet. Valóban jó, hogy megosztottuk a kedves hallgatókkal, és köszönöm szépen a beszélgetést dr. Kovács Szilviának. További életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki Nagy Tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagy Tartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is lenyűgöző egyébként, fantasztikus kisbokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta és megkóstoltam érve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény hús.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja, milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mind gyümölcs iránt, miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Góbé Együttes Élem című albumáról válogatunk, mely az első nagylemez, amelyet a Góbé a megújult felállásban jelentetett meg, először a digitális felületeken, majd fizikai formájában is napvilágot látott a remek album. A 15 éve aktív csapat 2020-ban új énekessel és nagybőgőssel kezdett alkotni, Várai Áron és Hegyi Zoltán személyében. Az új tagokkal új lendület is érkezett a formációba, ennek eredményeként születtek meg az elmúlt időben megjelent dalok, és ezek összegzése a most kiadott album is. A lemezen vendégként szerepelnek Szokolai Dongó Balázs és Busa Pista. A zenekar repertoáriában újnak számító stílusok keverednek a lemezen, továbbra is a népzene táplálta és inspirálta a számokat, aminek köszönhetően a népdalok szövegei és az új kabát, amit kaptak, remek légkört, életérzést sugároznak. Van itt vidámság, csalfaság, téboly, történelem, néha kendőzetlen őszinteség, de balladai komolyság is. Nos, ennyi bevezető után a következő percekben a Góbé Együttes 2022-ben megjelent Élem című albumáról válogatunk. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Góbé Együttes 2022-ben megjelent Élem című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, és szép péntek délutánt is kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Birincsik Márton kezeli, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Domán Vivien. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy díjkiosztással zárult szeptember 12-én a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, aminek keretében az Artmozi Egyesület is átadta díját a 2025-ös év legjobb filmjének, ez pedig Olasz Renátó alkotása, A minden csillag lett. Ezen a hétvégén pedig Pécsett, a Zeneszüret táján a Kerekdom Fesztivál várja a közönséget. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban összeállítást hallanak a Forrás.hu ifjúsági eseményről. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban Mezőkövesdi és Kisgyűri eseményekről szólunk. Ajánlunkban Várajjai Ildikót egy kisgyűri pályázaton aranytollat és nívódíjat kapott költőnőt hallják.
4: Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam, de valamikor igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
3: 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Kopertinói Szent Józsefről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény vallásosságról beszélget. A 16 órai hírek után kívánság műsorunkkal jelentkezünk, majd ifjúsági magazin műsorunk az Iránytű következik. Ma a Miskolci Csoda Malom Bábszínházba látogatunk, melynek holnap lesz az évadnyitója. Temesvári Éva ügyvezetővel beszélgetünk arról is, hogy milyen egy jó bábdarab, hogyan készül egy előadás, kiderül, hogy a múlt héten a Cinefest egyik helyszíne voltak, és a most hétvégi programokról is lesz szó. Az interjú első részét sugározzuk. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
5: Tehát minden program látogatható bábszínházi belépőjeggyel, tehát hogy csak az tudja ezeket látogatni, aki vagy a baba előadása, vagy pedig a Meseláda című előadása megvásárolta úgymond a jegyét, és ezt mindig egy kicsit kitoljuk ezt a napot, délután 15 óra 30-tól pedig Grillus Vilmos lesz nálunk, Vadon Leső Dalok című albumát fogja elhozni, vagy egy ilyen kis összeállítást. Nagyon örülök neki, mert Vilmos, illetve Vilmos bácsi évek óta vendégünk, és mindig szívesen jön, és mindig mondja, hogy Miskolcra is szívesen jön, és a Bábszínházba is szívesen jön, úgyhogy most ez így egy ilyen program lesz. Ezt hivatalosan úgy hívjuk most már, hogy Csodamalom nyitogató családi hétvége.
3: 17 órakor regionális híreket, majd a kora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával a Fejben dől el, ami rajtunk múlik és ami nem. A Nyitott Akadémia pszichológiai témájú kiadványáról beszélgetünk. 19 óra 45 perctől esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában Kisújszálláson a görög katolikus egyházadását hallgathatják. 20 órakor kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök mondott szent beszédet.
2: Nagyon örülök, hogy már Ferenc pápa ezt olyan nagy bűnnek nevezte. Leó pápa is ugyanígy nagyon könyörög mindenkiért, ahogy a medjugorjei szűzanya is, hogy böjtöljetek, imádkozzatok, le lehet győzni a háború ördögeit. De először magatokban, ahogy az a Béke fejedelme című énekünk is, aminek kárpátaljai a szerzője, olyan szépen mondja a sorrendet. Ha békét akarok ebbe az országba vagy a világba, először az én fejembe legyen rend, a szívemben nyugalom, béke.
3: Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Véget ért a katolikus Caritas július 30-a és szeptember 15-e között tartott Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos kampánya. Az összefogás eredményeként több mint 2000 gyermek kapott iskola kezdési támogatást Magyarországon és a határon túli közösségekben is. A támogatás azonban itt nem ért véget. A Lépcsőfok program keretében egész tanévben figyelemmel kísérik fejlődésüket. A Lépcsőfok programban a 2026-27-es tanévben legalább 200 gyermek fejlődését kísérik figyelemmel a Caritas munkatársai és önkéntesei. A családokkal közösen meghatározott célokhoz igazodva mentorálással, korrepetálással, fejlesztéssel és személyes jelenléttel segítik őket abban, hogy ne maradjanak le és előrébb tudjanak lépni a tanulásban. A kampány zárásakor Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója hangsúlyozta, hogy az adományokból idén az iskolatáska és tanszertámogatás mellett minden a Lépcsőfok programba bevont gyermek személyre szabott segítséget kap. Van, akinek nyelvtanulási lehetőséget, vagy éppen matematika korrepetálást biztosít a Caritas, másnak gyógypedagógiai fejlesztést, zenei vagy sportfoglalkozást. A kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, s azon keresztül több mint 92 milliárd forint érkezhet hazánkba, közölte a külügyminiszter a mai napon. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, a kormány célja, hogy egy olyan egyezmény szülessen a két ország között, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések is megvalósulnak. Az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta a társadalom bizalmának megszerzése érdekében az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtökön este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedű Zsolt kijelentette, a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Azt mondta, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet, és ennek mindig így kellett volna lennie. Hegedű Zsolt fontos lépésnek nevezte, hogy angol mintára ősztől bevezetik az őszinte tájékoztatási kötelezettség intézményét. Ez áll a beteg és a család tájékoztatásából, valamint az esemény belső és hatósági jelentéséből. Nem várt komplikáció esetén bocsánatot kell kérni, emelte ki. Beszámolt arról is, hogy a tárca elindít egy olyan rendszert, amelyben a kórházaknak 24 órán belül jelenteniük kell, ha nem várt esemény vagy

0: hiba történt. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A szennyvízminták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. Erről a testület tájékoztatta közleményben a Magyar Távirati Irodát. A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az országgyűlés szeptember 8-án 6 tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bájer Judit lesz a testület elnöke. Ünnepi programsorozattal köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amelynek megnyílt a felújított kampusza is. Szemerei Samu, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a megnyitón arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés nem jelenti a történeti kert teljes megújulását, de fontos lépés az egyetemi környezet minőségének javításában. A felújított Trefort kert hivatalos megnyitását követően vette kezdetét a Krasznahorkai László tiszteletére rendezett programsorozat. Végül az időjárásról: a felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően döntően napos idő várható, gomoly felhőkkel. Futózápor kevés helyen alakulhat ki, a légmozgás mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót: adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
3: Reklámot hallottak.

0: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
1: Díjkiosztással zárult szeptember 12-én a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, aminek keretében az Artmozi Egyesület is átadta díját a 2025-ös év legjobb filmjének, ez pedig Olasz Renátó alkotása A minden csillag lett. A Molnár C. Pár Műterem Múzeum az idén is az egyik központja a szeptember 19-i Ménesi Kulturális utcabálnak, ahol a frissen megnyílt Molnár C. Pár és Szőnyi István közös kiállításban tárlatvezetést tart a művész unokája, Csillag Péter. Elindult a Fordulatok évada a Tária Színházban, és ezen a hétvégén Pécsett a Zeneszüret, táján a Kerekdom Fesztivál várja a közönséget. Ezek a mai műsor témái. Köszöntő Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: Szeptember 12-én átadták a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte a fesztivál fődíját, a Pressburger díjat. Míg Reisz Gábor negyedik filmje, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, a Cukordíjat, valamint két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet. Az Artmozi Egyesület díját, ami az előző év legjobb filmjének jár, ezúttal a Minden csillag című alkotás kapta, aminek a rendezője Olasz Renátó, akinek ez az első nagyjátékfilmje. Vele beszélgettem.
1: Miért ez a címe a filmnek, hogy Minden csillag?
2: Valahogy azt éreztem, hogy azokról az emberi kapcsolatokról szeretnék beszélni, amiket útközben az életünk során így elhagyunk. Amik számomra egy picit olyanok, mint azok a csillagok, amik nagyon messze vannak az égen, és lehet, hogy olyan messze vannak, hogy már csak a fényüket látjuk. És valahogy egyszerűen a fejembe ez a kettő így összeért. Tehát, hogy olyanok ezek a távoli csillagok, mint a gyerekkori barátságaink. Olyanok, mintha ott lennének, de valójában már nincsenek ott.
1: A téma az adott Tiszavasváriba, szülő városodba mentél visszaforgatni, ahol a szüleid még most is élnek, jól ismert emberek, és te ide szervezted a filmednek a forgatását, ami persze a filmből nem derül ki. Az a lényeg, hogy egy testvérpár visszamegy a vidéki egykori szülővárosukba, és találkoznak a régi barátokkal, és ez nagyon deprimáló. Nem váltja be a reményeiket, az egykori nagyon jó hangulat, az egykori szoros kapcsolat, ami 8 ember között volt, az ma már nem tud működni egész egyszerűen.
2: Igen.
1: Elmúlt az idő. Egy saját személyes élményed is egyben?
2: Egyszerűen volt egy olyan élményem, hogy karácsony előtt nekünk volt egy szokásunk Tiszavasváriban, hogy összejött a régi baráti társaság, itt 40-50-en voltunk, nem úgy, mint a filmben. Tök szép esték voltak ezek. Egyik kocsmából mentünk a másikba, beszélgettünk, jól éreztük magunkat, stb. Eltelt x év, hazamentem Tiszavasváriba, és azt tapasztaltam, hogy ezek a kocsmák be vannak zárva, és ezek az emberek eltűntek. Azt éreztem, hogy ez egy olyan jelenség, amivel nekem muszáj foglalkozzak.
1: Nem könnyű ez a film. Tar Béla volt a producer.
2: Igen, kreatív producer.
1: Kreatív producer. És én feltétlenül érzem az ő keze nyomát ezen a filmen, ami a formai megvalósítást illeti. Fekete-fehérben, lassú folyású, hosszú snittek vannak, nagyon kevés dolog történik, inkább belül történnek a dolgok, a szakadozott dialógusok mögött történnek a dolgok, és végtelen kilátástalan ez az egész élet, ami ott megvan vidéken. És ez borzasztó.
2: Sajnálom, de hát ilyen az élet.
1: Igen, tehát nem könnyű nézni ezt a filmet. És akkor az ember elgondolkozik azon, hogy azért nem könnyű nézni ezt a filmet, mert olyanok a filmes elemek, amik nem könnyítik meg a nézőnek a befogadást,
2: ja.
1: És vagy azért, mert amit ábrázol, az olyan szinten lehúzó, ez a mi mai valóságunk, a vidék valósága, a teljes kilátástalanság, hogy akik ott maradtak, azok se boldogok, de akik elmennek, mert úgy érezték, hogy majd valamit kell találniuk az életben, azok se boldogok. Az egyik elment Dániába, ti testvérek, elmentetek Budapestre, de nem találtátok meg magatokat.
2: Igen.
1: Tehát nem azzal jöttök vissza, hogy húgy, de milyen nagyon jó nekünk.
2: Igen.
1: De senkinek se jó ebben a filmben. Ennyire rossznak látod?
2: Nem tudom, mert vannak az életben szép dolgok. De itt nem erről van szó. Itt egyszerűen arról van szó, hogy szerintem az emberi létezés az nehéz, meg gyötrelmes alapvetően. Persze, hogy sokszor boldog, de hát művészként fontos, hogy az ember foglalkozzon az életnek a nehézségeivel, vagy megmutassa azokat a problémákat, amikkel nem akarunk szembesülni. Mert hogyha az ember megmutatja ezeket a problémákat, akkor az valamit a nézőben adott esetben fel tud oldani, vagy fel tud szabadítani, vagy valamivel szembesíti, megéri azt a katarzist, vagy nem tudom én, elgondolkodtatja a nézőt, úgy megy haza, talán valamit megváltozik az életébe. Szóval szerintem fontos, hogy szembenézzünk az, hogy az élet azért nagyon sokszor kemény, meg kegyetlen, meg nem mindig happy end.
1: Ez szerinted generációs film?
2: Nem. Szerintem minden generációnak van egy olyan élménye, egy olyan pont az életében, amikor megkérdőjelezi a saját létjogosultságát. Tehát, hogy az egyik barátom mondta nagyon jól, nem olyan régen, hogy Renátó, otthon voltam most a szüleimnél, és valahogy a kezembe került a képem, amikor érettségiztem. 18 évesen érettségiztem. Most vagyok 35. És azon gondolkodtam, hogy hova tűnt az az ember, ember, aki én voltam, mikor érettségiztem. Szóval szerintem ez az élmény, ez független attól, hogy milyen generáció, ez egyszerűen mindenkivel megtörténik ez a pont. Amikor el kell gondolkozz azon, hogy 16 évesen te valamit akartál az élettől, most eltelt 16 év, és ott tartasz-e, vagy nem? Beváltottad-e az álmaidat, vagy nem? Milyen döntéseket hoztál, meg milyen helyzetekbe mentél vele? Mi az, amit nem választottál, mi az, amit kihagytál, stb. Szóval szerintem ez az élet velejárója. Egy életünk van, aminek vége lesz, és meg kell találni a módját, hogy azt jól és értelmesen éljük.
1: Nagyon érdekes, ahogy született a film. Nem volt megírt forgatókönyv, igen, hanem tulajdonképpen improvizáltatok?
2: Igen. Azt kell tudni, hogy mi nem írtunk forgatókönyvet, hanem úgy kezdtük a projektet, hogy nekem volt ez a témám, amiről az előbb beszéltünk, tehát meg volt az, hogy vidék, meg volt az, hogy a mi generációnkról akarunk beszélni, tehát hogy erről a 30-as generációról, és szépen ezeket a témákat elkezdtük végigbeszélni a többiekkel, a színészekkel, az operatőrrel, dramaturggal. Mindenkinek ugye volt saját gondolata, megpróbáltuk valahogy körbejárni, hogy mibe vagyunk, hogy milyen problémáink vannak, hogy milyen helyzetekkel küzdünk, stb. Ebből lett jó sok jegyzet. Itt már azért szépen kialakult, hogy milyen irányt fog venni a film, tehát mik azok a fő témák, amikkel foglalkozni szeretnénk. Valahogy szépen szóba jöttek folyamatosan az, hogy alkoholizmus, és szülők alkoholizmusa, vagy a vidék alkoholizmusa. Akkor szépen kirajzolódott, hogy mindenkinek van élménye azzal kapcsolatban, hogy a nők helyzete azért nagyon a férfiakhoz képest határozódik meg. Tehát, hogy ez a férfinői viszonyok patriarchálisak vidéken. Tudtuk, hogy ezzel is valamit egyszerűen kezdeni akarunk. Valahogy kirajzolódott, hogy a nacionalizmus nagyon erős vidéken. Tudtuk, hogy ez is a film egyik fő témája kell, hogy legyen. És akkor szép lassan pedig elkezdtük kialakítani ezeket a karaktereket. És miután kialakultak ezek a karakterek, hirtelen egyértelművé vált, hogy akkor kikinek a kicsodája, tehát kik azok, akik szerelmes pár lesznek, kik azok, akik nem tudom én, barátok, stb. Stb. És akkor elkezdtük valahogy kidolgozni, hogy mik történhetnek ezek között, az emberek között. Most azt úgy kell elképzelni, hogy mindent, amit most elmondtam, ez zajlott mondjuk 3 hónapon keresztül, heti egyszer egy ilyen Zoom beszélgetésen, és mire oda mentünk a forgatásra, azért már körülbelül tudtuk, hogy mi az, amiről beszélni szeretnénk, tehát hogy mik azok a témák, amik fontosak nekünk, mik azok a helyzetek, amiket valahogy meg akarunk fogalmazni, stb. Szóval így szépen organikusan dolgoztunk, és számomra az azért volt fontos, mert szerintem akkor lesz egy film igazán személyes, hogyha abban valahogy, valamilyen formában a többi alkotótársnak, nem tudom én, az élet tapasztalata, a világhoz való hozzáállása, meg az érzékenysége valahogy valamilyen formában belekerül. Tehát ha mindenki egy picit saját magáénak érzi azt a projektet, amiben részt vesz.
1: Fekete-fehér a film, igen, és Tar Bélát már említettük, mindig producert. Mennyiben érzed a direkt hatását?
2: Én semennyire nem érzem az ő hatását. Abban érzem, hogy azért a haláláig nekünk az elmúlt 6 évben egy erős ilyen mentor-tanítvány viszonyunk volt, de na, tehát lehet, hogy sok ember azt képzeli, hogy Tar Béla az egy olyan tanár, hogy akkor azt mondja neked, hogy hosszú snitteket vegyél fel, amiben legyenek állatok, vagy nem tudom én micsoda, nem. Tar Béla az egyik legjobb tanár, akivel életemben találkoztam, aki azt mondta, hogy ki vagy te? Mi az, amire te vágysz? Mi a te saját formád? Mi a te saját világod? Miről akarsz te beszélni? Történetet akarsz beszélni? Vagy az érdekel téged, ahogy az élet zajlik? Mi az, ami neked fontos? Mi az, ami téged megérint? Azt csináld. Ne a szabályokkal foglalkozz. Ne akarj valakinek megfelelni. A Tar Béla alapvetően egy nagyon rock and roll, egy ilyen szabadságharcos volt, aki ezt tanította nekünk. És én ezt egyébként érzem ebben a filmben, mert nagyon fejezetes szerkezete van, improvizációkon keresztül készült, tehát hogy valahogy a szabadság vágy, és az alkotásnak a vágya valahogy nagyon szépen összeírik számomra ebben a filmben.
1: És persze vannak hosszús snittek, és van benne állat is, egy ló, aki igen, rögtön ott van a kocsmában.
2: Értem, sokan mondják ezt, hogy Tar Béla és a ló, a Jancsó Miklós és a fehér ló hamarabb volt, mint a Tar Béla. Szóval Tar Béla fehér lova, az a Jancsónak a fehér lova.
1: Meg most már a tied is.
2: Meg a kusturicájé, meg sok mindenki.
1: Miért éppen ló? Mert ugye a ló néha feltűnik, mint egy keretezi, időnként szabdalja a filmet.
2: Nézzünk rá! Egy ilyen állat a Jóisten megteremtette, hát egy tökéletes, gyönyörű, erőt sugárzó állat. Mennyire csodálatos lenne, hogyha mi emberek is így tudnánk élni, nem?

0: Olasz Renátóval, a Minden csillag című film rendezőjével beszélgettem. Szeptember 19-én újra lesz Ménesi kulturális utcabál a Gellért hegyen. Ilyenkor a Ménesi út egyik szakaszán néhány ház kinyitja az udvarát, képzőművészeti kiállítások, irodalmi beszélgetések, koncertek, de még garázsvásár is várja a környék lakóit, akik végül táncra is perdülhetnek. A rendezvény egyik központja a Molnár C. Pál Műterem Múzeum, ahol egy hete nyílt friss kiállítás Molnár C. Pál és Szőnyi István képeiből. Híd, Zebegény és Buda között. Ez a tárlat címe, és aki majd tárlatvezetést is tart az utcabálon, az Csillag Péter, Molnár C. Pál unokája. Vele beszélgettem.
1: De ez ugye a Minden út Rómából vezet kiállítás sorozat második kiállítása, tavaly volt Chiovini Ferenccel az első. Ez azt jelenti, hogy 1928-ban megszületett a Római Magyar Akadémia, Klebersberg Kuno nagy álma, Gerevics Tibor az első igazgató, és egy különleges intézményé vált a festészetünk történetében mindenképpen. Molnár C. Pál ott volt az első ösztöndíjasok között 28-tól 31-ig, és olyan kiállítások emlékezünk, majd eljutunk 2028-ig, ahol a művész vendégeink mindig ebből a Római Akadémiából vannak, és most eljutottunk oda, hogy azokból a művészekből hívunk meg, akik Molnár C. Pállal egy időben voltak kint Rómába. Az első ilyen meghívott Szőnyi István, és ennek a kiállításnak van egy külön címe, az a címe, hogy Híd, Zebegény és Buda között, hiszen ugye Zebegény volt a Szőnyi világa, és itt vagyunk a Gellért hegyen Budán, ez pedig Molnár C. Pál világa.
2: Úgy érzem, hogy tulajdonképpen ezt a hidat most ti teremtettétek meg azzal, hogy létrejött ez a kiállítás.
1: Hát igen, ennek a kiállításnak a kiemelt témája a Duna és a víz egyáltalán, és van egy alcíme is, Közös pontok és ellenpontok Szőnyi István és Molnár C. Pál életművében. Ez a két nagy mester ugyanabban az évben született, 1894-ben volt már korábban itt egy kortársak, sorstársak kiállításunk, mellettük még Avanovák Vilmos, Derkovics Gyula is itt volt a kiállítók között, és hogy ez a két életpálya hogyan indul, hogyan teljesedik ki, hogy talál Zebegényre Szőnyi, az ő művészeti stílusa, egy egész különleges világ, egy nagyon könnyed, lírai, realista, szinte harmatosak az ő képei, és mellette egy jóval rajzosabb Molnár C. Pál, és ez a két életmű többször találkozik. Ez nagyon izgalmas. Ott vannak a mintarajziskolában mind a ketten. Szőnyinek volt olyan bátorság, hogy az apjával ellenkezésben a rajztanár képzőből átment a művész képzőbe, és Ferenc is és tanította őt, művészként tanul. Molnár C. Pálnak az első önéletírásában írt megjegyzés, ahol Szőnyi neve előkerül, hogy a mintarajz iskolában rendezett éves kiállításokon Szőnyi meg én adtuk el a legtöbb képet. De azért Szőnyi művész képzőbe volt, én meg rajztanár képzőbe, tehát érzékelte ezt a különbséget. Aztán a háború, Szőnyi bevonul, Molnár C. Pál 16-ba a sorozáson általános testi gyengeség miatt felmentést kap. 87 év élt. Szőnyi 60-ban meghalt, tehát 66 évet kapott, és mégis egy csodálatos, teljes életmű a Szőnyi életmű is, és ami a különleges, hogy most itt ülünk a Molnár C. Pál Műterem Múzeumban, két olyan helyszíne ez a magyar művészeti életnek, ahol a művek születési helyén található ennek a két nagyszerű mesternek az életműve. 67-ben már létrehozzák Zebegényben a Szőnyi István Emlékmúzeumot, és mi pedig édesanyám 84-ben, nagyapám halál után 3 évvel hozza létre a Molnár C. Pál Műterem Múzeumot. Tehát ez is egy nagyon erős közös pont. És akkor az életük során mindig vannak találkozások, mind a ketten ott vannak a képzőművészek új társaságában, kapnak ifjúsági díjat, 26-ban Molnár C. Pálnak ez lesz a kapunyítás Róma felé, meghívja őt Gerevics Tibor, de az elsők között van ott Szőnyi is, csak Szőnyi hazaszökött Rómából, őt addigra Zebegény már annyira varázsával rabul ejtette, hogy ő akkor nem talált Rómában sem témát, meg nehéz is volt a két gyerekével együtt ott kint Rómába, és ő akkor csak 4 hónapot volt. És majd, amikor a lánya, Szőnyi Zsuzsa, a férjével, Triznya Mátyással 49-ben diszidáltak ők Rómába, hívja meg őt 57-ben és 59-ben, akkor készülnek az ő gyönyörű vasképei Rómáról, Itáliáról, tehát mégis megadatott, hogy föl tudta fedezni, talán a Zsuzsa segítségével, és itt is van jó néhány olyan kép, ami ott készül. És hát két olyan nagyon izgalmas életmű, nem csak festőművészként, hanem grafikusként is nagymesterek voltak. Itt van egy olyan fríz az egyik fő kiállítási falon, ahol egyenként vannak egymás mellett Szőnyi Istvánnak a részkarcai, és Molnár Cépának a fametszetei. Danko Dalmának köszönhetően az Ebegényi Múzeum vezetője ő, kaptunk résznyomó lemezeket is, és itt vannak fametszet dúcai Molnár Cépának, tehát majd szeretnénk egy olyan programot is, hogy ezekről a grafikai eljárásokról beszélgetni. Nagyon izgalmas, ahogy ez így végigfut.
2: És az is nagyon izgalmas, hogy összekevertétek a képeket, a két művésznek a képeit, úgyhogy az ember gondolkozhat azon, hogy vajon melyik kié, és hogyha már gondolkozunk, ez azt jelzi, hogy milyen sokban hasonló a látásuk. Ha nem is teljesen azonos a stílusuk, de mégis az a világ, amit megjelenítenek, mennyire rokon egymással.
1: Két dolog van bennem ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy örök életben gondolkodunk, és a művészek számára az örök élet az különösen is jelentős, hiszen az életművük túléli őket. Ők az örökké valóságnak alkotnak. A képzőművészet a maga klasszikus formájában az örök életnek szóló. Amikor lekerül a festő állványról egy mű, akkor az benn van az örök életben. És hogy hogyan él tovább egy életmű egy-egy művész halála után, ez egészen különleges. És azok a pontok, amikor ők össze-össze találkoztak, volt egy közös alkotásuk, a képzőművészet iskolája, több kiadást megért, nagyon különleges a szakmán és a közönségnek egyaránt szolgáló könyv, hogy grafikában, festészetben hogyan, milyen megvalósulások vannak. És itt most én úgy gondolom, hogy ennek a két művésznek egy olyan közös találkozása van, amelyben a legjobban összefonódnak, így, ahogy mondtad, hogy olyan harmonikusan tudnak egymás mellé kerülni ezek a képek, hogy tényleg nehéz megkülönböztetni, de ez azt jelenti, édesanyámnak volt egy gyönyörű mondata Molnár Cépáról, hogy eszelős szenvedéllyel ragaszkodott a kiegyensúlyozott festészethez. Tehát, hogy ez két olyan a művész, amelyik a valóságból indul ki, de ahhoz képest, amit ő lát és érez, az belefesti a képébe, és az lesz számára az a megvalósult valóság. Mind a ketten más stílusban, és mégis így derül ki ezen a kiállításon, ezért volt iszonyú izgalmas ezt a kiállítást rendezni, hogy ez a két művész gyönyörűen harmonizál, és kapcsolódik egybe az életművébe. Szeptember 11-én nyílt a kiállításunk az Arszakra előestéjén. Az Arszakra nyitónapjának délelőttjén, 12-én volt itt egy vezetés már, és volt egy nagyon különleges Molnár Cépán kiállítás megnyitó 16-án délután a Clark Ádám téren lévő Rátlépcső galériában a Cantico della Luce, tehát a fények éneke Szent Ferencnek a naphimnuszához kapcsolódóan. Molnár Cépán választott védőszentje volt Assisi Szent Ferenc. És hogyan jelenik meg Assisi Szent Ferenc Molnár Cépán műveiben, a festményeitől a bibliofil amerikai 1930-as Fioretti kiadáshoz készített illusztrációitól, amik idén most a Ferencesek kiadásában, egy díszkiadásban megjelennek először a magyar nyelvű Fioretti kiadás mellett is. Egy nagyon izgalmas Szent Ferenc témájú kiállítás. Érdemes figyelni a honlapunkat, mert lesznek különleges kísérőprogramok.
2: Már is itt egy alkalom, a Ménesi úti kulturális utcabál, aminek mindig az egyik abszolút központja a Molnár Cépán Műterem Múzeum. Ide ilyenkor rengeteg ember eljön, ti tálatvezetéseket tartotok, és egyáltalán ilyen fókusza vagytok ti ennek a közösségteremtő eseménynek mindenképpen, ráadásul pont a közepén, ahol zajlik. Mire számítson itt a közönség?
1: Ez egy egész különleges ajándék a környéknek is, a mi életünknek is. És ez most már a hatodik lesz. Várai Katus, aki az egyik motorja ennek, ő ugye nagy helytörténész is, és csodálatos eredményei vannak az ő kutatásainak. Hát idén is mi leszünk az egyik udvar a képzőművészettel. Már aznap délelőtt 11-kor lesz itt egy vezetés.
2: Szeptember 19-én.
1: Szeptember 19-éről beszélünk. Lesz természetesen hagyományoknak megfelelően egy séta a Ménesi úton. Úgy indul ez a séta, hogy végül is a megnyitóra ér ide a Ballavillához, ami ugye mi vagyunk a 63-65, az 55 a Ballavilla. Az is az egyik otthon lesz.
2: Hány órakor lesz ez a megnyitó?
1: Ez délután 3-kor. És akkor utána folyamatosan mi itt várunk minden érdeklődőt, ahogy az lenni szokott, nem nagyon jutunk ki az utcára, hála Istennek, mert jönnek az emberek folyamatosan, és az udvaron pedig különböző beszélgetések lesznek, irodalmi beszélgetést fordítóval. Számunkra különösen izgalmas, hogy a fiunk Péter, aki sportújságíró, nemzeti sport főmunkatársa, fog egy új témát bemutatni, futballmesék a Ménesi úton, tehát a Gellért-hegyi futballmeséknek egy ilyen nagyon különleges kapcsolódása, és ha arra gondolunk, hogy Grosics Gyula, Bozsik József éltek itt a vonzás körben, szóval nagyon izgalmas a téma, lesznek koncertek, Ongyer Dávid a maga zseniális gitárjátékával és ilyen régi hangulatú blueszenével, és aztán a nap csúcspontja mindig a Jazzation, Várai Katuséknak a Jazzation a Cappella együttes koncertjeit az udvaron, olyankor tömve van az egész kert, és aztán utána kint az utcabál. És tényleg ez egy olyan jó alkalom, hogy ugye élünk itt egy utcában, ahol hát aki itt él, az ha lehet nem nagyon költözik el innen, mert nagyon jó itt lakni. Közel vagyunk a város szívéhez, és mégis olyan ez, mint egy falu. De sok olyan embert látunk, akik napról napra látok évek, évtizedek óta, de nem tudjuk, hogy ő ki, meg én ki vagyok. És akkor ez az utcabál alkalmat teremt arra, hogy az utcabeliek is közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymást. Tehát nagyon jó ez a kezdeményezés.
0: Csillag Pétert hallották a Molnár C. Pál Műterem Múzeum legújabb kiállításáról, ami Molnár C. Pál festményei mellett Szőnyi István képeinek ad teret. A művész unokája a szeptember 19-i Ménesi Kulturális utcabálon is tart tárlatvezetést, de az ő udvarukban hallgathatjuk majd a Jazzation a Cappella együttest is. Most ők énekelnek.

0: Elindult a Tária Színház 2026-27-es évada, ami a Fordulatok évada elnevezést kapta. A társulat 9 új bemutatóval készül, ebből 2 rövidesen láthat a közönség. Szeptember 26-án Fredrik Backman világsikerű regényének első magyar színpadi adaptációja, Az ember, akit UV-nek hívnak, érkezik az Arizona stúdióba. Míg október 3-án Molnár Ferenc klasszikusa a Játék a kastélyban debütál zenés vígjátékként a nagy színpadon. Mi várható még a Fordulatok évadában? Erről kérdeztem Horváth Illést, a Tália Színház stratégiai igazgatóját.
1: A fordulat éve lesz a Tália Színházban a 2026-27-es évad, sokféle tekintetben. Nézzük a főirányokat. Milyen fordulatok várhatók?
2: Igyekeztünk olyan darabokat összeválogatni, amelyek önmagukban is cselekményesek, fordulatosak, meglepetés van bennük, nem kiszámíthatóak, hanem megfelelőképpen mozgalmasak, és fent tudják tartani majd a nézőnek az érdeklődését. Azt gondolom, hogy ezek a történetek, amik felmerülnek ebben a következő évadban, ezek egytől egyik fordulatos, izgalmas és tartalmas történetek lesznek.
1: 3 színpad van, és mindegyik színpadon 3 új bemutató lesz, tehát összesen 9, ami önmagában is egy óriási vállalás. Na haladjunk a legkisebb színpadtól, az Arizona stúdiótól, ami egyébként eddig is működött, tehát ez nem egy új játszóhely.
2: Valójában mégiscsak lehet valami módon új játszóhelynek nevezni, abban a tekintetben, hogy milyen léptékben voltunk eddig jelen az Arizona stúdióban, amit egyébként elsősorban próbateremnek használt a színház korábban, illetve volt ott egy-egy kisgyerekeknek szóló előadás, amik többnyire vendégelőadások voltak, illetve Molnár Piroskának van egy csodálatos estje az Arizona stúdióban. De az, hogy ilyen üzemszerűen, tehát egy teljes évadon keresztül saját produkciókat mutassunk be ezen a játszóhelyen, ebben az intim pici térben, ez abszolút mértékben újdonságnak számít.
1: Akkor nézzük, hogy mi lesz az Arizona stúdióban.
2: Az első bemutatónk egy skandináv monodráma lesz, Az ember, akit UV-nak hívtak, illetve, hogy megtudtam egészen pontosan, UV-nak kell ejteni ezt a nevet. Ez a cím egyébként, és ez a történet lehet ismerős bizonyos nézőknek, hiszen ebből volt már egy film. Ennek a forrás műve, az eredet, az egy regény, abból a regényből készült film, sőt, abból a skandináv filmből készült egy amerikai remake, a Tom Hanks-et, csak ott a cím azt hiszem valamennyiben módosult, Az ember, akit Ottónak hívtak címmel ment mozikban. Na és akkor ennek az írója megírta ezt a történetet monodráma formájában, tehát az első bemutatunk egy monodráma Görög László előadásában, Zajzon Zsolt rendezésében, ami egy nagyon szívhez szóló, egy nagyon emberközeli történet, aminek megvan az a fanyar humora, ami egyszerre tudja a néző szívét megérinteni és meg is nevettetni, és tulajdonképpen ez az a kombináció, amit én magam saját ízlésem szerint nagyon szeretek a színházban.
1: A második bemutató az Arizona stúdióban.
2: A második bemutatónk a Mi barátságunk című produkció, ami egy újonnan írt magyar színdarab lesz. A Mi szó az 2 nagybetűvel jelenik meg a címsorban, a plakátokon is majd, MI, mint mesterséges intelligencia, tehát a Mi barátságunk az egy több rétegű cím, ami a fiataloknak, a kiskamaszok a találkozásáról szól a mesterséges intelligenciával. Ezt egy nagyon fontos társadalmi vállalásnak gondolom, hogy írunk egy színdarabot és bemutatunk egy színdarabot, ami ezzel foglalkozik, nem is csak azért, hogy ezt a generációt behozzuk a színházba, hanem egy olyan releváns dologról beszéljünk nekik és akár a szüleiknek vagy a pedagógusaiknak, ami egyszerűen a mi életünket most elsőprő módon kezdi el befolyásolni. Tehát ők lesznek az első olyan korosztály a világon, akik ebbe a mesterséges intelligencia által befolyásolt világba születnek bele. Ilyen még nem volt.
1: És a harmadik bemutató még mindig az Arizona stúdióban.
2: A harmadik bemutatónk pedig az Élet jobbik része című szintén kortárs magyar számunkra írt színdarab Podlovics Laura tollából és rendezésében, amit kifejezetten a mi társulatunk 4 fiatal színészére ír meg Laura, ami szintén egy olyan közönség réteget, egy korosztályt igyekszik megszólítani, amik talán nem voltak ennyire konkrétan megszólítva eddig ezáltal a színház által. Ide a fiatal felnőttek, 20 évesek, 30-asok vagy 40-esek korosztály igyekszik majd megszólítani a színdarab, és hogyha már itt tartunk ennél a darabnál, akkor egy későbbivel kapcsolatban is megemlíthetném, de most egymás utánban érintettünk 2, hogy új magyar színdarabok születnek a Tália Színház felkérésére, amit én egy nagy erénynek tartok. Tehát azt gondolom, hogy ennek az évadnak az egyik nagy erénye az, hogy a 6 ősbemutató, amit tartunk, ami önmagában korszerűvé teszi szerintem a színházat, ezen a 6 ősbemutatón belül születik 3 új kortárs magyar színdarab. Tehát a Tália Színház hozzájárul a kortárs magyar drámairodalom gazdagításához. ezt én mindenféleképpen egy fontos célkitűzésnek és egy fontos erénynek is tartom, a színház erényének.
1: A következő stáció a Thália Színház életében, úgy értem nagyságrendileg, már színpad nagyságrendileg, ez a Thália téli kert, ami egy kamaraszínház tulajdonképpen, és az itt megjelenő produkciók is kamaraszínházi jellegűek, tehát egészen más való akár abba a pici térbe, az Arizona stúdióba, és egész más való a nagy színpadra, de ami itt lesz, mert most, hogy itt ülünk a Thália téli kertben, az is három új bemutató. Na nézzük sorban.
2: Mind a háromnak központi eleme a főhősöknek az emberi mi volt, a lelki világa, az érzései. Ebből az első, a Kasszanova, vagy Álmaim nyugtalanok alcímmel, egy szintén új magyar színdarab. Ezt Szécsi Bence, fiatal kollégám írja és rendezi ezt az előadást szintén a mi felkérésünkre, a mi társulatunknak. Kasszanova életműve kiválóan illeszkedik az évad tematikánkhoz, hiszen annál fordulatosabb életeseményekkel terelt életművet tényleg nehezebb felmutatni a történelemben.
1: Már csak a nők tudnának mesélni.
2: Hát igen, de tulajdonképpen nem csak abban az értelemben, hogy ott bőven nagyszerű kalandokban, börtönből való szökésben, párbajokban, száműzetésben, kuruzslásban és mindenféle misztikummal kevert életmű ez a Kasszanováé. Tehát én nagyon bízom benne, hogy egy kifejezetten cselekményes és szellemes, szerintem itt ez az előadás is majd a humort nem fogja nélkülözni, és izgalmas felvetésekkel teli előadás születik. Egyfajta fénytörésbe is helyezzük azért a Kasszanovának az életművét. Nem csak egy klasszikus kosztümös színházi előadás lesz az is, de mivel egy új kortárs darabról beszélünk, lesznek benne olyan motivumok, elemek, ami ezt egy picit máshogy keretezi.
1: Második
2: előadásunk a téli kertben egy talán szintén ismerős cím, a Várj, míg sötét lesz. Ez egy nagyszerű film volt Audrey Hepburnnel a főszerepben annak idején. Egy krimi, aminek a különlegessége az, hogy középpontjában a főszerepét egy vak lány adja, aki nagyon nehéz helyzetbe kerül, akit megpróbálnak becsapni, megvezetni, és ez a fiatal hősnő pedig úgy dönt, hogy abból a hátrányos helyzetből is, amiben ő van ezekkel a gazemberekkel szemben, megpróbál ellenállni, megpróbál a maga uraként beleállni ebbe a nehéz helyzetbe, és nem csak áldozatként jelen lenni a saját életének történetében. Tehát egy kifejezetten heroikus, nagyon izgalmas történet.
1: Kikkel a szerepekben?
2: Czakó Julianna fogja a főszerepet alakítani, kiváló színésznőnk. Ezen kívül Jaskó Bálint, Dóra Béla, aki a Kasszanova címszerepét is alakítja majd korábban, illetve Domokos László fogják adni a főszerepeket. Az előadás rendezője pedig Szervét Tibor lesz, akivel volt már szerencsém több ízben együtt dolgozni mindenféle viszonylatban, abban is, hogy játszott előadásban, amit rendeztem, illetve még amikor ezt megelőzőleg a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeti vezetője voltam, akkor meg tudtam hívni oda Tibort rendezni, mert én nagyra tartom az ő rendezői kvalitásait, és nagy örömömre szolgál, hogy ennek most itt a Thália Színházban is ismét teret adhatunk.
1: És lesz még egy harmadik bemutató a Thália téli kertben.
2: A harmadik bemutató klasszikusnak mondható, ez Arthur Miller Pillantás a hídról című színdarabja, ami kifejezetten fordulatos és izgalmas, de ezen belül rettentően érzékeny emberábrázolás, lélekrajzok vannak benne, tehát azok a szereplők, színészek, akik ebben az előadásban játszanak majd Kelemen József rendezésében, azok igazán megmutathatják, hogy milyen mélyérzésű, különleges és finom rajzolatra képes színészek.
1: Szabó Győző például.
2: Főszerepben Szabó Győző, illetve fontos szerepet játszik az előadásban Fekete Patrícia is, őt is hadd emeljem ki, hiszen Patrícia ettől az évattól csatlakozik a színházunk társulatához. Patrícia ezt megelőzőleg a Szegedi Nemzeti Színház színésze volt, és igyekeztem úgy befolyásolni a dolgokat, hogy fajsúlyos, fontos szerepekhez és feladatokhoz jut, tehát az ő jelenléte észrevehető lesz a Thália Színház életében.
1: Csak a nagyszínpadi előadások, itt is három új bemutató lesz.
2: A nagyszínpad az azért nagyon sajátságos műfaj, mert oda esténként 550 embert be kell tudni csábítani, tehát itt az eddig tárgyalt intim terekhez képest egy nagyszínpadi műnek teljesen más hatásmechanizmusokkal, eszköztárral kell dolgoznia, hogy a nézőnek a figyelmét megragadja. Ebben tartunk három bemutatót, az évad elején Molnár Ferenc Játék a kastélyban című színdarabját. Egy Molnár klasszikus, az azt gondolom, hogy egy jófajta nyugvó pont lehet egyébként ezen az izgága évadon, de az is tartalmaz újdonságokat, hiszen Szemenyei János zenéket fog írni ehhez a színdarabhoz. Ez egy zenés vígjáték formában fog megnyilvánulni, tehát valami módon újra fogalmazzuk a Molnár művet. A színdarab rendezője Orosz Dénes lesz. Hogyan tudnék élni nélküled című mozis sikernek a rendezője Dénes, de hát nem is csak annak, hanem az ő filmrendezői életműve az több nagyon sikeres közönségfilmet tudhat magáénak, és az, hogy ő jön hozzánk rendezni, az is bizonyos értelme esetben egy innováció, hiszen megpróbálkozik ő is valami mással, mint amiben nagy rutinja van.
1: Főbb szerepekben kiket láthatunk?
2: Szervét Tibort, Vida Pétert, Szabó Győzőt, Szakó Julit, tehát egy nagyon impozáns szereposztása lesz a történetnek, Gubás Gabiról nem is beszélve, azért is hagytam így a végére, mert egy csavar, egy fordulat és a műnek egy újfajta interpretációjához tartozik szintén, hiszen Gabi szerepe nem simán a könyvből kiolvasható szerep, ez Dénesnek egy találmánya, hogy mi lesz ez a szerep, ezt nem is szeretném a továbbiakban taglalni, ez legyen egy meglepetés, tehát egy nagyszerű szereposztással, egy nagyszerű színdarabra számíthatunk.
1: A Tália nagy színpadon a második bemutató.
2: A Tália nagy színpadán a második bemutató ősbemutató lesz, és innentől kezdve csak két ősbemutatóról fogunk beszélni. A 9-es szám alatt című darab, amit én magam fogok rendezni, műfajilag is egy kísérlet lesz, ez egy horror vígjáték lesz. Ez a műfaj szerintem meglehetősen szokatlan a magyar színpadokon, de a nézőre nagyon fontos érzéki hatást tenni. Az érzéki hatást ezt különböző dolgokkal lehet elérni, lehet zenével, vagy nevettetéssel, de a borzongás, az izgalom is ezek közé az érzéki hatások közé tartozik. Maga a színdarab rettentően fordulatos, és ugyanakkor nem szabad megfeledkezni róla, hogy egy abszolút vígjátékról beszélünk. Tehát ez a két műfaj, ami látszólag feszültségben áll egymással, ez kiválóan tudja egymást kiegészíteni. Olyan látványvilága és eszköztára is lesz az előadásnak, ami meglepő lehet egy magyar színházi nézőnek. Végezetül pedig a Quiz című színdarabot mutatjuk be, szintén egy ősbemutató, szintén egy angol darab. Ennek a rendezője Bras Bence, rendezőként mutatkozik be nálunk most első ízben. Maga a Quiz, a színdarab pedig szintén egy kortárs darab, ami megtörtént eseményeken alapul. A mindenki által ismert Legyen ön is milliómos televíziós vetélkedőnek a születés története, hogy ezt a műsort hogyan alkották meg a kitalálói, és hogy ennek a születés történetét rögtön egy csalás történet keresztezte. Az első angol, aki elvitte ennek az 1 millió fontos fődíját, meg lett vádolva, hogy élő adásban elkövetett csalással tudta ezt a fődíjat eltulajdonítani ebben az értelemben, amit egy hosszadalmas bírósági per követett Angliában, aminek szintén óriási volt a nézettsége. Na most ezt az egész történetet dolgozza föl James Graham színműve, ami interaktív is lesz, a nézők aktívan is befolyásolhatják a színpadon zajló cselekményt, szóval minden értelemben újszerű és vizualitásában is bízom benne, hogy izgalmas darabot várhatunk.
0: Horváth Illés stratégiai igazgatót hallották a Tália Színház 2026-27-es évadáról.

Már javában zajlik az idei zeneszület Pécsett, de a mostani hétvége szeptember 20-ával bezárólag egészen kivételes figyelmet érdemel. Ugyanis a zeneszület idei díszvendége nem egy előadó, hanem egy esemény. Egyszeri és megismételhetetlen alkalom, hogy idén kivételesen nem Budapesten, a Zeneakadémián, hanem Pécsett, a Kodály Központban tartják az 1933 óta megrendezett Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny fináléját. Az eseményt a zsűrielnök, a Rachmaninov előadásairól világszerte ismert Olga Kern szólóestje indította, majd a négy kontinens 24 országából érkező fiatal zongoristák legjava verseny, Liszt Ferenc és a zongora irodalom egyre nehezebb és egyre nagyobb műveinek előadásával. Szamosi Szabolcs orgona művész, a Philharmonia Magyarország ügyvezetője elmondta, a zongora verseny pécsi megrendezésével szeretnék a különleges adottságú Kodály Központot a nemzetközi figyelem középpontjába állítani, illetve felhívni a közelebb és távolabb élők figyelmét arra, hogy a Kodály Központ a Magyarországra érkező művészek számára egy igazi ékszerdoboz is, ahol ajándék az akusztikai élmény, amit megtapasztalhatnak. Hozzátette, ezzel a gesztussal szeretnének megemlékezni arról is, hogy a Philharmonia Magyarország jogelődje idén 70 éve, hogy megkezdte tevékenységét a városban. A 7 évtized zenei élményeit pedig szeretnék egy különleges eseménnyel megünnepelni. A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt a Philharmonia Magyarország internetes felületein élőben is lehet követni. Most pedig hallgassuk Olga Kent, amint Rachmaninovot játszik.

0: Szeptember 18-a és 20-a között rendezik meg a 11. Kerekdomb Fesztivál táján. A háromnapos fesztivál ideje alatt a borászatok udvarai koncerttermekké változnak, a történelmi falak között színházi előadások kelnek életre, az evangélikus templom boltozatai alatt klasszikus zene szól, a dűlők ösvényein pedig túrázók indulnak felfedezni a tájat és annak történeteit. A fesztivál szervezői a Művészetek Völgyének a gárdája. A fesztivál igazgatója ezúttal is Oszkó Jakab Natália. Őt kérdeztem.
1: A Művészetek Völgyéhez képest, hogyha egy-két mondatban akarnád megfogalmazni, hogy mi az alapvető különbség a Kerekdomb Fesztiválon, akkor mi lenne az?
2: Ez egy olyan történelmi borvidék, ahol a történelmet érezzük, és nem hiába vannak történelmi sétáink is, hiszen irodalmi, illetve történelmi nagyjaink Kossuth, Rákóczi, illetve Mikszáth neve is fel fog merülni itt a séták alatt, és ez valahogy érezhető magából a település millióból is, illetve a különböző hozzászervezett programokból is.
1: Az idén mi várható?
2: Szeptember 18 és 20 között Bohemian Betyársz a Blaha Louisianával, vagy Quimbivel, Márfi Márkkal, illetve irodalmi programokkal, vagy pedig komoly zenével várjuk a látogatókat. 22 borászatnál lehet bort is kóstolni, sőt azoknak a borász családoknak a különböző előadásait is, illetve családi sztoriait meghallgatni. A Nyerges udvarban, Szűcs borászatnál és a Palota pincészetnél akár különböző feltörekvő és már befutott zenekarokkal, vagy a Kálelúgyival, vagy Ferenci Gyurival is találkozhatunk majd. Közel 160 programunk történik meg a három nap alatt.
0: Mától vasárnapig tart a 11. Kerekdomb Fesztivál táján. Oszkó Jakab Natália fesztiváligazgató beszélt röviden a programokról. A mai műsor zárásaként hallgassuk a cimbali bendet, akik ma este 18 órakor adnak koncertet a Szűcs pincészetben. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kopertinói Szent József, Minorita áldozópap. Kopertinóban született 1603. június 17-én, Oszimóban 1663. szeptember 18-án halt meg, ekkor 60 éves volt. A nápolyi királyság egyik Isten háta mögötti falucskájában született, olyan szegény szülőktől, hogy amikor várandós édesanyja látta, hogy megint jön a végrehajtó, akkor az istállóba menekült, és ott szülte a világra József fiát. Gyermekkorában nagyon kiütközött belőle édesanyja hevessége. Egy alkalommal késsel támadt valakire, ezért édesanyja, miután összetört rajta egy botot, egész éjjelre kizárta a házból. József gyenge tanuló volt. Sokkal jobban vonzotta a templom, mint az iskola. Sokszor látták önmagába mélyedve, érzéketlenné válva minden iránt, ami körülötte történt. Ez később valódi extázissá fokozódott. Már 7-8 éves korában önkívületbe esett. Társai tátott szájúnak csúfolták. Ez időtájt sokat betegeskedett. Gyógyulását követően 17 éves korában belépett a helyi kapucinus kolostorba. Gyenge egészsége, a kolostori munkában való hasznavehetetlensége miatt 8 hónap múlva elbocsátották. Nagy lelki fájdalommal járt ez, de szerencsére kisebb akadályok után szolga lehetett egy minorita kolostorban. Ott tanult meg írni, olvasni, s őszinte és becsületes életért fölvették a rendbe is. 1628-ban pedig pappá szentelték. Kopertinó mellett a Santa Maria de Grotella kolostorba osztották be. Semmi rendkívülit nem tett, mégis árad belőle a belső jóság, szeretet és fény. Sokszor esett extázisba, órákig lebegett. Repülni is nem egyszer látták. Egy alkalommal az egyik kolostorban egy festmény olyan hatással volt rá, hogy amikor elment mellette, fölrepült a megfeszített képéhez, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Máskor szentmiséje közben emelkedett fel, akár fél métert is. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba, s az ének hallatára fölemelkedett, de magával ragadta társát is, és előre repült vele a szentségházhoz. A fizikusok mind a mai napig nem találnak lebegéseihez elegendő magyarázatot. Sok kíváncsit vonzott magához. Az egyik egyházi elöljáró ezeket írta róla. Egy 33 éves ember a messiást játsza, egész tömegeket vonz maga után. Az inkvizíció Nápolyba idézte, onnan pedig Rómába. Semmit sem tudtak rábizonyítani, semmi rosszat, de megtiltották, hogy nyilvánosan éljen, így 1639-ben Assisi Szent Ferenc sírtemploma melletti konventbe került. 11 évig élt Assisiben. Az extázisok folytatódtak. Megtörtént, hogy szerzetes társa reggelenként a templomban, ahol imáit végezte, félholtan találták, a sátánnal viaskorott. Ennek ijesztő alakját gyakran testet öltötten is láthatta József. Elég volt számára, ha Jézusról vagy Máriáról hallott, azonnal elragadtatásba esett, aztán többé nem érzett semmit. Szentmiséi sokszor 5 órán át is tartottak. Az egyik virágvasárnap, amikor a passióban énekelték, keresztre vele összeesett, s kevés hián múlt, hogy meg nem halt. Igazi élete a nagy Isten szeretetben állt. Sokszor énekelt, szerette a zenét, gyermekkorában első extázisa, elragadtatása is a zenére történt. Ezért később megtiltották neki, hogy részt vegyen az énekes miséken és a körmeneteken, mert az ének hallatára biztos, hogy extázisba esik. Távolból megérezte, hogy egy rendtársa veszélybe került. Előre megmondta, hogy meghalt a pápa. Aki vele találkozott, annak föl kellett készülnie arra, hogy belelát a lelkébe. Bíborosok, előkelő emberek ajánlották magukat imájába. Protestánsok tértek meg hatására. Mindenki valamilyen emléket vagy ruhadarabot akart tőle. Az emberek erekje gyanánt már a kolostor köveit is kezdték elhordani. Rendjében ez nem csak áldással, hanem sok-sok gonddal is járt. Kolostorból kolostorba küldték, vagy vitték titokba. Osimo Minorita kolostorában érte utol a halál, miközben énekelt. Utolsó szavai ezek voltak, lelkem szeres, szeres. 1753-ban boldoggá, 1767. július 16-án szentté avatták. Életében nem a rendkívüliségek a legfontosabbak, hanem az, hogy milyen határtalanul szerette az Istent. És ezért voltak utolsó szavai, lelkem szeres, szeres, szeretnünk kell Istent, szeretnünk kell embertársainkat, és ebben iparkodjunk őt követni.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az egrieseki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egrieseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnökhelyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül az időjárásról. A felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet. Ezt követően döntően napos idő várható. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény vallásosságról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon a keresztény vallásosságról fogunk beszélgetni. Először is határozzuk meg, hogy mi is a vallásosság.
4: Istennek járó tisztelet megadása.
2: Tehát tágabb értelemben, ugye bármit is teszünk, valamilyen módon a cselekedetünket, ugye Isten dicsőségére kell tenni, tehát Istennek kell fölajánlani. Szűkebb értelemben pedig ugye nem más a vallásosság, keresztény értelemben, mert vallásosság, mint a hit, a remény és a szeretet kifejezése, azaz a kultusz. A vallásossághoz szorosan hozzátartozik az imádás, Istennek az imádása. Ugye gyakran használjuk ezt a kifejezést, de mit is jelent az, hogy imádni Istent?
5: Feltétel nélkül elfogadni az ő parancsait és meghajolni az akarat előtt.
2: És ugye azt szoktuk mondani, hogy egyedül Istent lehet imádni, igaz? A szenteket csak tiszteljük, legfőképpen a szűzanyát. Akkor hogyan tudnánk körülírni ezt a fogalmat, hogy imádás? Minek a fokozása ez?
6: A szeretetnek a kinyilvánítása a legfelsőbb fokon, amit csak Isten illet meg.
2: Úgy van, tehát ugye a szeretetnek, a tiszteletnek a legfelsőbb foka, ugye amikor azt mondom, hogy imádok valakit, de egyedül csak az Istenre mondhatom, igaz? Jó, nézzük akkor az imádságot, hiszen az imádás és az imádság kifejezés vagy fogalmak szorosan összetartoznak. Mi az imádság vagy ima?
7: Istennel beszélgetünk.
2: Úgy van, tehát valamilyen módon kapcsolatot teremtek az Istennel, igaz?
5: Igen, és ezek az imák lehetnek kérő, engesztelő, vagy magasztaló imák, dicsőítő imák.
2: Hát, ha már ezt említetted, akkor jó lenne egy-egy példát is hozni. Például kérő ima. Mit kérünk az Istentől? Hát gondoljatok a mi atyánk szövegére. Miért imádkozunk? Mindennapi?
4: Kenyerünkért.
2: Úgy van, például, tehát a mindennapi kenyerünket, igaz? Aztán mit kérünk még?
4: Hát, mint diákok lévén, egy gyakorlati példán keresztül, mondjuk, ha egy dolgozat írás előtt állunk, akkor hogy minél jobban sikerüljön, ezt is kérhetjük.
2: Úgy van. Egyébként érdekes, hogy leggyakrabban ugye kérünk a jó Istentől, ugye, mert valamire szükségünk van. Hálaadás. Milyen a hálaadó ima?
7: Hálát adunk a sikerekért vagy a kudarcokért Istennek.
2: Azaz, mindent meg kell köszönni a jó Istennek, igaz? Engesztelő ima. Mit jelent az, hogy engesztelni?
5: Valami rosszat teszünk, és Isten bocsánatát kérjük a cselekedetünkért.
2: Tehát egyrészt ugye a mi bűneinkért engesztelünk, ugye kérjük az Isten bocsánatát, irgalmát, de nem csak a mi bűneinkért, gondoljatok az imacsoportokra is, ugye vannak engesztelő imacsoportok. Nem csak a saját bűneik megbocsátásáért engesztelnek ezek az emberek, hanem...
4: Például a világ bűneiért is mondhatnak engesztelő imát.
2: Úgy van, ugye például Fatimában pont erre hívta fel a szűzanya a figyelmet. Jó, és akkor milyen a dicsőítő ima? Gondoljatok arra nagyon rövid, egyszerű imára, amit ugye doxológiának is hívunk. Szoktuk imádkozni.
4: A dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Úgy van, mit jelent az? Gyakorlatilag ugye, vagy amit kimondunk, a Szent Háromságos Egyistent dicsőítjük, igaz? Tehát megvalljuk legfőbb Urunknak. Az imára visszatérve még egy kicsit, hogy amikor imádkozunk, akkor mi játszódik le bennünk? Azért ennek van egy külső és egy belső ráhangolódása is, igaz? Tehát ugye azt mondtátok, hogy amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk, akkor ez igaz?
5: Szerintem ilyenkor nyugalomba vonul az ember imádkozás előtt, értékelést tart, önértékelést, átgondolja, hogy mit tett jól, vagy mit tett rosszul, és ezek alapján imádkozik az Istenhez.
2: Úgy van, amiket most elmondtál, gyakorlatilag ugye ez egy belső összeszedettség, a léleknek a belső fegyelme, vagy figyelme, igaz? És valóban ez ugye megmutatkozik, vagy megnyilatkozik ez az ima. Tehát a lélek belső ráhangolódása megmutatkozik szavakban, vagy tettekben. Tehát ugye ez már mutatja az ima kétféle módját, hogy szavakba öntjük az imát, vagy ugye tetteinkkel is imádkozhatunk. Hát hogyan imádkozhatunk tettekkel? Mit gondoltok?
5: Tettekben akkor imádkozunk, amikor nem csak kimondjuk azokat, amit Isten elvár tőlünk, hanem a magatartásunkban is az tükröződik, hogy eleget teszünk Isten parancsainak és kérésének.
2: Úgy van, ez is egyfajta ima, tehát gyakorlatilag a te tanulásod is válhat imává, igaz? Amikor készülsz az órára, vagy amikor felelsz, tehát a kötelesség teljesítésed. Nézzük, hogy forma szerint milyen imákat ismerünk.
8: Lehet kötött szövegű, vagy szabadon választott szöveggel is lehet imádkozni.
2: Úgy van, illetve van még az elmélkedő ima is. Hát mit gondoltok, hogy melyiket imádkozzuk leggyakrabban?
5: Melyik kötött szövegű szükség? Imákat.
2: Kötött szövegűt mikor? Egyformán szükséges mindegyik, igaz? Kötött
5: hát például szövegű... a templomban.
2: Úgy van, gondoljatok a Szent Misére, igaz? Mi atyánk, hitvallás, stb. Aztán a saját szavainkkal elmondott ima.
4: Ez a szabadon megfogalmazott ima.
2: Úgy van. Ugye gondoljatok a esti lelkiismeretvizsgálatra, vagy amikor kértek valamit, ugye? Vagy az Isten segítségét kéritek, ez mind? Ugye saját szavaitokat mondjátok el, vagy saját szavaitokkal fogalmazzátok meg a kéréseteket. És akkor mi lehet még az elmélkedés?
7: Isten igazságain gondolkodunk.
2: Isten értünk emberré lett, ugye Isten fia értünk emberré lett, Jézus Krisztus. Ez egy hittétel, igaz? Tehát valóban általában ugye lelki gyakorlatokon szoktunk elmélkedni, vagy akkor szükségszerű ez, de általában ugyebár a kötött szöveg, illetve szabadon megfogalmazott imát mondjuk. Jó, milyen módja van az imádságnak? Tehát mikor imádkozunk, vagy hogyan imádkozunk?
4: A módja szerint lehet egyéni, vagy közösségi ima.
2: Az imán kívül még a vallásosság megnyilvánulása, ugye maga a Szent Mise áldozat. Hogyan tudnánk röviden megfogalmazni, hogy mi is a Szent Mise? Miért fontos a keresztény hívő életében?
7: Krisztus halálának és feltámadásának megjelenítése.
2: Úgy van. És akkor mit gondoltok, hogyan vegyünk részt a Szent Misén?
5: Teljes lélekkel és odaadással kell misére menni, és teljes figyelmet kell fordítani arra, ami a misén elhangzik.
2: Úgy van, tehát ugye személyesen nekem kell ott lenni, igaz? Nem küldhetek el magam helyett valakit. Tevékeny részvételnek kell lenni azt a Szent Misén. Mit jelent ez? Mikor válik leginkább aktívvá az én részvételem a Szent Misén?
5: Amikor nem csak testben vagyunk ott, hanem átgondoljuk, átéljük mindazokat, amiket ott elmond a pap, és értékeljük ezeket.
2: Úgy van, és a végén?
4: Akkor teljes egy Szent Mise, hogyha az Úr felmutatás után elmegyünk áldozni, és úgy magunkhoz vesszük Krisztus testét.
2: Úgy van, tehát hogy a szent áldozáshoz is járulok. Ha már ennél a kérdésnél járunk, mit gondoltok, hogy lehet-e valaki helyett imádkozni? Hogy annyiszor hallottam már én is ezt, mikor mondták, hogy jó, imádkozz helyettem is. Helyes így ez a kérés?
4: Hát így konkrétan nem helyes, de lehet másokért is imádkozni.
2: Úgy van, tehát ugye helyettünk senki sem tud, viszont értünk, lehet imádkozni, igaz? Jó. Nézzük az istentisztelet rendkívüli formáit. Ilyenek például az eskü. Hát mikor esküszünk, vagy hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy mi is az az eskü?
4: Szavaink hiteléül Istent hívni tanúbizonyságul.
2: Úgy van, tehát hogy az Istent hívom tanúként. A hétköznapi életből tudnátok-e példát mondani, hogy mikor találkoztatok már esküvel, amikor valaki esküdtett?
5: Például házasság esetén az egybekelendő pár esküt tesz Istennek és
2: mire
5: egymásnak.
2: Tesz esküt?
4: Hogy jóban, rosszban kitartanak egymás mellett, elfogadják Isten ajándékait, mint például a gyermekeket, betegségben és egészségben.
2: Hűség, igaz? Tehát itt gyakorlatilag erről van szó, és ugye ez egy jövőre, tehát, vagy ez egy ígéret, tehát a jövőre szól. Hát az sajnos nem biztos, hogy úgy lesz, ugye? Hogy sikerül megtartani, de erre vonatkozik. Aztán milyen lehet a tanúsági eskü? Ugye ez a múltra vonatkozik.
5: Amikor például bíróságon teszünk esküt, amikor tanúskodunk valaki ellen vagy valaki mellett, és esküt teszünk, hogy igazat mondunk.
2: Úgy van, tehát ugye már egy megtörtént, múltban megtörtént eseményről mondok valamit, és ugye, hát az igazat vagyok köteles mondani. Jó, érdekes, ahogyan Jézus az esküről nyilatkozik, ő azt mondja, hogy szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem, de ne esküdjetek. Mit gondoltok, hogy ő miért ockodott az eskütételtől?
4: Mert tudta, hogy az emberek gyarlók, és ezt az esküt, amit Istenre tettek föl, ezt nagyon könnyen megszegik.
2: Úgy bizony, igaz? Tehát, hogy apró dolgokban is az Istent hívom, vagy a Istent hívom tanúbizonyságul, akkor egy idő után ennek nem lenne semmi értéke. Na most mi van, ha megszegem az eskümet?
4: Egy súlyos bunt követek el vele.
2: Úgy van, tehát ugye az esküszegés, aztán mikor követek még el sajnos bűnt ezzel?
4: Amikor hamisan esküdök fel.
2: Hamisan esküdöm. Jó. A másik a fogadalom az eskü mellett. Biztos hallottatok már szerzetesi fogadalom, vagy nektek is volt már fogadalmatok, ugye új évkor valamit megfogad az ember. Hát mi akkor ez a fogadalom keresztény értelemben?
6: Istennek tett ígéret szabad akaratból, ami egy pozitív ígéret.
2: Úgy van, tehát hogy az ember szabad akaratából teszi, Istennek teszi ezt az ígéretet, és a harmadik fontos momentum ugye, hogy az valami jó legyen. A legfőbb jó, igaz? Rossz dologra nem szabad fogadalmat tennünk. És ilyen például ugye a szerzetesi örök fogadalom, ami egy egész életre szól. Tehát ezt ugye nem lehet megszegni, vagy ebből nem lehet kilépni, csak pápa adhat ugye felmentést örök fogadalom alól.

0: Milyen bűnöket ismerünk, vagy követünk el, követnek el az emberek a vallásosság ellen általánosságba véve? Gondoljatok itt a 10 parancsból az első 3 parancsa is. És akkor már könnyebb lesz összeszednünk.
1: Például az egyik legfőbb bűn a hamis kultusz, a bálványimádás. Amikor Isten fölé rendelünk tárgyakat, vagy Istennek képzeljük ezeket a tárgyakat. A mai világban ilyen nagy bálvány például a pénz, amivel nem is vagyunk tisztában, hogy ez bálványimádásnak minősül, de végül is az.
0: Úgy van, hogyha az Ószövetségben is hallunk erről sokat.
2: Ugye, mint mondták itt előttem, hogy hamis kultusz. Ugye, mint az első parancs az úgy szól, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt a mai világban több kultuszra fölbontják, mint hogy többféle vallás is van a világon, de ha úgy nézzük, minden vallás egyfelé tart, egy középpont felé. Csak nem biztos, hogy ez egy helyes középpont. És Isten ezért adta ki az első parancsát, hogy csak Istent és nem mást imádjunk és szolgáljunk.
0: Úgy van, ugye az Ószövetségben sokszor hallunk a zsoltárokban, vagy más művekben is, hogy bálványokat. Na most itt szó szerint ugye ez az idolátria, bálványimádás, ugye ilyen hatalmas nagy szobrokat emeltek az emberek az isteneiknek, igaz? Hát ma azért nem látunk ilyet, ugye? Tehát nincsenek ilyen kultuszok, de amiről beszéltetek, az valóban pont az. Tehát amikor olyan dolgot, valami teremtett dolgot helyezek az Isten elé, igaz? És gyakorlatilag ezt abszolútizálom. És valóban ez lehet a pénz, karrier, vagy kinek mi, igaz? Tehát olyan tulajdonságokkal ruházom föl esetleg, mint az Isten.
2: De ez ugyanúgy már megjelent az Ószövetségben is, amikor egy bárányt öntöttek ki aranyból, és azt kezd, vagy egy birkát, és azt kezdték el imádni.
0: Úgy van, ugye, mert az embernek mindig egy ilyen kézzelfogható valami kell, amit lát, vagy megtapinthat, igaz? És utána olyan tulajdonságokkal ruházza föl, mintha az lenne az Isten. Milyen bűnök lehetnek még? Gondoljatok a második parancsra. Hogy szól a második parancs?
3: Isten nevét hiába neved.
0: Úgy van. Na, mit jelent ez? Mit akar ezzel az Úr üzenni?
1: Ez a káromkodás például, amikor Istenre rágalmakat szúrunk, és őt hibáztatjuk az életben esetleges bal szerencsék miatt, és szánkra vesszük. Például a Szentlélek elleni káromkodás, az pedig halálos bűnnek minősül.
4: Ugyanez ellen a parancs ellen vét az is, aki nem biztos, hogy káromolja az Isten nevét, de sokszor is feleslegesen emlegeti. Például, hogy napjában milliószor elmondja, hogy ja, Istenem, az is felesleges.
0: Igen, aztán mi lehet még? Most gondoljatok arra is, hogy ugye hétköznapi értelemben, amikor valaki csúnyán beszél, vagy trágár módon. Tehát ugye az is hozzátartozik, mert lehet, hogy közvetlenül nem az Isten nevét ejtem ki, vagy valamelyik szentnek a nevét, de ugyanúgy a csúnya beszéddel ez ellen a parancs ellen vétek.
1: Azért a csúnya beszéd az azért bűn, mert másokat megsértünk vele. És önmagában nem lenne bűn, hogyha nem sértenénk meg vele másokat.
0: Na jó, de hát minden bűn olyan, hogy másokat sértek meg vele, illetve hát egyúttal az Istent is, igaz? Hát nem hátulról nagy késsel, tény is való, de azáltal, ha megsértem a... Tehát az, hogy mindannyian Krisztust hordozzuk, igaz? Még az az ember is Krisztust hordozza, aki nekünk nem szimpatikus. Vagy bennünk is Krisztus lakik, amikor jók vagyunk. És ha én most arra másik emberre rosszat mondok, akkor valamilyen módon Krisztust is elítélem, nem? Vagy minősítem ezáltal. Babona. Mi a babona?
1: A babonák azok a népi hagyományokból erednek, vagy más kultúrák hagyományaiból, és ezek hiedelmek, amiknek nincsen alapjuk.
0: Igen, még pontosabban fogalmazva.
2: Ez egy természeti jelenségeknek a természet fölötti erőt tulajdonítanak.
0: Úgy van, tudnátok-e példát mondani? Hát számos ilyen van ugye a hétköznapi életünkben.
4: Fekete macska, szerencsétlenséget.
0: Úgy van, fekete jelen. Macska, ugye, ha átmegy előttünk, aztán...
5: A jóslatok, vagy jóslások.
2: Kártyából. Varázslások.
5: Például.
0: Úgy van.
1: Horoszkóp.
0: Horoszkóp. Jó. Aztán mi az a simónia? Hallottátok-e ezt a kifejezést?
2: Tehát a szent dolgoknak az áruba bocsátása, e világi értékekért.
0: Úgy van, tehát mondjuk ugye a szentségek kiszolgáltatása, igaz? Hogyha ha valaki ezt pénzért teszi, vagy mondjuk egyházi hivatalt pénzért megvenni. Hát sajnos volt ilyen a történelmünk folyamán, de ugye nagyon-nagyon súlyos bűn, mert ez nem anyagiak, vagy anyagiak szerint mérhető, és ugye ezáltal gyakorlatilag tehát olyan dolgot követek el, ami az Istennek nem tetsző, tehát bűn. Mi lehet még a vallásosság elleni bűn?
2: A bálványimádás.
0: Igen, ugye erről már valamilyen szinten beszélgettünk. Aztán gondoljatok arra, hogy mi van, amikor valaki elhanyagolja vallásának a gyakorlását. És akkor gondoljatok itt a harmadik parancsra. Hogyan szól a harmadik parancs?
4: Az Úr napját szenteld meg.
0: Úgy van. Mit jelent ez a megszentelés? Miben nyilvánul meg?
2: A szentmisében.
0: Úgy van, tehát ugye, hogy szentmisén részt veszünk, ugye erről beszéltünk, és...
1: Nem dolgozunk, nem folytatunk fizikai munkát.
0: Úgy van, tehát valamilyen módon ugye a pihenéssel. És akkor hogyan tudom ezt elhanyagolni? Hogyan szegem meg ezt a parancsot, ha már ilyen kategórikusan gondolkodunk?
1: Például, hogyha nem megyek el a szentmisére, hanem mondjuk valami más teszek helyette.
0: Úgy van, tehát ugye amikor elhanyagolom ezt a kötelezettségemet, és akkor egy idő után, hogyha sokszor megcsinálom, akkor mi történik? Hát egy idő után már nem is akarok menni. Ugye az elején az ember mindig kimenti magát, saját magát, ugye? Fáradt voltam, sok dolgom volt, tanulnom kellett, stb. De hogyha ezt többször sorozatban megteszem, akkor egy idő után már nem is fogok elmenni, és már nem is fog hiányozni. Igaz?
4: Szent Györgyi Albert, első Zsoltár. Uram, hatalmasabb vagy, mint a világ, amit te alkottál. A mindenség a te otthonod. Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbi teszem a teremtés rámeső zugát, hogy fénnyel, meleggel, jó akarattal és örömmel töltöm el a világomat.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karucka Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsakecskeméti érsek, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői. Valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét. A Fidesznek az a dolga, hogy támogasson mindenkit, aki hajlandó felemelni a hangját az önkény ellen, és hajlandó harcolni. Hozzáfűzte azt is, tilos olyat támogatni, aki egy másik jobboldali csoport ellen lép fel, mert annak tevékenysége kártékony. Az országos bírói tanáccsal egyeztetett az igazságügyi miniszter. A találkozó elsődleges célja az volt, hogy lefektessék egy rendszeres és strukturált szakmai párbeszéd alapjait. Ezt maga az igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán. Görög Márta bejegyzése szerint az országos bírói tanács elnökét, elnökhelyettesét és tagjait fogadta a minisztériumban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 110

0: 18 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül az időjárásról, a felhősebb tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, ezt követően döntően napos idő várható, a légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, estére 14 és 21 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg három életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
2: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
3: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
6: Sok szeretettel köszöntjük kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Mezőkeresztesen Abóczki Józsefné Marikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti édesanyja, gyermekei, unokái és a népes rokonság. Egerben Majnár Vilmosné Marikát névnapja alkalmából szeretettel köszönti Nándi és családja. Mária kertjének nyitva az ajtaja. Mackó Mária énekel.

Nagyfögeden Fritz Gábornét 87. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik. Isten áldását és a szűzanya oltalmát kéri életére Nászasszonya. Bokor János és Tamon Erika duettje következik, melynek címe Tiszta Fehér Oltár.

Egerben Peredi Gergőt 9. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti, sok boldogságot és jó tanulást kíván nagymamája Besenyő Telekről. A Bergendi Együttes Iskolatáska című dala szól az ünnepeltnek.

Ferenczi Editet névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti vőlegénye, István, szülei, testvére családjával, a rokonság és barátnője. Isten éltese sokáig erőben, egészségben, boldogságban. Fogadja szeretettel a Hungária együttes felvételét, melynek címe Kaszinó Twist.

Mezőkeresztesen Szecskó Evelint 25. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti vőlegénye, szülei, testvére, nagyszülei, dédnagymamája és a népes rokonság. Isten áldását és a szűz anya oltalmát kérik életére. Fogadja szeretettel James Blunt dalát.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci Csodamalom Bábszínházba látogatunk, melynek holnap lesz az évad nyitója. Szó lesz arról is, hogy milyen egy jó báb darab, hogyan készül egy előadás. Kiderül, hogy a múlt héten a Cinefest egyik helyszíne voltak, és a most hétvégi programokról is beszélgetünk a Bábszínház ügyvezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Temesvári Évával, a Csodamalom Bábszínház ügyvezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
3: Köszöntelek én is téged, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
2: Mikor kezdődött, mikor volt először előadás a Csodamalom Bábszínházban?
3: Hú, most nagyon kemény kérdést tettél fel. Magában ebben az épületben, vagy úgy egyébként a Csodamalomban?
2: Általában mikor alapították?
3: Magát a Bábszínházat 1986-ban alapították, az alapítója Korsonyi Tibor volt, és én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy van egy kolléganőnk, aki szintén alapítótagnak minősül, Heisman Ildikó Szepi, ő 40 éve hajtja a Csodamalomnak a kerekeit, és akkor még, nem tudom mennyire emlékeznek a hallgatók, vagy milyen korúak a hallgatóitok, még a régi Fábián Malomban volt ez az egész a mostani szimfonikus zenekarnak a helyén, és onnan költözött át ide ebbe az épületbe 1992-ben maga a Bábszínház. Megkaptuk a régi nagyszínháznak a kamaratermét, kialakítottak egy nagyon jó kis bábszínház, vagy bábszínpadot, és hát lényegében 92, mennyi van most 2026-34 éve itt működünk?
2: Mekkora a nézőtér, hány ember fér be?
3: A hivatalos nézőszámunk a nagy teremben, a színházteremben 179 fő, a kamarateremben pedig 30 fő.
2: Milyen adottságokkal rendelkezik a Bábszínház, és milyen speciális adottságok kellenek egy bábszínházhoz?
3: Hát mindenféle adottsággal rendelkezünk, tehát azért inkább a technikai részében ugye az, hogy van egy nagyon szép színpadunk, ami ilyen technikásan átalakítható egy teli színpaddá, illetve hogyha kicsit kitoljuk a teli színpadot, akkor kapunk egy árkot, ugye ez a paravános bábjátékokhoz fontos, ugye vannak azért fények, van hangtechnika, ezt tudjuk, színészi adottság, hát itt minden kell hozzá. Tehát én azt mondom, hogy kell ugye persze, hogy tudj színészkedni, meg ugye nekünk azért ezt tanították, és kell hozzá egy nagyon jó beszédtechnika. Van, akinek megvan, nekem például nincs meg, mert aki hallgatja a rádiót, így hallja, hogy én egy kicsit beszédhibás vagyok, a söbetükkel gondom van. Kell hozzá, azt gondolom, hogy nagyon sok fantázia, és egy kicsikét az, hogy ki tud mindent adni magadból. Úgyhogy kell hozzá az is, hogy ugye valaki egy kicsit extrovertált legyen, mert hogy te mindent a színpadon élsz meg, és volt egy, tehát így visszatérve a kérdésedre, nagyon sokan felteszik nekünk azt a kérdést, hogy milyen egyébként bábszínésznek lenni. Én azt mondom, hogy nehezebb valahol, mint színésznek lenni. Ugye a színész az tud játszani az arcával, tud játszani a testével, tud játszani a mindenével is tud játszani. Egy bábszínésznek, amikor egy kezében egy bábban, tehát mindenféle érzelmet és mindenneket a bábon keresztül kell megmutatni a gyerekeknek. Tehát, hogy azért ez nem egy olyan könnyű faj.
2: Mi alapján választjátok ki a darabokat, és majd beszélünk arról is, hogy milyen bemutatók voltak lesznek.
3: Hú, mi alapján? Hát nagyon nehéz. Egyébként ez egy jó kérdés, mert nagyon nehéz darabot választani. Tehát vannak nagyon-nagyon jó előadások, vannak nagyon-nagyon jó rendezők. Én mindig azt szoktam mondani, hogy Miskolc egy kicsit egy ilyen speciális helyzetben van. Nagyon nehéz az újdonságokat bevezetni. Tehát ameddig Budapesten vagy az országnak a másik felében megél egy olyan mese is, ami nem egy klasszikus magyar mese, hanem mondjuk egy külföldi mese, itt nagyon nehéz ezt áttolni, úgymond a pedagógusokon. Ők még mindig sokkal jobban vevők itt nálunk a klasszikusokra, tehát ez a Hamucipőke, Hófehérke, Csipke Rózsika, nem is tudom, Vitéz László esetleg, és ott tényleg az ilyen klasszikus mesék, tehát mit tudom én, Mátyás, nagyon tetszett mindenkinek a Répa mese, amit kölcsön kaptunk, azt nagyon szerettem én is. De régebben nagyon dominált az, hogy ugye volt egy egységes rendszer az oktatásban is, és tudtad, hogy mik azok a kötelező olvasmányok, amikor mondjuk 5., 6., 7., 8. osztálynak kellenek. Építettünk annó, meg építettek az előző vezetők is erre évadokat, hogy például Toldit játszottunk, János Vitézt játszottunk, de ugye azért ez már átcserélődött, tehát mindenhol másféleképpen és más tanítanak, tehát így nehezebb hozzájuk alkalmazkodni. Igyekszünk úgy válogatni, hogy ugye a legkisebbeknek is legyen, tehát a 3-tól 5-6 éves korig az óvodásoknak, és legyen olyan, ami jobban megfogja mondjuk a nagyobbaknak a figyelmét. A múlt évadban mutattuk be a Kis Herceg című előadásunkat, ami ugye egy 8 pluszos, tehát mi így hívjuk. Volt olyan 7 éves, aki eljött és megértette. Nagyon jó volt, mert felnőttek is jöttek a hétvégi előadásainkra, tehát reméljük, amikor sikerül ezzel a sztereotípiával majd szakítani, hogy a báb színház és a báb az csak a kisgyerekeknek való. Az ország többi részében ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú munka, ezért több évtizedes munka, még ezt fel tudod építeni, hogy a felnőttek is vevők legyenek a báb színházra. Mi ennek még így a kezdeti lépéseit éljük meg, de hát törekszünk arra, hogy a felnőttek is jöjjenek. Úgyhogy visszatérve a kérdésedre, tehát nagyon-nagyon sok összetevős. Ebben az évadban lesz Ábel Escóbelesz, ami ugye azért egy klasszikus, és remélem az iskolába is olvassák a gyerekeknek, meg az óvodába. Lesz egy 100 napos tojás című előadásunk, ugyanúgy lesz Kis Hercegünk, most hétvégén lesz majd a Meseláda bemutató. Ez egy nagyon-nagyon régi klasszikus darabunk, és szeretjük felújítani, ez 3 mesét tartalmaz: a Piroska és a Farkas, a Didergő király és a Borsószem herceg kisasszonyt, és közben én majd itt fogok puskázni, hogyha nem haragszol, mert nagyon sok a darabunk van repertoáron is, mint például a show, megtartottuk. Mikuláskor biztos, hogy lesz bemutatónk, minden évben van, minden évben új Mikulás darabbal készülünk. Idei Mikulás előadásunknak a címe az Elcsent csomag. Nem tudom még, hogy így konkrétan mi lesz a történet, hogy lesz-e benne kisördög, illetve kisördög mindig van, mert az kell bele, lehet, hogy lesz benne manó, lehet, hogy lesz benne egy-két erdei állat, hát ez mindig majd az írótól függ, még íródik a mese, mondjuk ezt így. A sót mondtam, a tavalyi évad elején mutattuk be pont így évadnyitókor a Kis kukacológia, avagy a Kukacok titkos élete című előadásunkat. Ez egy környezetvédelemmel összekötött kis előadás, hogy egyébként hogy élnek a giliszták, a kukacok, és hogy miért nem szabad őket bántani, és miért nem szabad mondjuk nagyon sok vízzel meglocsolni, mert azt ők sem szeretik. Valószínűleg elővesszük a nagyon klasszikus mesénket, ezt a Mazsola, ez bármelyik évadban, bármelyik hétvégén elővesszük, teltházas előadásunkban. Lesz még ugye klasszikusról beszéltem, amit mindenki ismer, a Halász és a nagyra vágyó felesége. A 100 napos tojást említettem, és szerintem így körülbelül el is jutottunk az évad végére, mert ugye mi általában a gyereknap után be is zárjuk a bábszínházat, vagy még utána egy nagyon picit dolgozunk, és gyereknapkor az én nagy sajnálatomra nem tartunk ide bent előadást, mert már jó idő van, és minden szülő kiviszi a gyereket a természetbe, úgyhogy ez így sajnálatos.

0: Temesvári Évával, a Csodamalom Báb Színház ügyvezetőjével beszélgetünk. Mekkora a stáb, hány fő, hány színész van, báb színész van?
1: Hú, báb színészünk van most 12, ebből 10 mondjuk úgy, hogy folyamatosan dolgozik. Egy kolléganő, aki október elején fog visszatérni, mert ő babázik éppen otthon, úgyhogy őt már nagyon-nagyon várjuk vissza, és van egy kolléganő, aki félig bábszínészkedik, és most már félig ügyelősködik. Tehát úgy lényegében 12-en vannak. Azt mondom, hogy most egy nagyon jó arányban dolgozunk, mert így fele-fele arányban vannak a fiúk és a lányok, vagy a férfiak és a nők. Van bennük idősebb, fiatalabb, tehát így egy nagyon-nagyon vegyes korosztály van, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi évadban ide szerződtek egy évadra a kollégák, és maradtak. Úgyhogy ők már most második évadjukat töltik, és ez boldogság.
0: Milyen egy jó báb előadás szerinted? Tehát mi az a fontos kellék, vagy mi az a fontos szereplő akár, ami jó, ha benne van?
1: Nagyon fontos szerintem, hogy egy nagyon jó történet legyen. Ez a történet nagyon jól legyen megvalósítva. A mostani gyerekeknek a figyelmét iszonyatosan nehéz lekötni. Mindenki jön a digitalizációval és ugye a digitális világgal, és ez sajnos nagyon-nagyon visszaüt a bábszínházban is. Egy nagyon régi példát mondok, ugye említettem neked így a beszélgetésen kívül, hogy én 94-ben kerültem először a bábszínházba, itt dolgoztam elég sokáig, 12 évig. Abban az időben az előadások egyszer volt 45 perc, volt egy 15 perces szünet, és volt egy 40 perces második felvonás, tehát így épültek fel a darabok. Most 50 perc. 50 perc, maximum egy óra az, amit le lehet valahogy kötni a gyerekeket, de ahhoz nagyon mozgalmasnak kell lenni az előadásnak, nagyon látványosnak kell lenni az előadásnak, vagy olyan tartalmat kell közvetítenie, ami mondjuk érdekli a gyerekeket és leköti őket. És most nagyon érdekes, nekünk tavaly volt egy bemutatónk, a Halhatatlanságra vágyó királyfi, ami ugye azért a halál is az annak a feldolgozása egy elég nehéz téma, és hogy hogyan tudod ezt úgy megközelíteni, hogy egy gyerek is megértse, és én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült az előadás.
0: Ezek szerint te is sokáig szerepeltél bábszínészként, ugye?
1: Igen, volt benne részem, azt gondolom, hogy ezért is értem meg azt, hogy ők hogyan gondolkoznak már, mint a színészek, vagy mi esetleg az elvárások, vagy mi okozhat nekik nehézséget így a napok vagy a munkák folyamán, mert itt nem úgy élünk, mint egy gyárban, tehát ezt senki nem úgy képzelje el, hogy mi bejövünk reggel 8-kor is, délután 4-kor hazamegyünk. Meg ugye a színészethez is az kell, hogy egy kicsit ki tud magad adni, légy jó kapcsolatban a kollégákkal. Én nagyon ezt gondolom, és itt mindenkinek a véleménye számít. Tehát akár egy előadás létrehozásánál, akár egy díszlet elkészítésénél, vagy akár egy belső kommunikációnál, amire igyekszünk nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy minden információ mindenkihez eljusson, időben eljusson az információ, és minden visszajelzés számít, és most itt ugye utaltunk arra, hogy én nagyon régen itt dolgozom, voltunk bábfesztiválon, meg nem mondom, hogy melyik városban, ez így a 90-es évek végén volt, és az ország összes társulata irigykedett ránk, mert mi voltunk az a csapat vagy társulat, akik mindenhova együtt mentek. És szó szerint mindenhova együtt mentek, tehát hogyha az étterembe együtt mentünk, sétálni együtt mentünk, egy múzeumot megnézni együtt mentünk, és mindenhova együtt mentünk. Tehát egy nagyon jó társulat volt, és most látom azt, hogy ez a társulat úgy kezdte visszaépülni, és ez köszönhető a fiataloknak, és még amit nagyon szeretek, az, hogy látom azt, hogy a fiatalok milyen jó hatással vannak az idősebbekre, és az idősebbek is milyen hatással vannak a fiatalokra. Tehát, hogy átadják azt a tudást, amit tanultak, vagy tapasztaltak, vagy már ugye átéltek is nekik. Mondjuk úgy, hogy a kisújjukban van, a fiatalok pedig kicsit kinyitják az idősebbeket, hogy lehet másképp is gondolkodni magáról a bábozásról és magáról erről a belső világról, vagy a színpadról.
0: A kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat. Mi minden kell ahhoz, hogy megszülessen egy darab? Hogyan is kezdődik? Tehát hogyan épül fel, hogyan kezditek? Tehát kiválasztjátok, hogy melyik darab fog menni, és akkor elolvassátok.
1: Nagyon vegyesen szokott ez kezdődni, vagy nagyon vegyesen szokott ez indulni. Van, amikor hoz mondjuk egy kolléga egy saját előadást, tehát volt már ilyenre is példa. Van, amikor megkeresnek minket, hogy ránk gondoltak, hogy meg tudjuk-e csinálni. Van, amikor mi gondoljuk azt, hogy na, ez egy jó előadás lehet, tehát egy teljesen változatos, és akkor a menete ez úgy néz ki, hogy amikor már megvan, hogy egyébként milyen előadást szeretnénk megcsinálni, ugye összeül, tehát van rendező, író, dramaturg, zeneszerző, látványtervező, és mindenki is, akit elbírsz képzelni ezen a világon, És akkor ilyenkor leülöz a kis csapat, és egy picit így ötletel. A látványtervező hozza az ötletét, ugye ők már a háttérben dolgoznak a mi tudomásunkon kívül, a rendezőnek van egy elképzelése esetleg, hogy ő ilyen bábokkal akarta, ilyen környezetben szeretné, ízesen beszéljenek, ne ízesen beszéljenek, szóviccek legyenek benne, ne legyenek benne szóviccek, verses formában készüljön el, tehát akár ilyenről is beszélhetnek, és akkor utána mi így összeülünk, ők hoznak egy látványtervet. És történt már olyan, amikor így azt mondtuk, hogy nem. Tehát, hogy mi ezt a látványt így most erre a színpadra így nem szeretnénk, akkor általában azért alkalmazkodóak az alkotók, és megpróbálnak a mi szájízünk szerint is alkotni és rajzolni, de ez így általában így szokott menni. Van, akinek határozott elképzelése van, ugye, hogy kesztyűsbábot akar, vagy murakubábot akar, vagy ő csak inkább tárgyjátékot szeretne, és inkább a kosztümökre helyezni a hangsúlyt, ezeket mind-mind átbeszéljük. Egy jó darabnak az előkészítése és elkészítése minimum fél év, én ezt tudom mondani. És utána van az az állapot, amikor fel lehet állni a színpadra, és lehet próbálni.

0: elmúlt héten a Cinefest egyik helyszíne voltatok, mesélj erről.
1: Amióta van Cinefest, és nem is amióta van Cinefest, szerintem amióta így nagyon-nagyon felújították a Bábszínháznak az épületeit, azt hiszem ez 18-ba fejeződött be, vagy lehet, hogy még korábban. Mi minden évben a Cinefesten mi vagyunk a cukorterem. Ami nagyon jó egyébként, mert nagyon-nagyon sokan jönnek, tehát azért mégiscsak megismerik azt, hogy van itt egy Bábszínház, mert van olyan, aki nem is tudta. Tehát van olyan, aki úgy hozta el az unokáját, hogy ja, hát ő itt volt egy filmet megnézni, és akkor látta, hogy ja, ez a Bábszínház, és akkor, hogy itt vannak műsorok, tehát hogy valamilyen szinten egy nagyon jó promóciós anyag, és akkor ők itt vannak nálunk, nem is tudom, 10 napig, azt hiszem, vagy 14 napig, és mi ilyenkor mondjuk így, hogy mi a nagy színpadot nem tudjuk használni, mi ilyenkor a kamarateremben próbálunk, és ez egy annyira kialakult így már az évek alatt, hogy mi igyekszünk úgy csinálni, és mindig úgy csináljuk, hogy a mi évadnyitónk az a Cinefest utáni szombatra essen. És akkor így, aki esetleg addig gondolkozott azon, hogy a következő hétvégén mit csináljon, el tud ide jönni hozzánk. Úgyhogy így vagyunk, meg hát ugye jó kapcsolatban is vagyunk velük.
0: Tehát akkor most lesz az évadnyitótok.
1: Igen, igen, most szombaton lesz majd az évadnyitunk. Már most lehet venni jegyet, meg már régóta is lehet venni jegyet a magán a Bábszínháznak az oldalán is. És akkor most mondom a kedves hallgatóknak, hogy nem a jegy.hu-n, hanem először a Bábszínház oldalára kell felmenni, és onnan kell megvásárolni a jegyet, mert így nincsen rajta kényelmi díj. Tehát akinek így könnyebb, az tegye így, hogy így vásárolja meg. Úgy fog tartani a programunk, hogy 9 órától 1 óráig, 9 órától lesz egy baba előadásunk 9:30-ig, 9:30-tól 10:15-ig jönnek a Langaléta Garabonciások egy ilyen vásári komédiával majd az udvaron, 10:30-tól pedig a Meseláda című előadásunknak a bemutatója lesz. Ez idő alatt játszóház is fog működni, egy ilyen apró pici kis bábszínházat lehet majd csinálni. A lényeg az az, hogy csak hogy tudják a hallgatók, hogy ugye minden műsor, tehát minden program látogatható bábszínházi belépőjeggyel. Tehát, hogy csak az tudja ezeket látogatni, aki vagy a baba előadása, vagy pedig a Meseláda című előadása megvásárolta úgymond a jegyét, és ezt mindig egy kicsit kitoljuk ezt a napot, délután 15:30-tól pedig Grillusz Vilmos lesz nálunk, Vadon leső dalok című albumát fogja elhozni, vagy egy ilyen kis összeállítást. Nagyon örülök neki, mert Vilmos, illetve Vilmos bácsi évek óta vendégünk, és mindig szívesen jön, és mindig mondja, hogy Miskolcra is szívesen jön, és a Bábszínházba is szívesen jön, úgyhogy most ez így egy ilyen program lesz. Ezt hivatalosan úgy hívjuk most már, hogy Csodamalom nyitogató családi hétvége.
0: Bérletet is lehet venni hozzátok?
1: Ettől az évtől igen, visszavezettük a bérletvásárlási lehetőséget az óvodásoknak és ugye az iskolásoknak a hétköznapi szervezett előadásokra, hétvégére nem árulunk bérletet, és itt mondom el, ami megint mindig gond szokott lenni, az előadásra jegyvásárlás az ölben ülő csecsemőnek is kötelező tűzvédelmi okokból. Tehát nincs az, ami esetleg más helyen, hogyha 2 éves kor alatt van a gyerek, akkor ölben lehet. Nem lehet. Tehát ezt a katasztrófavédelem és a tűzvédelem is mindenki így meghatározta nekünk. Úgyhogy ez van, tehát hétvégi bérletünk nincs, hétköznap pedig ugye van a kisiskolásoknak a Nagy Molnár, és az óvodásoknak pedig a Kis Molnár bérletünk. Most úgy indítottuk el, hogy 3 előadás választható tetszőlegesen az évadnak a műsorából.
0: Mekkora az érdeklődés az óvodák részéről és az iskolák részéről?
1: Most én úgy látom, hogy nagy. Tehát ugye nem volt bérletünk, ezt így ugye rádióadáson kívül beszélgettük, hogy azért a 2020-as Covid az mindenkit földre pattintott egy kicsit, minket is, és akkor nálunk meg is szűnt a bérletvásárlásnak a lehetősége. Még most is van olyan lehetőségünk, hogyha eljön akár egy iskolai csoport, vagy egy óvodai csoport 2 előadásra, akkor a 3. előadásnak a belépőjegy árában kap egy kis kedvezményt, és ezt most így összeraktuk egy darab bérletbe, és nem tudom megmondani, hány csoport van, vagy hány fő, a legutolsó információim szerint körülbelül 400-an vásároltak már így bérletet. Én csak azt abból tudom, hogy a kolléga az mindig hozzá elém, hogy akkor ez is vett bérletet, az az iskola is vett bérletet, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés egyébként, tehát hogy amennyire nem jártak Bábszínházba, most megint jönnek, és nem tudom, hogy lehet-e ilyet külön kiemelni, én például a Fazekas Általános Iskolára nagyon büszke vagyok, és az ott dolgozó pedagógusra, a Judit nénire, akinek szívügye a Bábszínház, és ő mindig hozza a gyerekeit, tehát a Fazekas Iskola rendszeres látogatunk, és ők voltak az elsők, akik bérletet vettek ebben az évadban.
0: Meddig lehet bérletet venni?
1: Nem szoktuk így meghatározni, mert van olyan iskola, ugye a kérleg első előadását novemberbe fog jönni, tehát Isten igazából évad végéig lehet vásárolni a bérletet, de ugye itt a pedagógusok figyelmét is felhívom, hogy úgy vásárolja, hogy nézze meg az előadásokat egyeztetésen a szervezővel, mert lehet, hogy már azt mondom, hogy áprilisban nem lesz értelme bérletet vásárolni. Én inkább azt mondanám, hogy mondjuk januárig azért ezt így tudják le az iskolák és az óvónénik, hogy találják ki, hogy tényleg szeretnének-e jönni hozzánk.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Temesvári Évával, a Miskolci Csodamalombe Színház ügyvezetőjével beszélgettünk. Az interjú első részét sugároztuk kedden, ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Akkor is tartsatok velünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: A mai napon kezdődik a Kerekdomb Fesztivál a Tokaji borvidéken található táján. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A mai napon kezdődik a Kerekdomb Fesztivál a Tokaji borvidéken található táján. A háromnapos őszi eseményen idén is egyszerre kap helyet a könnyű zene, az irodalom, a színház, a gasztronómia és a természetjárás. A nagy színpadon olyan népszerű előadók lépnek fel, mint a Quimby, a Bohemian Betyársz és a Blaha Louisiana. A koncertek mellett színházi előadások, irodalmi estek, borkóstolók, dűlőtúrák és bodrogi evezés is várja a látogatókat. A szervezők a családosokra is gondoltak. A legkisebbeket játszóház és ringató is szórakoztatja. Jó hír a környékbelieknek, hogy a miskolci lakosok kedvezményes áron válthatnak jegyet a rendezvényre. A programokról Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató ad tájékoztatást.
1: Ez egy örök szerelemmé vált nekem, ahogy először megpillantottam és beleszerettem. Én ugyanezzel a gyermeki rajongással közelítem meg a települést, a történelmét és azokat a sztorikat, amik körüllengik ezt a települést, azt a borkultúrát, a családi pincészeteket, úgyhogy ehhez méltóan próbáljuk azzal a 160 művészeti programmal is ennek a településnek a fényét emelni. Ha belegondolunk, azért pénteken délelőtt pár sétán kívül és borkostolón kívül azért lassabban indul az élet, hiszen sokan még dolgoznak, de hát este már van egy Parnograszt és egy Bohemian Betyársz koncertünk is, komoly zenei koncert és színházi előadások mellett, és hát a szombat az a nagyon zsizsgős napunk, azt egyébként egy Quimby koncert, illetve Blaha Louisiana zárja, és emellett ugye nagyon sok kis koncertünk is van, de hát vasárnapra is nagyon sok csoda maradt, amellett, hogy akár kórust is hallgathatunk az evangélikus templomban, de különböző zenei koncerteken is részhettünk vasárnap, és szépen elbúcsúzhatunk, sőt nevethetünk egy jót még a Momentán társulattal, akik a Vincellér színpad programját zárják. Ugye a Vincellérház nagy színpadán az említett Quimby, Parnograszt, Bohemian Betyársz, vagy Blaha Louisiana, Momentán társulat, tehát a nagyobbakra koncentráltunk az evangélikus templomban, a Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a Művelődési Házban színházi előadások várnak minket, Györei Zsolt Latabárné fiát Peller Károly hozza el nekünk, vagy Csibi Gergő Márton Róbert pedig Lackfi János Medvelesét, Márfi Márk lassan előadását, illetve a Her produkciót is itt láthatjuk. Van az Hegyaljai Mesterek Alkotóháza, ahol pedig különböző mesterségekkel ismerkedhetünk, többek között a tájai urihímzéssel. A Majló Kastély az a kicsiknek és a filmeknek a fellegvára. Itt ringató programmal találkozhatunk, de Varró Dani és Molnár Gyurinak is itt lesz programja, és a Malter Vándor Filmfesztiválnak a rövid filmjeire is itt ülhetünk be megpihenni ebben a nagy-nagy művészeti forgatagban. A kastély udvarán van képzőművészeti kiállítás is, és kézműves vásár, és nagyon finom falatokat is kóstolhatunk itt. A Tokaj Ártványnál egyébként, ami régen az Oroszlános Borhotel volt, itt egyébként képzőművészeti kiállítással is találkozhatunk, de itt lesz Udvaros Dorottya velünk, vagy a Szilárd Piano projekt, illetve Hámori Gabival is itt találkozhatunk, tehát itt ez egy ilyen irodalmi színházi előadóest, illetve könnyű zenei program. A Nyerges udvarban, illetve a Palotta pincészetben ismét a könnyű zenéjé, egyébként a főszerep bongorral, lenkével találkozhatunk itt, illetve az NKA hangfoglaló program induló zenekarai, és itt fordulnak meg, a Somszög birtokban pedig Winkler Nóra keresi a képzőművészet és a borkapcsolódást. Tehát közel 20 helyszínen tematizáltan vehetünk részt programokon, a kicsiket is elhozhatjuk, sőt a Kalandozó Komédiumnál még egy picit ott is hagyhatjuk, amíg elszaladunk egy-egy borkóstolóra. És emellett a 20 program helyszínen lezajló 160 program mellett egyébként 25 családi pincészet borászatot is meglátogathatunk, van egy borútlevél, ahol pedig szinte

0: érdekes is látni, ahogy ilyen gyermekivé váló felnőttek hasonlítgatják a pecséteket, amellett, hogy játékos formát öltött ez az egész.
1: Méltó emlékezés és tiszteletadás jellemezte a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének közös konferenciáját, melyet már közel 10 éve minden évben megszerveznek a könyvtárban. Idén a Magyar Szellemi Élet organizátora címmel tartott konferencián, ezúttal a 125 éve született Németh László költő és műfordító élete és munkássága került a középpontba. A programot dr. Minya Károly, az Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója vezette. Hangsúlyozta, Németh László kiemelkedő alakja a hazai irodalmi kánonnak.
2: Ő elsősorban regényíró, drámaíró és esszéíró is, és sajátos személyisége volt az irodalomnak, mert ő, mint például amiről én beszélek, az Apácai című drámájában is mindig tanítani akart. Tehát ő, hogy úgy mondjam, egy ilyen szószéknek tekintette akár a színpadot, hogyha a drámáira gondolunk, és orvosként lett aztán tanár, mert ő úgy gondolta, hogy ennél többet is akar tenni. Úgyhogy ez a 16 előadás, ez nagyon sok oldalról közelíti meg Németh Lászlót, foglalkoznak a kollégák a regényeivel, illetve más költőhöz, íróhoz való kapcsolatáról.
1: Dr. Babosi László a könyvtár igazgató helyettese és a programok főszervezője szerint fontos, hogy a könyvtár helyet adjon a tudománynak is, ezért is biztosítanak szakmai hátteret és helyszínt is az egésznapos konferenciának.
3: Folyamatosan jönnek hallgatók, van, aki itt van egész nap, már visszatérő vendégek, van, aki csak bejön 1-2 órára, vagy bizonyos alkotót, előadót szeretne meghallgatni, tehát mindenképpen érdemes megtartani ezt a konferenciát. Ráadásul ezeket az előadásokat a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemlének a 4-es számában, ez évi 4-es száma, decemberi számába le fogjuk közölni. És az elmúlt években minden alkalommal leközöltük az előadások anyagát. Ugye a Szemle a 136 oldalas, de ezek a számok általában a 180-200 oldalas tanulmánykötetek igazából, amit utána meg lehet vásárolni, bekerül a vérkeringésbe és az internetre is felkerül. Tehát nem csak itt azok hallgathatják meg az előadásokat, akik itt vannak nálunk, hanem bárki elolvashatja az internetről, vagy megvásárolhatja a folyóiratot, vagy a könyvtárokból bemehet és elolvashatja.
1: Dr. Ulrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Az elnök szerint egy ilyen program jelentős, hiszen például Németh László munkássága is példaértékű a jövő nemzedék számára.
4: Meg kell nézni a tartalmat, hogy mit jelentett Németh László. Ha az egyetemet nézik és az egyetemi diákságot, ők ugye értelmiségiek lesznek, és Németh László munkáinak egy része pontosan az értelmiségi felelősséget taglalta. Abban a szempontból, hogy egy értelmiségnek, amelynek erkölcsileg tisztának kell lenni és utat kell mutatni a többi embernek, akkor az azt gondolom, hogy kortalan. De teljesen mindegy az, hogy milyen a fejlettségi világ, milyen a digitális technika. Az ember az emocionálisan ugyanott van, a felelősség az ugyanúgy rajta van, tanítani kell a jelen és a jövő generációit, a jövő generációi egyszer csak olyan korba lépnek, amikor nekik ugyanezt a feladatot meg kell tenniük, és nem mindegy az, hogy hogyan adják át.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem immár 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programsorozatot, amelyre idén szeptember 25-én pénteken kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket reggel 8 órától éjfélig. A rendezvényhez idén a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is csatlakozik. Kun Krisztina, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanács adója kiemelte, hogy a HKIK 5 éve működik együtt az egyetemmel a Kutatók Éjszakáján, Idén 7 vállalkozás települ ki az Esterházy térre interaktív foglalkozásokkal, érdekes játékokkal, amelyek egyaránt megszólítják a kisebb és nagyobb gyermekeket.
5: A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara már 12. alkalommal csatlakozott, vagy csatlakozik az idén a kutatók éjszakájának az európai szintű nagy rendezvényéhez. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen most 5. évben rendezzük meg ezt a programot. A kamarának a fő fókusza és a fő tevékenysége ebben a napban az, hogy elhozza a vállalkozásokat ide a térre, az Esterházy térre. Az idén 7 vállalkozással fogtunk össze, és partnereink ebben. Ők nagyon-nagyon látványos, színes és játékos formában mutatják be azokat a szakmákat, amiket náluk el lehet érni, és ők ezzel foglalkoznak, és párhuzamosan pedig a téren zajló programokkal párhuzamosan céglátogatásokat is szervezünk, ami azt jelenti, hogy a kamara által biztosított autóbuszokkal visszük a fiatalokat a vállalkozásokhoz.
6: A délelőtt az főként az iskolásoké, de utána a családokat is várják.
5: Mindenféleképpen szeretettel várunk minden egyes érdeklődőt, és azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk látványos programmal szolgálni, és nagyon nagy szeretettel várjuk, így van, a családokat is, a pedagógusokat, diákokat, tényleg bárkit. Azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálja azt, ami számára érdekes és különös lehet.
1: Dr. Fügedi Balázs, az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézet igazgatója az új tanév kezdetén az elmúlt időszak sporteredményeit és a sporttudományi képzések aktualitásait ismertette. Az Esterházy Károly Katolikus Egyetem 244 sportolója 27 sportágban, 28 versenyen, összesen 341 sportolói szerepléssel képviselte az intézményt. A hallgatók és csapatok 39 dobogós eredményt, 15 arany, 8 ezüst és 16 bronzérmet szereztek. Dr. Fügedi Balást hallják.
7: Az elhangzott tájékoztatóban az elmúlt időszak eredményét és sikereit szerettük volna bemutatni a nagy közönség számára. Egy kicsit távolabbról kezdve összefoglalóan az elmúlt tanév eredményeit, hiszen igen kiemelkedő eredményekkel és szerepléssel rendelkeznek hallgatóink, illetve hát ebből, ami külön kiemelendő volt, azok a nemzetközi sikerek és eredmények, hiszen itt egyetemi világbajnokságon, európai egyetemi játékokon szerepeltek a hallgatók, és szereztek kiemelkedő eredményeket és helyezéseket. Tehát világbajnok, Európa bajnok, ezüstérmes, bronzérmes hallgatókról van szó. Azért ez mindenképpen említésre méltó, és példaértékű lehet mind a az egyetem polgárai, de az összes sportot szerető és tisztelő ember számára. Valamint bemutatásra kerültek egy kicsit a Sporttudományi Intézet képzései, amelynek során igyekeztem bemutatni azt a széles képzési portfóliót, ami országos szinten egy kiemelkedő nem csak minőségben, de portfóliónak is tekinthető.
6: Nagyon népszerűek a Sporttudományi Intézetnek a szakjai. Esetleg számszerűsítsük most az elsősöket, akik az ide jelentkezők nagy számát adják most ki.
7: Igen, igen, nagy számát. Ugye, ahogy a rektorasszony is említette, tehát több mint 4000 fő elsős kezdhetem meg tanulmányait. A tanárképzéssel egybevontan a sporttudományi területhez kötődő, tehát beleértjük, így van, a tanárképzés is 414 fő hallgató, tehát ez egy olyan 10% körüli számot mutat, tehát az egyetem elsőéves hallgatóinak 10%-át a Sporttudományi Intézethez kötjük. Ez a széles portfólió azt is jelenti, a tanévek tekintetében is a többi évfolyam szempontjából fölfelé tekintve, hogy a 400 az ugye az első évfolyamot jelenti, de az összes többi évfolyamon is egy ilyen 300-350 fős hallgatói létszámmal rendelkezünk, ami azt eredményezi, hogy összességében egy olyan 1000 fő plusz-minusz hallgatói létszámmal dolgozik a Sporttudományi Intézet.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Változóan felhős idő várható. kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. Éjjel a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 18-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
8: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berecz Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a 2026-2027-es tanév Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Nyílt napra várta az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Színház. Ünnepélyes eskütételt tettek a 9. évfolyamos eventuszos diákok a Városházán. Új elnök helyettes a NAV bűnügyi és rendészeti szakterületének élén. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a 2026-2027-es tanév a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Professzor dr. Kéri Szabolcs rektor az első éves hallgatókat köszöntve az elmúlt 5 év eredményei és a piacképes tudást nyújtó képzések mellett elsősorban arra az összetartó egyetemi közösségre hívta fel a figyelmet, amely életre szóló emberi és szakmai kapcsolatokat is adhat az itt tanulóknak.
2: Egy évnyitó elsődleges feladata az, hogy köszöntse az új diákokat. Hogy bemutassa, felvillantsa azokat az előnyöket, hasznokat, kihívásokat és talán kalandokat, amelyek önökre várnak a következő esztendőkben. Magyarország legfiatalabb egyetemére kerülnek most belépést, amely annak ellenére, hogy csak 5 éves, több száz éves hagyományra tekint vissza. Önök lesznek az elsők, akik elkezdik ennek az egyetemnek a második 5 évét megalapozni az oktatókkal és a kutatókkal együtt. Pataki diáknak lenni több, mint diplomát szerezni, több, mint részt venni egy gyakorlatorientált, teljesíthető, versenyképes képzésben, amely legyenek akár pedagógusok, szőlészborászok, turizmus vendéglátással foglalkozó szakemberek, informatikusok, alapképzésben vagy mesterképzésben, biztos megélhetést ad önöknek. Az itt megszerzett diplomával az első 5 év tapasztalata szerint a régióban, hazánkban, de akár külföldön is el tudnak helyezkedni. De ezen túl pataki diáknak lenni többet jelent. És vajon mit is jelent? Egyetemünk alapító rektora, Bolvári Takács Gábor professzor próbálta ezt megfogalmazni nagyon szép tudományossággal, és azt mondta, hogy az első dolog, ami a pataki diákat jellemzi, az a nyitottság. Nyitottság az újra, a változásokra, az eddig nem ismert dolgokra, a más befogadására és megértésére. Valóban a pataki diákok nyitottság mellett mindig megőrzik a kultúrájukat generációról generációra, de valahogy képesek a megfiatalodásra, a megújulásra, még a legnehezebb, legmostuhább körülmények között is. És ami legtávolabb áll egy pataki diáktól, az nem más, mint a szolgalelkűség. A pataki diákoknak, majd látni fogják, van egy misztikus képessége. Több ezer kilométerről megérzik egymás jelenlétét, és ha találkoznak, azonnal képesek egymáshoz kapcsolódni. Azonnal megszületik a közösségformálás, a csoportformálás, az együttműködés és a kreatív gyümölcsöt hozó munka. Ez talán az egyik legfontosabb vonása a pataki diákoknak. Összességében tehát, azon túl, hogy lesz egy versenyképes diplomájuk, biztos alapokat fognak itt kapni, tartást, különleges erőt ebben a világban, amely lehetőséget nyújt mindig a közösség formálására. És higgyék el, ennél nagyobb érték manapság nincs a világban.
1: Nyílt napra várta az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Színház ma délután. Az érkezőknek színes programokkal készültek, így például megtekintették a Hegedűs Endre festőművész műveiből nyílt kiállítást, majd egy izgalmas színészrandi során a társulat tagjai válaszoltak a résztvevők kérdéseire, akik kötetlenül beszélgethettek a velük egy asztalhoz ülő színésszel. Ezen kívül 5 óra itea és zsíros kenyér, valamint játék is várta a vendégeket. A nap különleges programját 19 órától tartják, mely a Quo Vadis nyílt próbája, amelyet alkotói beszélgetés követ. A nap során két turnusban az érdeklődők betekintést nyerhettek a színház kulisszái mögé Baráth Zoltán segítségével. Most a színművészt hallják.
3: A színház épületének történetén keresztül szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen időszakokon ment keresztül a társulat adott esetben, és hogyan alakult át maga a színház technikailag, hogyan fejlődött, mi változott meg, és ez alatt a séta alatt nem csak erre, hanem úgy a színház egészét érintő kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók, persze, ha tudok rá válaszolni, arra, hogy mikortól használnak jelmezeket, hogyan alakult ki mondjuk a forgószínpad, vagy hogy jött létre a zsinórpadlás, ezekről hosszasan lehetne beszélni, de természetesen mindenkinek van saját érdeklődési köre, és hát ez egy szabad séta során elkövetett beszélgetés alatt ez nyugodtan kivitelezhető.
1: Lesz benne ön által improvizatív jelenet is, tehát amit mondjuk akkor gondol ki, hogy elmesélni az érdeklődőknek, vagy ez kötött?
3: Van egyfajta kötött forma, hogy milyen módon járjuk be az épületet, azon belül pedig hát mondhatom azt, hogy a saját képességeim és a kíváncsi kérdések az egyedüli mozgatórugói ennek a sétának.
1: Mennyire látják, hogy népszerű a program, regisztráció köteles volt?
3: Igen, nagyon örülünk neki, hogy például a következő csoport regisztrációt, mert már be kellett zárni, hiszen olyan létszámot ért el, ami már nehezen kezelhető egy ilyen belső séta során, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben is lesz erre alkalom, hogy azok, akik most nem vettek részt, azok később találkozhassanak ezzel a programmal.
1: Mit gondol, hogy miért vonzza ennyire az embereket a színház?
3: Mert a színháznak van egy misztikum, a színháznak van egy titka. És ami a legfontosabb, hogy számunkra, akik itt dolgozunk, most elsősorban persze magam nevében beszélek, nekem ez a misztikum és ez a titok még mindig megvan. Amikor az épületben mondjuk egyedül vagyok és sétálok a folyosón, akkor mindig arra gondolok, hogy számtalan színés sétált már ezeken a folyosókon. És valahogy eltűnnek dolgok a múltban. És ezek a séták arra is alkalmasak, hogy felidézhessük magunkban a régmúlt történéseit, és láthassuk magunkat egy olyan folytonosságban, aminek mindannyian részei vagyunk más-más módokon az életben.
1: Az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium 9. évfolyamos tanulói ünnepélyes keretek között eskütételt tettek a Városháza dísztermében. Immár 19. éve hagyomány az intézményben a gólyaavatás, valamint a diákok iskolai díszpolgárá avatása. A további percekben Honfi Gábor, az Eger Sikeréért Egyesület elnökségi tagja kihangsúlyozza az eskütétel fontosságát.
4: Ez egy olyan hagyomány, ami az iskolában elindult, hogy milyen kezdeményezésre, talán ezt nem is tudom pontosan, de hogyha valamire esküt teszünk, akár párkapcsolatban, akár bármilyen katonai területen, az mindig kötelez valamire, és én ezt csak támogatni tudom. Az Eventusszal már nagyon régi kapcsolatban állok, Sajtos Attila nagyon régi munkatársam volt még, talán 30-40 évvel ezelőtti a kapcsolatunk, és ez a bizalom hozta azt, hogy ezen a rendezvényen is, illetve azokon a rendezvényeken, amely az iskolának van, igyekszem részt venni. A felügyelőbizottság elnökeként sok érdekes dolgot kell kezelnünk, feljelentéseket, egyéb problémákat, tanulmányi és egyéb ügyeket, gondokat. Egy érdekes, színes munka, amit szívesen csinálok, természetesen társadalmi munkában. Igazából egy sporteseménnyel indult, mert Attila megkért, mint régi válogatott sportolót és a TFS végzettségem kapcsán a sporthoz értő embert, hogy a gyerekeknek szervezzek olyan iskolai sportnapot, amelyen keresztül láthattam azt, hogy milyen összetételű igazából a tanulói létszám, amely az iskolában nem kevés, mindig pár száz gyereket minden évben tudnak oktatni, tudnak fejleszteni, hiszen arról szól ez, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik ebbe az irányba kívánnak, a művészeti irányba gondolkodnak elindulni, azoknak segítséget adjunk, és hogy ebben a testkultúra is szerepet kapott, hát talán ebben egy kicsit tehettem én is.
1: Sajtos Attila, az intézmény igazgatója, büszke a diákokra. Továbbá bízik benne, hogy sikeres tanulmányi eredményekkel fogják folytatni tanulmányaikat.
5: Ezt gondolom, két olyan oka van. Egyik, hisz Eger város polgárai lesznek, Eger város diákvárosnak a polgárai lesznek, és ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy átérezzék ennek a ünnepségnek a hangulatát. Másik pedig az iskola polgárai is lesznek. Tehát elindul egy év, fel az öt év, amit eltöltenek majd az iskola keretein belül, ahol igazában szakmát, tudást és ismeretet szereznek. Egy ünnepélyes alkalom. Ünnepélyes alkalom, ami arról szól, hogy mindnyájunknak van felelőssége. Van felelősség a diáknak, hogy az elkövetkező időszakban képességei szerint tanuljon, kihasználja azt a lehetőséget, amit az iskola nyújt, és felelősség a tanárnak és a szülőnek is. Felelősség közös, és ez az ünnepség valahol erre szeretne rávilágítani. Ezt az évet 30 diák kezdi első évfolyamon, két szakirányon, grafikus és mozgókép szakirányon kezdik el a növendékeink a tanulmányaikat. Várhatóan 5 év múlva már búcsút vehetünk tőlük.
1: Új elnök helyettes nevezte ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti szakterületének élére. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
6: A Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese dr. Sisák Attila 2026. szeptember 16-án lépett hivatalba. Az új vezető személyében olyan szakember kerül a NAV nyomozóinak élére, aki pályafutását a közpénzügyi érdekek védelmének szentelte. Elnök helyettesként kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Küldetésének tekinti továbbá a társhatóságokkal való nemzeti és nemzetközi együttműködés megerősítését, fejlesztését. Dr. Sisák Attila évtizedes tapasztalattal rendelkezik a költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a vám és pénzügyőrségnél, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságánál dolgozott, legutóbb pedig az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezette.
1: Két este, két különleges helyszín, klasszikus gitár és kamarazene, valamint neves hazai és nemzetközi művészek gondoskodnak a felejthetetlen pillanatokról a 16. Gyöngyösi Gitárnapok keretében szeptember 18-án és 19-én. Ennek részleteiről a szervezőt, Tóth Richárdot, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
7: Tehát akik ellátogatnak erre a két napos eseményre, ízelítően mondd meg, hogy mire számíthatnak. Mondjuk el a repertoárt.
8: Pénteken, 18-án a Szent Bertalan templomban este 6 órától lesz egy koncert, ahol a gitári lesz a főszerep, viszont egy hegedűvel együtt hallhatjuk bizonyos részein az esnek. Giovanni Grano, olasz gitárművész a gitáros, és Sao Yang Lee, dél-koreai hegedűművész fog majd társulni hozzá, és itt a gitárnak és a hegedűnek a finom játékát tudjuk megfigyelni egy olyan térben, mint a Szent Bertalan templomnak az a tere, ahol igazán érvényesülni fog ennek a két hangszernek az igazán
7: nem
8: finom játéka.
7: Nem beszélve az akusztikáról, hogy hát ott olyan gyönyörű a hangzás, hiszen egy magas belterű szentéről beszélünk.
8: És egy klasszikus zenei koncertnek mindig a hátterét adja maga az a koncert helyszín, tehát ez meghatározó lesz ezen a területen. Itt főként a klasszika és a romantika fog előkerülni ezen a hangversenyen. És a házasságkötőterem pedig egy visszatérő helyszín, hiszen volt már nél a gitárfesztiválnál helyszín. Most egészen egyszerűen ez adta, hogy adta magát a helyszín. Nem volt foglalt abban az időpontban, amikor éppen a művészek is el tudnak látogatni Gyöngyösre, úgyhogy adta magát a házasságkötőterem, mint helyszín.
7: Azt is mondtam a bevezetőmben, hogy nemzetközi és hazai előadó művészek. A nemzetköziről már beszéltünk, ők mikor érkeznek ezek a művészek, hogy már itt vannak Gyöngyösen?
8: Ők pénteken érkeznek, illetve aki szombaton, ő szombaton fog érkezni. Miskolcon is adnak koncertet, és Gyöngyösen is adnak koncertet, és a hazai szereplő pedig Gab Sándor gitárművész lesz.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. Mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Immár ötödik alkalommal szervezik meg szeptember 19-én szombaton az Avíjai Szent Teréz Ináncsi Egyházzenei Találkozót. A színes programról Montvajszki Ferencet, az Ináncsi Egyházzenei Találkozó koordinátorát hallják.
10: Ez az egyházzenei találkozó, amely Avíjai Nagy Szent Terézről lett elnevezve, ő a egyházközségünk védőszentje. Az egyházzenei találkozóról tudni kell, hogy helyi közösségben alakult Nostrum együttes tagjai kezdeményezésére és Puskárik Zoltán atya kezdeményezésére jött létre ez az egyházzenei találkozó, amelynek a célja, hogy itt a Hernád völgyében, az Abaúji vidéken tevékenykedő egyházzenei együtteseket próbáltuk megszólítani, és hála jó Istennek hallgató fülekre talált, hiszen egyre több olyan együttes jelenik meg a palettán ezeken az egyházzenei találkozókon, akik újak. Mindig vannak állandó vendégeink, de mindig igyekszünk arra, hogy új vendégeket is meghívjunk erre az egyházzenei találkozóra. Annyit tudni kell, az egyházzenei találkozónak az időpontja az általában a szeptemberi hónap elejére esik minden évben. Ez évben szeptember 19-én szombaton lesz ez a rendezvény. Egy órától lesz a gyülekező. A gyülekező helyszíne az Ináns közösségi háza, amely közvetlenül a templom mellett van. Tehát, ahol fellépnek majd az együttesek. 13 óra 30-kor lesz a megnyitó a közösségi házban. 5 éve Kléri Bertalan gimnáziumi tanára előadónk, aki ünnepi beszédet tart, és köszönti a meghívott vendégeket. És 14 órakor kezdődnek a koncertek a közösségi házban. Hát ez évben a repertoárunkban a Mincem Karizma dicsőítő zenekar lép fel Miskolcról, Salokkő zenekar szintén Miskolcról, és Nostrum együttes pedig mi a helyiek, az ináncsiak. Amikor vége van a koncertnek, utána 5 órától Puskárik Zoltán atya, plébános úr, szentmisét celebrál a szomszédban lévő római katolikus templomban. Ez egy ünnepi szentmise, háladásról szóló szentmise. És 6 órakor pedig minden évben a rendezvény fő zárásaképpen koncertet ad egy kórus a nagy templomban, ez pedig az Encsi Ökonomikus Kórus lesz ez évben. Érdekeseképpen, hogy voltak már itt a Kantemusz kórus is volt nálunk fellépni például, de beszélhetnék a Egri Fiúk kórusról, ők is voltak, a Miskolci Mindszenti kórus, tehát minden évben próbálunk olyan vendégeket, kórusokat meghívni erre az esti záró koncertre, ami a megjelent vendégek figyelmét felkelti. Koncertet követően pedig ismételten visszamegyünk a közösségi házba, ahol Agapéban szeretett vendégség, egy kis virámbeszélgetés a megjelent vendégekkel, minden olyan hívővel, akinek fontos volt az a nap. Minden évben van egy motto, amely mottoja iránymutató erről a találkozóról, ezében John Lennonnak egy rövid kis idézete: Isten azért teremtette a zenét, hogy a szavak nélkül is tudjunk imádkozni. Minden kedves hallgatót és mindenkit, aki fogékony és egy kicsit lelkileg feltöltődni kíván, várunk sok szeretettel ezen a szombati napon.
11: Érdekességképpen még annyit azért hozzáfűznék. Igaz, hogy nincs a programban feltüntetve a plakáton, de mindig van egy úgynevezett meglepetés. Hát ezében a meglepetés az lesz, hogy déli 12-kor az én kedves kollégám, a hitoktatói kollégám, Gál Szilvia és Szedlák Imre tanár úr gyerekeket hívnak meg a templomba. Ők 12-től 13 óráig fognak dalt tanulni. Majd a meglepetés pedig az lesz, hogy a megnyitó ünnepség keretén belül ezek a fiatalok, ezek a gyerekek előfogják azt, amit tanárnénék és tanárbácsék tanítottak velük. Ez mindig olyan kis felemelő és jó érzést meglátni a színpadon 10-13 vagy 14 vagy talán több gyermeket is, akik szépen meg éneklik azt a dalt, amit éppen Szedlák tanárbácsi vagy éppen Gál Szilvia tanárnéni tanított meg neki. Azért mondjuk, hogy bárki jöhet, családok, szülők, gyermekek, hiszen mindenki talál magának olyan zenei formátumot, ami biztos, hogy tetszeni fog. Ugye az egyházzenei délutáni kórusok azért vidámságról szólnak. Összetéve sokszor úgy mondjuk, hogy én, ha elmegyek a templomba és egy zsoltát éneklek, ugye az egy ilyen belső dolog, amit az ember ugye Jóistenhez fohászkodik, vagy valami. De amikor egyházzenei zenét egy kicsit vidámabb formában hallgat, vagy éppen énekel, az már egy közösségnek szól, egy közösséget próbál összefogni, és ebben a közösségben igen, beletartozik a legkisebbtől a legidősebbig mindenki.
9: 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriéseki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriéseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvény sorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyés püspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anyabúcsút. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 000 katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment noviciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég. Az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Adzik Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak főhelyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolászár Krisztián, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
12: Szekszárdon rendezték a kerékpáros kritérium magyar bajnokságot, ahol a DSI Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. Holnap egy nemzetközi jelentőségű sporteseménynek ad otthont Ózt. Ugyancsak holnap rendezik Nyíregyháza Sóston az Extreme Trail viadalt. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. Évnyitót tartott a napokban a Debreceni Sportiskola. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szekszárdon rendezték a kerékpáros kritérium magyar bajnokságot, ahol a Debreceni Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. A DSI Cycling Team sportolói 9 fővel álltak rajthoz a különböző futamokban, és a dobogós eredmény mellett több top 5-ös és top 10-es helyezést is elértek. A szezon következő fontos állomása a jövő héten a hegyi országos bajnokság lesz. Holnap egy nemzetközi jelentőségű sporteseménynek ad otthont Ózt. Az Ózdi Pitbull Team és a Budapesti Rendészeti Sportegyesület közös szervezésében a Marosi István sportcsarnokban a Police Fight Challenge rendvédelmi küzdősportverseny és kvalifikációs gálát rendezik meg. Sós Lajos szervezőt hallják.
13: Ósz történetben nem fordult elő az, hogy rendvédelmi dolgozók megküzdenek egymással sportszerű és szabályok között. Gyakorlatilag ugye nem minden esetben, mert egyébként lesznek külföldi vendégeink is, illetve olimpiai bajnokunk is, a Kovács István, illetve a Madár, Erdély Zsolté, Széli Pisti, a WWE valamelyik szervezetének volt a profi ökölvívó világbajnoka, ők jönnek Svájcból, tehát lesz itt egy nemzetközi mérkőzés is, ökölvívás szabályrendszerben, illetve a Darmos Józsi, aki profi Európa bajnokként volt, és úgy vonult vissza, mint profi ökölvívó.
12: Az eseményen Magyarország legjobb rendvédelmi küzdősportolói mérik összetudásukat, hogy kivívják a jogot hazánk képviseletére, Bécsben az International Police Fight Challenge nemzetközi versenyre. Közel 27 kőkemény mérkőzést láthatnak majd az érdeklődők egyetlen este alatt. Többek között a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a honvédség és a terrorelhállítási központ harcosai lépnek szorítóba. K1-ben és ökölvívásban mérik össze tudásukat a versenyzők. Osz képviseletében a Pitbull team versenyzője a borsodnádasti rendőrőrs járőre Bódi Bence lép kötelek közé, aki több mérkőzést fog vívni. A rendezvény fővédnöke dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány. A bevételből korábban a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt segítették, most helyi rendőrök súlyos beteg gyermekeinek kezelését, gyógyítását szeretnék támogatni. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összetartás erősítése. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
14: Úgy gondolom, hogy számukra sokkal többről szól, mint magáról a mérkőzésekről. Itt nekünk a célunk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan közösséget, ahol a rendvédelmi hivatásban dolgozó sportolók találkoznak, versenyezhetnek, barátságot, munkakapcsolatot köthetnek, és közben megmutathatják azt is, hogy milyen teljesítményre képesek, hiszen a Police Fire Challenge-nek van egy üzenete, hogy a rendvédelmi hivatásban dolgozók nem csak akkor tartanak össze, amikor szolgálatban vannak, és ugye a sport, ezen belül a küzdősport egy közös nyelv, ami összehozza a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjait.
12: Extrém trail versenyt rendeznek holnap Nyíregyháza sóston. Benkő Róbert versenyszervezőt hallják.
15: Ingyenessé tettük, a városnak a segítsége miatt meg tudtuk oldani, hogy valamennyi gyereknek. Meghívtuk a város összes gyerekét a versenyünkre, hogy jöjjenek és ingyen kipróbálhatják, mindenki megkapja azokat a befutóérmet, ajándékcsomagot, külön díjazások lesznek nekik, úgyhogy egy fantasztikus bulival várjuk őket.
12: Szeptember 19-én és 20-án tehát ismét az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszíne az Extreme Trail viadalnak. A szombati napon egy akadályversenyre várják a felnőtt és gyerek indulókat. 15 év alattiak számára ingyenes a nevezés, és már 3 éves kortól indulhatnak a kicsik, akik a strand területén belül szülői felügyelettel sportolhatnak. Nem csak hazánkból, hanem határon túlról is érkeznek extrém versenyzők. Vitkai Elemért az Extreme Trail Hungary sportegyesület elnökét hallják.
16: Romániából már egyre többen jönnek, Szlovákiából egyre többen jönnek, és természetesen Pécs, Győr környékéről is egyre többen jönnek.
12: Az Aquarius élmény és parkfürdő várhatóan ismét megtelik majd vendégekkel. A termál medencét feltöltik, melyet a sportolók és a hozzátartozók használhatnak, a csúszda pedig a teljesítendő feladatok között is szerepel. Turisztikai szempontból is fontos a rendezvény. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
17: Nem csak nyíregyháziak indulnak ezen a rendezvényen, ez egy országos rendezvény, nagyon sokan jönnek az ország különböző részéről, ilyenkor a szálláshelyfoglalásoknál mi is érzékeljük a megnövekedett igényt, sokan szállnak meg a mi saját szálláshelyeinken is, de hát érinti ez egész Nyíregyházát és Sóstót is. Bízunk benne, hogy az idejében is így lesz, és akik ide látogatnak, nem csak a versenyen vesznek részt, hanem ezt követően akár a fürdőbe, akár más nyíregyházi turisztikai attrakciókba eltöltenek egy kis időt is, elégedetten távoznak majd tőlünk.
12: Másnapra lebontják az akadályokat, és a sóstói erdőben jelölnek ki egy 5, illetve 10 kilométeres futópályát. A verseny különlegessége, hogy kutyákkal is lehet indulni. Sóston számos program volt a nyári időszakban, erről Ágoston Ildikó önkormányzati képviselőt hallják.
18: Ezt a rendezvényt szinte a kezdetektől támogatja az önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT is, hiszen egyedisége mégiscsak Sóstó kínálatában egy nagyszerűséget jelent. Kilátogathatnak a családok, a sportolni vágyók, vagy csak az érdeklődők, és azt gondolom, hogy ezzel kerek a sóstói nyár ezzel a rendezvénnyel, hiszen már a strandszezonnak a vége van, de mégis, ha jó időnk lesz, és eddig minden évben jó időnk volt, azért itt a szabad strandon, amellett, hogy beletekinthetünk az akadályversenyeknek a pályájába, a futásba, hogy mégis milyen pályán keresztül mennek végig az akadályfutók, amellett azért is számos programelem várja az érdeklődőket, és az is fontos tényező, hogy erre a programra ingyen lehet kilátogatni.
12: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
19: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni a műfős pályákkal, lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
12: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
20: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
12: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év Öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
21: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, már ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
12: Évnyitót tartott a Debreceni Sportiskola a napokban. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
22: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
12: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovifoci fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
23: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítséggel élő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
12: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola imacsoportjával imádkozunk együtt.

0: alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és a halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy Angliában élő kismamáért és magzatáért, valamint az egész családért kérjük a Szűzanya oltalmát. Ugyanebben a tizedben egy kórházban fekvő fiatalember testi-lelki egészségére kérjük a Szűzanya gyógyító erejét. Imádkozzunk továbbá egy édesanya, nagymama műtét utáni mielőbbi gyógyulásáért, teljes felépüléséért.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségért és a gonosztól való megszabadulásért, valamint imádkozzunk egész családja testi-lelki egészségéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár élethelyzetének kedvező alakulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya hálát ad a szűzanyának lánya gyógyulásáért, és kéri további gondoskodó oltalmát családja lelki békéjéért. Ugyanebben a tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama, mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbeni járását.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzéri Imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban. Mondta a Magyar Péter kormányfő ma, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta: a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, egy összeomlott költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók, mondta Magyar Péter. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. A gyerekek a legtöbb időt a tanórákon töltik, így úgynevezett befogadó környezet kialakítása esetében nem kell arról gondolkodnunk, hogy egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű és átlagos, vagy tehetséges, sajátos nevelési igényű. Befogadó környezet esetén ezeket a kategóriákat talán elfelejthetjük, és azt mondjuk, hogy legyen olyan a közoktatás, ami valóban gyermekközpontú, fogalmazott. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését Budapesten a Terrorháza Múzeum előtt tartja, közölte a párt. Tiltakozzunk közösen az új kommunista önkény ellen, fogalmazott közleményében az ellenzéki párt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Tar Zoltán másnap közölte, jövő hét kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. Kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Majd hozzátette, a történészek már elkezdték a múzeum átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei Jánosházán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhessenek fel, meg kell őrizni a holokauszt emlékét. Történelmi felelősségünk, hogy a holokauszt áldozatainak neve soha ne váljon puszta adattá, hogy tovább vigyük a hitet, a hagyományt, az emberi méltóság tiszteletét. Végül az időjárásról. Nyugatról egy hideg front szakadozott felhőzete érkezik, amely főleg az ország déli felében okoz átmeneti felhőzet növekedést. Zápor, zivatar főképp az ország délnyugati részén fordul elő. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljatok az Úrnak! Énektanítás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyházzene karvezetés szakának kamarakórusával. Karnagy Horváth István.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyházzene karvezetés szakának kamarakórusát. Az énekszöveget Molnár András mondja el. Énekel Petrik Szilvia, orgonán kísér Siklósi Ágnes. A mai napon ismét egy közismert éneket, a Hozsanna 226-os, illetve az Éneklőegyház 151-es énekét tanuljuk. Kegyességgel hív szó Jézus. Amikor az egyház bemutatja a szentmisét, amelyben a kereszt áldozat állandóan megújul, Krisztus valóban jelen van az ő nevében egybegyűlt közösségben, a miséző személyében, Isten igéjében, valamint lényegileg és valóságosan az átváltoztatott kenyér és bor színe alatt. A 12 apostol tanítása, továbbá római Szent Kelemen, antiókiai Szent Ignác és Justinos tanúságtétele szerint az eukarisztia maga is áldozatbemutatás, Isten új népének tiszta áldozata. Az egyházatyák Malakiás jövendőlésének beteljesedését hirdetik, napkeltétől napnyugtáig jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Erre az áldozatra hív Jézus, ahogy a miseinek szövege is mondja, kegyességgel hív szó Jézus. Az ének 5. versszaka szól a szentmiséről, mint áldozatról, és a kínos szent keresztfán szent véreddel rendeltél. A miseinek szövegeiből csak az 1., 2. és az 5., 6. versszakokat énekeljük és használjuk. Jó lenne, ha mindenütt az országba, ahol szentmisét mutatnak be, a szentmise állandó részeinek szövegeit, a zsoltárt és az allelujás verseket nem helyettesítenék a miseinek ide vonatkozó szövegeivel. Megkérlek, András, olvasd el az ének verszakait.
3: Kegyességgel hívsz, ó Jézus, atyai szent kebledre. Hozzád megyünk mindahányan, kik meg vagyunk terhelve. A mennyei szent karokkal engedd, Uram, zengenünk. Legyen áldás és dicséret neked, édes Istenünk. Itt van, mit a végvacsorán Jézus értünk szerzettél, és a kínos szent keresztfán szent véreddel rendeltél. Áradjon ránk, kegyes Jézus, ez áldozat érdeme, és hagyj benned elmerülni irgalomnak tengere.
2: Most hallgassuk meg Szilvi előadásában

Mivel ez is közismert ének, az énekkar orgona kíséretes előadásába kapcsolódjanak be a kedves rádióhallgatók.

Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és énekükkel bekapcsolódtak énektanításunkba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesi palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesi palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent

0: Hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. A gyerekek a legtöbb időt a tanórákon töltik, így úgynevezett befogadó környezet kialakítása esetében nem kell arról gondolkodnunk, hogy egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű és átlagos, vagy tehetséges, sajátos nevelési igényű. Befogadó környezet esetén ezeket a kategóriákat talán elfelejthetjük, és azt mondjuk, hogy legyen olyan a közoktatás, ami valóban gyermekközpontú, fogalmazott. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését Budapesten a Terrorháza Múzeum előtt tartja, közölte a párt. Tiltakozzunk közösen az új kommunista önkény ellen, fogalmazott közleményében az ellenzéki párt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Tar Zoltán másnap közölte, jövő hét kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, kiemelte. Az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Majd hozzátette, a történészek már elkezdték a múzeum átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei János házán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhessenek fel, meg kell őrizni a holokauszt emlékét. Történelmi felelősségünk, hogy a holokauszt áldozatainak neve soha ne váljon puszta adattá, hogy tovább vigyük a hitet, a hagyományt, az emberi méltóság tiszteletét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Doctor Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Üdvözölte Strasbourgban a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió első társult tagjává váljon. Mark Carney az Európai Parlamentben elmondott beszédében ugyanakkor kijelentette, nem célja, hogy egy újabb szövetség másokkal vetélkedjen. Eközben az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót a Kanadával tervezett szorosabb együttműködés miatt. Végül az időjárásról. Nyugatról egy hideg front szakadozott felhőzete érkezik, amely főleg az ország déli felében okoz átmeneti felhőzet növekedést. Zápor, zivatar főképp az ország délnyugati részén fordul elő. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztény élet,

0: Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 11. alkalommal. 2026. szeptember 21-én hétfőn, 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet. Az esemény szervezésében partnereink, a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó, valamint az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Várjuk Önöket a véradásra!
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Tomán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Milyen könyvvel készültél most a hallgatóinknak, milyen olvasnivalóval?
3: Most tőlem egy talán kicsit szokatlan témájú könyvvel készültem, még pedig egy pszichológia témájú könyvvel, aminek az a címe, hogy Fejben dől el, ami rajtunk múlik is, ami nem. Ez a Nyitott Akadémia kiadónak, illetve Nyitott Akadémia intézménynek az egyik kiadványa. Nyitott Akadémián ott vannak fizikai formában is előadások, amire bárki vehet jegyet és elmehet, és ezeknek az előadások tematikusan rendezve általában meg szoktak jelenni könyvformában is. A Nyitott Akadémia kiadványai közül elég sok hozzáférhető könyvtárakban, könyvesboltokban jelenleg is, különféle tematikus válogatásban, például a lelki küzdelmekről, az önértékelésről, önelfogadásról, önbecsülésről, stb. De amit ma hoztam, ez a Ami rajtunk múlik és ami nem című kötet.
2: Mostanában nagyon népszerűek a pszichológiai írások. Miért van ez?
3: Miért van ez? Szerintem azért, mert nagyon sok embert érdekel a pszichológia, de nagyon sok embert inkább olyan szinten érdekel a pszichológia, hogy nem az elméleti lélektani szempontból, hanem így az ismeretterjesztő pszichológia terén. Ez a könyv, ez 4 pszichológusnak, pszichiáternek, a mentálhigiénész szakembernek az írománya, mégpedig Bagdi Emőkének, Buda Lászlónak, Kádár Anna Máriának és Pál Ferencnek. Én azt gondolom, hogy miért olyan népszerű, azért, mert nagyon sokan beszélnek róla, mindenki egy kicsit pszichológus, ez kicsit olyan, mint hogy mindenki ért a focihoz, mindenki ért a pszichológiához, mindenki ért a lélektanhoz. Inkább azt mondanám, hogy manapság nagyon sok olyan könyv van a piacon, ami egyszerű nyelvezetének köszönhetően közelebb tudja hozni az emberekhez a nagyon bonyolult mély lélektani gondolatokat.
2: Nagyon fontos szerintem is az önismeret, és azt gondolom, hogy erre általában a fiatal felnőttek a legnyitottabbak, akik saját családi életükben önmagukkal szeretnének rendben lenni, szeretnék, hogyha az életük rendezett lenne. Ezt a könyvet miért hoztad most a hallgatóinknak? Miért ajánlod ezt? Mi a célod vele? Hiszen nem egy hosszú olvasmány, egy utazásra pont alkalmas, vagy egy esti lefekvés előtti kis olvasmánynak.
3: Így van, én ezt most a közelmúltban, az elmúlt napokban olvastam ezt a könyvet. Néhány héttel ezelőtt került így a látókörömbe ez a kiadvány. Én a minden 4 szerzőtől olvastam már korábban is. Van, akinek személyesen is voltam már több előadásán. És valóban, amire te is utaltál, hogy ez nagyjából egy 150 oldalas könyvecske, tehát nem egy vastag regény, mint amit szoktunk ajánlani máskor. És 4 előadás írott verziója, ami azt is jelenti, hogy egymástól függetlenül is lehet akár a 4 előadást elolvasni, hogyha valakinek nincs éppen annyi ideje, hogy egyszerre elolvassa, és még azon belül is nagyon jól tagolt, így lehet, hogy akár úgy is érdemes olvasni, hogy az ember leül, és mondjuk egy este alatt, vagy egy utazás alatt tényleg végigolvassa az egészet, de akár úgy is lehet, hogy minden nap csak egy részt, vagy akár egy előadásnak egy részét, és akkor lehet, hogy visszatérni egyes gondolatokhoz. Nekem kifejezetten tetszik, egyébként az egész sorozattal kapcsolatban tetszik az a szemlélet, hogy szakembereket szólítanak meg, akik emberközeli módon el tudják mondani azokat a bonyolult dolgokat, amik nagyon sok embert érdekelnek, csak hogyha mondjuk egy komoly pszichológiai szakirodalmat a kezünkbe vennénk, akkor nem értenénk, hiszen nagyon sok háttértudás hiányzik belőlünk. És ezek a kiadványok tényleg népszerűsítik a pszichológiát, mint tudományt, az emberről, a lélektanról való gondolkodást, és valóban abszolút egyet tudok érteni azzal, hogy nagyon sok embert érdekelnek ezek a önfejlesztő könyvek, és nem csak a fiatal felnőttek körében, én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok, akár 50 pluszos ember is találkozik ezekkel a könyvekkel, és szó szerint keresik is őket, hiszen az ő generációjuk az, aki még nem úgy nőtt fel, mint mi, hogy a könyvesboltok tele vannak ilyen témájú könyvekkel, akkor még azért sokkal inkább jelen volt az, hogy mit lehet a piacon megvásárolni, illetve cenzúrázott könyvek, és azért most annak köszönhetően, hogy egy írói, alkotói szabadság van jelen a világban, az országunkban, ennek köszönhetően sokkal nagyobb százalékban vannak a könyves polcok polcain ilyen jellegű könyvek, sőt én úgy látom, amennyire követtem így a könyv listákat, könyv siker listákat, hogy a pszichológiai témájú könyvek azért mindig megjelennek így a legnagyobb kiadók, legnagyobb könyves boltoknak így a top 10-es listájában.
2: Valóban tudok erre reflektálni, hogy nem csak karácsonykor, vagy nem csak ilyen nagyobb ünnepkörök előtt van a legsikeresebb könyvek között egy-egy ilyen kötet, egy-egy ilyen olvasnivaló, hanem igazándiból az év bármely szakában is, hogy az emberek általában. Ezeket a könnyednek mondható, de igen mély témákat boncolgató könyveket szeretik nem csak nyaraláshoz elvinni magukkal, hanem évközben is bármikor elővenni. Említetted, hogy 4 szakember előadásaiból született meg ez a könyv. Róluk mit tudunk, egy kicsit meséljünk róluk, én is személyesen voltam már előadásaikon, a hallgatóink valószínűleg Pál Feri atyát ismerhetik a legjobban, de mit tudunk a többiekről?
3: Igen, valóban valószínűleg Pál Feri atyát ismerik a legtöbben, de én azt gondolom, hogy azért Bagdy Emőke is egy igen nagy név a szakmában, és attól függetlenül, hogy mondjuk valaki sosem járt egyetlen olyan pszichológiai képzésre sem, ahol ő tanít az egyetemen, attól függetlenül nagyon sokan találkozhattak már különféle médiafelületeken az ő megnyilvánulásaival, akár írott, akár az írott sajtóban, akár a rádióban, tévében. Azért nagyon sokszor szokott az lenni, hogy valami olyan téma előkerül a világban, amikor szükség van egy pszichológus véleményére, ő azért nagyon sokszor meg szokott jelenni. Nyilván ez az életkorából is adódik, illetve azért is, mert különféle nagy állami kitüntetéseket megkapott, ennek köszönhetően még inkább szerepeltetik. Talán amiatt is, mert ő is egy olyan szakember, aki ismeretterjesztő szinten is el tudja mondani ugyanazt, amit akár az egyetemi katedrán megtanít. Nyilván az egyetemi katedrán, ott, ahol mindenki végig tanulja azokat az alapozó tárgyakat, amikre épülnek azok a szakterületek, azok a szakágak, amiket ő tanít, az ugye teljesen más, mint amikor akár a nyitott akadémia előadása is, vagy akár itt Egerbe is eljön bármiről előadást tartani, és befogadható. Tehát én többekkel beszéltem már róla, illetve az ő könyveit is ajánlottam így másoknak, akár tőlem jóval idősebb embereknek is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés az ő munkásságával kapcsolatban, és hogyha valaki csak egy-két ilyen nagy pszichológus nevet tud felsorolni, akik így az országban jelen vannak, vagy a médiában jelen vannak, én azt gondolom, hogy talán ő az egyik ezek közül, aki tényleg az egyik leghíresebb. Aztán a másik szerző, dr. Buda László, ő egy orvos pszichiáter, pszichoterapeuta, szerintem ő kevésbé ismert, kevesebbet szerepel a médiában, egy fiatalabb generációt képvisel, mint Bagdy Emőke, de ő is az elmúlt években nagyon sokat szerepelt különféle pszichoszomatikus témájú előadásokban, illetve Kádár Anna Mária is szerintem most már azok közé tartozik, akik így az ismert pszichológusok élvonalába sorolható, annak ellenére, hogy ő nem a mai Magyarország területén él, hanem ő a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetemen tanít. Ettől függetlenül Magyarország területén is szerintem elég népszerűek az ő könyvei, főleg azért, mert mesepszichológiával, gyermeklélektannal foglalkozik, és nagyon közvetlenül tud beszélni nagyon bonyolult dolgokról, és ő tényleg gyerekekkel foglalkozik, de ő is ugye jelen van az egyetemi világban, és szerintem például az ő könyveit azért szeretik az emberek, mert nagyon sok életszerű példát hoz fel. Ugye a pszichológiáról az úgy általánosságban szerintem elmondható, hogy nagyon nagy szerepe van a kísérleteknek. Nagyon sok elméletet ilyen kísérleteken keresztül mutatnak be. Ez ebben a kötetben is megjelenik, hogy milyen kísérletben milyen eredményeket sikerült elérni, illetve a nagy pszichológiai, filozófiai gondolkodók is, de Kádár Anna Mária írásában, ebben is, illetve más írásaiban, és az ő személyes tapasztalatai vannak főleg jelen, amit ő a gyerekek körében megélt az ő pszichológusi működése során, és hogy hát a végére hagytuk, akit ugye a legismertebbnek mondtál, Pál Ferencet, Pál Feri atyát, aki ugye római katolikus pap, mentálhigiénész szakember. Talán ebben a hallgatói közegben ő az egyik legnépszerűbb, ugye neki számos könyve látott már napvilágot, és nagyon híresek az ő úgymond Pál Feri alkalmai, a Keddesték, ami régen Pesten több helyszínen nagy népszerűségnek örvendett. Aztán utána a Covid alatt ez kicsit átalakult, de én azt gondolom, hogy ő még mindig így az egyik legkeresettebb ilyen mentálhigiénis előadó közé tartozik, ami annak is köszönhető, hogy nagyon jó stílusban tudja megtartani az előadásait, és nagyon jó előadói képességekkel rendelkezik, illetve ő is a saját életéből és az ő közvetlen környezetének az életéből is tud olyan példákat felhozni, olyan példákon keresztül bemutatni azt, amit szeretne mondani, hogy a pszichológia tudományban kevésbé jártas emberek számára is nagyon fontos gondolatokat tud közvetíteni.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgetünk. A mai alkalommal egy kicsit lélektanibb vizekre elvezünk, hogy így metaforikusan fogalmazzak. Miért választottad pont ezt a kötetet, és mit adott neked ennek az elolvasása? Hiszen azt is említettük, hogy nagyon népszerűek az ilyen témájú könyvek, neked sem az első ilyen olvasmányod, sőt, ez egy gyűjtemény, és említetted azt is a beszélgetésünk elején, hogy te külön-külön az ő írásaikat vagy előadásaikat már tanulmányoztad, olvastad, hallottad, de így ebben a formában ilyen gyűjteményként gyakorlatilag, ez olyan, mint valami bombon, hogy tudsz belőle egy kicsit csemegézgetni. Ez miért ajánlandó hallgatóinknak?
1: Lényegében pont azért, amit elmondtál, hogy ez egy válogatás. Tehát akár Bagdi Emőkének, Kádár Anna Máriának, vagy Pál Feri atyának is több kötetnyi a munkássága, több kötetnyi az a munkássága, ami szerintem a nagy közönségnek íródott, és nagyon könnyen befogadható, de attól függetlenül hosszabb olvasmányok. Tehát nyilván egy ilyen 150 oldalas válogatás, ez tényleg arra elég, hogy az embernek felkeltse a kíváncsiságát ezen szerzők írásai munkássága iránt, és a téma iránt is, hiszen ők nagyon sok szerzőre utalnak, nagyon sok kísérletre utalnak, tehát én is nyilván most a hallgatók nem látják, de nekem is ebben vannak ilyen jelölések, különféle gondolatokat meg szoktam jelölni, akár egyes szerzőknek a gondolatait is meg szoktam jelölni, és ez arra készteti az embert, hogyha valami érdekeset talál benne, akkor kicsit így utána menni, utána olvasni a dolgoknak, és én ezt egy utazás alatt olvastam el, talán mások is egy utazás alatt el tudják olvasni, és én ezt a könyvet főleg azoknak ajánlom, akik mondjuk nem tudnak, vagy nem bírnak egy hosszabb terjedelmű ilyen témájú könyvet elolvasni, és a másik pedig a témája miatt, tehát az, hogy minden fejben dől el, ez egy ilyen nagyon sablonos mondat, nagyon elcsépelt egy kicsit, nem minden írás ennyire egyértelműen mondja ki azt, hogy minden fejben dől el. Szándékosan nem szeretném egyik írásnak sem a csattanó részét elmondani, hogy mégis a végére hogyan alakulnak át egy kicsit a gondolatsorok, de én azt gondolom, hogy aki kicsit is fogékony a pszichológia, az önismeret iránt, azok számára ez mindenképpen egy nagyon jó olvasmány lehet, akár a kapcsán is, hogy átértékeljük azt, hogy nagyon sokszor másokat, a körülményeket okoljuk azért, hogyha mondjuk valamit nem tudunk megcsinálni, és sokszor nem gondolunk arra, hogy ezek a saját döntéseink és a saját gondolkodásunk, hogy tényleg fejben dől el, hogy képes vagyok rá, vagy pedig nem vagyok rá képes.
0: A címről beszélj egy kicsit még a hallgatóinknak, hiszen a hangsúly más, ugye a hallgatóink nem láthatják a borítót, de te kifejezetten a hangoddal, a hangsúllyal azért jelezted, hogy ez itt nem egy kijelentő mondat.
1: Így van, a cím az egy kérdés, hogy fejben dől el. Tehát itt most beszéltünk arról, hogy ez a elcsépelt mondat, hogy minden fejben dől el, ezt kijelentésként szokták használni. Itt a szerkesztőknek szándékosan, vagyis hogy én azt gondolom, hogy szándékosan fogalmazták meg így a címet, hogy a címből ne lehessen egyértelműen azt mondani, hogy ez az állítás igaz vagy sem. És ami az alcím, az is egy nagyon fontos, hogy ami rajtunk múlik, és ami nem. Hiszen ha a könyvet elolvassuk, és a hallgatók közül valaki kézbe veszi, akkor rá fognak jönni, hogy igen, vannak, amik rajtunk múlnak, igen, vannak, amik nem rajtunk múlnak, vannak, amik tőlünk függetlenek, de nem minden fekete vagy fehér.
0: Említetted, hogy nagyon sok tapasztalatot, gyakorlatot, kísérletet megosztanak az írók. Van-e esetleg olyan, amit úgy kiemelnél a hallgatóinknak, amit benned úgy megmaradt, és szívesen megosztod?
1: Kádár Anna Máriának az egyik példája az egy csapatépítő hétvégéről szól, amikor is egy nagy cégnek az alkalmazottait elvitte egy erdélyi elég komoly barlangba, és ugye a barlangban, azt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a barlangászatban az a fő szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt. Tehát ott nem az előttünk levőre kell figyelni, hanem mindig a mögöttünk levőre, így soha senki nem maradhatott egyedül. Tehát ugye nyilván azért szoktuk hallani, hogy milyen veszélyei vannak a barlangászatnak, nyilván azért van ez a főszabály. És leírja azt, hogy elvitt egy csapatot egy ilyen tréningre, ahol hivatásos barlangász is volt velük, és volt egy szűk rés, ahol át kellett menni. Nyilván ilyen helyekre úgy visznek el embereket, hogy a barlangászok tisztában vannak vele, hogy azért nem annyira szűk az ajuk, hogy az átlagember nem férjen át. Nyilván ez is fejben dől el, hogy ugye az ember átmegy vagy sem. És leírja azt, hogy volt egy lyuk, amin át kellett mászni. És már néhány ember átment, amikor jött egy férfi, aki azt mondta, hogy ő nem fog rajta átférni. És hát vele megtörtént az, amit a Micimackóban olvashatunk, hogy előről is húzták, és hátulról is tolták, de úgy érezte, hogy nem fog átférni. És akkor a barlangásznak jött egy olyan gondolata, hogy volt nála egy ilyen csákány, tehát lényegében egy segédeszköz, hogyha bármi gond lenne lent, és elkezdte így kopácsolni, kalapácsolni a barlangot, és mondta, hogy mindjárt kitágítja a lyukat, és akkor át fog rajta férni. És barlangászunk úgy ütögette a követ, hogy lehetett hallani, de fizikailag nem az ember mellett ütögett, hanem egy kicsit arrébb. És akkor utána egy olyan kijelentést tett, hogy most már át fog tudni menni, mert nagyobb lett a lyuk. És emberünk át is csúszott, saját maga át tudta húzni önmagát ezen a lyukon, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha az ember elhiszi azt, hogy az a lyuk kicsit tágult, és akkor át fogok rajta tudni menni, akkor képes olyan dolgokra is, amik akár valóságban meg sem történtek. Tehát itt az ő agya elképzelte azt, hogy ez a lyuk nagyobb lett, egyébként nem lett nagyobb, és így át tudott pont ugyanazon a lyukon menni, amin keresztül néhány perccel előtte nem tudott átmenni, mert ő agyban eldöntötte, hogy ő azon nem fog tudni átférni.
2: Tehát akaraterő, önbizalom kérdése volt ez az egész döntés?
1: Igen, illetve az, hogy át akarsz menni, vagy sem. Viszont a barlangász az kikötötte azt, hogy nem hagyhatják itt a csoport egyik felét, hiszen a csoportnak együtt kell menni, mint ahogy utaltam is rá az elején, ez egy nagyon fontos szabály, hogy mindig meg kell várni a mögöttünk levőt.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsi ízelítőt hoztál a könyvből, és olvassunk is belőle egy kicsit.
1: Most Pál Feri atyától választottam egy részt. Az ő írásának az alcíme az, hogy gondolj, amit akarsz, és azon belül is részekre tagolta az írását. És itt a 9. fejezetnek az a címe, hogy a jó, ami fölülmúlja a jó és rossz ellentétét. És ahogy többször is utaltam rá, minden szerzőnél nagyon sok nagy embernek, nagy gondolkodónak az írásai gondolatai megjelennek, de ugyanígy Pál Feri atyánál is, hiszen ő mentálhigiénész szakember, ő is ugye tanít a Semmelweis Egyetemen, tehát hozzá van ahhoz szokva, hogy másoknak a kísérleteit, másoknak az elméleteit felhasználja, és ő itt ebbe az írásába beemelte Hamas Bélának is a gondolatát, mégpedig úgy írja, hogy Hamas Béla írja, hogy ha az igazság el is hagy engem, az az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Ennek a kijelentésnek a tartalma, a mélysége felülmúlja azt, hogy ami történt velünk, az igazságos vagy igazságtalan. Itt valami többről van szó. És itt még egy terapeutát idéz, majd pedig azzal zárja ezt a gondolatot, hogy ezzel a hozzáállással sem tagadhatjuk, hogy rossz dolgok is történnek velünk, hanem másfajta megközelítésre jutunk. És utána ebben a gondolatsorban még több olyan, hát mondjuk azt, hogy híres embert idéz, akit talán a hallgatók vagy névről, vagy akár írások, vagy beszélgetések, interjúk alapján ismernek, mint akár Placid atyát, aki bencés szerzetes volt, és hosszú éveket töltött a gulágon, és hogy ő is ott milyen felismerésekre jutott. És én azt gondolom, hogy ezeknek az írásoknak egy nagy előnye, nagy értéke az, hogy nagyon sok olyan embernek a példáján keresztül próbálja ezeket a témákat körüljárni, akiket egy kicsit, mintha úgy ismernénk. Tehát vagy azért, mert láttuk a tévében, vagy azért, mert hallottuk őket a rádióba, vagy azért, mert valamilyen más összefüggésben olvastuk az ő életüket, az ő beszámolójukat, az ő élményeiket.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával egy pszichológiai könyvről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a három versenyugró című mesével kívánunk nektek jó éjszakát.
2: A három versenyugró. A bolha, a szöcske, meg a játékbéka fogadást kötöttek, melyikük tud magasabbat ugrani. Meghívták a versenyre az egész világot, s még másokat is, akik kíváncsiak voltak a látványosságra. Hadd ámuljanak, mert mind a hárman híres magasugrók voltak. A győzteshez feleségül adom a lányomat, jelentette ki az öreg király. Nyomorúságos dolog lenne, ha az urak ingyen fáradoznának. Elsőnek a bolha állt ki. Nagyon finoman viselkedett, jobbra-balra köszöngetett a publikumnak, mert egy előkelő kisasszonyvére csörgedezett az ereiben. Azon kívül sokat forgott emberek között, ami igencsak számít. Utána a szöcske következett. Ő már jóval nehezebb volt, de ő is elég előkelő megjelenésű. Fesztelenül mozgott zöld egyenruhájában, mintha vele született volna. A szöcske is sokat adott származására. Azt állította, hogy családja ősrégi egyiptomi eredetű, s ott nagy tiszteletnek örvend mind a mai napig. Őt magát a mezőn ejtették fogságba, s egy három emeletes várba helyezték. A vár kártyalapokból volt összeragasztva, olyanképpen, hogy a kártyák képes fele mind befelé nézett, s az ajtók meg az ablakok a pigdámák testébe voltak vágva. Én úgy tudok hegedülni, dicsekedett, hogy 16 vérbeli tücsök belesoványodott az irítségbe, amikor játékomat meghallgatta. Pedig azok már a bölcsőben is hegedültek, mégsem költözhettek a kártyavárba. A bolha meg a szöcske harsányan hirdette előkelő származását. Úgy gondolták, hogy így inkább számíthatnak a király kisasszony kezére. A játékbéka nem szólt egy szót sem, de mindenki tudta róla, hogy annál többet gondolkodik. A házőrző ebb, aki egy kicsit körülszaglázta, nyomban kezeskedett érte, hogy a békának sem vetheti a szemére származását senki. Az öreg tanácsos, aki már három érdemrendet kapott szűkszavuságáért, azt állította, hogy a béka rendkívüli jós tehetség. A hátáról akárki leolvashatja, enyhe lesz-e a tél vagy kemény. Márpedig ezt még a kalendáriumok írójának hátáról sem lehet leolvasni. No, én nem szólok többet, mondta az öreg király. Majd csak jövök, megyek, és hozzá gondolom a magamét. Megkezdődött hát a verseny. A bolha olyan magasat ugrott, hogy eltűnt a publikum szeme elől, ezért némelyek kijelentették, hogy nem is ugrott, s ez igazán gyalázatosság volt. A szöcske csak fele akkorát tudott ugrani. Ráadásul éppen a király arcára pattant, s a király azt mondta, hogy ez undorító dolog. A béka jó ideig csöndesen gondolkozott, mielőtt nekiveselkedett volna. A nézők már azt hitték, hogy nem is tud ugrani. Talán rosszul lett, vélte a házőrzőebb, s megint körülszimatolta. Hopp! A béka egyszer csak ugrott egyet, nem is éppen magasat, inkább oldalvást, egyenesen az aranyzsámolyán üldögélő király kisasszony ölébe. Az öreg király nyomban kihirdette ítéletét. Az ugrotta a legmagasabbat, aki fölért az én felséges lányomhoz. Finom gondolat. Ez csak olyannak juthatott eszébe, akinek van is esze. A béka bebizonyította, hogy neki van. Így hát a játékban a béka nyerte el a király kisasszony kezét. Hiába, mégiscsak én ugrottam a legnagyobbat, vigasztalta magát a bolha. Bánom is én a király kisasszonyt, legyen csak annak a deszkából meg szurokból tákolt békának a felesége, éljenek boldogul. Azért mégis én ugrottam a legmagasabbat, de hát úgy látszik, a mai világban csak az viszi valamire, akinek pacakja van. Azt észreveszik. Elkeseredésében beállt zsoldos katonának, s ott esett el, messze idegenben azt beszélik. A szöcske búsan gubbasztott a kertben, eltűnődött, milyen igazságtalan is a világ, s így sóhajtozott. Pocak kell a boldoguláshoz! Pocak kell a boldoguláshoz! Azután rázendített egy búbánatos dalra, mi pedig véletlenül meghallottuk, s így tudtuk meg ezt a históriát. Meg lehet ám, hogy nem egészen így történt, még ha most elmeséltük is.
1: Kedves gyerekek, ma a Három versenyugró című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
5: Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatják tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot. És szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az Új Szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából, 14. fejezet, 11. vers, mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága, 18. fejezet, 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevélyeket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Vienai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lehet valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó, gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismertté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha a mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, Ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki. És ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzaga Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt alázatosan? A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. Azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többi a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az uraházában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is? Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjongj lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságot is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagy Szent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőg bűnéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Runda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
3: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban. Mondta a Magyar Péter kormányfő ma, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta: a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, egy összeomlott költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók, mondta Magyar Péter. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap. Hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás

kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Tar Zoltán másnap közölte, jövő hét kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. Kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Majd hozzátette, a történészek már elkezdték a múzeum átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei János házán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhessenek fel, meg kell őrizni a holokauszt emlékét. Történelmi felelősségünk, hogy a holokauszt áldozatainak neve soha ne váljon puszta adattá, hogy tovább vigyük a hitet, a hagyományt, az emberi méltóság tiszteletét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Üdvözölte Strasbourgban a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió első társult tagjává váljon. Mark Carney az Európai Parlamentben elmondott beszédében ugyanakkor kijelentette, nem célja, hogy egy újabb szövetség másokkal vetélkedjen. Eközben az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót a Kanadával tervezett szorosabb együttműködés miatt. Végül az időjárásról. Nyugatról egy hideg front szakadozott felhőzete érkezik, amely főleg az ország déli felében okoz átmeneti felhőzet növekedést. Zápor, zivatar főképp az ország délnyugati részén fordul elő. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Tompos Péter, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Domán Vivien. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó Berec Renáta. Műsorajánlónkat hallják. Hamarosan hírekkel jelentkezünk, ezután kezdődik a Közelkép című műsorunk, melyben a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. Következzen most ajánlunk.
1: Nagyon örülök, hogy már Ferenc pápa ezt olyan nagy bűnnek nevezte. Leó pápa is ugyanígy nagyon könyörög mindenkiért, ahogy a medjugorjei szűzanya is, hogy böjtöljetek, imádkozzatok, le lehet győzni a háború ördögeit. De először magatokban, ahogy az a Béke fejedelme című énekünk is, aminek kárpátaljai a szerzője, olyan szépen mondja a sorrendet. Ha békét akarok ebbe az országba vagy a világba, először az én fejembe legyen rend, a szívemben nyugalom, béke.
0: Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. A 21 órai hírek után Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klész Báta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ és tagintézményeinek szeptemberi program kínálatát ismertetjük. Majd a második Rákóczi Ferenc könyvtár és a tagkönyvtárak szeptemberi rendezvényeiről lesz szó. Végül pedig a Harlekin Bábszínház évadnyitójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban most Szűcs Rékát, a Bábszínház igazgatóját hallják.
2: Folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra.

0: lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani.
1: 21 és 22 óra között Tokaji frekvenciánkon Téka című összeállításunk kezdődik, melyben először görög-katolikus félórát hallanak, majd ellátogatunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közfoglalkoztatási vására. 21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című műsorunkban összeállítást hallanak a Forráspont ifjúsági eseményről. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben mezőkövesdi és kisgyőri eseményekről szólunk. Ajánlunkban Várajai Ildikót egy kisgyőri pályázaton aranytollat és nívódíjat kapott költőnőt hallják.
2: Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam, de valamikor igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
1: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Karóczkai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény vallásosságról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
4: Nagyon tetszik nekem, már régóta, egyetemista korom óta kezdtem el olvasni a Szentírást, és addig mindenféle könyvet olvastam, gyerekkoromtól mesekönyveket, mindent, utána a kiskönyvtárba is majdnem minden könyvet, nem sorolom milyeneket, ami ott volt, aztán katonaságba is, amit még nem olvastam el a gimnáziumban, kötelező nagy olvasmányokat, Tolstoy, Dostoyevsky, mindent, és akkor egyetemista koromban becsöppentem Isten kegyelméből egy ilyen felnőtt hittanos ifjúsági csoportba, és ott elkezdtem olvasni a Bibliát, és nagyon-nagyon megszerettem, bár rengeteget nem értettem, folyton maceráltam ott a papot vagy a kispapokat, mert rengeteg kérdésem volt, de így a Szentírásnak az Istene nagyon izgalmas volt, hát aztán még az evangélium és az evangélium Jézusa még inkább. Különösen ma is azok a részek tetszenek az Ószövetségből, amelyek Jézusra utalnak. És hál' Istennek elég sok van. Vannak fájdalmas részek is, amiket most se nagyon olvasnék másoknak. Most, hogy minden nap hallgatom a Bibliát Fábri Kornél atyával, hát előjönnek ezek is. De a mai első olvasmányunk, hát ez fantasztikusan szép, csodálatos, szokták mondani találcsüllyet. Nem véletlenül Jézus is az evangéliumában ezt említi, hogy majd akkor, ha engem is úgy fölemelnek, fölmagasztalnak, magasítanak, mint azt a bizonyos részkígyót, akkor aki hittel néz föl rám, az mind nem csak meggyógyul, de megszabadul, megváltást nyer és üdvözül. Tehát gondolom minden évben azért a beszédbe erre utalnak, nem mennék nagyon bele a részletekbe ott a részkígyóval kapcsolatban, csak annyit, hogy ez kellett fölszögezni a fára, fölemelni a magasba, ami az ő halálukat okozta, a kígyó. Akkor fölnéznek hittel a kígyóra, föl van szögezve a fára. Hát akkor vége. Akkor az Úristen legyőzte a mi ellenségünket, a betegséget, halált okozó ellenségünket, akkor van remény. És így, akik ebben bíztak, hittek, azok mind meggyógyultak a kígyó halálos marásától. Most ugye átugrunk Jézusra, akit a fára fölszegeznek, és azt a fát a magasra emelik, mindenki láthatja, most már az internet segítségével valóban mindenki. Ezért is vettem föl ezt a szép miseruhát, amit ferencesektől kaptam. És mondom, bár piros kéne, de hát ezen is van elég piros, de végül is a fölmagasztalt kereszt. Mert Jézus a szégyen fáját, az átok fáját, a dicsőség, a győzelem, az élet fájává alakította át. A mennyei atya tökéletes terve szerint az átok fája a kereszt, mindaz, akit a keresztre fölszögeznek, így tudták a zsidók, az átkozott. És hogy is van ez? Ott a kígyó volt, az ellenség fölszögezve, itt meg a drága Jézus, a tökéletes ember, az Isten fia. Hát tudjuk, főleg a római levélből, de Szent Pál apostol leveleiből, hogy Jézus magára vette a világ minden bűnét, minden átkot, káromkodást. És eszembe jut a mai időkben is erre nálunk. A kötelező átkozódások országában. Jézus magára vesz minden bűnt, és ő az egész világ bűneiért elszenvedi azt a szörnyűséges kínhalált, amin Szent Ferenc sok héten keresztül készült erre az ünnepre, hogy a szeretetét, mert nem a fájdalmát akarta, hanem a nagy szeretetét, amit megmutatott Jézusban a világ felé és felénk is. Tehát gazemberek, latrok, akkor is, ha ezekkel a bűnös zsidókkal együtt mi is így imádkozunk, hogy igen, vétkeztünk, valóban megérdemeltük ezt a betegséget, ezt a csapást, ezt a bajt, ezt a szörnyűséget, ami itt is van. És keleten, amikor most jártam a Kati nővérrel meg egy férfival, ott tapasztaltam, hallottam a papoktól, egyre többen fordulnak Istenhez. Egy menekült asszony azt mondta, hogy ez majdnem mindenkire jellemző ottam. Majdnem mindenkire, hogy egy keresztvetése, egy mi atyánkot sem tudnak. De mégis, amikor már megtapasztalják azt, hogy itt már sehol sincs remény, rajtunk csak az Úristen segíthet, és elkezdenek imádkozni, akár az a három egyszerű bűnbánó férfi a Sziget című filmben, hogy Troje nász, Troje vász, hospodi pomiluj nász. Ugye ezen mosolyog a püspök, hogy csak ennyit tudtok ti imádkozni, de mégis, ha bejöv, gyönyörű. És akkor a püspök azt mondja, jó, megtanítalak titeket a mi atyánkra is, amit Jézus az apostolainak tanított. És akkor áhítattal tanulják ezt a gyönyörű, szép imádságot is. De addig is, az a hospodi pomiluj nász, hát a kereszt előtt, Jézus keresztje előtt, mit tudunk mi imádkozni? Ugye ott van a két lator. Ha az Úristen leereszkedik erre a bűnös földre, ő, aki a tökéletes boldogságból lejön ide, az emberek, a hangyányi emberek közé, ott is a legrosszabbak közé, és még leereszkedik a latrokhoz is, mert ő oda jött, önszántából, oda nem hurcolták. De a legnagyobb latroknak is elviszi az örömhírt, az Isten téged is szeret, és meg akar menteni titeket is. És ő ott van. Az is olyan szép, hogy Mária mellett az ő fogadott fia János, és ott van Mária Magdolna is. És az egész világ ítéletét, az utolsó ítéletét képviseli az a két. Bal oldalán pedig a bűneikben megmaradó, és Isten ellen még akkor is lázadozó, káromkodó, átkozódó oldal. És ez ma is ugyanígy van. A szenvedés, az kihozza az emberekből ezt a polarizációt, dönteni kell. A szenvedésben vagy nagyon kegyetlen lesz, még kegyetlenebb lesz, akár az az ember, akár a katona. Erről is hallottunk sok szörnyűséget, hadd ne mondjak erre egy példát se, mert sajnos tudnék. És a másik oldalon viszont ott vannak, akik elkezdenek így fohászkodni, Uram irgalmaz, Krisztusom kegyelmez, ahogy ott az a vámos is mondja Jézus a példájában, a templomba valahol elbújva. És az Úristen őt észreveszi, és ő másképp megy ki a templomból, abból az imádságból, abból a nehézségből, abból a fájdalomból, mint az, aki csak dicsekszik, dicsekszik. Így tehát mindannyian föl kell, hogy ismerjük a saját szenvedéseinkben legalább, hogy valaki előttünk már értelmet adott a keresztnek. Értelmet adott a szenvedésnek. Mert eddig értelmetlennek látszik. Amikor az a Kushner rabbi ott New Yorkba, vagy 20-30 évvel ezelőtt a gyerekét viszi orvoshoz, a megszületett gyermekének reménytelen betegségbe kerül, és mindenkit kér, hogy imádkozzanak érte. A könyve végén elárulja, hogy a katolikusok imádkoztak még többen az én fiacskámért, és ők adták ki a többen a könyvet is, amit írtam az én szenvedésemről. Ahogy ezt kérdeztem az Úrtól, miért ez az ártatlan szenved? Hát inkább én. Miért ő? Ahogy ott egyszer a lágerben is kérdezték, amikor így tizedelték a rabokat, és egy gyerekre, egy fiúskára esett a tízes szám, tizedik, és akkor azt is akasztják föl. És akkor kiabálnak az emberek a papra, hogy miért, miért, hol van az Isten most? És a Szentlélek Úristen adott a papnak egy jó választ. Itt van az Úristen. Ebben a fiúcskában itt van velünk az Isten, az ártatlanul szenvedőben. És ugyanez jutott eszembe ott is, Harkótól kezdve Zaporozsjéig. Nehezen lehet erről beszélni, mert ugye háborús híreket hallja az ember, hol ezt, hol azt higgyák, és még vitatkoznak is ezen meg azon. Most már nagyon eddig sem mentem bele a politikába, de most még kevésbé akarok belemenni. Mert gusztustalan, undorító, szörnyű a háború. Nagyon örülök, hogy már Ferenc pápa ezt olyan nagy bűnnek nevezte. Leó pápa is ugyanígy nagyon könyörög mindenkiért, ahogy a medjugorjei szűzanya is, hogy böjtöljetek, imádkozzatok, le lehet győzni a háború ördögeit. De először magatokban, ahogy az a Béke fejedelme című énekünk is, aminek kárpátaljai a szerzője, olyan szépen mondja a sorrendet. Ha békét akarok ebbe az országba vagy a világba, először az én fejembe legyen rend, a szívemben nyugalom, béke, és akkor azzal a örömmel, azzal a hittel tudok majd a kereszten is, a halálon is győzedelmes Jézushoz állni, mögéje állni, és majd így imádkozni a békéért. Ahogy ezt Szent Ferenc ugye meg tudta tenni, akár Assisi püspöke, amikor összeveszett Assisi polgármesterével, a gubernátorral, hát most ez nem tudom miért jött a számra, de bocsásson meg az Úristen, ez engem úgy megrendített, hogy összevesznek egy hídon, kié a híd? Miért? Miért? Ja, hát van a hídpénz, értem. És ezen veszekednek, már készülnek háborúra egymás ellen, és a Szent Ferenc meghallja, és oda megy, és könyörög. Nem tudom, kinél volt nehezebb neki. Minden esetre ott könyörög mind a kettőnek külön-külön, hogy bocsásson meg, engedje el, és békülje neki, ne legyen már háború. És meggyőzte őket. És ugyanígy, mi is, ma is, nem hisznek ebben, de mi hívők kell, hogy higgyük, Amikor ott voltunk a front közelébe, egy faluba, egy iskolába, és körös körül jobbra-balra, nem mondom a város meg a falu neveket, szétlőve, meglőve minden ház, és abba a faluba érünk, már egész közel vagyunk a fronthoz, Kati, nem félsz? Nem. Akkor én se. És igaz, hogy ilyen uborka háló alatt mentünk az autóval, végig az úton ilyen dronttól kicsit védő hálók vannak. És azt mondja az igazgató, hogy talán azért kerültek minket ki az oroszok, mert mi mindannyian imádkoztunk. És ott voltak körülötte a gyerekek. 7 éve már nem lehet iskolába járni, online oktatás van, de beengedik a gyerekeket, mert otthon félnek, és együtt játszanak, tanulnak egész évben. És ez az egyszerű válasza volt, mert mi imádkoztunk. És így mentek az oroszok jobbról, balról annak a városnak, szétlőtték teljesen, különben érdekes, hogy azt az ukránok visszaverték, és ugyanúgy mentek vissza. Ezt a falut valaki megvédte. Én hiszem, amit a direktor azon mondott, hogy mert itt imádkozott mindenki, hogy ne bántsanak minket, hogy megmaradjunk. A békénket az Úristen megőrizte. És olyan okosan, nem is ezt mondanám a bölcsen, mert lehet, hogy egy teológus még okosabban tudott volna beszélni, de hogy mennyi ima és bőjt volt előtte, ezt ő ezzel nem dicsekedett, de biztosak vagyunk benne. Meg mindenki, aki őt ismerte, hogy hová megy, kibékéltetni a törököket az európai keresztényekkel, a muzulmánokat a keresztények éke istenéről, hogy teljesen meggyőzi. És a végén megígéri, amíg én élek, én nem fogok háborút indítani ellenetek. Ha ti nem fogjátok a keresztes háborútokat folytatni, akkor én nem fogok kezdeményezni. És ez így volt. A szultán haláláig, hát ez egy külön téma, ami nagyon fájó nekem, hogy most miért nincs ilyen. Szent Ferenc pedig. Nagyon sok hívő van állítólag, azon az oldalon is, ezen az oldalon is. De hát még egy Mahatma Gandhi is, hogy tudta vállalni a keresztet? Milyen nagy bőtje volt, mekkora nagy hite volt, hogy fegyver nélkül azt mondja, kiűzzük az ellenséget. És az Isten mellénk áll, mögénk áll. És ez a hatalmas India, Pakisztán együtt volt. És az angolok kimentek, mert nem a fegyverben bíztak, nem a pénzben, hanem Istenben. Hát milyen megszégyenítő példa ez nekünk, keresztényeknek, ukránok, ukrán keresztényeknek, orosz keresztényeknek. Megdöbbentő, hogy ugyanúgy Medjugorjéban is, ahol mindenki, aki odament, imádkozott, a nagy Covid járvány idején senki nem mert oda menni, csak ukránok. A mi munkácsi sönborni imakörünk van ott, meg ott, és szervezték a buszokat, több tucatnyi autóbusz csak Ukrajnából ment oda. Véletlen ez? Hát gondoljátok csak bele, ezt nem én találtam ki, ezt a varsói érsek, korábban ruandai nuncius mondta, rajta van ez is a YouTube-on, hogy ott is a gyerekek állítólag egy szűzanya üzent nekik, hogy imádkozzanak, bőtöljenek, mert nagy veszély jön most Ruandában az egyik kisebbségi népre. És nem nagyon hittek. És ugyanígy 10 év múlva, keresztelő Szent János születésnapja után 10 évre kirobbant a jugoszláv háború. Mondja Hózer érsek. És 40 évre rá kirobbant az ukrán-orosz háború. És így értettem meg, miért vonzotta a szizanya oda a ukránokat. Azóta is, most is, rengetegen. Most a jelenések idején ott voltam, hát fönn a jelenések hegyén, azt mondták, több mint 22-be mondta, hogy Gyermekeim, a világ a halált választotta. Sajnos a halált választotta. De ti, akik hallgattok az én fiamra, Jézusra, nektek a békét ígérem. Akik hallgattok az én fiamra, nektek a békét ígérem. És ezt valóban megtapasztal, hogy ottani nővérek, lányok, hogy egész másképp jönnek vissza, mennek vissza. Ez először dicsőítenek valamit, de amikor már mennek haza, akkor dicsőítik az Úr Jézust. Dicsőítik az Istent. Én nem is hittem volna, hogy ez ilyen komolyan veszik ezt a parancsot, akkor most nemrég olvastam, hogy egy pravoszláv papot ezért megöltek a katonák, mert ő azt mondta, hogy nem szláva ukraini, első helyen van a szláva bohu, aztán szláva Iszuszu Krisztu. Aztán még lehet dicsőíteni, akit akartok, de ez van az első helyen. Lepuffantották. És hogy hány embert, főleg katonát aláztak meg emiatt, hogy ő ezt mondta. De én mondok egy még erősebbet. Isten nyugosztalja Milán Sasik püspök, akkor együtt voltunk egy konferencián emberbe, jött egy fiatal püspök, és nagy hangosan, vidáman kiáltott a legfrissebb köszöntési forma szerint, és a Milán püspök így fölnéz rá, hát nem, hát mi úgy köszönünk, hogy szláva Iszuszu Krisztu, akkor is szláva ukraini. Szegény Milán püspök, emlékszem, megfogta a fejét, és sírt. De most már a reményt hadd mondjam, ez a remény, hogy már itt is, ott is, amott is, katonák között is a békéért imádkoznak. Alulról jön a megújulás, alulról jön az erjedés. Elég már a pusztulásból. Hát nehogy már megvalósítsa a nagy vezér, hogy az utolsó ukrán férfiig harcolunk. Különben ez csak félig igaz. Csak nem mondta ki az igazságot, hogy az utolsó szegény ukrán férfiig harcolunk. Ez a szomorú igazság. De csodálatos az, hogy egyre több helyen imádkoznak, imádkoznak, sőt a Ligi nővér, amikor az elnökkel akart erről beszélni, nagyon tetszett nekem, Mahatma Gandhi szellemében, vagy inkább Jézus szellemében, nem tudott vele, de az egyik helyettesével beszélt. Az is rajta van az interneten, hogy sikerült őt meggyőznie, hogy az egész ország imádkozzon az egy élő Istenhez. A zsidók istenéhez, keresztények istenéhez, az ugyanaz. És a megbékélésért, igazságos békéért, igen. Helyes. És azt mondta ez a nagy vezető, bizonyára ti is hallottatok erről, jó, én támogatom. Szervezd meg, nővér, ezt a közös imádságot. És máshol nem tudta, de itt Munkácson megszervezte. És sok egyháznak a képviselői összejöttek, és mint egy szimbolikus kezdése annak a folyamatnak, amely kéne, hogy egész Ukrajnán átmenjen. Mert akkor nagyon reméljük, hogy a háborút folytatni akarók is megtérnek, vagy ha nem akarnak megtérni, valahogy csak megállítja őket az Úristen, hogy már ne pusztuljon ki az egész Ukrajna. Hát aztán oda hát mondhatnám, oroszoknál is nyilván a sok szegény férfi, ott is ugyanúgy sírnak a feleségek, az anyukák, már ott is kényszerítik a férfiakat erre az öldöklésre. Már a minisztránsaim közül is többen meghaltak, illetve elvesztek, eltűntek. De mi reménységgel nézünk a keresztre. Ezzel szeretném befejezni, hogy akik hittel néznek föl a kereszten győzedelmeskedő, a kígyó fölött, a sátán fölött, az ördögök fölött győzedelmeskedő Jézusra, azok itt megtisztulnak, meggyógyulnak lelkükben, testükben is, és tudnak majd a békéért hatásosan imádkozni, önmegtagadást gyakorolni, és tudják ezt a pozitív vírust, ha kérem, onnan a mennyországból segítsen minket, Szent Mihály angyal, akihez imádkozunk, ugye minden mise után, segítsen minket, hogy mi is a saját harcunkat külön-külön, családonként, templomonként győzelmesen tegyük meg. Amen.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a kárpátaljai, nevetlen falui római katolikus templomba látogattunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnak Antal püspök atya mondott szent beszédet. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan érinti a könyvtárakat a digitalizáció, új lehetőségeket teremt a felhasználók eléréséhez, vagy épp az olvasók eltávolodásához vezet? A Tittel Pál könyvtár oktatást, kutatást szolgáló digitális tevékenységeiről és a könyvtár digitalizálásában rejlő lehetőségekről Kapalkó Réka könyvtárossal beszélget Laskai Anna szaktájékoztató. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató. Levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésben 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésben közel 900 fő tanulhat az EKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 1141-en iratkoztak be a szeptemberi gólya héten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, míg a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. Az oktatási hivatal adatai szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárásban 1244 fő nyújtott be összesen 1351 jelentkezést. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából Rajner M. János Széchenyi díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a Csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült. A rangos állami kitüntetést Baka András köztársasági elnöktől vehette át az Országházban. Az elismerést a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, valamint a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történelemtudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkájáért kapta. A népművészet, a közművelődés, a múzeológia és a könyvtár és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismert el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Színyei díjat vehetett át Lengyelné dr. Habia Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának dékán helyettese egyetemi docense. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem katolikussá válását követően hagyománnyá vált, hogy dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese és az egyetemi polgárok közös imádsággal kérik Isten áldását. A közös ima az Úr imádságával vette kezdetét, melybe a jelenlévő egyetemi polgárok és a sajtó munkatársai is bekapcsolódtak. Ezt követően Joel próféta könyvéből hallhattak részletet a jelenlévők, az asztály okozta károkhoz kapcsolódva. Ne félj termőföld, örvendezz és vigadj, mert nagy dolgokat művelt az Úr. A szőlő gazdagorontja termését, mert megadta nektek a szükséges esőt. Esőt adott ősszel és tavasszal. A sajtókban pedig bőven lesz bor és olaj. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időkben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelt kép azokat, akiknek nem adatik meg a bűség. Hozzátette, hoztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a teremtés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintenek az előttük álló szüretre.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Mostani témánk a digitalizálás, beszélgetőtársam pedig Kapalkó Réka könyvtáros, aki közvetlen kolléganőm. Én Laskai Anna, szaktájékoztató vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. A digitális világ az abszolút körbevesz bennünket, és a könyvtáraknak is ugye alapfeladata az, hogy az információt őrizzük, rendszerezzük, közreadjuk, és ez mindenféle időtől, kortól, technikától függetlenül így van. De a digitalizáció az természetesen hat a könyvtárakra is. Te hogy látod ezt a kérdést, Réka?
3: Könyvtárakat szerintem olyan szempontból érinti a digitalizáció, hogy egyrészt találkozhatunk bőven olyan könyvekkel, amiket szeretnénk minél jobban megőrizni az utókor számára, és itt nem feltétlenül a friss példányokról beszélek, hanem tényleg régi darabokról, akár 100 plusz éves könyvekről. Ezeknél nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy digitalizált másolat róluk, főleg, hogyha egy olyan könyvről van szó, amiből egyébként aktívan kutatnának, vagy valami miatt fontos, hogy a régi eredeti példányt kézbe vegyék mondjuk kutatók. Ilyenkor nagyon jó lehet az, hogyha nem az eredetit forgatjuk, hanem a digitalizált változatot. Fontos, hogy minden részletet ugyanúgy visszakapjunk a digitalizált változatban is, mint az eredetiben, de mégis így nem az eredeti példány az, amely szépen lassan rongálódik azáltal, hogy egyre több kézen megy át.
2: Egyébként ugye mondtad, hogy régi példánynál főleg, de azért jó pár példány akár már csak is digitális formában elérhető.
3: Igen, erre nekem így példaként az adatbázisaink jutottak eszembe, hogy az adatbázisokban rengeteg könyv érhető el, amelyeknek talán nincs is nyomtatott változata, bár nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy amikor valaki jön kölcsönözni, és egy olyan példányt keres, amiből van e könyvünk is, ezt szoktam jelezni, hogy szeretné cipelni a nyomtatottat, vagy akkor inkább távol elérésen az elektronikusat választja, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani a hallgatók, hogy ők szeretnék a nyomtatottat. Tehát bármennyire is egyébként jónak tartom a digitalizációt, egyébként én személy szerint is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a fizikai, a nyomtatott példány ott van előttem, én is szeretem kézbe venni, szeretem forgatni, szeretem megszakolni. Viszont az tagadhatatlan, hogy hasznos a digitalizálás, és hasznos az, hogy nagyon sok tartalom elérhető online, elektronikusan rögtön.
2: Annyira izgalmas ez, hogy beemeltük a digitalizálás témáját, és rögtön megjelenik ez az oda-vissza hatás, és köszönöm is, hogy ezzel a példával megmutattad, hogy igen, nagyon fontos a digitalizáció, használjuk mi is természetesen, és a könyvtárak általában használják, de már a konkrét példa is közelebb hozott minket a Tittelpál könyvtárhoz, a saját könyvtárunkhoz. Itt nálunk milyen területeken használjuk a digitalizációt, a digitalizálást?
3: Van egy nagy könyvszkennerünk, ez tényleg egy kimondottan könyvekre tervezett, könyvtárakba tervezett professzionális könyvszkenner. Ezzel szoktunk digitalizálni különböző köteteket. Például lehetnek olyan kötetek, amelyek a helytörténeti állományunkba tartoznak, és már csak nagyon kis példányszámban érhetőek el, és nagyon kevés van belőlük, és ezt mondjuk főképp az utókornak szeretnénk megőrizni. Ilyenkor is jó lehet, hogyha van egy digitális példányunk is belőle, de a Főegyházmegyei Könyvtárnak is szoktunk segíteni ilyen szempontból is. Nekik is volt már több olyan kötet, amit digitalizáltunk. Egyébként a kutatós példát, amit az elején behoztam, az például pont erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan kötet, amiből kutatni szeretett volna náluk valaki, és gyanús volt, hogy nem csak ő, hanem mások is lesznek még, tehát hogy többen kellene, hogy forgassák azt a 100-nál több éves kötetet, nem tudom, hogy pontosan mennyire volt idős a könyv, de nagyon óvatosan kellett forgatnom, meg szerencsére az említett könyvszkennerünk is olyan, hogy be lehet úgy állítani, hogy minél kevésbé törjük a könyvnek a gerincét például, mivel egy jó vaskos kötetről volt egyébként szó, úgyhogy nagyon óvatosan, csak tényleg csak minimálisan hozzáérve kesztyűben próbáltam minél inkább kímélve forgatni, és egy minél jobb másolatot készíteni belőle, és az is a fejemben volt közben, hogy megpróbáljam úgy digitalizálni ezt a könyvet, hogy a közeljövőben ne kelljen még egyszer elővenni ilyen céllal, tehát hogy ez egy hosszú távon használható másolat legyen, és akkor azok a kutatók, akik betérnek a Főegyházmegyei Könyvtárba, ők bátran használhassák ezt a digitális másolatot, és hogy minél hűbb legyen az eredetihez, minél több minden látható legyen rajta, akár a kis foltok is alapszélén, mert ki tudja, hogy ez is valaha valakinek valamiért fontos lesz, aki mondjuk könyvtörténeti szempontból tekint rá erre a példányra.
2: Már említetted a helytörténetet, említetted azt is, én talán ezt a Főegyházmegyei Könyvtárral való együttműködést így említeném, hogy más könyvtárakhoz való kapcsolódást, vagy a különböző könyvtárak gyűjtemények közötti együttműködést is jól szolgálja, de hát nekem például az intézménytörténet jut eszembe, hogy a liceumi oktatás 250. évfordulója például szintén ráirányította a figyelmet arra, hogy egyrészt az intézménytörténetet most gazdagító munkákhoz mennyire fontos a kutatók ilyesfajta támogatása, másrészt pedig, hogy eleve a meglévő gyűjteményünkből mennyire tudnak meríteni. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
3: Kimondottan a 250-es évfordulóhoz kapcsolódva, ott nagyon sok évkönyvet szkenneltünk be, tehát az intézménynek az évkönyveit, azt hiszem, hogy az 1950-es évekig visszamenőleg, és igen, az volt valóban a tapasztalat, hogy jöttek különböző karokról oktatók, akik kartörténettel kapcsolatban próbáltak adatokat meg infókat gyűjteni. Például a művészeti kar alakulása kapcsán volt ez nagyon érdekes, hiszen akkor nekik nagyon fontos volt, hogy a saját történetükre vonatkozó adatokat össze tudják szedni ezekből az évkönyvekből, és külön érdekes volt egyébként nekem az is, ahogy hát több évkönyv átment az én kezemen is, többen csináltuk egyébként, mert tényleg egy nagyon nagy számú anyagról volt szó, és olyan érdekes volt látni, ahogy úgymond mentem visszafele az időben, és hogy változott a formája a kiadványoknak, tehát meg lehetett állapítani, hogy igen, ez írógép, ez már nyomtatott, annyira érdekes volt így látni, meg volt, hogy kicsit így bele is olvasgattam akár egy-két köszöntőbe, úgyhogy egy kicsit ilyen időutazás is volt, meg hát nagyon jó érzés volt tudni azt is, hogy ez egy hasznos dolog lesz, hiszen ha bedigitalizáltuk ezeket a könyveket, akkor felkerülnek majd az intézményi repozitóriumba, és onnantól kezdve bárkinek elérhetőek lesznek, illetve a szöveget is igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy kereshető legyen, tehát hogy ne kelljen senkinek átböngészni az egész kötetet, hogyha mondjuk egy valakire kíváncsi, hogy ő akkor tanította itt, hanem rákeres a nevére, és akkor megvan a találat, és ezzel szerintem lényegesen lerövidíthetjük a kutató munkát.
2: A repozitóriumot említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is találhat ebben meg, holott gyakran emlegetjük, ugye egymás között csak repóként hivatkozunk rá, de ez is nagy átalakuláson, megújuláson megy keresztül, pontosan annak érdekében, hogy minél jobban hasznosítható legyen.
3: A honlapunkról elérhetőek a repók, azért is mondom, hogy repók, és nem csak egy repó, mert hogy különben az intézményi publikációk repozitóriuma, a szakdolgozatok repozitóriuma és a doktori disszertációknak is a repozitóriuma. Ezek a honlapunkon elérhetőek, ahogy említettem is, illetve, ahogy mondtad is, Anna, hamarosan meg is fog újulni, és ezt már nagyon várjuk. Azt kell egyébként ezekről tudni, hogy az intézményi publikációk azok nyilvánosak, tehát azok elérhetőek, hogyha valaki feltéved az oldalunkra is szeretne böngészni, viszont például a szakdolgozatokra ezt nem mindenki tudja, de ott szigorúbb szerzőjogi szabályozások vannak érvényben, tehát hogyha otthonról valaki leül a számítógép elé és szeretne belepillantani az előző évek szakdolgozataiba, mert mondjuk ő is szakdolgozatot ír és inspirálódni szeretne, akkor azt fogja észrevenni, hogy hát magát a dolgozatot nem éri el, csak az adatait, a szerzőjét, a témáját, a címét, ezeket látni fogja, de magát a szöveget nem, ezt itt csak helyben a könyvtárban lehet megtekinteni.
2: És valóban a szerzői jogok védelme ennek a célja. Azért is örülök, hogy ezt kiemelted, mert rögtön megérkeztünk a digitalizálásnak egy olyan fontos kérdéséhez, hogy felsőoktatási könyvtárként és egyáltalán könyvtárként, hivatalos intézményként nagyon fontos az is, hogy legális tartalmat tegyünk közé, illetve semmilyen jogszabályt ne sértsen az általunk szolgáltatott tartalom. Különösen izgalmas ez egy egyetemi közegben, ahol akár visszagondolva a saját tanulmányaimra, vagy akár egy-egy terület oktatójaként is én is megtapasztaltam azt, hogy mindenki arra vágyik, hogy pillanatok alatt átkerüljön hozzá a tartalom, akár egy e-mail mellékleteként, a kötelezően kiadott dolgokat, akár az oktató közvetlenül is eljuttassa hozzá. Hogyan tudunk segíteni az oktatóknak, a hallgatóknak könyvtárként abban, hogy legális és minőségi tartalomhoz juthassanak hozzá, és valóban ezeket a kötelező irodalmakat úgy olvashassák, hogy nincs ebben törvénysértés?
3: Covid alatt kezdődött el nálunk egy olyan szolgáltatás, amikor is digitalizáltuk a kötelező irodalmakat, hogy a távoktatást ezáltal tudjuk egy kicsit megtámogatni. Ott érdekes volt, mert hogy senki nem jöhetett be az épületbe, és hát felmerült jogosan a kérdés, hogy na jó, de akkor a kötelező irodalmat, ami nincsen fent e-könyvként és nincsen fent adatbázisokban, ahhoz hogy fognak hozzáférni a hallgatók? És hát erre a válasz pedig az volt, hogy az oktatókat megkértük, hogy küldjék el nekünk, hogy mi az, amit ők kötelező irodalomként ki szeretnének adni a hallgatóiknak, és ezeket mi bedigitalizáljuk. Itt ugye az volt a célunk, hogy minél jobb minőségben, hogy minél élvezetesebb legyen a belőlük való tanulás és kutatás. Tényleg igyekeztünk úgy közzétenni ezeket a tartalmakat, hogy inkább egy PDF-hez hasonló állományt kapjanak a hallgatók, mint csak úgymond befotózott oldalakat. És a következő nagy kérdés viszont az volt, hogy szerzőjogilag ez hogyan lesz rendben, és azt a megoldást találtuk ki erre, hogy olyan módon osztjuk meg az oktatóval a beszkennelt anyagot, hogy azt ne lehessen letölteni, hanem csak olvasni lehessen online. Tehát, mintha virtuálisan kölcsön adnánk a könyvet, de hogy a saját számítógépükre ne tudják lementeni a hallgatók az anyagot.
2: Annyira köszönöm ezeket az egyértelmű példákat, mert mindig hozza a következő kérdést, a következő gondolatot nálam is, mert hogyha azt hallom, hogy digitalizálás, akkor én is azt képzelem, hogy lefotózzuk, vagy beszkenneljük, és kész vagyunk. De ahogy hallgatlak, azért itt vannak utómunkálatok is.
3: Így van, hiszen ha beszkennelünk egy könyvet, akkor valójában olvasható lesz, és lehetne belőle dolgozni, viszont ahogy említettem is, arra törekszünk, hogy minél inkább egy ténylegesen elektronikus dokumentumhoz hasonlítson a könyv, és nem egy befotózott, nyomtatott példányhoz. Így a beszkennelt oldalakkal szokott lenni még egy kis utómunka is, amelynek az a lényege, hogy a fehér az tényleg fehér legyen, a fekete tényleg fekete. Tehát igyekszünk úgy játszani a színekkel, kontrasztokkal, hogy végeredményként egy PDF dokumentumot kapjunk, amiről akár nem is lehet megmondani, hogy ez eredetileg egy nyomtatott példány volt. És olyan szempontból is fontos ez, hogy minél pontosabban elkülöníthetőek a betűk, és minél pontosabban felismerhetőek a betűk, jó persze nem emberszemmel, mert mi értjük, de mondjuk a számítógép számára fontos az, hogy minél felismerhetőbbek legyenek a karakterek, mert a karakterfelismerő programon végigfuttatva így van a legnagyobb esély arra, hogy minél pontosabb lesz a szöveg, amit a számítógép felismer, mert ez úgy működik, hogy a számítógép számára ugye ez csak egy pixelhalmaz, ami elé mondjuk így, hogy húz egy láthatatlan fóliát, ami alapján ő tudja értelmezni, hogy ténylegesen mi van odaírva, és ezáltal tudunk mi keresni utána ebben a szövegben.
2: Tehát a további keresés segíti akkor, és ugyanígy a tanulást, kutató munkát.
3: Így van, hiszen a digitalizált dokumentumoknak szerintem az egyik legnagyobb előnye az az, hogy ha én egy konkrét dologra vagyok kíváncsi, akkor nem kell elkezdenem átlapozni, hanem beírom a keresőbe, és kidobja azt az oldalt, ahol megtalálom a szükséges információt.
2: És manapság ez, amikor egyre gyorsabb minden, és egyre hamarabb akar mindenki hozzájutni, és készen szereti kapni az információt, ez még inkább fontos.
3: Így van.
2: Úgyhogy ez megint összefügg a könyvtárunknak azzal a küldetésével, hogy nagyon igyekszünk mindig a felhasználói igényeket lekövetni, és ebben is kiszolgálni, vagy így módon is kiszolgálni. Egyébként, ahogy hallgattalak, nagyon érezhető a lelkesedésed a téma iránt, illetve ez a sok-sok példa is azt mutatja, hogy sokat tapasztalatod is ebben. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szakterületnek, egy témának a szakértőjévé váljunk, a tapasztalat mellett és a személyes érdeklődés és valóban a szenvedélyes kíváncsiság mellett azért jó az, hogyha különböző képzéseket is kap az ember. Nálad ez hogy működött, hogy kerültél ehhez a területhez egyre közelebb?
3: Igen, jól érzékelted, hogy valóban érdekel a téma is, hogy lelkesít. Onnan jött ez az érdeklődés, hogy van egy kollégám, akit többször láttam az említett könyvszkennerünkkel dolgozni, és nekem borzasztóan tetszett, hogy ezt a hatalmas gépet, ahogy kezeli, az utómunkák is tetszettek, és hát szerencsémre egy idő után túl sok lett a feladat, és be kellett neki segítenie valakinek, és én mondtam, hogy hát én nagyon szívesen beletanulnék ebbe. Úgyhogy ő is megmutatott egy pár dolgot, már egyre többet be tudtam neki segíteni, aztán pedig lehetőségem volt olyan workshopokra jelentkezni, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és az első ilyen élményem azt hiszem, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizáló műhelye volt. Volt egy szakmai nap, ahova elmentem, és lehetett jelentkezni egy körbevezetésre a digitalizáló műhelyükbe, és az teljesen lenyűgözött, hogy mennyi féle szkenner van, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mondjuk egyes dokumentumokhoz milyen szkennert használnak, és egy csomó ilyen kis apróságot elmondogott, aminek a felét akkor még fel se tudtam fogni, csak azt éreztem, hogy hát nekem ez a téma nagyon tetszik, és egyszer majd szeretnék én is a szakértője lenni.
2: Általában minden beszélgető társamtól egy ideje megkérdezem, hogy milyen kapcsolatban van a könyvekkel, a könyvtárral. Hát nálad, mivel közvetlen kolléganők vagyunk, és jó pár évig ültünk egymás mellett szinte, és sokat dolgoztunk és dolgozunk közösen, különösen izgalmas ezt megkérdeznem, hiszen mondhatom azt, hogy előttem váltál hallgatóból kolléganővé, és nagyon-nagyon jó kollégámmá, de hogy a könyvtár közelébe hogy kerültél, hogy miért lettél könyvtáros, azt nem tudom.
3: Hogy miért lettem könyvtáros, az nagyon nehéz lenne egyébként röviden megfogalmaznom. Annó, amikor az érettségi előtt álltam, akkor nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy hát én mit is szeretnék majd tanulni, és mit is szeretnék majd csinálni a továbbiakban, és egyszer csak valahogy így beütött, hogy hát a könyvtárak. Az milyen jó már, hogy a könyvtáraknak van egy ilyen sajátos, varázslatos hangulata számomra, és nagyon tetszett mindig is az a mondás, hogy nem kell mindent tudni, csak mindent tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. És hogy nagyon tetszett annak a gondolata, hogy ott ülök majd egy olyan teremben, ahol tudni fogom, hogy mi hol van, még hogyha a tartalmát nem is ismerem annyira mélyen, de hogyha valaki bejön és kérdez tőlem valamit, akkor én tudok majd segíteni neki abban, hogy megtalálja azt, amit keres. Hogy úgymond én vagyok a kulcs, vagy az idegenvezető ebben a nagy térben. És hát ez borzasztóan tetszett, ez a gondolat, és akkor még nem is sejtettem, hogy egyébként mennyi rétege van egy könyvtárnak, és mennyi rétege van a könyvtárosságnak. De szerencsére, hogy egyre többet megtudtam erről, egyre jobban megtetszett, úgyhogy kimondottan szeretek egyébként könyvtáros lenni. Ide jártam egyébként az egyetemre képzésre is, hogyha már az a kérdés, hogy hogyan kerültem a könyvtár közelébe, így konkrétan, és hát emlékszek arra is, hogy akkor találkoztunk veled is, hiszen az egyik órát azt te tartottad nekünk, és hát igen, egyre jobban megtetszett a könyvtár is, meg a könyvtárosság is, és aztán volt egy olyan lehetőség, hogy hallgatót keresett a könyvtár, aki rész munkaidőben dolgozna itt a könyvtárban, és hát mikor feltette az egyik oktatónk a kérdést, hogy van-e, akit ez esetleg érdekel, akkor felrepült a kezem a levegőbe, hogy hát hogyne, hát úristen. És először hallgatóként dolgoztam itt részmunkaidőben, és igyekeztem egyre inkább beletanulni a könyvtáros szakmába, és nagyon örültem, amikor a tanulmányaim végeztével úgy tűnt, hogy a kollégák is azt szeretnék, hogy maradjak, és hát én is nagyon szerettem volna maradni, úgyhogy ilyen kicsit ilyen sorsszerűnek is érzem ezt a lehetőséget, meg azt is, hogy ide kerültem, mint könyvtáros.
2: És mivel a munkád is az, hogy a könyveket megismerd, és ahogy mondtad, hogy akár az évkönyvek digitalizálása közben is azért elcsábultál egy picit, és bele-bele olvasgattál akár egy-egy köszöntőnek a szövegébe, mert hogy izgalmas a könyvek tartalma is, nagyon érdekel, hogy mit olvasol szabadidődben, amikor nem könyvtárosként, vagy mondjuk nem pont egy könyv analitikus leírása miatt kell átnézned egy kötetet.
3: Hát szabadidőmben leginkább fantazit szoktam egyébként olvasni. Valahogy úgy vagyok vele, hogy hát a való világnak minden nap a része vagyok én is, és szeretnék a könyvekben olyan világokat találni, amelyekre teljesen más szabályok érvényesek, úgyhogy leggyakrabban ebben a témában olvasok, nem kizárólag, de talán ezt mondanám a kedvenc témámnak.
2: És akkor ezek szerint nagyon örülsz neki, hogy van képregény sarkunk, ami egyre gazdagabb tartalommal bír.
3: Így van, ezt is nagyon jónak és nagyon érdekesnek találom, bár én magam nem vagyok annyira képregényes, de ahogy nézegettem az állományt, hogy miket rendeltek a kollégák, és ahogy nézem a polcot, hogy egyre inkább benépesítik a különböző képregények, már több mindenen elgondolkoztam, hogy fú, ezt elolvastam, meg fú, ez érdekes lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van egy ilyenünk is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak és használni fogják, hiszen talán az a legjobb a képregényekben, hogy nem igényel annyi időt, mint mondjuk egy könyvet elolvasni, és hogyha valaki a vizsgaidőszakban szeretne valami olyasmit, ami rövidebb, amin gyorsabban átrágja magát, de mégis kikapcsolja, akkor talán nagyon jók lehetnek a képregények erre a célra.
2: És már el is kanyarodtunk egy másik izgalmas terület felé, és az újonnan létrehozott képregény sarkunk az megér majd egy külön adást is, csak még várom, hogy még inkább gazdagodjon, és egyre több tapasztalatot szerezhessünk mi is abban is, hogy hogyan fogadják mindezt a hallgatóink, vagy akár egyébként az oktatóink is. Réka, jó, hogy itt voltál, örülök, hogy ilyen formában is beszélgethettünk egymással, és remélem azt is, hogy sikerült a digitalizálással összefüggő tevékenységünk életünket, tevékenységeinket úgy megmutatni és bemutatni, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és minél inkább azon lesznek, hogy felkeressenek bennünket bármilyen formában is. Hiszen mindenkit vár a Tittelpál Könyvtár.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban. Mondta a Magyar Péter kormányfő ma, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta, a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, egy összeomlott költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók, mondta Magyar Péter. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. A gyerekek a legtöbb időt a tanórákon töltik, így úgynevezett befogadó környezet kialakítása esetében nem kell arról gondolkodnunk, hogy egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű és átlagos, vagy tehetséges, sajátos nevelési igényű. Befogadó környezet esetén ezeket a kategóriákat talán elfelejthetjük, és azt mondjuk, hogy legyen olyan a közoktatás, ami valóban gyermekközpontú, fogalmaz.

irodalom átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei János házán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhessenek fel, meg kell őrizni a holokauszt emlékét. Történelmi felelősségünk, hogy a holokauszt áldozatainak neve soha ne váljon puszta adattá, hogy tovább vigyük a hitet, a hagyományt, az emberi méltóság tiszteletét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Üdvözölte Strasbourgban a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió első társult tagjává váljon. Mark Carney az Európai Parlamentben elmondott beszédében ugyanakkor kijelentette, nem célja, hogy egy újabb szövetség másokkal vetélkedjen. Eközben az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót a Kanadával tervezett szorosabb együttműködés miatt. Végül az időjárásról. Nyugatról egy hideg front szakadozott felhőzete érkezik, amely főleg az ország déli felében okoz átmeneti felhőzet növekedést. Zápor, zivatar főképp az ország délnyugati részén fordul elő. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét szeptemberben is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt a nyár, elkezdődött az ősz, új évadot írunk, és az új évadban bizony a Miskolci Művészetek Háza és Társ Intézményeinek programjairól beszélgetünk, ahogy azt már tőlünk a kedves hűséges hallgatók jól megszokhatták. Nos, milyen programokkal is készültél nekünk a mai alkalomra, kedves Krisztián?
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Bebe, nagyon jó volt a felvezetés, ehhez nem is tudok semmit hozzáadni, csak a programokat, de hát ez a lényeg itt a kultúrkörben. Szeptemberi programjaink a Műhába, nagyon örülök neki, hogy nagyjából ezen a héten indulnak be a Cinefest után, hiszen gyakorlatilag mindig, ahogy ez lenni szokott, a Cinefest fedi le szeptember első negyedét. Ez így volt most is. Ugye a 22. Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál színefesztjét láthattuk, itt láthattunk nagyon sok jó alkotást, de mivel ez ebből a szempontból nem hozzánk tartozik, ilyen programot én nem ajánlottam, és nem is ezeket a programokat fogom ajánlani, főleg nem utólagosan, hogy mosolyogjunk is, hanem a mi programjainkat, ami a Jazz Inside Band koncertjével kezdődik szeptember 17-én csütörtökön 7 órai kezdettel a Művészetek Háza kávézójában. Igényes jazz muzsika minden hónapban a műfaj kedvelőinek, a remek hangulathoz hozzájárul a műha kávézó egyedi milliója, és hát aki a jazz szereti, az gyakorlatilag minden hónapban ott van, azért nem kell ezt már túl promózni, túl beszélni ezt a Jazz Inside klubot, mert ez mint tematikus klub évek óta megy, milliószor beszéltünk itt nálad is erről. Szeptember 17-én tehát a jazz szerelmesei ezen a csütörtöki nap ismét igényes jazz muzsikát kapnak. És aztán visszatér hozzánk, aki mindig is szokott, Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedünket, a kiégés elkerülését. Hát egy olyan témával jön majd szeptember 21-én hétfőn este 7 órai kezdettel, ahol tulajdonképpen mindenkit érinthet, és minden szegmest érinthet ez a kiégés. Ma már elmondható, hogy nem csak segítő foglalkozásuként, hanem bármilyen munkakörben, sőt tulajdonképpen akármelyik életszerepünkben is kiéghetünk. Megtörténhet velünk munkavállalóként, de férjként, feleségként, szülőként, nagyszülőként, sőt akár barátként is. Tulajdonképpen egy tünetegyüttesről van szó, amely egy jól leírható folyamatban mutatja meg a jellemzőit. Három fő jellemzője van: a kimerültség, a motiválatlanság és a negatív viszony a munkával vagy tevékenységgel kapcsolatban, amit végzünk, és a csökkent hatékonyság, és ez mindez csak a jéghegy csúcsa. Na most ezért fontos, hogy lépésről lépésre lássuk, hogy zajlik ez a folyamat, és főleg, hogy mit tehetünk a megelőzés érdekében, tehát ide már nem szabadna eljutni, amit én most az előbb elmondtam, hanem a megelőzés lenne nagyon fontos. Tehát Pál Feri atya, hogyan őrizzük meg életkedünket a kiégés elkerülése, én úgy tudom, hogy már szinte telt ház lesz, úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóknak megvan a helye. Szeptember 21-én hétfőn, tehát 7 órakor a Művészetek Házában. És mivel a 40. évfordulója van a 86-os Queen népstadionbeli koncertjének, jön a Queen Symphonic, amit nagyon-nagyon várok én is, szeptember 22-én, kedden, este 7-kor a Szolnoki Szimfonikusok és a Crazy Little Queen Tribute Band nagyszabású koncertje, a legendás Queen előtt tisztelek, hiszen most van a 86-os budapesti koncert 40. évfordulója, ebből az alkalomból. Ennek a produkciónak az előadásában a zenekar világhírű slágerei szimfonikus hangszerelésben és monumentális hangzásvilággal szólalnak meg. Ez nem csupán egy koncert, hanem egy emlékezés és ünnep egyszerre, hiszen tiszteleg a zenekar öröksége és a karizmatikus frontember Freddie Mercury előtt, valamint egy olyan zenei élmény, amely új generációk számára is átélhetővé teszi a legendát. Tehát még egyszer, szeptember 22-én kedden 19 órakor az 1986-os népstadionbeli koncert 40. évfordulója tiszteletére a Queen Symphonic. Jön a Duma Színház, Kőhalmi Zoltán önálló estje, felnőtté válása cím, és annyira sikeres ez az előadás, hogy szeptember 23-án meg is ismételjük, tehát kétszer lesz előadás, ez egy szerdai nap 18 és 20 órakor. Kőhalmi önállósuló estje a gyerekek kirepüléséről, a kollégiumi évek megszépült emlékeiről, üres ütőkről és a nem létező főzőtudományról szól, felnőtté válásról és egy új életszakasz elkezdésének kalandjairól. Aztán, ha már itt a Zoltánok, akkor Kőhalmi Zoltán után jön Berecki Zoltán, de koncerttel szeptember 25-én pénteken este 7-kor. Berecki nagyjából az ország egyik legismertebb és egy sikeres musical sztárja, és karrierje csúcsán hagyta el a zenés színház világát, azóta prózai színészként, valamint a pop műfajban vált a hazai zenei élet megkerülhetetlen szereplőjévé, és számos tévéműsorban mutatta meg szakmaiságát, humorát és tehetségét is. Hát miskolci koncertjén a legnagyobb slágereit és kedvenc dalait adja elő. Én szerintem hozzá nem kell több ajánló. Én is konferáltam valamelyik városi ünnepségen, és hát valóban ezeket a popslágereket is hihetetlenül jól hozza.
0: Talán annyit még mondjunk el, hogy mikor és hol lesz a koncert.
1: Szeptember 25-én pénteken 7 órától a Művészetek Házában. És akkor jön a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, a 13. musical és Miskolc Szimfonikon, ami most szeptember 26 szombat. Hát itt a miskolci illetőségű sztárok működnek közre, Siszár István, Fandl Ferenc, Handa Eszter, Jancsó Dóra, Cselepák Balázs, Szunyogi Bernadett teljesség igénye nélkül nem akarok mindenkit felsorolni, de gyakorlatilag Zenita alapítvány tehetségei is. Szóval nagyon sokan működnek közre, úgyhogy 13. alkalommal musical és Miskolc Szimfonik, a Miskolci Szimfonikus zenekar koncertjét hallhatjuk majd és láthatjuk a Művészetek Házában, sőt zenés vígjáték két részben a Meseautó a Veresegy Színház előadásában. Ez már volt, tehát nem kezdem el a sztorit. Egyébként is, aki a Meseautó sztoriát nem ismeri, vagy a Meseautót, az irgumburgum, mert hogy ugye ide köthető az eredeti Meseautó, ami forgott a 30-as években, ugye Lilafüreden forgott ez. Nagyon jó kis történet, egyébként ezt is érdemes megnézni, ha valakinek most felkeltettem az érdeklődését. Tehát úgyis meg lehet találni a Meseautót különböző közösségi média felületeken, vagy akár interneten. Tehát zenés vígjáték készítésben a Veresegy Színház előadásában szeptember 27-én vasárnap 18 órától itt természetesen egy színházi feldolgozást láthatunk. Neked írtam a dalt, hát mondhatnám ezt neked is, Böbi, de Presserde és legszebb dalai jelennek meg a Swingala Django és Lábas Viki előadásában, tehát a viccet félretéve szeptember 29-én kedden este 7-kor jön ez a jó kis ikonikus koncertsorozat első estje, mert ez Presser Gábor és Dés László időtlen szerzeményei előtt tiszteleg. Hát Presser és Dés dalai generációk életének meghatározó zenei emlékeivé váltak. Olyan szerzemények ezek, amelyekhez történetek, érzések és sorsfordulások pillanatok kapcsolódnak. A Swingala Django és Lábas Viki közös koncertje ezek előtt, az időtlen alkotások előtt tiszteleg, miközben új zenei megközelítésben mutatja meg őket. Az első során a közönség jól ismert slágerekkel, lírai pillanatokkal és lendületes feldolgozásokkal találkozhat. A swing, a jazz és a crossover stílusok találkozása különleges színekkel gazdagítja Presser Gábor dallamvilágát, miközben a dalok eredeti mondani valója és érzelmi ereje változatlan marad. A virtuóz hangszeres játék és Lábas Viki karakteres előadása pedig garantálja, hogy a jól ismert dallamok új élményként szólaljanak meg. Nagyon fontos, hogy elmarad a Kanáró zenekar, bemutatja Tanár úr swingben, tehát szeptember 30-án szerdán, ez este 7-re van hirdetve, elmarad. Úgyhogy a közösségi média felületünkön és weboldalakon mindenki értesülhet erről, hogy hogyan válthatja vissza a jegyét, mik a lehetőségei, tehát elmarad, még egyszer mondom, a Kanáró zenekar bemutatja Tanár úr swingben.
0: És ha már Művészetek Háza, akkor meg kell, hogy említsük azt a bizonyos Miha klubot, aminek te vagy a házigazdája, és amelyről oly sokszor beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain. Gondolom, hogy az új évadban új évadot kezd a Miha klub is. Programsorozattal készültök, de ez esetben most a soron következő Miha klub rendezvényét ismertetjük, amely a Művészetek Házában lesz. Mikor és milyen témával várjátok az érdeklődőket?
1: Tökéletesen mondtad, október 1-én csütörtökön, tehát ezért még jó, hogy a szeptemberi programajánlóba hallhatnak róla. A Művészetek Háza kávézója ad ennek mindig helyt. Valóban én vagyok a házigazda és a talk show-nak is, tehát én vagyok a beszélgető partnere az adott sztárnak, vagy ismert embernek. Most egy fiatal lányt hívtunk, aki tulajdonképpen tudjuk, hogy réteg műfaj, Pesten nagyon-nagyon sok helyen fellépett, de villő, finoman kísérletező dream pop zenét ad elő. Ez ilyen melankolikus mesevirágot teremt, hogyha ezt el lehet képzelni, de volt már debütáló nagy lemeze is, a Madárlány, ez betekintést enged a hallgatóknak az összetett belső univerzumába. A dalok mágikus érzelmekkel teli történeteket mesélnek képzeletbeli lényekről, miközben nagyon is emberi érzéseket szólaltatnak meg, és villő szirénszerű énekét atmoszférikus fuvola futamok, erőteljes dobok és lebegő elvarázsolt gitárdalamok kísérik. Az albumon számos vendégművész és még egy trabant feldolgozás is szerepel. Villő madár motívum a visszatérő szimbóluma dalszövegekben. Minél tovább beszélnek ezek a madarak, annál mélyebb álomba hívja hallgatóit Villő zenéje. Úgyhogy érdemes lesz eljönni, és itt igen a műaklubokról sokat beszéltünk már, ami nagyon fontos, hogy október 1-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában várunk mindenkit, mert hogy az a helyszín.
0: És végül, de nem utolsó sorban a tagintézmények, a társintézmények néhány szeptemberi programja között is szemezgessünk, válogassunk, melyek ezek?
1: Hát egyrészt nézzük a két kiállítás megnyitót, ami megnyílt ugyan már, de mindig egy hónapig, nagyjából egy hónapig látogatható a kiállítás. Lehoczky Alfréd fotográfus fényképzőművészet című kiállításának megnyitójára került sor szeptember 8-án kedden az Ifjúsági Ház galériáján, ez látogatható most is. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó fényképész, kigyerek korában kapott egy fényképezőgépet, és komolyabban a középiskola elején kezdett foglalkozni a fényképezéssel, és hát természetesen ami nagyon fontos, hogy az édesanyja erején felül támogatta, eleinte részt vett pályázatokon, egy pályázat eredményeként, és itt érdemes figyelni, egy kollekciója bekerült a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményébe, később volt néhány kiállítás a Miskolcon, az Ifjúsági Házban is volt már, a Vian Klubban és a Miskolc Plázában, de hogy mennyire erején felül támogatta az édesanyja Alfrédot, mert hogy kisebb kiállításra vitte a képeit, az akkor még létező berlini fal mindkét oldalára, tehát ezt a rendszerváltás előttről beszélünk. Az utóbbi időben egyébként nem vett részt különböző pályázatokon, de a fotográfia iránti szenvedélye nem csillapodott, a közelfényképezés, a sztereóképek készítése és a Brennizer panorámú a sokszínű érdeklődését mutatja. A hagyományosabb területek közül a portrék és az emberi test szépsége áll az érdeklődések középpontjába. Mindig is kísérletező fotográfus volt, már az analóg korszakban is igyekezett különböző labortechnikákat alkalmazni, a digitális korszakban pedig a számítógép adta lehetőségek, minél sokrétűbb kiaknázása a célja. A következő kiállítás pedig, ami már egyébként szokott lenni, több évre visszamenő, a Kirakós 26 volt, a Kós Károly építőipari kreatív technikum és szakképzőiskola kiállításának megnyitója, ezt megnyitottuk szeptember 10-én csütörtökön az Ady Endre Művelődési Ház galériájában, és hát náluk gyakorlatilag az alkotás, kreativitás, építés az alap, és a kiállításuk egy kreatív utazásra hív minden kedves érdeklődőt, ahol a hagyomány, az innováció, a művészet és a hétköznapi élet találkozik. A Kós Károly építőipari kreatív technikum és szakképzőiskola gyakorlatilag a térség évtizedek óta meghatározó kreatív oktatási intézménye. Itt a művészeti tagozaton a középfokú technikusi képzés mellett a felnőtt oktatás is fontos szerepet játszik, na és pontosan szeptember 10-től végzős keramikus, fotográfus és grafikus diákok mutatják be az alkotásaikat. A kiállítás október 5-ig tekinthető meg az Ady Endre Művelődési Ház galériáján. Tehát ez a két kiállítás, amit mindenkinek ajánlok figyelmébe. Akik ott voltak a megnyitón, azok örülhetnek, de ezek a képek folyamatosan nézhetőek a ház nyitva tartási idejében. És akkor még egy programot szeretnék kiemelni. Szeptember 19-ére a Triász koncertet, ennek is nagy sikere volt már. Ez egy szombati nap lesz, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja ad ennek otthon. 19 óra 30 a koncert, de a kapunyítás már 19 órakor megkezdődik. 2012-ben alakult meg a Triász, tehát azért már elég régen. Az együttes tagjai nem ismeretlenek a nagy közönség számára. A csapat a régi barátsága, a rockzene szeretete és az együtt muzsikálás öröme hozta össze. Elsősorban rockdalokból összeállított műsoruk unplugged jellegű, de mégsem megszokott hagyományos, csak akusztikus hangszerekkel és hangzással. Azt kommentálták a srácok, hogy a repertoárjukat úgy állították össze, hogy mindenki találjon a szívének kedves láger, de mégsem az unásig játszott dalokat gyűjtötték egy csokorba. És ami szerintem nagyon-nagyon jó, hogy a 70-es és a 90-es évek, tehát 70-es, 80-as, 90-es évek remek rockdalai csendülnek fel, amit mindenki ismer, de mégsem lerágott csontok. Ezért a koncertprogramuk címe az, hogy elveszett dalok. Céljuk eljutni a kisebb klubokba is, tehát a Gárdonyinál kisebb klubokba, ez ugye nem is klub, hanem művelődési ház, ahol saját bandáikkal nem férnek el, és ott egy fantasztikus ember közeli bulit csinálni, sztorizva, énekelve a tisztelt nagy érdemű bevonásával. Szóval a zenekar egyébként többször turnézott külföldön is, felléptek Svájcban, Svédországban, Szlovákiában is még sorolhatnánk. Egy 5 hetes tengeren túli koncertturnén vettek részt Kanadában és az USA-t is érintve, tavasszal, hogyha jól tudom, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes őket meghallgatni, mert tudnak zenélni. Tehát még egyszer, Triász koncert szeptember 19-én a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjában, ez egy szombati nap, 19:30.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ sajtósának. Találkozunk legközelebb a következő hónapban, októberben is.
1: Így van, októberben, ott azért már még több programmal várunk mindenkit, hiszen valószínű hónap elején fogunk találkozni. Én nem kívánok más, csak további jó rádiózás, és azt, hogy minél többen tessenek jönni a programjainkra.

0: Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Véget ért a nyári időszak, elkezdődött az új évad minden kulturális intézményben. Persze a könyvtár munkatársai kicsit pihentek, de azért nyáron sem voltak zárva a könyvtárak. Most azonban már a szeptemberi programok közül szemezgetünk, mert hogy van belőlük jó néhány, ezt kijelenthetjük.
1: Bizony, mert az ismert gyerekvers, hogy is hangzik, vége van a nyárnak, hüvösszelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. No, itt a könyvtárba járóknak nincs nagy bánata, mert olyan programdömping lesz, akár a gyerekkönyvtár, akár itt a központi könyvtárban a felnőtt programok, vagy a fiók könyvtára programjai során, hogy hát szerintem nem győznek választani. Mert hogy író-olvasó találkozók már beindulnak, és a gyermekkönyvtárban megkezdjük akkor velük 29-én, szeptember 29-én 5 órától, tehát a nyitvatartás idő vége felé lesz a kézműves kedd a mesebirodalomban, ilyenkor különböző kis apró tárgyakat készíthetnek el a gyerekek, tehát lehet kreatívkodni. És másnap pedig már a Magyar Népmese napjához kapcsolódunk, ugye az Benedek Elek születésnapja minden évben, és azzal kapcsolatban lesz egy program a mesebirodalomban kisiskolásoknak Benedek Elek életéről, műveiről egy kis előadás, megismerhetik a kiváló szerzőt, hát Benedek Elek apót, akinek a generációk nőtek fel, azt hiszem már mondhatom így a mesén, most egy picit az életébe is bepillantást nyerhetünk. Egyébként ugye az egyik leszármazottja Benedek Eleknek egy ismert személyiség, Lengyel László politológus, lehet, hogy a hallgatók is tudják, ő előszeretettel hivatkozik a rokoni szálaira. És a Magyar Népmese napján kapcsolatos kis programunk 30-án kedden 2 órakor kezdődik majd, tehát nem annyira késő délutáni órákban. No, de nézzük, hogy kik lesznek a felnőtt könyvtárnak a vendégei. Mihály Jánosné Németh Zsuzsa már nem először jár a könyvtárban, mert volt egy Örök visszatérés című könyve, ennek apropóján visszatér, de már az Isten malmai című kötetével. Isten malmai lassan őrölnek. Ez azt hiszem, hogy ismerős mindenki számára az a mondás, de hogy miről szól a könyv, megtudhatják majd, hogyha eljönnek 22-én kedden 5:30-tól. És másnap pedig a Bükki Nemzeti Parkkal és a Madártani Egyesülettel van a könyvtárnak egy együttműködése. És ennek apropóján mögöttünk a Vízözön címmel lesz egy előadás. Ezt Csipkés Roland, a Nemzeti Park hidrobiológiai referense tartja majd. Milyen hatások okozzák éghajlatunk változását? Ez egy aktuális téma, én úgy érzem, ez évek óta aktuális téma. Forró volt a nyár, alig volt eső, most hirtelen beköszöntött az ősz, tehát nagyon gyorsan jött, szinte átmenet nélkül. Biztos, hogy sok ilyen érdekességet el fog mondani majd Csipkés Roland előadásában. Ez 17 órakor kezdődik szeptember 23-án.
0: A folytatásban pedig az intézmény fiók könyvtárainak szeptemberi programjait ismertetjük. Melyek ezek? Hova látogatunk? Melyik könyvtárba először?
1: Menjünk ABC sorrendben, és a József Attila könyvtár van így a lista élén, és ott is sok program lesz, ugye Vackor az óvodában, Mesekockák Diafilmklub, a Diafilm kölcsönzésnek itt nagy reneszánsza van, nagyon sokan viszik, innen is, más könyvtárakban is vannak, és hát ugye Vackor, hát megint eszembe jött, bocsánat, hogy nosztalgiázik az ember ilyenkor, de ugye Márkus Lászlónak a hangján ment ez a bizonyos mese, ő volt a narrátora, és Vackor, iskolás lett Vackor, ugye így konferáltam, de itt most az óvodáról lesz szó. Hiszen elindult a nevelési év, megkezdődött az iskola, óvoda, hát Mackor hogyan ment óvodába ez a kis barna medve. Mellette könyvbemutató is lesz szeptember 18-án 5:30-tól, a Diafilm Klub is 5:30-kor kezdődik 17-én, pénteken pedig Deák László Sándor, a Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagja, az ő könyvbemutatója lesz, Majorvári Szabó Sándor beszélget majd vele, ő a Maitnak, tehát ennek a bizonyos szervezetnek az elnöke. Ez 5:30-tól lesz ez a program, akárcsak ugye a mesekockák. Könyvklub az egy jól bevett program itt a József Attila könyvtárban, aki szeret olvasni, eljöhet 22-én kedden 16 órakor. Ezúttal az aktuális téma Huszti Gergelynek a Villa Abbázia című könyve, és Gulyásné Pap Márta kolléganőm koordinálja ezt a könyvklubot, ő elolvassa, és szokott mindenféle kis apropót kitalálni a könyvvel kapcsolatban, miről szól a könyv, ezt megbeszélik, milyen érdekesség van, úgyhogy érdemes eljönni erre, mint ahogy két nappal később, 24-én csütörtökön, 4:30-kor a Varázsbőrön. Na, ez egy szerepjátékos mesefoglalkozás. Itt már nem a diafilm kockákat nézik, hanem a Mezeinyúl és a Sündisznó mesét fel fogják dolgozni játékos feladatokkal. Azt hiszem érdemes eljönni erre a programra is, 4:30-kor kezdődik szeptember 24-én. ABC sorrendben a Kafka Margit könyvtár következik, itt a hónap végén egy új beszélgető kör indul, jó lét, tehát nem jól lét, mint hogy jól lét, megint eszembe jutott Bodrogi Gyulának a Gyuszi ül a fülben, hogy mondta mindig jól lét, de ez másra vonatkozik, hanem hogy jól vagyunk, és egy mentálhigiénés szakember érkezik, egy családterapeuta, Bozsó Éva, belső egyensúly, újra energiák. Egyébként ez havonta jelentkezik majd ez a beszélgetőkör, és az a célja, hogy gyakorlati útmutatásokkal közelebb kerüljünk önmagunkhoz, megismerjük önmagunkat, tehát ez most ilyen klasszikus téma, és mindenben a hétköznapokba fogódzót találunk. Érdemes eljönni, megnézni, hogy milyen. Picit ugye véget ért a kapcsolat itt a Kafka Margit könyvtárnál, mondanám, Sós Pataki Ferencnek volt a gyógyulat önképzőkör, de már ő a korára hivatkozva is ugye Gárdonyból járt Miskolcra, lemondta ezt a programot, már nem tudta vállalni, de majd Bozsó Éva, hát ha szintén egy hasonló jellegű programmal átveszi a szerepét. A Lévai József Muzeális Könyvtár egy kiállítást kínál egész szeptemberben, Csokor 100, Miskolc irodalmi arckép 1926-ból, képek a 100 évvel ezelőtti Miskolc irodalmi életéből. Ha már kiállítás, azért visszakanyarodok itt a központi könyvtárhoz, mert elfelejtettem mondani, hogy a Nagyságos Fejedelem, tehát II. Rákóczi Ferenchez kapcsolódó képeslap kiállítás Ternyer Józsefné gyűjteményéből látható egész szeptemberben könyvtárunk központi épületének 2. emeletén. Érdemes megnézni, megtekinteni. Petőfi Sándor könyvtárhoz érkeztünk, ahol 25-e és 26-a egy kiemelt nap. A népszerű és sokak által ismert Petőfi vers a szeptember végén miatt került ez erre a szeptember utolsó hétvégére, a Petőfi napok, most lesz a 13. A program az szerintem valami zseniális. Már a pénteki is. Szerintem még neked is böbe érdekes lehet, mert verskávézó. Lesz egy étlap, és lehet kinyomtatják a verseket, lehet választani, és aki oda jön, az lesz az előadó művész, a színművész. Nevezzük, ahogy akarjuk. És Dávidné Szekeres Szilviával, a könyvtár vezetőjével beszéltem éppen ma, és azt mondta, hogy persze lehet, hozhat valaki olyan verset, ami nincs az étlapon, à la carte, otthonról hozta, és elmondja azt a kedvenc verset. Még lehet, hogy én is elmegyek, meglátjuk. Gitáron Havasi László működik majd közre, őt már szerintem ismerik, a Petőfi könyvtárunkban egyébként is gyakori vendég. És másnap megjön a családi délelőtt, ez ugye a 25-e péntek 4:30, amiről beszéltem, a verskávézó. Nagyon hangulatos lesz, és Szilvia elmondta nekem, a könyvtár vezetője, hát ez is egy kis csalogató lesz, hogy a pogácsát azt ő fogja sütni. Úgyhogy én már valamikor kóstoltam ilyen rendezvényen az ő általa sütött, lehet, hogy éppen a pogácsát is, nagyon finom. 26-án lesz ez a családi nap, ami még mindig a Petőfi napok programja. Itt lesz minden. Mesemondás, színezők a gyerekeknek, különböző fejtörők, papírszínházas mesemondás, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, és ezzel várják a könyvtár látogatóit, és Majorvári Szabó Sándorral meg lehet kavicsokat festeni. Biztosan hasznos időtöltés lesz, 9-től 1 óráig tart majd a program, nyitva lesz aznap a könyvtár, egyébként ugye a Petőfi könyvtárunk zárva van. És 25-én délután, kora délután 13:30-kor még van egy rendezvény a Petőfi könyvtárunkban. Játék a földönben, egy ország, egy mese, és Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó fog majd magyar nyelven mesélni az iskolásoknak. És itt kapcsolódunk a Szabó Lőrinc könyvtárunkhoz, mert hogy ott is lesz 25-én Zalka Csenge Virág, 4:30-től, de ott már angolul is és spanyolul is fog mesélni, névén, hogy idegen nyelvi könyvtárról van szó. És ez már kapcsolódik a Nyelvek Európai Napjához, ez a program, és a következő előadás, amely szeptember 28-án hétfőn 17 órától lesz, pedig mindenképp Kis Robert Rihárd Prima Primissima díjas turisztikai szakember érkezik, aki nyelvi finomságokról fog majd mesélni különböző országokban, hogyan vannak, lehet, hogy ebben lesz gasztronómia is, lehet, hogy kimondottan csak a nyelvi finomságokról, köszönésekről, hogy köszönnek a svájciak, hogy köszönnek a németek. És akkor 29-én pedig egy olyan országba látogathatunk el Kuremszky Judit úti beszámolója segítségével, ahova szerintem hétköznapi emberek ritkán vagy egyáltalán nem. Ez Panama. Ugye a panamázás, mint fogalom, a csatorna építése kapcsán mindenki számára ismer, de vajon mennyire ismerjük ezt a közép-amerikai országot? Azon túl, hogy ott van egy csatorna, amelyről át lehet jutni a mexikói öbölből a csendes óceánra, és nem kell megkerülni az amerikai kontinenst. Ez nagy dolog volt annak idején, amikor átadták a csatornát, és Kuremszky Judit Panama meglepetés ország címmel tartja meg ezt az előadását 29-én kedden 16:30-tól. És már csak egy könyvtárunk maradt, amely szintén ünnepli a névadóját, itt nem vershez kötődik, hanem Mihálynak, Osztompa Mihály könyvtárról beszélünk, 29-én kedden pedig Kóczi Rozália, a Magyar Irodalom Történeti Társaság Borsodabó-Zemplén vármegyei tagozatának elnöke, Táj és lélek találkozása Tompa Mihály költészetében címmel tartja meg előadását. Érdemes elmenni. 29-e, kedd 4 óra a kezdés. És még egy program a Tompa könyvtárból, Kreatív Kézműves Klub, ha már a József Attila könyvtárnál, meg itt a gyerekkönyvtárnál is a kézműveskedésről, a kreatívkodásról beszéltünk. Kosárkás őszi díszkészítése lesz 30-án szerdán délután 4 órától. És itt is megelevenedik Tompa Mihály költészete, válogatás a könyvtár állományából, kiteszik a köteteket, lesznek egészen régi kiadásúak is, érdemes ezeket is megszemlélni, megnézni, és várjuk az olvasókat, akik csak kölcsönözni szeretnének, vagy tájékozódni szeretnének itt a központi könyvtárban és a fiók könyvtárainkban.
0: Köszönöm szépen Brézai Zoltánnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársának a programajánló riportot. Találkozunk legközelebb, a következő hónapban is.
1: Így van, mert október az kiemelt hónap lesz, akkor lesznek majd az országos könyvtári napok, de erről majd, ahogy a Nils Holgerssonban, ezt már említettem, a következő részben számolunk be.

0: Hivatalosan is elindult a 2026-27-es évad az Egri Harlekin Bábszínházban, most mi augusztus 25-én beszélgetünk rögtön az évadnyitó társulati ülés után Szűcs Rékával, az intézmény igazgatójával. Ami a legfontosabb, ugye két kérdés ilyenkor mindig, amit felteszek, mik lesznek az új bemutatók, bár ezekről már azért pár mondatot beszéltünk az évadzáró után, illetve hát az, hogy milyen fejlesztéseken vagytok túl, mi az, ami infrastruktúrálisan még esetleg az intézményre vár az évad során.
1: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kezdeném a fejlesztésekkel, mert egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét, de még ez a rész is sikerült, ugyanis 96 főről 100 főre emelkedett a nézőterünk, és két mozgáskorlátozott helyet is sikerült kialakítanunk.
0: A nézőtér, illetve hát a székek megújultak. Tényleg ez nagyon fontos, az ergonomikusság, amit említette, tehát hogy lehet forgatni, illetve hát a vízlepergetés, hiszen azért valljuk be, hogy egy-két kisgyerek azért csak behozza a kis innivalóját, vagy bármit, úgyhogy akkor ezeket még akár tisztítani is könnyebb. Van valami, ami hátra van, mert mondjuk az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon szép, modern épületben vagytok, de azért valljuk be, hogyha 5-6 év után dolgok elhasználódnak, tehát mi az, ami esetleg még hátra van?
1: Igazából folyamatosan történnek a felújítások, olykor olyan, mintha nem is egy színházat, hanem egy építkezést vezetnék. Nagyon sokszor megzavaró, mert folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani, illetve próbálkozunk még pár karbantartási feladattal, ami egy ilyen általános, tehát hogy minden intézménynél azt hiszem ez napi renden van, de folyamatos fejlesztésben vagyunk, igen.
0: Elkezdődött már az érdemi munka, az első olvasópróbák, és hát hogy ebből kifolyólag az első bemutató mikorra várható?
1: Igen, hát nem sokat pihentünk az évadnyitó után, ugyanis egyből meg is kezdtük a próbákat. Padlás átvevő próbákkal kezdjük, ugyanis két új tagunk is csatlakozott a társulathoz, Inoka Péter és Hús Laura, és Inoka Péter a padlásban át fogja venni a szerepet Bankó Bencétől. Pontosabban kettős szereposztásban fogják majd játszani, tehát a padlás rajongóinak tudom mondani, hogy érdemes Bencével is és Péterrel is megnézni majd az előadást, tehát ő már elkezdett próbálni. Első hetekben leginkább a felújító próbákat, tehát a tavalyi átvett előadásokat vesszük ilyenkor elő, de szeptemberben több bemutató előadásnak a próbáját is el fogjuk indítani.
0: Mit lesznek ezek?
1: Tehát az első három bemutatónk, mind a háromnak az a különleges, hogy három különböző korosztályt fogunk velük célozni, és az interakció eléggé központi része ezeknek az előadásoknak. Az első bemutatónk egy TIE-s előadás lesz, ugye a TIE-s előadások nálunk nagyon kiemelt szerepben vannak, így az ifjúság felé ezen előadásokkal szeretünk kommunikálni, és ezek olyan előadások, esetleg a hallgató nem nagyon ismerni. A TIE Citroen Education, ami azt jelenti, hogy egy drámán, egy történeten keresztül beszélgetünk, tehát bizonyos pontokon megállítjuk a történetet, kinyitjuk az ifjúság felé, és ezekről a problémákról beszélgetünk. Általában tantermekben szoktuk játszani, és ezeknek nem az a lényege, hogy átadjuk az ismeretet, hogy például az Antigone történetét, tehát nem ez a közvetlen célja, hanem az, hogy egy bizonyos problémáról tudjunk együtt beszélni, és hogy a fiatalok is ki tudják fejezni így a véleményüket, vagy tudjanak mesélni az ő álláspontjukról. Az ilyen első előadásunk az Odüsszeia lesz, pontosabban egy alcímet is kapott Odysseus Kalipszónál, mert egy különleges átirata az eredeti műnek, meg Madák Zsuzsanna ír és rendez. Szerintem nagyon izgalmas anyag, tényleg, és ő, aki esetleg most látta a Nolan filmet, kérem, az is nézze meg, és ne hagyja ki, mert teljesen új fókuszból közelítjük meg, ugyanis a mi témánk, hogy hogyan segítenek a történetek abban, hogy jobban megismerjük és megértsük önmagunkat. Értjük ez alatt, hogy mit mesélnek rólunk, az mennyiben határoz meg minket, és magunkról hogy beszélünk, vagy mit gondolunk magunkról, és hogy ide tartozik például a pletyka is, vagy az, hogy amin például az online térben ezek a kommentek most nagyon úgy gondolom, hogy elsokasodtak, és nem feltétlenül mindegyiket a jó indulat igézi, így fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal ezekről beszéljünk, hogy milyen hatással van ránk az, amit mások mondanak rólunk, és az mennyiben határoz meg minket. Tehát így az Odüsszeiával a 14 pluszos korosztálynak fogunk kedvezni. Szintén interaktív előadás, ez a kisiskolásokat fogja majd érinteni, nem TIA-s jellegű, hiszen itt az ismeret átadása lesz majd a központban. Ezek rendhagyó történelemórák, pontosabban egy rendhagyó történelemóra sorozatot fogunk indítani, hősképző címmel, minden évben ki fogunk választani, lehet, hogy pedagógusok vagy gyerekek segítségével egy hőst, akit valamiért úgy gondoljuk, hogy számunkra hős, és be fogjuk mutatni játékos és interaktív nyelven a gyerekeknek. Az idei évad főszereplője tekintetben Mátyás király lesz, ugye a legendákból jól ismert Mátyásunk, és Mátyás a hős címmel mutatjuk be ezt az előadást, amit szintén tantermekben és a stúdióban is láthat majd a közönség. És természetesen interaktív részről az óvodásokat sem hagyjuk ki, nekik is kedvezünk egy kis boldogság kereséssel, a boldogság árussal, ugyanis elhozzuk nekik a boldogságárus meséjét, ami a Kecskeméti Ciróka Bábszínházzal volt együttműködés még 2 évvel ezelőtt, és állatmeséket hozunk a gyerekeknek. Inspirációként Samuel Allo munkásságát vettük, aki arról híres, hogy egy nap felhagyta civil munkáját, és útnak indult egy hátisággal így a világban. Nagyon izgalmas karakter, és az volt a célja, hogy megismerjen embereket, és beszélgessen, egy beszélgetés kezdeményezem, bekopogott kapunkba, ajtókon, és aki beinvitálta, annak mesélt egy mesét, és cserébe ő is kért egy történetet. Mi a különlegessége a vándorunknak, hogy nem nagyon zavarta a nyelvi
2: nehézség.
1: Igen, nem nagyon, tehát hogy ő mindenen át akar ívelni, és hát ő inspirálta a mi boldogságárusunkat is. 2 szereposztásban fog majd történni, hogy lesz egy női, Nánási Ágnes Felícia, és egy férfi, Zádori Szilárd személyével, aki Felícián fog alakítani, de amúgy ez egy monojáték. Ezek után pedig a karácsonyi időszakra is fogunk készülni, ott már egy kicsit elcsendesedünk, lélekmelengetőbb irányba vonulunk, és egy nagyon népszerű mesét veszünk elő, ami úgy gondolom, hogy sokak számára ismert és kedvelt, nem más, mint a Holle anyó Varga Péter rendezésében. Hát ez egy örök klasszikus, amiről szerintem mai napig érdemes is beszélnünk, tehát, hogy fontos erkölcsi kérdéseket vet fel, mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség. A jól ismert mese a színház előadásában humorral és zenével lesz majd még dúsítva. Lesz még a csecsemő színházi korosztályt is fogjuk majd még megcélozni, ugyanis nagyon fontos a színházunk részéről, hogy differenciáljunk és minden korosztályt érintsünk, így a Folt hátán folt csecsemő színházi előadás is fog majd debütálni, melyet színházunk színésznője és asszisztense fog rendezni, Só Gyöngyvér, és ő is fog benne játszani, illetve a zeneszerzője Mészáros Pancsa lesz, aki szintén játszik a darabban, tehát ez egy ilyen műhely munka lesz, és hát a gyerekek kedvence egy hatalmas matatókönyv fog majd életre kelni. Szerintem nagyon izgalmas az anyag, már nagyon várjuk. Az évadot pedig egy szintén közönség kedvenc Kis Pipi és Kis Récel kalandjaival fogjuk zárni, Kuti Ágnes rendezésében, melyet Szutyejev meséje alapján írt, És a történetben a híres kispipi kisrészen Nyuszi Brekus, Hangyácska és a többiek mókás kalandokon és félreértéseken egy kisebb-nagyobb vitákon keresztül tanulják meg, hogy milyen fontos a barátság és az odafigyelés. És hát az sem baj, ha különbözünk, sőt így még érdekesebb a világ. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedves, ez egy paravános előadás, tehát hogy klasszikusabb jellegű, kesztyűs és mapett bábok. Már ezt is nagyon várjuk, és nagy szeretetet tudjuk ajánlani, mert csoda jó zenékkel lesz. Ezt az előadást már a Ciroka Bábszínház játsza.
0: Melyek lesznek azok az előadások, amelyeket repertoáron tartotok?
1: 13 előadást fogunk repertoáron tartani, tehát tovább visszük a musicaleinket, a Padlást, Bambit, de újra elő fogjuk venni a Marék Veronika népszerű szuperhősét, a Kockás fülű nyulat, az Ágasbogas családi koncertszínházat, Három fenyőfa adaptációját, a Téli mesét, de természetesen a Best of előadások is jelen lesznek, mint a Mazsola és Tádé, a Boribon.
2: Ezek a Best of előadások?
1: Igen.
2: Való,
1: igen,
2: ezek mindig teltházasak, igen, nagyon-nagyon.
1: És nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan teltházasak lesznek ezek az előadások, hála az égnek, tehát őket, amiket most itt említettem, ezeket le se szoktuk venni, mert ez egyszerűen annyira nagy az érdeklődés. Hát így folyamatosan keresik is ezen előadásokat, de természetesen csecsemőszínházi előadásainkat is meghagyjuk, a Cirókát, a Körös körült, tanterműből az Antigónét visszük tovább, tehát nagyon színes évaddal készülünk idén is, és hát az előadások mellett még programokkal is, ugyanis lesz egy családi évadnyitónk és egy csecsemőszínházi évadnyitónk is, amiről érdemes majd a Facebook oldalunkon és a honlapon is érdeklődni, mert szeptember végétől már várhatóak. És ezek most azért lesznek különlegesek, mert minden évben tartunk ilyen évadnyitókat, de idén először a nagy érdeklődése való tekintettel kétnaposak lesznek, ami azt jelenti, hogy több előadás is fel fog lépni, és lesznek vendégelőadások, sőt még szakmai beszélgetések is. Tehát a Csecsemőszínházról is fogunk beszélgetni, így egy kicsit a nézőkkel, valamint a TIA-s előadásokról is egy picit mélyebben fogunk társalogni.
0: Akkor 13 régi előadás lesz, 6 új bemutatótok. Egy pár éve már kialakítottátok azt, hogy ugye vannak a hétközbeni előadások, és szombatra fókuszáltok napi 2 előadással, a vasárnap megint pihenőnap lesz idén is?
1: Igen, ebben a rendszerben, ami már jól bevált, nem fogunk változtatni. Annó ugye a nézők megszavazták a kérdőíveken keresztül, hogy szombaton jobban örülnének az előadásoknak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg nagyobb érdeklődésnek örvend, így ezen nem is változtatnánk, hétfőtől szombatig vagyunk láthatóak, és a vasárnapok nálunk a pihenő napok, igen.
0: És akkor gyakorlatilag mikor lesz az első előadás, tehát már most akkor a hallgatók, nagymamák, anyukák, pedagógusok mikortól böngészték a Harlekin honlapját, hogy az első előadást beszerezzék a jegyeket?
1: Az első előadás egy zárt körű lesz, mert ugye a tantermi a szeptember 30-án, de a családi nyitónapon, október 3-án az első bemutatónk, amit már a nézőink is láthatnak, az a Mátyás a hős lesz. Október 2-án az Odüsszeiát is meg fogjuk amúgy mutatni itt a stúdión belül, tehát aki esetleg érdeklődik a TIA iránt, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy hiába felnőtt, ettől nem kell visszajogni, hogy akkor nem nézi meg. Nagyon izgalmas forma, szerintem, ha ilyet még valaki nem látott életében, egyszer legalább ki kell próbálnia. Nekünk vannak visszatérő felnőtt nézőink, akik kifejezetten kérik és keresik ezeket a TIA-s előadásokat. Nem attól ifjúsági, mert a témája nem érinteni, hanem a formája véget, de szerintem nagyon izgalmas, tehát akit esetleg ez érdekel, nagy szeretettel várjuk október 2-án az Odüsszeiára, és október 3-án pedig a Mátyás a hősre. A Boldogságáros meséje október 10-én és 17-én lesz majd bemutatva.
0: És utána sorban jönnek az előadások egészen ugye jövő nyári bezárólag.
1: Nyári bezárólag, igen.
0: Kívánok nektek akkor sikeres évadot, sok munkát, meg hát tulajdonképpen most ebben a csodálatos, megújult, új nézőteres színházban nagyon-nagyon sok teltházas előadásokat, úgyhogy szükség, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az egrieseki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az egrieseki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban. Mondta a Magyar Péter kormányfő ma, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta: a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, egy összeomlott költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók, mondta Magyar Péter. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. A gyerekek a legtöbb időt a tanórákon töltik, így úgynevezett befogadó környezet kialakítása esetében nem kell arról gondolkodnunk, hogy egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű és átlagos, vagy tehetséges, sajátos nevelési igényű. Befogadó környezet esetén ezeket a kategóriákat talán elfelejthetjük, és azt mondjuk, hogy legyen olyan a közoktatás, ami valóban gyermekközpontú, fogalmazott. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését Budapesten a Terrorháza Múzeum előtt tartja, közölte a párt. Tiltakozzunk közösen az új kommunista önkény ellen, fogalmazott közleményében az ellenzéki párt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Tar Zoltán másnap közölte, jövő hét kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. Kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Majd hozzátette, a történészek már elkezdték a múzeum átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei Jánosházán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhet,

Van a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió első társult tagjává váljon. Mark Carney az Európai Parlamentben elmondott beszédében ugyanakkor kijelentette, nem célja, hogy egy újabb szövetség másokkal vetélkedjen. Eközben az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót a Kanadával tervezett szorosabb együttműködés miatt. Végül az időjárásról. Nyugatról egy hideg front szakadozott felhőzete érkezik, amely főleg az ország déli felében okoz átmeneti felhőzet növekedést. Zápor, zivatar főképp az ország délnyugati részén fordul elő. A légmozgás mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2026. szeptember 18-án a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma kisgyőri és mezőkövesdi eseményekről számolunk be. Elsőként a kisgyőri Magyar Alkotók internetes társulása egyesület pályázatán nyertes költőnővel beszélgetünk.
2: Bihari Sándor emlékére volt kiírva egy pályázat, Írást szántok az időbe című pályázat, és arra adtam be a pályázatomat, és névó kategóriás lettem. Egyébként életem első pályázata volt, írni már régebben írtam. Nem hoztam nyilvánosságra egyébként eddig nem igazán, és akkor az egyik tankörtársammal tartom egy a kapcsolatot, és ő biztatott, hogy neki annyira tetszenek a verseim, hogy egy pici nyilvánosságot vállaljak, és küldjem el pályázatra, és nagy öröm ért, hogy elnyertem ezt a Nívó díjat ráadásul, és főleg úgy, hogy Borson megyébe visszajöhettem a gyökereimhez.
1: Tehát akkor tudomást úgy szerzett, hogy a barátnőjén keresztül?
2: Interneten láttam a kiírást, értem. így van, és biztattak, hogy adjam be. Egyébként folyamatban van kettő antológia, amiben beválogatták másik két versemet. Október-novemberben fognak megjelenni majd az antológiák, és jelenleg egy karácsonyi antológiára tervezem beadni szintén egy pályázatomat, úgyhogy meglátjuk.
1: De most voltam nem olyan régen a tokai írótáborban, és éppen a pályázatokról volt szó. Én azt hittem, hogy pályázni, hát jó van, annyira nem is lehet nagyot alkotni. De mondták, hogy igen, lehet alkotni szépeket. És amikor megírta, és mielőtt elküldte, és

0: utána nézett, hogy milyen lesz, akkor bízott benne, hogy hát csak hazajöttem ide a gyökerekhez.
1: Megmondom őszintén, hogy mikor megkaptam magát az e-mailt, hogy a díjkiosztóra várnak, és nézegettem a neveket, és én nem reménykedtem, de valami fantasztikus lett volna az is, ha egy dicsérő oklevelet kapok, de így nagyon-nagyon meghatottam. Nagyon meghatottam, és nem, megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy el fogok vinni egy díjat. Tehát felemelő érzés.
0: Nem tudom, hogy ki volt a zsűribe, de biztosan, hogy neves szakemberek lehettek.
1: Lőrincné M. Erzsébet volt, és Szabó Zsolt voltak a bíráló bizottsági tagok.
0: Tehát értenek valamit
1: így
0: hozzá.
1: Van. Igen,
0: akkor.
1: Igen.
0: És akkor most indul egy pálya? Mondhatjuk?
1: Meglátjuk, de biztos, hogy nem fogom abba hagyni az írást. Többen biztatnak, és a visszajelzések alapján júniusban, most 2026 júniusában küldtem el egyébként a verseimet, kulturális magazinban megjelent rögtön, tehát a visszajelzések alapján nagyon biztatóak egyelőre, és ennek nagyon-nagyon örülök.
0: Mondjuk a íróköltők soha nem éltek túlságosan jól, abból, hát más munka kell mellette, de hát azért ez egy önkifejezés és kiteljesülést is okozhat. Hát végül is akkor ez a...
1: Pontosan igaz, én azt vallom, hogyha valaki leül bármit alkotni, legyen az írás, festmény, bármit, önmagából ad egy darabot, úgymond kitárja a szívét a közönség felé, és nyilván próbáljuk a közönséget, legalábbis én személy szerint, hogy ne csak egy érzést váltson ki, hanem egy picit úgy esetleg, hogy magára ismerjen, és akkor már én elértem a célomat azáltal a versem által.
0: Meg kell jelenni, akár nyilván magazinokban, akár napilapban is, hogyha van olyan rovata. Na de hát ki is lehet azt adni a későbbiekben, arra szponzorokat kell keresni.
1: Tervek vannak-e?
0: És akkor egy csomó, tehát lehet mondani azt, hogy azért nem egy olyan nem rögös pálya, mert hogyha komolyan akarja valaki, akkor komolyan is kell időt szánni rá, mert azért van, aki könnyen alkul, kapja magát, már írt is egy verset, van, aki pedig hát szenved rajta. Költőinknek a zöme azért szenvedett egy kicsit. Nem úgy jött, mint Petőfének vagy Adinak. Ön meg milyen típusú alkotó?
1: Ez nagyon-nagyon változó nálam, nem tudom, mitől függ, elmondom őszintén. Van olyan, amikor leülök, és az ihlet jön. Természetesen attól még nem lesz tökéletes, és át kell írnom, át kell dolgozni. Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egy értelmű munka, és család mellett este szoktam. De valamikor, igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
0: Pályázaton nyert a Biharit, tudjuk, de mi volt a címe?
1: Barázda. Címe a versemnek, a Barázda. Igazából, hogy hogyan hagyunk nyomot az alkotásainkkal.
0: Itt úgy, is.
1: Így van.
0: Nem csak a
1: igen.
0: mezőn,
1: igen.
0: hanem a
1: igen.
0: fejben is. És
1: igen.
0: Hát az igen.
1: igen. És volt egy másik versem, a Ködelőt, az is igazából arról szól, hogy nem feltétlenül akkor fogalmazunk ki, egy picit sikert aratni az ember, amikor a magot elülteti a földben, hanem meg kell várni, míg kiteljesedik, úgymond, és nem minden hiányveszteség, amit nem látunk. Tehát ezeket gondozni, ápolni, és mindig tanulni kell belőle.
0: Ha véletlenül internetre felmegyek, megtalálhatom a verseket?
1: Ezzel nagyon-nagyon sokan fordulnak hozzám ezzel a kérdéssel. Folyamatban van egyébként, így van, hogy a versek jobban elérhetőek legyenek. Egyébként meg, csak még jelenleg nyilván saját személyes Facebook oldalamon oda teszem ki a verseimet, de tervben van egy saját olyan oldal is, ahol kimondottan az alkotásaim jelennek meg, igen.
0: Hát köszönöm szépen, örülök, hogy találkoztunk.
1: Én köszönöm.
0: Várajai Ildikót a Barázda című versével Nívó díjat nyert alkotót hallották egy kisgyőri pályázat kapcsán.

0: Mezőkövesden folytatjuk a Pro Urbe díjasokkal. Elsőként a 97. éves Kovács Istvánnal beszélgetünk.
1: Ez engem is meglepett. Noha tudtam róla, hogy már előtte is próbáltak, de tavaly nem adták meg, és most ebben az évben megadták, mert a különböző civil szervezetek meg voltak sértődve, hogy nekem nem adták tavaly, amikor először próbáltak, hogy kapjam valamilyen városi kitüntetést, és most megkaptam. Meg vagyok elégedve, köszönöm szépen, meg is köszöntöm neki.
0: Ja. Mondjuk, mondtad, sokáig kell élni.
1: Ha sokáig él az ember, akkor minden történhet velem. Én se gondoltam soha, hogy Mezőkövesden egy városi kitüntetést fogok kapni, és lám, ez is megtörtént. Azon kívül sok minden történt, a 97 éves, mert már majdnem annyi vagyok az életemben. Többször újra kezdtem az életemet, Péter, és ezt elmondtam ott mindenki előtt, hogy érdekes módon ez a többszöri újrakezdés minden esetben jobb lett az életem minden egyes után. Úgyhogy nem panaszkodhatok, mert az élet én hozzám azért elég, hogy mondjam, szerencsésen alakult és kedvező volt.
0: Kegyes volt, de azért... Ha visszagondolsz, ha itt maradsz még Magyarországon, biztosan sokra vitted volna, ott is vitted.
1: Tudod, hányszor jutott ez nekem eszembe, hogy mi lett volna? Ha én itt maradok a forradalom után, én bajba lettem volna. Az engem elsakítottam.
0: Ezt tudom.
1: Ha nem lett volna forradalom, inkább én úgy gondolom mindig, hogy ha nem lett volna forradalom, és itt hol maradok, mi lett volna belőlem? Biztos, hogy itt is mentem volna fölfelé, mert az én képességem megvolt. És én a vezető típus vagyok különben is, de hogy én hogy értékelem ezt, és megmondom neked őszintén, mint ahogy ott, sokkal többre értékelem azt, amit odakint értem el, mint hogyha ezt, ugyanezt idehaza értékeltem volna. Már oda meg kellett tanulni egy új nyelvet, alkalmazkodni kellett, kérlek szépen, és én mind a kettőt elértem probléma nélkül.
0: Volna-volna, ez teljesen fölöslegesen gondolkodunk.
1: Ez így történt.
0: De hogyha valaki ott is képes elérni azt, amit hát nem tudom, vágytál volna többre? Ott?
1: Nem. Sőt, én soha nem gondoltam, hogy én annyira viszem ott. Abba bíztam, hogy talán a szakmámba tudok dolgozni, de hogy ennyire tudok boldogulni, és főleg egy olyan iparban, az autóiparban, Péter, ami nekem nem is volt. Én a Miskolci Egyetemen, kérlek szépen, gyártás technológiát tanultam. A motorokról jóformán az életemben semmit nem tudtam. Ott tanultam meg. És ebben volt szerencsém, én ugye elmentem egy magán, hogy hívják oda, aki az embereknek a munkába állításával foglalkozott, ő fölhívta, hogy én azt mondtam neki, hogy a legnagyobb gyárat, egy General Motors, mert az volt a legnagyobb autógyár, azt hívja föl, és próbáljuk meg, hogy hát, ha fölvesznek. És szerencsém volt, mert fölvettek. És méghozzá egy-két héten belül, és én mondtam nekik, hogy én mérnök vagyok, de vagongyárban dolgoztam már, mint mérnök 2 évig, a motorokhoz nem értek, de szeretném megtanulni, és motortervező szeretnék lenni. És ők ezt elfogadták. Azt mondták, oké, fölveszünk műszaki rajzolónak. Fölvettek, és ott, ha bebizonyítod, hogy te ki vagy, akkor az csak rajtad búlik, hogy meddig mész. És pont ez történt.
0: Ugye ez azért az 50-es évek és 60-as évek kezdete, az azt jelenti azért, akkor kevés olyan típusú értelmes, kiképzett ember volt, mint most az Afrikából jövő nagyon-nagyon értelmes doktorok. Látszott rajtad,
1: Igen, azt mondták, hogy elhisszük minden további.
0: Igen, négy, csak be kell bizonyítani.
1: Mi adunk neked egy alkalmat, bizonyíts be. 8 hónapig dolgoztam műszaki rajzolóként, és mondok neked valamit. Soha nem tanultam meg annyit rajzol kapcsolatban, mint az alatt a 8 hónap alatt. Olyan emberek voltak, gyönyörű rajzokat csináltak, és amikor én megláttam azokat a rajzokat, Jézus Mária, mondom, én ezt soha nem fogom. Két hónapon belül legalább olyan rajzokat csináltam én is, mint ők. De ahhoz voltak, meg kellett tanulnom bizonyos dolgokat, amit tőlük tanultam meg.
0: Matyó képességed óriási volt akkor is. Mondtad, mindent ismerek már, nem biztos, hogy mik voltak, de azt, hogy akartad,
1: az biztos.
0: Az tehetséged az biztos. Is volt igen. hozzá. Úgy nem lehet az embernek neki menni a világnak, hogy tehetségtelen vagyok. És te tudtad, hogy van tehetséged.
1: Kint tovább fejlődtem, jelentkeztem a Dinamotosnál, fölvettek, bebizonyítottam, hogy mérnök vagyok, és utána mérnöki munkát is adtak, továbbra is tervező lőttem, méghozzá autótervező ezzel egy időben, és megtanultam autót tervezni, és olyan szerencsém volt, és ez most már folytatás tényleg, hogy képzeld el, hogy ez 1961-ben mentem én, igen, 57-ben mentem ki Ausztráliába, és 61-ben mentem a General Motors, akkor kezdtem. És rá 2 évre, hogy én kezdtem, addig nem egészen egy évig dolgoztam, mint műszaki rajzoló, utána már, mint tervező, és a General Motors elhatározta Ausztráliába, hogy egy teljesen új V8-as motort fognak tervezni, amiből az ottani autók már saját autói voltak Ausztráliának, érdek szépen abba építünk. 2 méretbe csináltuk, 4,2 literesnek és 5 literesnek. És olyan jó sikerült az a V8-as motor, mert volt már V8-as motor ott Ausztráliában, de az amerikai volt, Amerikából hozták. És a Fordnak is volt, az is amerikai motor volt. És a mi motorunk, amit mi terveztünk, az jobb volt, mint akármelyik. Az a motor olyan jó lett, akkor még olyan 150 kilowatt teljesítményű motor volt, amikor elindultunk vele. A végén kérlek szépen 250-300-as kilowatt teljesítményű motor lett ugye a különböző kísérletek és változások után. Úgyhogy nagyon jó motor volt. Minden versenyt, mert Ausztráliában is nagyon szereznek versenyezni, ez a V8-as motor kérlek szépen megnyert Ausztráliában azután, és 50 évig gyártották ezt. A 2010-es évén szűnt meg a gyártása, akkor átértek egy V6-os motorra, akkor már én nem dolgoztam persze Ausztráliában, meg nem is voltam ott laktam még, és Amerikában terveztek egy V6-os motort, ami 3,6 literes volt, kérlek szépen, és az már megfelelt az új törvényeknek a szennyezéssel kapcsolatos. És azért befejezték a 5 literes, meg a 4,2 literes.
0: Ez mondjuk csúcs technológia volt.
1: Az biztos, és én azért akartam oda menni, Péter, mert én rájöttem, hogy akkor volt az 50-es években, meg a 60-as, mikor mi kezdtünk ottan, kérlek szépen, a legnagyobb versengés volt a világban a különböző autóvállalatok között. Ausztráliában 7 autógyár volt akkor. A Ford, meg a, hogy hívják, a General Motors, az a legnagyobb volt, akkor voltak japánok, kérlek szépen, volt Volkswagen is volt, kérlek, és én úgy jöttem rá, hogy illetve úgy gondoltam, hogy a General Motors az a világ legnagyobb autógyára volt már akkor is, hogy oda akartam menni attól a pillanattól kezdve, kérlek szépen, és jó választottam, és úgy látszik, hogy ők is jó választottak, mert jó jártak velem.

0: Hogyha valaki Ausztráliáról hall valamit, hát mit van a Sydney, Melbourne, a többi az nem létező, hát azt se tudja, hogy Adelaide-től kezdve azért Brisbane, meg igen, Perth, most már a csúcs.
1: Az igen, mert a legnagyobb bányák vannak ott, azért a nyersanyag, a Western Ausztráliának a legnagyobb, talán a világon is. Olyan hegyek vannak, kérlek szépen, ahol sehol máshol nincs. Mi látjuk el Japánt, illetve én úgy mondom, hogy mi, mert én ausztrál is vagyok, persze, és kérlek szépen meg Kínát nem fogod elinni.
0: Azért óriási, egy kontinensnyi ország.
1: Így van.
0: Az 7,7 millió négyzetkilométer világ keveredik. Ausztráliában.
1: Hát nézd, bevándorló ország volt mindig, és hogy példát hozzak föl, a General Motors tervező irodájában mindenféle nemzetiségű volt akkor a háború után. Németek, svájciak, jugoszlávok, abból a szerbek, meg a horvátok, akik nem nagyon szerették egymást természetesen. Én voltam az első magyar, az való igaz, aki ott a tervező irodába kezdett, de már volt két műszaki rajzoló, de azoknak technikai képességük is se volt, hanem rajzot tanultak már ott kint Ausztráliában, és így fölvették őket műszaki rajzolón. Én voltam az egyetlen, aki képzettségem volt.
0: Egyetemi végzettségem.
1: Egyetemi végzettségem, így van.
0: Ja. És ez a végzettség végül is azért csak meghozta azt a fajta magyar mentalitást, tudást, hogy nem ott végeztél.
1: Mentalitás számít, mert én, nekem ambícióim voltak, és én gondoltam, hogy meg tudom csinálni, és ezt bebizonyítottam. Hát végül senki olyan ember nem volt, akit mikor az 1980-as években már a olajválság miatt kérlek leépítések voltak minden autógyárba, és elengedtünk mindenkit, aki el akart menni a hogy hívjákból, engem soha nem engedtek el. A végén engem csak úgy engedtek el a General Motorstól, hogy a detroiti egy chairmannek, aki a vezérigazgatója az egész vállalatnak, írtam egy levelet, hogy én miután én mindig jó tervező voltam, meg szorgalmas ember voltam, engem megbüntetnek azzal, hogy nem akarnak elengedni, mert én már 55 éves koromban el akartam menni. 55 év előtt nem lehetett, mert nem tudtuk volna megkapni azt a pénzt, amit én a fizetésemből 5%-át levontak ilyen nyugdíj, hogy egy alapra. Ugyanannyit adott a vállalat is hozzá, és én tudtam, hogy 55 éves koromban én már kapnák annyi pénzt, amiből én mindig egy nagyobb farmot akartam csinálni, ahol a saját házamot fölépíteni, halastavakat csinálni, és én nekem elég pénzem volt ahhoz, tudtam, hogy nem kapok nyugdíjat se azután már, mert nem kaptam nyugdíjat. De az engem nem érdekelt, mert hogyha elköltöm a pénzed, akkor meg úgyis megkaptam volna a nyugdíjat.
0: Hát úgy gondoltad, hogy megújulni már nem tudsz,
1: Nem is akartam.
0: Ja,
1: nem akartam.
0: Jó, értem.
1: Nem akkor, akartam.
0: Mert tanulni kellett volna még.
1: Én annyira fölmentem már, főtervező helyettes voltam. 26 évet dolgoztam Ausztráliában a General Motorsnál összesen, és abból 10 évet, mint tervező dolgoztam, kivéve az első nem egész egy évet.
0: Rajzolósak.
1: 10 évig a motortervezők vezetője voltam, és az utolsó 6 év, akkor pedig főtervező helyettes volt. És én, mint ahogy a mai mondtam, akkor már elmúltam 55 éves, és akkor szerettem volna elmenni, de hallani se akart. Megmondták őszintén, hogy Steve, te nagyon jó ember vagy, és nyilvánvaló én is főnök voltam, én se azokat az embereket engedtem el, akik jók voltak, hanem csak azokat, akik nem voltak olyan nagyon jó. De végén, miután írtam ennek a hogy hívjáknak, ő írt a melbourne-i vezetőségnek is azt mondta, hogy a General Motorsnak a politikája az, hogy akik jó emberek voltak, és mindig a kompaninak az érdekeit tették a szemük, vagy nézték a szemük előtt, tartották a szemük előtt, és csinálták a legjobbat, azoknak mi is teljes értékben segíteni akarunk. És te kiérdemelted, köszönjék meg a munkádat, azt mondta nekik, és engedjenek el békébe. És így is történt.
0: Békében azért 96 éves korodra megkaptad azt az elismerést, amit lehet, hogy akár 60 éves korodban is megkaphattad volna. Nem tudom, ugye te sose vágytál semmilyen elismerésre, jól esett akkor?
1: Figyelj, ez nem egészen így van. Na. Én mikor ott dolgoztam, én sokszor gondoltam arra, ha Magyarországon ilyen vezető beosztásban lettem volna méghozzá, mint autótervező, ez a két könyv, amiről beszélek neked.
0: Igen, tehát ismerem.
1: Ebben le van írva pontosan. Én voltam az egyetlen mérnök, aki autótervezéssel foglalkoztam, és úgy is hívtak érdekes módon, pedig csak motortervező vagyok, de az autónak egy része, hát és nyilván autótervező.
0: Nem karosszéria, hanem motor.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, tényleg olyan eredményt értem el, én magam nem gondoltam soha, hogy én valamikor ilyen eredményt érek el az iparba.
0: Hát azért jöjjünk már vissza, Mezőkövesden kaptad meg azért ezt az elismerést, amit lehet, azt kezdtem el, hogy lehet, hogy hamarabb is megkaphattad volna.
1: Ezt akarom folytatni tulajdonképpen, hogy nekem akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én olyan dolgot csináltam, ami Magyarországnak ugyanolyan büszkesége, és a másik, ne felejtsd el, Péter, hogy én mikor dolgoztam, az egyetlen dolog, amitől féltem, nehogy szégyent hozzak a hazámra. Erre mindig nagyon büszke voltam, és ezt őszintén megmondom neked, soha nem szégyent, hanem büszkeség hoztam csak az országra, mert én egy különleges ember voltam a General Motorsnál, ezt dicsekvésnek hangzik, azt én tudom, de senki olyan jó, mint én a szakmámban nem volt, és ezt elismerték. Méghozzá ezt nem mondtam még el soha, a könyvemben azt hiszem, leírtam az életem történetébe. Minden évben minket a General Motorsnál értékeltek. És ez az értékelés négy szem közt a főnököd és te közötted írásba volt. És én voltam az egyetlen, amíg én a General Motorsnál voltam, többféle ide volt. Először is eléred a standardet. Fölötte vagy egyel, a standard fölött vagy, vagy kitűnő vagy. És alatta pedig volt, aki nem érje el a standardet. No, én soha nem kaptam más, mint kitűnőt évekig a General Motorsnál, de amikor a tervezők főnöke lettem a második évben, kérlek szépen, én magam a legnagyobb meglepetésémet örömmé volt, outstanding értékelést kaptam. Senki ilyet nem kapott addig, amíg én ott voltam. Ez azt jelenti, hogy én olyan jó voltam a munkámban, kérlek szépen, hogy nálamnál ebben a kategóriában nem volt jobb.
0: Ugye ehhez kellett egy bizonyos szerénység, mert aki nem szerény, az már nem igazából lehet becsülni. Egy szaktudás, és mellette pedig elismerés.
1: Elismerik azok, akik nekem dolgoznak. Ez a legnagyobb elismerés. Ez minden tovább mindenki. Olyan tekintélyen volt, soha senki nem vitatta, hogyha én valamit elhatároztam, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk. Úgy elfogadták az én álláspontomat. Tehát a főnökeim nagyon szerettek. Az emberek, akik nekem dolgoztak, szerettek.
0: Kovács Istvánt, Mezőkövesd városért 2006-os évig egyik kitüntetettjét hallották.

0: Maradunk Mezőkövesden, és maradunk a Pro Urbe díjasoknál. Most Rejk Lászlóné Jutkát kérdezem. Gondolom, hogy nem igazából ez volt az életcélod, de azért már megérdemelted.
1: Tehát én nem azért dolgoztam, hogy na most kitüntessenek. Jól esett, hogy végre, hogy tényleg elismerik a munkámat, de én azért csináltam, meg azért csinálom még mindig, mert szerettem, és tudom, hogy ez a lányoknak ez nagyon jót tesz. Csak jót ad a Mazsoletta kislányoknak, illetve a nagylányoknak.
0: 93-at emlegetsz, a 33 év, 95-től azért az Egyesületet megalapítottátok, vagy 6-tól, azt se tudom. De végül is az volt a lényeg, hogy megmaradjatok.
1: Igen, tehát igazándiból ez úgy indult, hogy 92-ben volt itt az első, most azt nem tudom, hogy nemzetközi, vagy csak fúvózenei fesztivál.
0: Mindig másképp neveztük.
1: Igen, tehát az volt az első, és hívtak egy mazsoret csoportot, az egrieket, tehát a felvonuláshoz. És tulajdonképpen ez úgy nagyon megtetszett a városvezetésnek is, meg akkor Kruzsely Károly volt a közösségi háznak a vezetője, és én már a közösségi házban tanítottam táncot, modern táncot, mindenfélét, tehát én ismertem, és akkor kért fel, hogy hát mi lenne, hogyha itt Kövesden is lenne a zenekar mellett egy mazsoret csoport. Mondtam, hogy jó, rendben, de én azt sem tudom, hogy eszik-e vagy isszák a mazsoretet, mert én előtte ilyet nem láttam, tehát én szertornáztam, tornával foglalkoztam, átmentem Egerbe, megnéztem, hát mondom, jó van, itt ezt meg fogom tudni csinálni, hát tornász múltom van, balett, tehát biztos, és akkor így indult.
0: Panya Zoli is, meg te is, hát a féltetek megmarad, de mondom, a jó, az marad.
1: Ja, én csak dolgoztam, aztán úgy voltam vele, hogy hát ha kell, akkor maradunk, ha nem, akkor nem. De hát végül is, hál' Istennek, lányok is voltak bőven jelentkezők, tehát nagyon tetszett. Aztán sikerült felépítenem, hogy óvodáskortól egészen egyetemista korukig mazsorettezhettek, és azért az 20 év egy gyereknél, hogy 20 évet ugyanott tölt el, azért az nagy dolog.
0: Jó, mondjuk én akkor láttam azt, hogy 96 jött ugye a millenniumi dolgok, hogy ha ezeket megszüntetjük, akkor baj lenne. Ja, mentem is érte Zolival együtt. Igaz, hogy te dolgoztál, szerveztük a dolgokat, de a végül is az lett, hogy mindenkivel jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát olyan nem volt, hogy jaj, ezt utáljuk, amaz nem szeretjük.
1: Ja, nem, tehát teljesen jó volt. Meg ha minden igaz, akkor került be a mazsoret csoport, tehát úgy, hogy a zeneiskolába. Ez egy ilyen...
0: Na, erre meg én nem emlékszem.
1: Ez egy ilyen bújtatott dolog volt, tehát mint modern tánc, mert nekem meg volt a modern tánc oktatóim is, és mint modern tánc úgy került be a zeneiskolába a mazsoret, és ott nagyon sokáig ott így működtünk, aztán pontosan nem is tudom, hogy mikor volt az, hogy nem, tehát ne vállaljuk fel tovább, mert nehogy probléma legyen. Aztán utána az Egyesület, lehet, hogy akkor alakult meg a Fúvos és Mazsoret Együttesért Alapítvány, és akkor már úgy dolgoztunk.
0: Igen, azért kellett, mert sose volt lába annak, akinek nincs 3-4 lehetősége. Igen. Támogatást is könnyebben adtak.
1: Igen, adtak támogatást, úgyhogy működhettünk. Akkor nagyon sok szereplésünk volt, abból is jött bevétel, úgyhogy nem volt.
0: Kifutott az utazási költsége.
1: Igen, meg a ruhákra, meg a pompon, meg bor. Tehát abban az időben a gyerekeknek, akik oda tartoztak, azoknak egy fillérükbe nem került. Maximum az utazásba, hogyha mentünk külföldre, abba kellett valamennyit befizetni. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Most már nem lehet megcsinálni. Most már nincs rá keret.
0: Nem tudom, hogyha végül is megnéznénk, hogy hányan voltak kapcsolatban a mazsorettel, különböző tornával, hát akkor szinte fél város.
1: Hát igen, nagyon sok. Nagyon sok. Igen, tehát fölösleges is számolni, mert tényleg nagyon sok. Az a generáció, aki anno 93-ban elkezdte, azok most már 40-50 évesek. Azoknak a gyerekei, a gyerekeiknek a gyerekei, azok jönnek. Úgyhogy nagyon sok tényleg.
0: Itt vagyunk ebben a kis könyvtárnak a most már tánctermében. Igen. Ez sok mindent megélt már. Igen. 60-as évektől valószínű, hogy a műfázzal együtt építették. De végül is azért azt lehet mondani, hogy csak kell hozzá valamiféle személyes kapcsolat.
1: Másképp nem megy.
0: Mert csak azért marad meg, hogyha valahol máshol jobbat ért el, vagy jobban szerették, igen, vagy jobban szerette azt az oktatót, akkor ott marad.
1: Vagy az is, hogy például milyen csapat jön össze. Mozsolat is csapatsporták, tehát ki lehet állni egyénileg, párosba, de akkor is csapatsporták, és hogyha nem egy olyan csoport, vagy csapat jön össze, akik úgy egymást segítik, támogatják, szeretik, akkor elmegy. Ez logikus. De ez meg évente változik sajnos.

0: Az a csapatsport, amikor együtt mozogni,
1: igen.
0: Az a legnehezebb, nem?
1: És főleg úgy, hogy úgy nézzen ki, hogy jó, hát ez nagyon könnyű.
0: Igen.
1: Mert hogyha úgy jön le, hogy izzadságszaga van, tehát hogy látszik, hogy jaj, ennek olyannak kell lenni, hogy ó, hát ez nagyon könnyű, én ezt meg tudom csinálni, akkor jó. De ahhoz kellenek a lányok, tehát az, hogy együtt dolgozzanak.
0: Amikor elesik a bot, akkor én nem örülök, nem is sajnálom, hanem azt mondom, hogy természetes.
1: Hát ez így van, tehát az nem probléma, tehát ha leesik a bot, az nem probléma, mert hát előfordul, főleg olyankor, hogyha például kint van a fellépés, süt a nap, és pont a szemébe süt a nap.
0: Csak az a pillanat.
1: Így van, de vegye föl, és tudja, tehát tudja azt, hogy hol kell tovább folytatni.
0: Igen, hozzátapcsolódni
1: igen,
0: az egészet.
1: Ennyi, tehát nem probléma. Mondjuk az gáz, ha mondjuk 12 főből 10 elejti egyszer, akkor az azt jelenti, hogy az a dolog még nem érett meg.
0: De... Ilyet még a kezdőknél sem igazából
1: lehet. Van. De az viszont a vezetőnek a hibája, hogyha ha látja próbákon, hogy ez még nem érett be, és ugyanakkor forszírozza, mert az nem megy.
0: 33 év, hát ez már azt jelenti, hogy bizony-bizony voltak nagy sikerek, nagy lebukások, vagy minek nevezzem ezt, nem nagyon hallottam. De végül is a gyerekeknek az a lényeg, még az sem biztos, hogy éppen nyertek, vagy nem nyertek.
1: Nem, tehát nagyon sok országos fesztiválon voltunk, vagy jártunk, nagyon sok kiemelt arany, de volt úgy, hogy csak bronz. Hát jó, az akkor az nagyon keserű szájízzel vettük tudomásul, de hát annyit ért, semmi gond. Az azt jelentett, hogy na, még dolgoznunk kell, mert ez kevés a boldogsághoz.
0: Végignéztem mostani akat, akik ott vannak a vezetésben, nem változtak. Régi, öregek. Öregek? Hát ki tudja, hogy öregek? Mondjam, hogy te fiatalosan öreg vagy? Nem. Tehát régi tapasztalt emberek vannak ott benne, tudják, nagyon jó. Neked is ott lenne a helyet, ha vállalnád, de nincs rá időd, gondolom.
1: Nem. Én is voltam bent a szövetségben, tehát vezetőségi tag voltam nagyon sokáig. Járok zsűrizni, most már egyre kevesebbet vállalok, tehát nem. Tehát az igazság, hogy nekem a három gyerkőcöm felnőtt, az öt unokám szanaszéjjel, egyik Írországban, másik Angliában, harmadik a Dunántúlon, és én nekem folyamatosan menni kell. Tehát így ez nagyon-nagyon nehezen összeegyeztethető. Még a próbákat meg tudom csinálni, de a maximalizmusomból már nagyon sokat leadtam, mert másképp nem megy. Tehát ha egy fenékkel több lovat megölni már.
0: Lényeg, utódodat kinevelted,
1: igen, hát remélem,
0: említetted is, és hát azt lehet mondani, hogy egy teljes olyan szakágot felneveltél a mezőkövesden, aminek lesz folytatása.
1: Én bízom benne, hogy Rékának lesz ereje, kitartása, bár neki sokkal nehezebb dolga lesz, mert ő gyógytornász, és már áprilistól, vagy hogy megy vissza dolgozni, mert most van egy 4 éves, meg egy 2 éves kis gyerkőce, és ő reggel 8:30 délután 3:30-ig fog dolgozni, és elvileg utána még szedje össze a gyerekeket, plusz még tartsa meg a próbát, nem lesz könnyű neki, de én bízom benne, hogy lesz kitartása, meg szereti annyira, hogy nem fogja abba hagyni.
0: Ugye, aki ezt a fajta mozgástípust, szereplést is igen. Szereti, az marad.
1: Igen.
0: Tehát azok maradtak végül is.
1: Igen,
0: itt
1: mindig is azok
0: ezen
1: marad.
0: A szinten. Hát mit mondjak? Hát a legszebbek. Hát nem mozgásra mondom, hanem
1: úgy,
0: mozgásra, illetve
1: tartásra.
0: Hát, aki mozorettezik, meg tanulja, hogy kell tartani
1: igen,
0: magát. Tehát... És a többibe is. Lehet, hogy akár egyetemén is a tartás jó ott.
1: Nekem,
0: nem a mozgás, ja, hanem úgy, a fejbe.
1: Tehát nálam a nagyok közt, tehát azok maradtak, minden egyes nagy csoportban, akik vagy főiskola, vagy egyetem, vagy minden, tehát azok mindegyik tovább tanultak, mindegyik. Aki olyan volt, az végül is az kipergett, de nekem azok mindegyik tovább tanult.
0: Beszéltünk a tartásról, igen. Ami fejben is, hát meg ugye mozgásban is nagyon fontos, De amikor visszagondolsz 33 évre, ugye azért sportban is sok mindent el tudtál érni a kettes iskolában, de végül is azért láttad. Én is tanítottam testnevelést, de amikor ránéztem egy gyerekre, tudtam, hogy mi lesz belőle, ha van szorgalma.
1: Igen, meg lehet állapítani. Tehát egy 3-4 éves gyereknél már, hogy na, merre fele. Jó, ahhoz kell a gyerek, de kell a szülő is. Mert ha nincs meg a háttér, akkor a gyerek megszakadhat.
0: Ugye pedagógusként nem akarok semmit mondani, se erről, se amarról. Mindig fontos volt ez a három. Szülő, pedagógus, gyerek, és akkor így mehetett tovább.
1: Így másképp nem, tehát ez a hármas, ez nagyon fontos.

0: Most a szülő, én most Rékánál látom, mert őnek is vannak kicsinyei, vagy kisebbjei. Egy héten még egyszer elhozzák a gyereket, de például az, hogy péntek délután, vagy szombat délelőtt, az már nekik nem, nekik az. Arra hivatkoznak, hogy az a családnak kell. Hát ez olyan dolog, hogy arra fogom, amire akarom, úgyhogy így nehéz. De jó van, tehát mindenki tudja, hogy ki mit akar, vagy mennyit akar, vagy mit tud, mit bír.
1: Gondolkodom azon, hogy túlterheltek a gyerekek.
0: Nagyon túlterheltek.
1: Hát mi nem voltunk azok?
0: Hát nem tudom. Az én gyerekkoromra visszagondolva én nem. Az iskolában én tudom, hogy a szünetben leírtam gyorsan a házi feladatot, utána mentünk, akkor kis erdő, nagy erdő, kész, tehát semmi ezért nem volt. Sőt, annak idején emlékszem, mi úgy jártunk iskolába, hogy pedig egy 32 tantermes iskolába, Dunaújvárosba, de annyi gyerek volt, hogy a alsó tagozat mondjuk délelőtt, a felső délután, a következő héten fordítva, és minden második szombaton szintén tanítás délelőtt. Plusz jött az edzések, minden délután.
1: Hasonlok magamban, mert nem tudom, én a Konopliföldről mentem, hát retkes volt a lábam, nem volt volna termünk, olajos padlón, aztán ott dörzsölzette velem valaki a lábamat, hogy koszos, hát mondom, koszos volt az előtt is, ez legalább tisztított, de más körülmények voltak, de azért... Nem azt mondom, hogy szerettem járni, mert...
0: Én szeretem.
1: Mindegy volt, mert mindent megtanultam ott az órán.
0: Igen, azért mondom, hogyha figyelsz, pedig 30, nem tudom hányan, 35-en, 36-an voltunk egy osztályban, tehát sokan.
1: Némiben 42-en voltunk, most már a 20-as létszám is sok volt nekem is, de hát ezek a gyerekek nem hallgattak rám, meg rád sem, meg senkinek.
0: Nem, nagyon nehéz, tehát én nem tudom, hogy sokan azt mondják, mert ez olyan generáció, hogy így születtek. Nem.
1: Mi neveltük őket?
0: Pontosan. Úgyhogy én is azt mondom, hogy nem. Nincs most már korlát, nincs az, hogy most felkérdezem, meg megkövetelem, és így nem megy. Tehát ha nem állítok korlátot, meg nem vagyok következetes, tehát a legnagyobb problémának a következetlenséget tartom.
1: De hát itt, amikor elkezd mozogni a gyerek, ott nem lehet az, hogy...
0: Hát nem, persze. Tehát tudom, még most is... Réka mindig velem ezért, hogy mennyivel szigorú. Persze, nagyon sokat kiabáltam, meg üvöltöztem velük, de másképp nem ment. Tehát, hogyha hagyom, akkor a fejem tetejére nőnek. Mert hát persze mindegyik megpróbálja. De viszont következetes voltam, tehát nem volt mese. Mondtam is egy üzet, lányok, követelek, mert szeretlek benneteket. Ha nem szeretnélek, hoznám a társasjátékot, a kártyát, a babát, eljátszanánk mi itt azt akkor, de akkor...
1: Minek?
0: Akkor nem megyünk fellépni, mert én azt nem vállalom fel, hogy nem tudod, és úgy viszlek fellépni. Hát az nem, az neked se lenne jó, meg nekem se. Megértik, ha sokszor hallják, megértik. De most viszont vannak olyan, hú, szegnyirékának olyan lágyai, pedig felsősök, hogy egyszerűen be nem áll a szájuk próbán. Hát úgy meg nem lehet, hogy... Ő beszél, a lány megbeszél a társához, meg röhögnek, meg vihognak meg. Úgyhogy nem, nincs.
1: Meg kell oldania neki is, nehéz.
0: Persze, nehéz lesz, muszáj lesz, ez az ő feladata.
1: Vannak azért még olyan emberek?
0: Vannak, persze, meg gyerekek is.
1: Én nagyon büszke voltam, az unokám ott állt mellettetek, az évdiákja.
0: Na.
1: Akkor Pista bátyám, igen. Kovács Pista bátyám, akivel régóta kapcsolatban vagyok. És akkor látom, hát Jutka is.
0: Hát én is oda kerültem.
1: Oda kerültem. A végére azért ez azt jelenti, hogy valamit azért úgy sikerült megvalósítani a fejedbe, abból, igen. Amit akartál.
0: Persze, tehát én úgy vagyok vele, hogy mindig gondolkodtam, mert én durántúli vagyok. Én nagyon szerettem volna az észre menni. De mindegy, így alakult. Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ugyan vajon miért. És hát tudom, ezért. Hogy akkor itt most valami, tehát biztos vagyok benne, hogy ezért kellett ide jönnöm, hogy valamit csináljak, valamit létrehozzak, és hát ha tovább tudják vinni.
1: Hát akkor már mondhatod, hogy nem bántad meg.
0: Ja nem, így nem, persze, nem, tehát nem? De mondjuk nagyon sokáig van, hogy ugyan miért, mi. De mindennek megvan az oka, én ezt elhiszem.
1: De én még először találkoztunk, hát nem voltunk ellenfelek, mert ja, nem. Azért a sportiskolás
0: ja, nem, erős, én nem.
1: Erősebb persze. Volt, mint még keresztesen tanítottam akkor éppen, de jók voltunk is azon a szinten, mert akkor még 700 gyerek volt.
0: Meg hát a merítés is, tehát.
1: Hát nem. Arról mondok.
0: Nem, tehát az arány is sokkal rosszabb szerintem.
1: Van dolgod?
0: Ja, unikál. Van, persze. Van, úgyhogy nincs. Tehát nem unatkozom. Nem unatkozom.
1: Fiatalos vagy, hogy?
0: De ez szerintem, ez a sportnak, tehát én gyerekkoromtól kezdve most is sport, tehát megcsinálom a felnőtteknek a tornát, tehát én egy héten 4-5-ször tornázom. Nem könnyű, én aláírom. Ja. De én úgy vagyok vele, hogy most miért tartsak könnyűt, azt otthon is meg tudja csinálni. Azért ne jöjjön ide hozzám. Tehát nem, de nagyon soknál a család tehát elviszi. A gyerek, most nem érek rá, most ezért nem, és akkor ha kimarad egy hét, két hét, akkor már utána nagyon nehéz vissza. Úgyhogy előfordul, hogy ez.
1: Hát nem fogok az izomrendszernek a terhelési dolgairól beszélni, tényleg úgy van, hogy muszáj. Folyamatosan kell terhelni.
0: Van, mert különben nem, tehát meg egy bizonyos kor fölött, mindenkinek megvan az a biológiai kora, amikor ha nem csinál semmit, akkor így zuhan le, és akkor utána nem tudja, hogy mi van. Hát az van, hogy most jött el az az idő, hogy eddig nem csináltál semmit, most meg már majd ágyba fekszel.
1: Kovács Pista bátyámmal beszélgettem. Mind a ketten fiatalosak vagytok. Ő 97 igen. Éves lesz, te pedig hát nem kell elárulni, tudom. Azért ez egy életmód.
0: Igen, tehát ez biztos. Tehát én azt nem tudnám megcsinálni. Tehát nem sport. Tehát nekem ez belém ívódott. Hál' Istennek ez megmaradt, úgyhogy. Mert nagyon sok testnevelő egyébként elkezd tanítani, és utána szépen abba hagyja valami. Igen.
1: Süllyedés.
0: Igen, abba hagyja. Azt nem tudom, hogy miért, ezt ők tudják.
1: Elhangzott riportunkban Rejk Lászlóné mazsorett oktatót hallották, aki a Pro Urbe díjasok egyike 2026-ban Mezőkövesden. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban. Mondta a Magyar Péter kormányfő ma, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva azt mondta: a kormány felelőssége sokrétű. Közölte, egy összeomlott költségvetést vettek át, amelynek átalakításánál kell dönteni arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók, mondta Magyar Péter. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára Győrben a Magyar Tehetséggondozó Társaság 36. országos szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta a Győri Széchenyi István Egyetemen kiemelte, hogy a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. A gyerekek a legtöbb időt a tanórákon töltik, így úgynevezett befogadó környezet kialakítása esetében nem kell arról gondolkodnunk, hogy egy gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, tehetséges, sajátos nevelési igényű és átlagos, vagy tehetséges, sajátos nevelési igényű. Befogadó környezet esetén ezeket a kategóriákat talán elfelejthetjük, és azt mondjuk, hogy legyen olyan a közoktatás, ami valóban gyermekközpontú, fogalmazott. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését Budapesten a Terrorháza Múzeum előtt tartja, közölte a párt. Tiltakozzunk közösen az új kommunista önkény ellen, fogalmazott közleményében az ellenzéki párt. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Tarr Zoltán másnap közölte, jövő hét kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, kiemelte: az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Majd hozzátette, a történészek már elkezdték a múzeum átvilágítását. Történelmi felelősségnek nevezte a holokauszt emlékének megőrzését a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A Vas megyei János házán, ahol Szennes Hanna és a holokauszt többi áldozata tiszteletére emléktáblát avatott az egykori zsinagóga helyén. Grósz Andor kiemelte, ahhoz, hogy a gyűlölet hangjai soha többé ne erősödhessenek fel, meg kell őrizni a holokauszt emlékét. Történelmi felelősségünk, hogy a holokauszt áldozatainak neve soha ne váljon puszta adattá, hogy tovább vigyük a hitet, a hagyományt, az emberi méltóság tiszteletét. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette: az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Üdvözölte Strasbourgban a kanadai kormányfő azt a javaslatot, hogy országa az Európai Unió

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái... Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Széjénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa, a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül a világi keresztények nélkül, akik saját

0: koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leo a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
1: una formazione alla vita pubblica e politica.
0: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szentatya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leo szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leo pápa. Beszéde végén 14. Leo arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
1: Siate esperti delle novità di Dio.
0: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leo pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szentatya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátásra bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. nem csak levelekben fordult a Szentatyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széles körű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
3: A vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozás is szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù Kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cél küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai Vatikáni Kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepé látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2003-ban elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Karuckai Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival a keresztény vallásosságról beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Mai hittanóránkon a keresztény vallásosságról fogunk beszélgetni. Először is határozzuk meg, hogy mi is a vallásosság.
4: Istennek járó tisztelet megadása.
2: Tehát tágabb értelemben, ugye bármit is teszünk, valamilyen módon a cselekedetünket ugye Isten dicsőségére kell tenni, tehát Istennek kell fölajánlani. Szűkebb értelemben pedig ugye nem más a vallásosság, keresztény értelemben, mert vallásosság, mint a hit, a remény és a szeretet kifejezése, azaz a kultusz. A vallásossághoz szorosan hozzátartozik az imádás, Istennek az imádása. Ugye gyakran használjuk ezt a kifejezést, de mit is jelent az, hogy imádni Istent?
5: Feltétel nélkül elfogadni az ő parancsait és meghajolni az akarat előtt.
2: És ugye azt szoktuk mondani, hogy egyedül Istent lehet imádni, igaz? A szenteket csak tiszteljük, legfőképpen a szűzanyát. Akkor hogyan tudnánk körülírni ezt a fogalmat, hogy imádás? Minek a fokozása ez?
6: A szeretetnek a kinyilvánítása a legfelsőbb fokon, amit csak Isten illet meg.
2: Úgy van, tehát ugye a szeretetnek, a tiszteletnek a legfelső foka, ugye, amikor azt mondom, hogy imádok valakit, de egyedül csak az Istenre mondhatom, igaz? Jó, nézzük akkor az imádságot, hiszen az imádás és az imádság kifejezés vagy fogalmak szorosan összetartoznak. Mi az imádság vagy ima?
7: Istennel beszélgetünk.
2: Úgy van, tehát valamilyen módon kapcsolatot teremtek az Istennel, igaz?
5: Igen, és ezek az imák lehetnek kérő, engesztelő, vagy magasztaló imák, dicsőítő imák.
2: Hát ha már ezt említetted, akkor jó lenne egy-egy példát is hozni. Például kérő ima. Mit kérünk az Istentől? Hát gondoljatok a mi atyánk szövegére. Miért imádkozunk? Mindennapi?
4: Kenyerünkért.
2: Úgy van például, tehát a mindennapi kenyerünket, igaz? Aztán mit kérünk még?
4: Hát mint diákok lévén egy gyakorlati példán keresztül, mondjuk ha egy dolgozat írás előtt állunk, akkor hogy minél jobban sikerüljön, ezt is kérhetjük.
2: Úgy van. Egyébként érdekes, hogy leggyakrabban ugye kérünk a jó Istentől, ugye mert valamire szükségünk van. Hálaadás. Milyen a hálaadó ima?
7: Hálát adunk a sikerekért vagy a kudarcokért Istennek.
2: Azaz, mindent meg kell köszönni a jó Istennek, igaz? Engesztelő ima. Mit jelent az, hogy engesztelni?
5: Valami rosszat teszünk, és Isten bocsánatát kérjük a cselekedetünkért.
2: Tehát egyrészt ugye a mi bűneinkért engesztelünk, ugye kérjük az Isten bocsánatát, irgalmát, de nem csak a mi bűneinkért, gondoljatok az imacsoportokra is, ugye vannak engesztelő imacsoportok. Nem csak a saját bűneik megbocsátásáért engesztelnek ezek az emberek, hanem...
4: Például a világ bűneiért is mondhatnak engesztelő imát.
2: Úgy van, ugye például Fatimában pont erre hívta fel a szűzanya a figyelmet. Jó, és akkor milyen a dicsőítő ima? Gondoljatok arra nagyon rövid, egyszerű imára, amit ugye doxológiának is hívunk. Szoktuk imádkozni.
4: A dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Úgy van, mit jelent az? Gyakorlatilag ugye, vagy amit kimondunk, a Szent Háromságos Egyistent dicsőítjük, igaz? Tehát megvalljuk legfőbb Urunknak. Az imára visszatérve még egy kicsit, hogy amikor imádkozunk, akkor mi játszódik le bennünk? Azért ennek van egy külső és egy belső ráhangolódása is, igaz? Tehát ugye azt mondtátok, hogy amikor imádkozunk, Istennel beszélgetünk, akkor ez igaz?
5: Szerintem ilyenkor nyugalomba vonul az ember imádkozás előtt, értékelést tart, önértékelést, átgondolja, hogy mit tett jól, vagy mit tett rosszul, és ezek alapján imádkozik az Istenhez.
2: Úgy van, amiket most elmondtál, gyakorlatilag ugye ez egy belső összeszedettség, a léleknek a belső fegyelme, vagy figyelme, igaz? És valóban ez ugye megmutatkozik, vagy megnyilatkozik ez az ima. Tehát a lélek belső ráhangolódása megmutatkozik szavakban, vagy tettekben. Tehát ugye ez már mutatja az ima kétféle módját, hogy szavakba öntjük az imát, vagy ugye tetteinkkel is imádkozhatunk. Hát hogyan imádkozhatunk tettekkel? Mit gondoltok?
5: Tettekben akkor imádkozunk, amikor nem csak kimondjuk azokat, amit Isten elvár tőlünk, hanem a magatartásunkban is az tükröződik, hogy eleget teszünk Isten parancsainak és kérésének.
2: Úgy van, ez is egyfajta ima, tehát gyakorlatilag a te tanulásod is válhat imává, igaz? Amikor készülsz az órára, vagy amikor felelsz, tehát a kötelesség teljesítésed. Nézzük, hogy forma szerint milyen imákat ismerünk.
8: Lehet kötött szövegű, vagy szabadon választott szöveggel is lehet imádkozni.
2: Úgy van, illetve van még az elmélkedő ima is. Hát mit gondoltok, hogy melyiket imádkozzuk leggyakrabban?
5: Melyik a szükség? Kötött szövegű imákat.
2: Kötött szövegűt mikor? Egyformán szükséges mindegyik, igaz? Kötött
5: hát például szövegű... a templomban.
2: Úgy van, gondoljatok a Szent Misére, igaz? Mi atyánk, hitvallás, stb. Aztán a saját szavainkkal elmondott ima.
4: Ez a szabadon megfogalmazott ima.
2: Úgy van. Ugye gondoljatok a esti lelkiismeretvizsgálatra, vagy amikor kértek valamit, ugye, vagy az Isten segítségét kéritek, ez mind? Ugye saját szavaitokat mondjátok el, vagy saját szavaitokkal fogalmazzátok meg a kéréseteket. És akkor mi lehet még az elmélkedés?
7: Isten igazságain gondolkodunk.
2: Isten értünk emberré lett, ugye Isten fia értünk emberré lett, Jézus Krisztus. Ez egy hittétel, igaz? Tehát valóban általában ugye lelki gyakorlatokon szoktunk elmélkedni, vagy akkor szükségszerű ez. De általában ugyebár a kötött szöveg, illetve szabadon megfogalmazott imát mondjuk. Jó, milyen módja van az imádságnak? Tehát mikor imádkozunk, vagy hogyan imádkozunk?
4: A mód szerint lehet egyéni, vagy közösségi ima.
2: Az imán kívül még a vallásosság megnyilvánulása, ugye maga a Szent Mise áldozat. Hogyan tudnánk röviden megfogalmazni, hogy mi is a Szent Mise? Miért fontos a keresztény hívő életében?
7: Krisztus halálának és feltámadásának megjelenítése.
2: Úgy van. És akkor mit gondoltok, hogyan vegyünk részt a Szent Misén?
5: Teljes lélekkel és odaadással kell misére menni, és teljes figyelmet kell fordítani arra, ami a misén elhangzik.
2: Úgy van, tehát ugye személyesen nekem kell ott lenni, igaz? Nem küldhetek el magam helyett valakit. Tevékeny részvételnek kell lenni azt a Szent Misén. Mit jelent ez? Mikor válik leginkább aktívvá az én részvételem a Szent Misén?
5: Amikor nem csak testben vagyunk ott, hanem átgondoljuk, átéljük mindazokat, amiket ott elmond a pap, és értékeljük ezeket.
2: Úgy van, és a végén?
4: Akkor teljes egy Szent Mise, hogyha az Úr felmutatás után elmegyünk áldozni, és magunkhoz veszük Krisztus testét.
2: Úgy van, tehát hogy a Szent áldozáshoz is járulok. Ha már ennél a kérdésnél járunk, mit gondoltok, hogy lehet-e valaki helyett imádkozni? Hogy annyiszor hallottam már én is ezt, mikor mondták, hogy jó, imádkozz helyettem is. Helyes így ez a kérés?
4: Hát így konkrétan nem helyes, de lehet másokért is imádkozni.
2: Úgy van, tehát ugye helyettünk senki sem tud, viszont értünk, lehet imádkozni, igaz? Jó. Nézzük az Isten tisztelet rendkívüli formáit. Ilyenek például az eskü. Hát mikor esküszünk, vagy hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy mi is az az eskü?
4: Szavaink hiteléül Istent hívni tanúbizonyságul.
2: Úgy van, tehát hogy az Istent hívom tanúként. A hétköznapi életből tudnátok-e példát mondani, hogy mikor találkoztatok már esküvel, amikor valaki esküdtett?
5: Például házasság esetén az egybekelendő pár esküt tesz Istennek és egymásnak.
2: Mire tesz esküt?
4: Jóban, rosszban kitartanak egymás mellett, elfogadják Isten ajándékait, mint például a gyermekeket, betegségben és egészségben.
2: Hűség, igaz? Tehát itt gyakorlatilag erről van szó, és ugye ez egy jövőre, tehát, vagy ez egy ígéret, tehát a jövőre szól. Hát az sajnos nem biztos, hogy úgy lesz, ugye? Hogy sikerül megtartani, de erre vonatkozik. Aztán milyen lehet a tanúsági eskü? Ugye ez a múltra vonatkozik.
5: Amikor például bíróságon teszünk esküt, amikor tanúskodunk valaki ellen vagy valaki mellett, és esküt teszünk, hogy igazat mondunk.
2: Úgy van, tehát ugye már egy megtörtént, múltban megtörtént eseményről mondok valamit, és ugye, hát az igazat vagyok köteles mondani. Jó, érdekes, ahogyan Jézus az esküről nyilatkozik, ő azt mondja, hogy szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem, de ne esküdjetek. Mit gondoltok, hogy ő miért ózkodott az eskütételtől?
4: Hát mert tudta, hogy az emberek gyarlók, és ezt az esküt, amit Istenre tettek föl, ezt nagyon könnyen megszegik.
2: Úgy bizony, igaz? Tehát, hogy apró dolgokban is az Istent hívom, vagy a Istent hívom tanúbizonyságul, akkor egy idő után ennek nem lenne semmi értéke. Na most mi van, ha megszegem az eskümet?
4: Egy súlyos bunt követek el vele.
2: Úgy van, tehát ugye az esküszegés, aztán mikor követek még el sajnos bűnt ezzel?
4: Amikor hamisan esküdök fel.
2: Hamisan esküdöm. Jó. A másik a fogadalom az eskü mellett. Biztos hallottatok már szerzetesi fogadalom, vagy nektek is volt már fogadalmatok, ugye új évkor valamit megfogad az ember. Hát mi akkor ez a fogadalom keresztény értelemben?
6: Istennek tett ígéret, szabad akaratból, ami egy pozitív ígéret.
2: Úgy van, tehát hogy az ember szabad akaratából teszi, Istennek teszi ezt az ígéretet, és a harmadik fontos momentum, ugye, hogy az valami jó legyen. A legfőbb jó, igaz? Rossz dologra nem szabad fogadalmat tennünk. És ilyen például ugye a szerzetesi örök fogadalom, ami egy egész életre szól. Tehát ezt ugye nem lehet megszegni, vagy ebből nem lehet kilépni, csak pápa adhat ugye felmentést örök fogadalom alól.

0: Milyen bűnöket ismerünk, vagy követünk el, követnek el az emberek a vallásosság ellen általánosságba véve? Gondoljatok itt a 10 parancsból az első 3 parancsa is. És akkor már könnyebb lesz összeszednünk.
1: Például az egyik legfőbb bűn a hamis kultusz, a bálványimádás. Amikor Isten fölé rendelünk tárgyakat, vagy Istennek képzeljük ezeket a tárgyakat. A mai világban ilyen nagy bálvány például a pénz, amivel nem is vagyunk tisztában, hogy ez bálványimádásnak minősül, de végül is az.
0: Úgy van, ugye az Ószövetségben is hallunk erről sokat.
2: Ugye, mint mondták itt előttem, hogy hamis kultusz. Ugye, mint az első parancs az úgy szól, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ezt a mai világban több kultuszra fölbontják, mint hogy többféle vallás is van a világon, de ha úgy nézzük, minden vallás egyfelé tart, egy középpont felé. Csak nem biztos, hogy ez egy helyes középpont. És Isten ezért adta ki az első parancsát, hogy csak Istent és nem mást imádjunk és szolgáljunk.
0: Úgy van, ugye az Ószövetségben sokszor hallunk a zsoltárokban, vagy más művekben is, hogy bálványokat. Na most itt szó szerint ugye ez az idolátria, bálványimádás, ugye ilyen hatalmas nagy szobrokat emeltek az emberek az isteneiknek, igaz? Hát ma azért nem látunk ilyet, ugye? Tehát nincsenek ilyen kultuszok, de amiről beszéltetek, az valóban pont az. Tehát amikor olyan dolgot, valami teremtett dolgot helyezek az Isten elé, igaz? És gyakorlatilag ezt abszolútizálom. És valóban ez lehet a pénz, karrier, vagy kinek mi, igaz? Tehát olyan tulajdonságokkal ruházom föl esetleg, mint az Isten.
2: De ez ugyanúgy már megjelent az Ószövetségben is, amikor egy bárányt öntöttek ki aranyból, és azt kezd, vagy egy birkát, és azt kezdték el imádni.
0: Úgy van, ugye, mert az embernek mindig egy ilyen kézzelfogható valami kell, amit lát, vagy megtapinthat, igaz? És utána olyan tulajdonságokkal ruházza föl, mintha az lenne az Isten. Milyen bűnök lehetnek még? Gondoljatok a második parancsra. Hogy szól a második parancs?
3: Isten nevét hiába neved.
0: Úgy van. Na, mit jelent ez? Mit akar ezzel az Úr üzenni?
1: Ez a káromkodás például, amikor Istenre rágalmakat szúrunk, és őt hibáztatjuk az életben esetleges balszerencsék miatt, és szánkra vesszük. Például a Szentlélek elleni káromkodás, az pedig halálos bűnnek minősül.
4: Ugyanez ellen a parancs ellen vét az is, aki nem biztos, hogy káromolja az Isten nevét, de sokszor is feleslegesen emlegeti. Például, hogy napjában milliószor elmondja, hogy ja, Istenem, az is felesleges.
0: Igen, aztán mi lehet még? Most gondoljatok arra is, hogy ugye hétköznapi értelemben, amikor valaki csúnyán beszél, vagy trágár módon. Tehát ugye az is hozzátartozik, mert lehet, hogy közvetlenül nem az Isten nevét ejtem ki, vagy valamelyik szentnek a nevét, de ugyanúgy a csúnya beszéddel ez ellen a parancs ellen vétek.
1: Azért a csúnya beszéd az azért bűn, mert másokat megsértünk vele. És önmagában nem lenne bűn, hogyha nem sértenénk meg vele másokat.
0: Na jó, de hát minden bűn olyan, hogy másokat sértek meg vele, illetve hát egyúttal az Istent is, igaz? Hát nem hátulról nagy késsel, tény is való, de azáltal, ha megsértem a... Tehát az, hogy mindannyian Krisztust hordozzuk, igaz? Még az az ember is Krisztust hordozza, aki nekünk nem szimpatikus. Vagy bennünk is Krisztus lakik, amikor jók vagyunk. És ha én most arra másik emberre rosszat mondok, akkor valamilyen módon Krisztust is elítélem, nem? Vagy minősítem ezáltal. Babona. Mi a babona?
1: A babonák azok a népi hagyományokból erednek, vagy más kultúrák hagyományaiból, és ezek hiedelmek, amiknek nincsen alapjuk.
0: Igen, még pontosabban fogalmazva.
2: Ez egy természeti jelenségeknek a természet fölötti erőt tulajdonítanak.
0: Úgy van, tudnátok-e példát mondani? Hát számos ilyen van ugye a hétköznapi életünkben.
4: Fekete macska, szerencsétlenséget.
0: Úgy van, fekete jelen. Macska, ugye, ha átmegy előttünk, aztán...
5: A jóslatok, vagy jóslások.
2: Kártyából. Varázslások.
5: Például.
0: Úgy van.
1: Horoszkóp.
0: Horoszkóp. Jó. Aztán mi az a simónia? Hallottátok-e ezt a kifejezést?
2: Tehát a szent dolgoknak az áruba bocsátása e világi értékekért.
0: Úgy van, tehát mondjuk ugye a szentségek kiszolgáltatása, igaz? Hogyha valaki ezt pénzért teszi, vagy mondjuk egyházi hivatalt pénzért megvenni. Hát sajnos volt ilyen a történelmünk folyamán, de ugye nagyon-nagyon súlyos bűn, mert ez nem anyagiak szerint mérhető, és ugye ezáltal gyakorlatilag tehát olyan dolgot követek el, ami az Istennek nem tetsző, tehát bűn. Mi lehet még a vallásosság elleni bűn?
2: A bálványimádás.
0: Igen, ugye erről már valamilyen szinten beszélgettünk. Aztán gondoljatok arra, hogy mi van, amikor valaki elhanyagolja vallásának a gyakorlását. És akkor gondoljatok itt a harmadik parancsa. Hogyan szól a harmadik parancs?
4: Az Úr napját szenteld meg.
0: Úgy van. Mit jelent ez a megszentelés? Miben nyilvánul meg?
2: A szentmisében.
0: Úgy van, tehát ugye egy szentmisén részt veszünk, ugye erről beszéltünk, és...
1: Nem dolgozunk, nem folytatunk fizikai munkát.
0: Úgy van, tehát valamilyen módon ugye a pihenéssel. És akkor hogyan tudom ezt elhanyagolni? Hogyan szegem meg ezt a parancsot, ha már ilyen kategorikusan gondolkodunk?
1: Például, hogyha nem megyek el a szent misére, hanem mondjuk valami más teszek helyette.
0: Úgy van, tehát ugye amikor elhanyagolom ezt a kötelezettségemet, és akkor egy idő után, hogyha sokszor megcsinálom, akkor mi történik? Hát egy idő után már nem is akarok menni. Ugye az elején az ember mindig kimenti magát, saját magát, ugye? Fáradt voltam, sok dolgom volt, tanulnom kellett, stb. De hogyha ezt többször sorozatban megteszem, akkor egy idő után már nem is fogok elmenni, és már nem is fog hiányozni. Igaz?
4: Szent Györgyi Albert, első Zsoltár. Uram, hatalmasabb vagy, mint a világ, amit te alkottál. A mindenség a te otthonod. Uram, azzal dicsérlek, hogy szebbi teszem a teremtés rámeső zugát, hogy fénnyel, meleggel, jó akarattal és örömmel töltöm el a világomat.
6: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Karucka Júlia, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg, melyben a kárpátaljai nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnak Antal püspök atya mondott szent beszédet. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sport híreket. 2:05 kezdődik Zöld Hullám című műsorunk, melyben ellátogatunk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciára, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút új országos közlekedés szervező ágát. Most ajánlunk következik.
9: És emellett pedig még az idei évben a vonatflottának ki kell írnia a közbeszerzést legalább 35 darab emeletes Intercity motorvonatra. Lehet, hogy még több is kijön majd ebből, meg az, hogy pontosan milyen tenderstratégiát követünk, ebben még több lehetőség nyitva van. De a lényeg az, hogy ezzel le fogjuk cserélni a Budapest-Pécs, Budapest-Szeged, illetve a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc körícéknek a járműveit, meg még néhány vonalon ebből meg tudnak jelenni új járművek. Tehát ez azért egy elég jelentős előrelépés lesz.
6: 3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben mezőkövesdi és kisgyűri eseményekről szólunk. Ajánlunkban Várajai Ildikót egy kisgyűri pályázaton aranytollat és nívódíjat kapott költőnőt hallják.
10: Általában este alkotok, mert akkor van időm, ez egyértelmű munka, és család mellett este szoktam, de valamikor igen, leülök, és úgy nem jön az ihlet. Tehát én mindig úgy szoktam egyébként, hogy jön egy ihlet, akár egy gondolat, gyorsan feljegyzem, és esetleg, hogyha több időm van, akkor ülök neki, és szépen faragom a rímeket, hogy így fogalmazzak.
6: 4 órakor zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Amikor a többi szolga látta a történteket, igen elszomorodott. Elmentek, és jelentették uruknak, mi történt. Az úr maga elé hívatta, és így szólt hozzá, te gonosz szolga, kérésedre minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én megkönyörültem rajtad? Olvasom a Máté evangéliumban. Nagyon könyörtelennek kell lenni az ítélkezésnek, és nagyon keménynek az ítéletnek, ha maga Isten nem engedi meglágyulni a szívét. Döbbentsük rá magunkat erre. Úgy járhatunk, mint a szívtelen szolga. Nem azért, mintha Isten nem értené a szív szavát. Nem mintha ő gyengeségnek tartaná a szeretetet. Jézus olyannak nyilatkoztatta ki Istent, mint atyánkat, aki kegyelmével ajándékoz meg minket, aki hozzánk hű marad, és aki nem húzódik vissza tőlünk engedetlenségünk láttán. De igenis visszahúzódik tőlünk szívtelenségünk láttán. A felebaráti szeretet mindig találkozásokban jön létre. A szeretet nem valami általános dolog, hanem emberek konkrét találkozásában valósul meg, találkozva azzal, aki által vagy akinek az érdekében a szeretetre kötelezve érezhetem magam. Az úgynevezett általános szeretet csak annyit akar kifejezni, hogy alapjában véve, kivétel nélkül mindenki iránt jó indulattal kell lennünk, ha tehát valakivel szorongatott helyzetben találkozunk, segítőkészségünket nem tehetjük függővé előítéleteinktől vagy személyes vonzalomtól. Jó akaratunk nem indulhat ki abból, hogy az illető megérdemli-e segítségünket, vagy adott esetben érdemes-e segíteni. A vallásos szeretetben éppen ezek a szempontok nem merülhetnek fel. Szent Maximilián Kolbe, te haláloddal tanúskodtál Krisztusnak mindent felülmúló szeretetéről. Életedet adtad egy másik ember helyett. Könyörög érettünk, hogy a mi életünkben is megvalósuljon a kereszt szent titka. Te tanúja lettél egy a halálnál is erősebb szeretetnek. Könyörög értünk, hogy a világnak semmilyen hatalma el ne szakítson minket Krisztus szeretetétől.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A híveknek életükkel kell tanúságot tenniük arról, hogy Isten jelen van, és segíteniük kell családtagjaikat, szeretteiket és a rájuk bízottakat abban, hogy növekedjenek a hitben. Isten rajtunk keresztül akarja szeretni a világot, fogalmazott. Eljött a nemzeti ellenállás ideje, vége a türelemnek, vége a méltányosságnak, vége minden egyoldalú gesztusnak, föl kell venni a kesztyűt, harcolni kell. Jelentette ki a Fidesz elnöke a párt értelmiségi holdudvarának Köcsei találkozóján mondott beszédében, a mai napon nyilvánosságra hozott hangfelvétel alapján. Orbán Viktor a találkozón pártja vereségéről szólva arról beszélt, nehéz politikai helyzetben egy nagyon nehéz feladványra nem találták meg a jó választ. A kormányfőről pedig úgy nyilatkozott, nem szabad komolyan venni, mert össze-vissza beszél. Orbán Viktor elmondta, a nemzeti ellenállás vezető ereje ma a Fidesz, és úgy látja, az is marad. Hangsúlyozta, náluk van meg a szükséges tudás, szervezettség, erőforrás, vezetés, parlamenti jelenlét.

más kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei alapján méltán tarthat igényt az egyetem legmagasabb elismerésére, mondta Darázs Lénárd rektor. Hozzátette, az alkotót az ELTE bölcsészettudományi kar terjesztette elő a Dr. Honoris Causa címre, amelyet a szenátus egyhangú lelkesedéssel ítélt oda. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfa kulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus elmondta, szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adóelőleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Végül a szombati időjárásról. Alapvetően napos idő várható, de délelőtt a délnyugati, déli tájakon lehetnek még felhősebb időszakok is. Arrafelé megszűnő jelleggel zápor még előfordulhat. A csúcshőmérséklet szombaton 24 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a kárpátaljai, nevetlen falui római katolikus templomba látogatunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Nagyon tetszik nekem, már régóta, egyetemista korom óta kezdtem el olvasni a Szentírást, és addig mindenféle könyvet olvastam, gyerekkoromtól mesekönyveket, mindent, utána a kiskönyvtárba is majdnem minden könyvet, nem sorolom milyeneket, ami ott volt, aztán katonaságba is, amit még nem olvastam el a gimnáziumban, kötelező nagy olvasmányokat, Tolstoy, Dostoyevsky, mindent. És akkor egyetemista koromban becsöppentem Isten kegyelméből egy ilyen felnőtt, hittanos ifjúsági csoportba, és ott elkezdtem olvasni a Bibliát. És nagyon-nagyon megszerettem, bár rengeteget nem értettem, folyton maceráltam ott a papot vagy a kispapokat, mert rengeteg kérdésem volt. De így a Szentírásnak az Istene

0: Nagyon izgalmas volt. Hát aztán még az evangélium, és az evangélium Jézusa, még inkább. Különösen ma is azok a részek tetszenek az Ószövetségből, amelyek Jézusra utalnak. És hál' Istennek elég sok van. Vannak fájdalmas részek is, amiket most se nagyon olvasnék másoknak. Most, hogy minden nap hallgatom a Bibliát Fábri Kornél atyával, hát előjönnek ezek is. De a mai első olvasmányunk, hát ez fantasztikusan szép, csodálatos, szokták mondani találcsüllyet. Nem véletlenül Jézus is az evangéliumában ezt említi, hogy majd akkor, ha engem is úgy fölemelnek, fölmagasztalnak, magasítanak, mint azt a bizonyos részkígyót, akkor aki hittel néz föl rám, az mind nem csak meggyógyul, de megszabadul, megváltást nyer és üdvözül. Tehát gondolom minden évben azért a beszédbe erre utalnak, nem mennék nagyon bele a részletekbe ott a részkígyóval kapcsolatban, csak annyit, hogy ezt kellett fölszögezni a fára, fölemelni a magasba, ami az ő halálukat okozta, a kígyó. És akkor fölnéznek hittel a kígyóra, föl van szögezve a fára. Hát akkor vége. Akkor az Úristen legyőzte a mi ellenségünket, a betegséget, halált okozó ellenségünket, akkor van remény. És így, akik ebben bíztak, hittek, azok mind meggyógyultak a kígyó halálos marásától. Most ugye átugrunk Jézusra, akit a fára fölszegeznek, és azt a fát a magasra emelik, mindenki láthatja, most már az internet segítségével valóban mindenki. Ezért is vettem föl ezt a szép miseruhát, amit ferencesektől kaptam. És mondom, bár piros kéne, de hát ezen is van elég piros, de végül is a fölmagasztalt kereszt. Mert Jézus a szégyen fáját, az átok fáját, a dicsőség, a győzelem, az élet fájává alakította át. A mennyei atya tökéletes terve szerint. Az átok fája a kereszt. Mindaz, akit a keresztre fölszögeznek, így tudták a zsidók, az átkozott. És hogy is van ez? Ott a kígyó volt, az ellenség fölszögezve, itt meg a drága Jézus, a tökéletes ember, az Isten fia. Hát tudjuk, főleg a római levélből, de Szent Pál apostol leveleiből, hogy Jézus magára vette a világ minden bűnét, minden átkot, káromkodást. És eszembe jut a mai időkben is erre nálunk. A kötelező átkozódások országában. Jézus magára vesz minden bűnt, és ő az egész világ bűneiért elszenvedi azt a szörnyűséges kínhalált, amin Szent Ferenc sok héten keresztül készült erre az ünnepre, hogy a szeretetét, mert nem a fájdalmát akarta, hanem a nagy szeretetét, amit megmutatott Jézusban a világ felé és felénk is. Tehát gazemberek, latrok, akkor is, ha ezekkel a bűnös zsidókkal együtt mi is így imádkozunk, hogy igen, vétkeztünk, valóban megérdemeltük ezt a betegséget, ezt a csapást, ezt a bajt, ezt a szörnyűséget, ami itt is van. És keleten, amikor most jártam a Kati nővérrel meg egy férfival, ott tapasztaltam, hallottam a papoktól, egyre többen fordulnak Istenhez. Egy menekült asszony azt mondta, hogy ez majdnem mindenkire jellemző ottam. Majdnem mindenkire, hogy egy keresztvetése, egy mi atyánkot sem tudnak. De mégis, amikor már megtapasztalják azt, hogy itt már sehol sincs remény, rajtunk csak az Úristen segíthet, és elkezdenek imádkozni, akár az a három egyszerű bűnbánó férfi a Sziget című filmben, hogy Troje nász, Troje vász, hospodi pomiluj nász. Ugye ezen mosolyog a püspök, hogy csak ennyit tudtok ti imádkozni, de mégis, ha bejöv, gyönyörű. És akkor a püspök azt mondja, jó, megtanítalak titeket a mi atyánkra is, amit Jézus az apostolainak tanított. És akkor áhítattal tanulják ezt a gyönyörű, szép imádságot is. De addig is, az a hospodi pomiluj nász, hát a kereszt előtt, Jézus keresztje előtt mit tudunk mi imádkozni? Ugye ott van a két lator. Ha az Úristen leereszkedik erre a bűnös földre, ő, aki a tökéletes boldogságból lejön ide, az emberek, a hangyányi emberek közé, ott is a legrosszabbak közé, és még leereszkedik a latrokhoz is, mert ő oda jött, önszántából, oda nem hurcolták. De a legnagyobb latroknak is elviszi az örömhírt, az Isten téged is szeret, és meg akar menteni titeket is. És ő ott van. Az is olyan szép, hogy Mária mellett az ő fogadott fia János, és ott van Mária Magdolna is. És az egész világ ítéletét, az utolsó ítéletét képviseli az a kép. Bal oldalán pedig a bűneikben megmaradó, és Isten ellen még akkor is lázadozó, káromkodó, átkozódó oldal. És ez ma is ugyanígy van. A szenvedés, az kihozza az emberekből ezt a polarizációt, dönteni kell. A szenvedésben vagy nagyon kegyetlen lesz, még kegyetlenebb lesz, akár az az ember, akár a katona. Erről is hallottunk sok szörnyűséget, hadd ne mondjak erre egy példát se, mert sajnos tudnék. És a másik oldalon viszont ott vannak, akik elkezdenek így fohászkodni, Uram irgalmaz, Krisztusom kegyelmez, ahogy ott az a vámos is mondja Jézus a példájában, a templomba valahol elbújva. És az Úristen őt észreveszi, és ő másképp megy ki a templomból, abból az imádságból, abból a nehézségből, abból a fájdalomból, mint az, aki csak dicsekszik, dicsekszik. Így tehát mindannyian föl kell, hogy ismerjük a saját szenvedéseinkben legalább, hogy valaki előttünk már értelmet adott a keresztnek. Értelmet adott a szenvedésnek. Mert eddig értelmetlennek látszik. Amikor az a Kushner rabbi ott New Yorkba, vagy 20-30 évvel ezelőtt a gyerekét viszi orvoshoz, a megszületett gyermekének reménytelen betegségbe kerül, és mindenkit kér, hogy imádkozzanak érte. A könyve végén elárulja, hogy a katolikusok imádkoztak még többen az én fiacskámért, és ők adták ki a többen a könyvet is, amit írtam az én szenvedésemről. Ahogy ezt kérdeztem az Úrtól, miért ez az ártatlan szenved? Hát inkább én. Miért ő? Ahogy ott egyszer a lágerben is kérdezték, amikor így tizedelték a rabokat, és egy gyerekre, egy fiúskára esett a tízes szám, tizedik, és akkor azt is akasztják föl. És akkor kiabálnak az emberek a papra, hogy miért, miért, hol van az Isten most? És a Szentlélek Úristen adott a papnak egy jó választ. Itt van az Úristen. Ebben a fiúcskában itt van velünk az Isten. Az ártatlanul szenvedőben. És ugyanez jutott eszembe ott is, Harkótól kezdve Zaporozsjéig. Nehezen lehet erről beszélni, mert ugye háborús híreket hallja az ember, hol ezt, hol azt higgyák, és még vitatkoznak is ezen meg azon. Most már nagyon eddig sem mentem bele a politikába, de most még kevésbé akarok belemenni, mert gusztustalan, undorító, szörnyű a háború. Nagyon örülök, hogy már Ferenc pápa ezt olyan nagy bűnnek nevezte. Leó pápa is ugyanígy nagyon könyörög mindenkiért, ahogy a medjugorjei szűzanya is, hogy böjtöljetek, imádkozzatok, le lehet győzni a háború ördögeit. De először magatokban, ahogy az a Béke fejedelme című énekünk is, aminek kárpátaljai a szerzője, olyan szépen mondja a sorrendet. Ha békét akarok ebbe az országba, vagy a világba, először az én fejembe legyen rend, a szívemben nyugalom, béke, és akkor azzal a örömmel, azzal a hittel tudok majd a kereszten is, a halálon is győzedelmes Jézushoz állni, mögéje állni, és majd így imádkozni a békéért. Ahogy ezt Szent Ferenc ugye meg tudta tenni, akár Assisi püspöke, amikor összeveszett Assisi polgármesterével, a gubernátorral, hát most ez nem tudom, miért jött a számra, de bocsásson meg az Úristen, ez engem úgy megrendített, hogy összevesznek egy hídon. Ki a híd? Miért? Ja, hát van a hídpénz, értem. És ezen veszekednek, már készülnek háborúra egymás ellen, és a Szent Ferenc meghallja, és oda megy, és könyörög. Nem tudom, kinél volt nehezebb neki. Minden esetre ott könyörög mind a kettőnek külön-külön, hogy bocsásson meg, engedje el, és béküljen neki, ne legyen már háború, és meggyőzte őket. És ugyanígy, mi is, ma is, nem hisznek ebben, de mi hívők kell, hogy higgyük. Amikor ott voltunk a front közelébe, egy faluba, egy iskolába, és körös körül, jobbra-balra, nem mondom a város meg a falu neveket, szétlőve, meglőve minden ház, és abba a faluba érünk, már egész közel vagyunk a fronthoz, Kati, nem félsz? Nem. Akkor én se. És igaz, hogy ilyen uborka háló alatt mentünk az autóval, végig az úton ilyen dróntól kicsit védő hálók vannak. És azt mondja az igazgató, hogy talán azért kerültek minket ki az oroszok, mert mi mindannyian imádkoztunk. És ott voltak körülötte a gyerekek. 7 éve már nem lehet iskolába járni, online oktatás van. De beengedik a gyerekeket, mert otthon félnek. És együtt játszanak, tanulnak egész évben. És ez az egyszerű válasza volt, mert mi imádkoztunk. És így mentek az oroszok jobbról, balról annak a városnak, szétlőtték teljesen. Különben érdekes, hogy azt az ukránok visszaverték, és ugyanúgy mentek vissza. Ezt a falut valaki megvédte. Én hiszem, amit a direktor az mondott, hogy mert itt imádkozott mindenki, hogy ne bántsanak minket, hogy megmaradjunk. A békénket az Úristen megőrizte. És olyan okosan, nem is ezt mondanám a bölcsen, mert lehet, hogy egy teológus még okosabban tudott volna beszélni, de hogy mennyi ima és böjt volt előtte, ezt ő ezzel nem dicsekedett. De biztosak vagyunk benne, meg mindenki, aki őt ismerte, hogy hová megy, kibékéltetni a törököket az európai keresztényekkel, a muzulmánokat a keresztények éke istenéről, hogy teljesen meggyőzi. És a végén megígéri, amíg én élek, én nem fogok háborút indítani ellenetek. Ha ti nem fogjátok a keresztes háborútokat folytatni, akkor én nem fogok kezdeményezni. És ez így volt. A szultán haláláig, hát ez egy külön téma, ami nagyon fájó nekem, hogy most miért nincs ilyen. Szent Ferenc pedig. Nagyon sok hívő van állítólag, azon az oldalon is, ezen az oldalon is. De hát még egy Mahatma Gandhi is, hogy tudta vállalni a keresztet? Milyen nagy böjtje volt, mekkora nagy hite volt, hogy fegyver nélkül azt mondja, kiűzzük az ellenséget. És az Isten mellénk áll, mögénk áll. És a hatalmas India Pakisztán együtt volt, és az angolok kimentek, mert nem a fegyverben bíztak, nem a pénzben, hanem Istenben. Hát milyen megszégyenítő példa ez nekünk, keresztényeknek, ukránok, ukrán keresztényeknek, orosz keresztényeknek. Megdöbbentő, hogy ugyanúgy Medjugorjéban is, ahol mindenki, aki odament, imádkozott. A nagy Covid járvány idején senki nem mert oda menni, csak ukránok. A mi munkácsi sömborni imakörünk van ott, meg ott, és szervezték a buszokat, több tucatnyi autóbusz csak Ukrajnából ment oda. Véletlen ez? Hát gondoljátok csak bele, ezt nem én találtam ki, ezt a varsói érsek, korábban ruandai nuncius mondta, rajta van ez is a YouTube-on, hogy ott is a gyerekek állítólag egy szűzanya üzent nekik, hogy imádkozzanak, böjtöljenek, mert nagy veszély jön most Ruandában az egyik kisebbségi népre. És nem nagyon hitte. És ugyanígy 10 év múlva, keresztelő Szent János születésnapja után 10 évre kirobbant a jugoszláv háború. Mondja Hózer érsek. És 40 évre rá kirobbant az ukrán-orosz háború. És így értettem meg, miért vonzotta a szizanya oda a ukránokat. Azóta is, most is, rengetegen. Most a jelenések idején ott voltam, hát fönn a jelenések hegyén, azt mondták, több mint 22-be mondta, hogy gyermekeim, a világ a halált választotta. Sajnos a halált választotta. De ti, akik hallgattok az én fiamra, Jézusra, nektek a békét ígérem. Akik hallgattok az én fiamra, nektek a békét ígérem. És ezt valóban megtapasztal, hogy ottani nővérek, lányok, hogy egész másképp jönnek vissza, mennek vissza. Az először dicsőítenek valamit, de amikor már mennek haza, akkor dicsőítik az Úr Jézust. Dicsőítik az Istent. Én nem is hittem volna, hogy ez ilyen komolyan veszik ezt a parancsot, akkor most nemrég olvastam, hogy egy pravoszláv papot ezért megöltek a katonák, mert ő azt mondta, hogy nem, szláva ukraini, első helyen van a szláva bohu, aztán szláva Iszuszu Krisztu. Aztán még lehet dicsőíteni, akit akartok, de ez van az első helyen. Lepuffantották. És hogy hány embert, főleg katonát aláztak meg emiatt, hogy ő ezt mondta. De én mondok-e még erősebbet? Isten nyugosztalja Milán Sasik püspök, akkor együtt voltunk egy konferencián emberben, jött egy fiatal püspök, és nagy hangosan, vidáman kiáltott a legfrissebb köszöntési forma szerint, és a Milán püspök így fölnéz rá, hát nem, hát mi úgy köszönünk, hogy szláva Iszuszu Krisztu, akkor is szláva Ukrajni. Szegény Milán püspök, emlékszem, megfogta a fejét, és sírt. De most már a reményt hadd mondjam, ez a remény, hogy már itt is, ott is, amott is, katonák között is a békéért imádkoznak. Alulról jön a megújulás, alulról jön az erjedés. Elég már a pusztulásból. Hát nehogy már megvalósítsa a nagy vezér, hogy az utolsó ukrán férfiig harcolunk. Különben ez csak félig igaz. Csak nem mondta ki az igazságot, hogy az utolsó szegény ukrán férfiig harcolunk. Ez a szomorú igazság. De csodálatos az, hogy egyre több helyen imádkoznak, sőt a Ligi nővér, amikor az elnökkel akart erről beszélni, nagyon tetszett nekem, Mahatma Gandhi szellemében, vagy inkább Jézus szellemében, nem tudott vele, de az egyik helyettesével beszélt. Az is rajta van az interneten, hogy Sikerült őt meggyőznie, hogy az egész ország imádkozzon az egy élő Istenhez. A zsidók istenéhez, keresztények istenéhez, az ugyanaz. És a megbékélésért, igazságos békéért, igen, helyes. És azt mondta ez a nagy vezető, bizonyára ti is hallottatok erről, jó, én támogatom, szervezd meg nővér ezt a közös imádságot. És máshol nem tudta, de itt Munkácson megszervezte. És sok egyháznak a képviselői összejöttek, és mint egy szimbolikus kezdése annak a folyamatnak, amely kéne, hogy egész Ukrajnán átmenjen. Mert akkor nagyon reméljük, hogy a háborút folytatni akarók is megtérnek, vagy ha nem akarnak megtérni, valahogy csak megállítja őket az Úristen, hogy már ne pusztuljon ki az egész Ukrajna. Hát aztán oda hát mondhatnám oroszoknál is, nyilván a sok szegény férfi, ott is ugyanúgy sírnak a feleségek, az anyukák, már ott is kényszerítik a férfiakat erre az öldöklésre. Már a minisztránsaim közül is többen meghaltak, illetve elvesztek, eltűntek. De mi reménységgel nézünk a keresztre. Ezzel szeretném befejezni, hogy akik hittel néznek föl a kereszten győzedelmeskedő, a kígyó fölött, a sátán fölött, az ördögök fölött győzedelmeskedő Jézusra, azok itt megtisztulnak, meggyógyulnak lelkükben, testükben is, és tudnak majd a békéért hatásosan imádkozni, önmegtagadást gyakorolni, és tudják ezt a pozitív vírust, ha kérem, onnan a mennyországból segítsen minket, Szent Mihály angyal, akihez imádkozunk, ugye minden mise után, segítsen minket, hogy mi is a saját harcunkat külön-külön, családonként, templomonként győzelmesen tegyük meg. Amen.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a kárpátaljai Nevetlen falui római katolikus templomba látogattunk el, ahol a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Majnek Antal püspök atya mondott szent beszédet. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Hogyan érinti a könyvtárakat a digitalizáció, új lehetőségeket teremt a felhasználók eléréséhez, vagy épp az olvasók eltávolodásához vezet? A Tittel Pál könyvtár oktatást, kutatást szolgáló digitális tevékenységeiről és a könyvtár digitalizálásában rejlő lehetőségekről Kapalkó Réka könyvtárossal beszélget Laskai Anna szaktájékoztató. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os évi általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató. Levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésben 2184, míg mesterfokozatot nyújtó képzésben közel 900 fő tanulhat az EKE hallgatójaként, felsőoktatási szakképzésre pedig 1141-en iratkoztak be a szeptemberi gólyahéten. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly. Összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra több mint 2018 fő nyert felvételt. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, míg a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. Az oktatási hivatal adatai szerint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a 2026. évi nyári pótfelvételi eljárásban 1244 fő nyújtott be összesen 1351 jelentkezést. Államalapításunk és Szent István király ünnepe alkalmából Rajnerem János Széchenyi díjas történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a Csillaggal polgári tagozat kitüntetésben részesült. A rangos állami kitüntetést Baka András köztársasági elnöktől vehette át az Országházban. Az elismerést a 20. századi magyar történelem, különösen az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, valamint a kommunista diktatúra időszakának feltárása és hiteles bemutatása érdekében végzett kimagasló, a hazai történelemtudományban maradandó értéket teremtő kutatói és oktatói munkájáért kapta. A népművészet, a közművelődés, a múzeológia és a könyvtár és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismert el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Színyei díjat vehetett át Lengyelné dr. Habil Molnár Tünde, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának dékán helyettese egyetemi docense. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem katolikussá válását követően hagyománnyá vált, hogy dr. Novák István, az egyetem delegált általános rektor helyettese és az egyetemi polgárok közös imádsággal kérik Isten áldását. A közös ima az Úr imádságával vette kezdetét, melybe a jelenlévő egyetemi polgárok és a sajtó munkatársai is bekapcsolódtak. Ezt követően Joel próféta könyvéből hallhattak részletet a jelenlévők, az asztály okozta károkhoz kapcsolódva. Ne félj termőföld, örvendezz és vigadj, mert nagy dolgokat művelt az Úr. A szőlő gazdagorontja termését, mert megadta nektek a szükséges esőt. Esőt adott ősszel és tavasszal. A sajtókban pedig bőven lesz bor és olaj. Dr. Novák István kiemelte a hit és az ima fontosságát a nehéz időkben, valamint elmondta, hogy nem csak a termést és annak dolgozóit áldja meg ma, hanem minden embertársunkat, kiemelt kép azokat, akiknek nem adatik meg a bűség. Hozzátette, hoztalan az ember iparkodása, ha nincsen rajta Isten áldása. A közös imádság egyúttal arra is emlékeztetett, hogy a teremtés bősége nem csupán az emberi munka eredménye, hanem Isten gondviselésének ajándéka is. A jelenlévők hálát adtak az elmúlt időszakért, és reménnyel tekintenek az előttük álló szüretre.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Mostani témánk a digitalizálás, beszélgetőtársam pedig Kapalkó Réka könyvtáros, aki közvetlen kolléganőm. Én Laska Janna, szaktájékoztató vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. A digitális világ az abszolút körbevesz bennünket, és a könyvtáraknak is ugye alapfeladata az, hogy az információt őrizzük, rendszerezzük, közreadjuk, és ez mindenféle időtől, kortól, technikától függetlenül így van. De a digitalizáció az természetesen hat a könyvtárakra is. Te hogy látod ezt a kérdést, Réka?
3: Könyvtárakat szerintem olyan szempontból érinti a digitalizáció, hogy egyrészt találkozhatunk bőven olyan könyvekkel, amiket szeretnénk minél jobban megőrizni az utókor számára, és itt nem feltétlenül a friss példányokról beszélek, hanem tényleg régi darabokról, akár 100 plusz éves könyvekről. Ezeknél nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy digitalizált másolat róluk, főleg, hogyha egy olyan könyvről van szó, amiből egyébként aktívan kutatnának, vagy valami miatt fontos, hogy a régi eredeti példányt kézbe vegyék mondjuk kutatók. Ilyenkor nagyon jó lehet az, hogyha nem az eredetit forgatjuk, hanem a digitalizált változatot. Fontos, hogy minden részletet ugyanúgy visszakapjunk a digitalizált változatban is, mint az eredetiben, de mégis így nem az eredeti példány az, amely szépen lassan rongálódik azáltal, hogy egyre több kézen megy át.
2: Egyébként ugye mondtad, hogy régi példánynál főleg, de azért jó pár példány akár már csak is digitális formában elérhető.
3: Igen, erre nekem így példaként az adatbázisaink jutottak eszembe, hogy az adatbázisokban rengeteg könyv érhető el, amelyeknek talán nincs is nyomtatott változata, bár nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy amikor valaki jön kölcsönözni, és egy olyan példányt keres, amiből van e könyvünk is, ezt szoktam jelezni, hogy szeretné cipelni a nyomtatottat, vagy akkor inkább távol elérésen az elektronikusat választja, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt szokták mondani a hallgatók, hogy ők szeretnék a nyomtatottat. Tehát bármennyire is egyébként jónak tartom a digitalizációt, egyébként én személy szerint is azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a fizikai, a nyomtatott példány ott van előttem, én is szeretem kézbe venni, szeretem forgatni, szeretem megszokolni. Viszont az tagadhatatlan, hogy hasznos a digitalizálás, és hasznos az, hogy nagyon sok tartalom elérhető online, elektronikusan rögtön.
2: Annyira izgalmas ez, hogy beemeltük a digitalizálás témáját, és rögtön megjelenik ez az oda-vissza hatás, és köszönöm is, hogy ezzel a példával megmutattad, hogy igen, nagyon fontos a digitalizáció, használjuk mi is természetesen, és a könyvtárak általában használják, de már a konkrét példa is közelebb hozott minket a Tittelpál könyvtárhoz, a saját könyvtárunkhoz. Itt nálunk milyen területeken használjuk a digitalizációt, a digitalizálást?
3: Van egy nagy könyvszkennerünk, ez tényleg egy kimondottan könyvekre tervezett, könyvtárakba tervezett professzionális könyvszkenner. Ezzel szoktunk digitalizálni különböző köteteket. Például lehetnek olyan kötetek, amelyek a helytörténeti állományunkba tartoznak, és már csak nagyon kis példányszámban érhetőek el, és nagyon kevés van belőlük, és ezt mondjuk főképp az utókornak szeretnénk megőrizni. Ilyenkor is jó lehet, hogyha van egy digitális példányunk is belőle, de a Főegyházmegyei Könyvtárnak is szoktunk segíteni ilyen szempontból is. Nekik is volt már több olyan kötet, amit digitalizáltunk. Egyébként a kutatós példát, amit az elején behoztam, az például pont erről jutott eszembe, hogy volt egy olyan kötet, amiből kutatni szeretett volna náluk valaki, és gyanús volt, hogy nem csak ő, hanem mások is lesznek még, tehát hogy többen kellene, hogy forgassák azt a 100-nál több éves kötetet, nem tudom, hogy pontosan mennyire volt idős a könyv, de nagyon óvatosan kellett forgatnom, meg szerencsére az említett könyvszkennerünk is olyan, hogy be lehet úgy állítani, hogy minél kevésbé törjük a könyvnek a gerincét például, mivel egy jó vaskos kötetről volt egyébként szó, úgyhogy nagyon óvatosan, csak tényleg csak minimálisan hozzáérve kesztyűben próbáltam minél inkább kímélve forgatni, és egy minél jobb másolatot készíteni belőle, és az is a fejemben volt közben, hogy megpróbáljam úgy digitalizálni ezt a könyvet, hogy a közeljövőben ne kelljen még egyszer elővenni ilyen céllal, tehát hogy ez egy hosszú távon használható másolat legyen, és akkor azok a kutatók, akik betérnek a Főegyházmegyei Könyvtárba, ők bátran használhassák ezt a digitális másolatot, és hogy minél hűbb legyen az eredetihez, minél több minden látható legyen rajta, akár a kis foltok is a lap szélén, mert ki tudja, hogy ez is valaha valakinek valamiért fontos lesz, aki mondjuk könyvtörténeti szempontból tekint rá erre a példányra.
2: Már említetted a helytörténetet, említetted azt is, én talán ezt a Főegyházmegyei Könyvtárral való együttműködést így említeném, hogy más könyvtárakhoz való kapcsolódást, vagy a különböző könyvtárak gyűjtemények közötti együttműködést is jól szolgálja, de hát nekem például az intézménytörténet jut eszembe, hogy a liceumi oktatás 250. évfordulója például szintén ráirányította a figyelmet arra, hogy egyrészt az intézménytörténetet most gazdagító munkákhoz mennyire mennyire fontos a kutatók ilyesfajta támogatása, másrészt pedig, hogy eleve a meglévő gyűjteményünkből mennyire tudnak meríteni. Ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak?
3: Kimondottan a 250-es évfordulóhoz kapcsolódva, ott nagyon sok évkönyvet szkenneltünk be, tehát az intézménynek az évkönyveit, azt hiszem, hogy az 1950-es évekig visszamenőleg, és igen, az volt valóban a tapasztalat, hogy jöttek különböző karokról oktatók, akik kartörténettel kapcsolatban próbáltak adatokat meg infókat gyűjteni. Például a művészeti kar alakulása kapcsán volt ez nagyon érdekes, hiszen akkor nekik nagyon fontos volt, hogy a saját történetükre vonatkozó adatokat össze tudják szedni ezekből az évkönyvekből, és külön érdekes volt egyébként nekem az is, ahogy hát több évkönyv átment az én kezemen is, többen csináltuk egyébként, mert tényleg egy nagyon nagy számú anyagról volt szó, és olyan érdekes volt látni, ahogy úgymond mentem visszafele az időben, és hogy változott a formája a kiadványoknak, tehát meg lehetett állapítani, hogy igen, ez írógép, ez már nyomtatott, annyira érdekes volt így látni, meg volt, hogy kicsit így bele is olvasgattam akár egy-két köszöntőbe, úgyhogy egy kicsit ilyen időutazás is volt, meg hát nagyon jó érzés volt tudni azt is, hogy ez egy hasznos dolog lesz, hiszen ha bedigitalizáltuk ezeket a könyveket, akkor felkerülnek majd az intézményi repozitóriumba, és onnantól kezdve bárkinek elérhetőek lesznek, illetve a szöveget is igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy kereshető legyen, tehát hogy ne kelljen senkinek átböngészni az egész kötetet, hogyha mondjuk egy valakire kíváncsi, hogy ő akkor tanította itt, hanem rákeres a nevére, és akkor megvan a találat, és ezzel szerintem lényegesen lerövidíthetjük a kutató munkát.
2: A repozitóriumot említetted, egy kicsit beszéljünk erről, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is találhat ebben meg, holott gyakran emlegetjük, ugye egymás között csak repóként hivatkozunk rá, de ez is nagy átalakuláson, megújuláson megy keresztül, pontosan annak érdekében, hogy minél jobban hasznosítható legyen.
3: A honlapunkról elérhetőek a repók, azért is mondom, hogy repók, és nem csak egy repó, mert hogy különben az intézményi publikációk repozitóriuma, a szakdolgozatok repozitóriuma és a doktori disszertációknak is a repozitóriuma. Ezek a honlapunkon elérhetőek, ahogy említettem is, illetve, ahogy mondtad is, Anna, hamarosan meg is fog újulni, és ezt már nagyon várjuk. Azt kell egyébként ezekről tudni, hogy az intézményi publikációk azok nyilvánosak, tehát azok elérhetőek, hogyha valaki feltéved az oldalunkra is szeretne böngészni, viszont például a szakdolgozatokra ezt nem mindenki tudja, de ott szigorúbb szerzőjogi szabályozások vannak érvényben, tehát hogyha otthonról valaki leül a számítógép elé és szeretne belepillantani az előző évek szakdolgozataiba, mert mondjuk ő is szakdolgozatot ír és inspirálódni szeretne, akkor azt fogja észrevenni, hogy hát magát a dolgozatot nem éri el, csak az adatait, a szerzőjét, a témáját, a címét, ezeket látni fogja, de magát a szöveget nem, ezt itt csak helyben a könyvtárban lehet megtekinteni.
2: És valóban a szerzői jogok védelme ennek a célja. Azért is örülök, hogy ezt kiemelted, mert rögtön megérkeztünk a digitalizálásnak egy olyan fontos kérdéséhez, hogy felsőoktatási könyvtárként és egyáltalán könyvtárként, hivatalos intézményként nagyon fontos az is, hogy legális tartalmat tegyünk közé, illetve semmilyen jogszabályt ne sértsen az általunk szolgáltatott tartalom. Különösen izgalmas ez egy egyetemi közegben, ahol akár visszagondolva a saját tanulmányaimra, vagy akár egy-egy terület oktatójaként is én is megtapasztaltam azt, hogy mindenki arra vágyik, hogy pillanatok alatt átkerüljön hozzá a tartalom, akár egy e-mail mellékleteként, a kötelezően kiadott dolgokat, akár az oktató közvetlenül is eljuttassa hozzá. Hogyan tudunk segíteni az oktatóknak, a hallgatóknak könyvtárként abban, hogy legális és minőségi tartalomhoz juthassanak hozzá, és valóban ezeket a kötelező irodalmakat úgy olvashassák, hogy nincs ebben törvénysértés?
3: Covid alatt kezdődött el nálunk egy olyan szolgáltatás, amikor is digitalizáltuk a kötelező irodalmakat, hogy a távoktatást ezáltal tudjuk egy kicsit megtámogatni. Ott érdekes volt, mert hogy senki nem jöhetett be az épületbe, és hát felmerült jogosan a kérdés, hogy na jó, de akkor a kötelező irodalmat, ami nincsen fent e könyvként és nincsen fent adatbázisokban, ahhoz hogy fognak hozzáférni a hallgatók? És hát erre a válasz pedig az volt, hogy az oktatókat megkértük, hogy küldjék el nekünk, hogy mi az, amit ők kötelező irodalomként ki szeretnének adni a hallgatóiknak, és ezeket mi bedigitalizáljuk. Ugye az volt a célunk, hogy minél jobb minőségben, hogy minél élvezetesebb sikeresebb legyen a belőlük való tanulás és kutatás. Tényleg igyekeztünk úgy közzétenni ezeket a tartalmakat, hogy inkább egy PDF-hez hasonló állományt kapjanak a hallgatók, mint csak úgymond befotózott oldalakat. És a következő nagy kérdés viszont az volt, hogy szerzőjogilag ez hogyan lesz rendben, és azt a megoldást találtuk ki erre, hogy olyan módon osztjuk meg az oktatóval a beszkennelt anyagot, hogy azt ne lehessen letölteni, hanem csak olvasni lehessen online. Tehát, mintha virtuálisan kölcsön adnánk a könyvet, de hogy a saját számítógépükre ne tudják lementeni a hallgatók az anyagot.
2: Annyira köszönöm ezeket az egyértelmű példákat, mert mindig hozza a következő kérdést, a következő gondolatot nálam is, mert hogyha azt hallom, hogy digitalizálás, akkor én is azt képzelem, hogy lefotózzuk, vagy beszkenneljük, és kész vagyunk. De ahogy hallgatlak, azért itt vannak utómunkálatok is.
3: Így van, hiszen ha beszkennelünk egy könyvet, akkor valójában olvasható lesz, és lehetne belőle dolgozni, viszont ahogy említettem is, arra törekszünk, hogy minél inkább egy ténylegesen elektronikus dokumentumhoz hasonlítson a könyv, és nem egy befotózott, nyomtatott példányhoz. Így a beszkennelt oldalakkal szokott lenni még egy kis utómunka is, amelynek az a lényege, hogy a fehér az tényleg fehér legyen, a fekete tényleg fekete. Tehát igyekszünk úgy játszani a színekkel, kontrasztokkal, hogy végeredményként egy PDF dokumentumot kapjunk, amiről akár nem is lehet megmondani, hogy ez eredetileg egy nyomtatott példány volt. És olyan szempontból is fontos ez, hogy minél pontosabban elkülöníthetőek a betűk, és minél pontosabban felismerhetőek a betűk, jó persze nem ember szemmel, mert mi értjük, de mondjuk a számítógép számára fontos az, hogy minél felismerhetőbbek legyenek a karakterek, mert a karakterfelismerő programon végigfuttatva így van a legnagyobb esély arra, hogy minél pontosabb lesz a szöveg, amit a számítógép felismer, mert ez úgy működik, hogy a számítógép számára ugye ez csak egy pixelhalmaz, ami elé mondjuk így, hogy húz egy láthatatlan fóliát, ami alapján ő tudja értelmezni, hogy ténylegesen mi van odaírva, és ezáltal tudunk mi keresni utána ebben a szövegben.
2: Tehát a további keresés segíti akkor, és ugyanígy a tanulást, kutató munkát.
3: Így van, hiszen a digitalizált dokumentumoknak szerintem az egyik legnagyobb előnye az az, hogy ha én egy konkrét dologra vagyok kíváncsi, akkor nem kell elkezdenem átlapozni, hanem beírom a keresőbe, és kidobja azt az oldalt, ahol megtalálom a szükséges információt.
2: És manapság ez, amikor egyre gyorsabb minden, és egyre hamarabb akar mindenki hozzájutni, és készen szereti kapni az információt, ez még inkább fontos.
3: Így van.
2: Úgyhogy ez megint összefügg a könyvtárunknak azzal a küldetésével, hogy nagyon igyekszünk mindig a felhasználói igényeket lekövetni, és ebben is kiszolgálni, vagy így módon is kiszolgálni. Egyébként, ahogy hallgattalak, nagyon érezhető a lelkesedésed a téma iránt, illetve ez a sok-sok példa is azt mutatja, hogy sokat tapasztalatod is ebben. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy szakterületnek, egy témának a szakértőjévé váljunk, a tapasztalat mellett és a személyes érdeklődés és valóban a szenvedélyes kíváncsiság mellett azért jó az, hogyha különböző képzéseket is kap az ember. Nálad ez hogy működött, hogy kerültél ehhez a területhez egyre közelebb?
3: Igen, jól érzékelted, hogy valóban érdekel a téma is, hogy lelkesít. Onnan jött ez az érdeklődés, hogy van egy kollégám, akit többször láttam az említett könyvszkennerünkkel dolgozni, és nekem borzasztóan tetszett, hogy ezt a hatalmas gépet, ahogy kezeli, az utómunkák is tetszettek, és hát szerencsémre egy idő után túl sok lett a feladat, és be kellett neki segítenie valakinek, és én mondtam, hogy hát én nagyon szívesen beletanulnék ebbe. Úgyhogy ő is megmutatott egy pár dolgot, már egyre többet be tudtam neki segíteni, aztán pedig lehetőségem volt olyan workshopokra jelentkezni, ahol ezzel a témával foglalkoztak, és az első ilyen élményem azt hiszem, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárnak a digitalizáló műhelye volt. Volt egy szakmai nap, ahova elmentem, és lehetett jelentkezni egy körbevezetésre a digitalizáló műhelyükbe, és az teljesen lenyűgözött, hogy mennyi féle szkenner van, és hogy mennyire nem mindegy, hogy mondjuk egyes dokumentumokhoz milyen szkennert használnak, és egy csomó ilyen kis apróságot elmondogott, aminek a felét akkor még fel se tudtam fogni, csak azt éreztem, hogy hát nekem ez a téma nagyon tetszik, és egyszer majd szeretnék én is a szakértője lenni.
2: Általában minden beszélgető társamtól egy ideje megkérdezem, hogy milyen kapcsolatban van a könyvekkel, a könyvtárral. Hát nálad, mivel közvetlen kolléganők vagyunk, és jó pár évig ültünk egymás mellett szinte, és sokat dolgoztunk és dolgozunk közösen, különösen izgalmas ezt megkérdeznem, hiszen mondhatom azt, hogy előttem váltál hallgatóból kolléganővé, és nagyon-nagyon jó kollégámmá. de hogy a könyvtár közelébe hogy kerültél, hogy miért lettél könyvtáros, azt nem tudom.
3: Hogy miért lettem könyvtáros, az nagyon nehéz lenne egyébként röviden megfogalmaznom. Annó, amikor az érettségi előtt álltam, akkor nagyon nehéz volt eldöntenem, hogy hát én mit is szeretnék majd tanulni, és mit is szeretnék majd csinálni a továbbiakban, és egyszer csak valahogy így beütött, hogy hát a könyvtárak, az milyen jó már, hogy a könyvtáraknak van egy ilyen sajátos, varázslatos hangulata számomra, és nagyon tetszett mindig is az a mondás, hogy nem kell mindent tudni, csak mindent tudni kell, hogy hol lehet megtalálni. És hogy nagyon tetszett annak a gondolata, hogy ott ülök majd egy olyan teremben, ahol tudni fogom, hogy mi hol van, még hogyha a tartalmát nem is ismerem annyira mélyen, de hogyha valaki bejön és kérdez tőlem valamit, akkor én tudok majd segíteni neki abban, hogy megtalálja azt, amit keres. Hogy úgymond én vagyok a kulcs, vagy az idegenvezető ebben a nagy térben. És hát ez borzasztóan tetszett, ez a gondolat, és akkor még nem is sejtettem, hogy egyébként mennyi rétege van egy könyvtárnak, és mennyi rétege van a könyvtárosságnak. De szerencsére, hogy egyre többet megtudtam erről, egyre jobban megtetszett, úgyhogy kimondottan szeretek egyébként könyvtáros lenni. Ide jártam egyébként az egyetemre képzésre is, hogyha már az a kérdés, hogy hogyan kerültem a könyvtár közelébe, így konkrétan, és hát emlékszek arra is, hogy akkor találkoztunk veled is, hiszen az egyik órát azt te tartottad nekünk, és hát igen, egyre jobban megtetszett a könyvtár is, meg a könyvtárosság is, és aztán volt egy olyan lehetőség, hogy hallgatót keresett a könyvtár, aki rész munkaidőben dolgozna itt a könyvtárban, és hát mikor feltette az egyik oktatónk a kérdést, hogy van-e, akit ez esetleg érdekel, akkor felrepült a kezem a levegőbe, hogy hát hogyne, hát úristen. És először hallgatóként dolgoztam itt részmunkaidőben, és igyekeztem egyre inkább beletanulni a könyvtáros szakmába, és nagyon örültem, amikor a tanulmányaim végeztével úgy tűnt, hogy a kollégák is azt szeretnék, hogy maradjak, és hát én is nagyon szerettem volna maradni, úgyhogy kicsit sorsszerűnek is érzem ezt a lehetőséget, meg azt is, hogy ide kerültem, mint könyvtáros.
2: És mivel a munkád is az, hogy a könyveket megismerd, és ahogy mondtad, hogy akár az évkönyvek digitalizálása közben is azért elcsábultál egy picit, és bele-bele olvasgattál akár egy-egy köszöntőnek a szövegébe, mert hogy izgalmas a könyvek tartalma is, nagyon érdekel, hogy mit olvasol szabadidődben, amikor nem könyvtárosként, vagy mondjuk nem pont egy könyv analitikus leírása miatt kell átnézned egy kötetet.
3: Hát szabadidőmben leginkább fantazit szoktam egyébként olvasni. Valahogy úgy vagyok vele, hogy hát a való világnak minden nap a része vagyok én is, és szeretnék a könyvekben olyan világokat találni, amelyekre teljesen más szabályok érvényesek, úgyhogy leggyakrabban ebben a témában olvasok, nem kizárólag, de talán ezt mondanám a kedvenc témámnak.
2: És akkor ezek szerint te nagyon örülsz neki, hogy van képregény sarkunk, ami egyre gazdagabb tartalommal bír.
3: Így van, ezt is nagyon jónak és nagyon érdekesnek találom, bár én magam nem vagyok annyira képregényes, de ahogy nézegettem az állományt, hogy miket rendeltek a kollégák, és ahogy nézem a polcot, hogy egyre inkább benépesítik a különböző képregények, már több mindenen elgondolkoztam, hogy fú, ezt elolvasnám, meg fú, ez érdekes lehet, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy van egy ilyenünk is, és remélem, hogy a hallgatók is örülni fognak és használni fogják, hiszen talán az a legjobb a képregényekben, hogy nem igényel annyi időt, mint mondjuk egy könyvet elolvasni, és hogyha valaki a vizsgai időszakban szeretne valami olyasmit, ami rövidebb, amint gyorsabban átrágja magát, de mégis kikapcsolja, akkor talán nagyon jók lehetnek a képregények erre a célra.
2: És már el is kanyarodtunk egy másik izgalmas terület felé, és az újonnan létrehozott képregény sarkunk az megér majd egy külön adást is, csak még várom, hogy még inkább gazdagodjon, és egyre több tapasztalatot szerezhessünk mi is abban is, hogy hogyan fogadják mindezt a hallgatóink, vagy akár egyébként az oktatóink is. Réka, jó, hogy itt voltál, örülök, hogy ilyen formában is beszélgethettünk egymással, és remélem azt is, hogy sikerült a digitalizálással összefüggő tevékenységeinket úgy megmutatni és bemutatni, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és minél inkább azon lesznek, hogy felkeressenek bennünket bármilyen formában is. Hiszen mindenkit vár a Tittelpál Könyvtár.
0: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Így szól Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5: Egy óra.
4: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Az idei évben is csatlakozik a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara az Egri Egyetemen zajló Kutatók Éjszakája program sorozathoz. Méltó emlékezés és tiszteletadás jellemezte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem közös konferenciáját. Az idei évben rendkívül népszerű az Egri Egyetem Sporttudományi Intézetének szakkínálata. A mai napon kezdődik a Kerekdomb Fesztivál a Tokaji borvidéken található táján. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A mai napon kezdődik a Kerekdomb Fesztivál a Tokaji borvidéken található táján. A háromnapos őszi eseményen idén is egyszerre kap helyet a könnyű zene, az irodalom, a színház, a gasztronómia és a természetjárás. A nagy színpadon olyan népszerű előadók lépnek fel, mint a Quimby, a Bohemian Betyársz és a Blaha Louisiana. A koncertek mellett színházi előadások, irodalmi estek, borkóstolók, dűlőtúrák és bodrogi evezés is várja a látogatókat. A szervezők a családosokra is gondoltak. A legkisebbeket játszóház és ringató is szórakoztatja. Jó hír a környékbelieknek, hogy a miskolci lakosok kedvezményes áron válthatnak jegyet a rendezvényre. A programokról Oszkó Jakab Natália, fesztiváligazgató ad tájékoztatást.
7: Ez egy örök szerelemmé vált nekem, ahogy először megpillantottam és beleszerettem. Én ugyanezzel a gyermeki rajongással közelítem meg a települést, a történelmét és azokat a sztorikat, amik körüllengik ezt a települést, azt a borkultúrát, a családi pincészeteket, úgyhogy ehhez méltóan próbáljuk azzal a 160 művészeti programmal is ennek a településnek a fényét emelni. Ha belegondolunk, azért pénteken délelőtt pár sétán kívül és borkostolón kívül azért lassabban indul az élet, hiszen sokan még dolgoznak, de hát este már van egy Parnograszt és egy Bohemian Betyársz koncertünk is, komoly zenei koncert és színházi előadások mellett, és hát a szombat az a nagyon zsizsgős napunk, azt egyébként egy Quimby koncert, illetve Blaha Louisiana zárja, és emellett ugye nagyon sok kis koncertünk is van, de hát vasárnapra is nagyon sok csoda maradt, amellett, hogy akár kórust is hallgathatunk az evangélikus templomban, de különböző zenei koncerteken is részhettünk vasárnap, és szépen elbúcsúzhatunk, sőt nevethetünk egy jót még a Momentán társulattal, akik a Vincellér színpad programját zárják. Ugye a Vincellérház nagy színpadán az említett Quimby, Parnograszt, Bohemian Betyársz, vagy Blaha Louisiana, Momentán társulat, tehát a nagyobbakra koncentráltunk az evangélikus templomban, a Miskolci Zeneművészeti Egyetem diákjainak és tanárainak a produkcióit láthatjuk, sőt különböző énekes vagy fúvós programokon vehetünk részt. Emellett egyébként a Művelődési Házban színházi előadások várnak minket, Györei Zsolt Latabárné fiát Peller Károly hozza el nekünk, vagy Csibi Gergő Márton Róbert pedig Lackfi János medvelesét, Márfi Márk lassan előadását, illetve a Her produkciót is itt láthatjuk. Van az Hegyaljai Mesterek Alkotóháza, ahol pedig különböző mesterségekkel ismerkedhetünk, többek között a tájai urihímzéssel. A Majló Kastély az a kicsiknek és a filmeknek a fellegvára. Itt ringató programmal találkozhatunk, de Varró Dani és Molnár Gyurinak is itt lesz programja, és a Malter Vándor Filmfesztiválnak a rövid filmjeire is itt ülhetünk be megpihenni ebben a nagy-nagy művészeti forgatagban. A kastély udvarán van képzőművészeti kiállítás is, és kézműves vásár, és nagyon finom falatokat is kóstolhatunk itt. A Tokaj Ártványnál egyébként, ami régen az Oroszlános Borhotel volt, itt egyébként képzőművészeti kiállítással is találkozhatunk, de itt lesz Udvaros Dorottya velünk, vagy a Szilárd Piano projekt, illetve Hámori Gabival is itt találkozhatunk, tehát itt ez egy ilyen irodalmi színházi előadóest, illetve könnyű zenei program. A Nyerges udvarban, illetve a Palotta pincészetben ismét a könnyű zenéjé, egyébként a főszerep bongorral, lenkével találkozhatunk itt, illetve az NKA hangfoglaló program induló zenekarai, és itt fordulnak meg, a Somszög birtokban pedig Winkler Nóra keresi a képzőművészet és a bor kapcsolódását, tehát közel 20 helyszínen tematizáltan vehetünk részt programokon, a kicsiket is elhozhatjuk, sőt a kalandozó komédiumnál még egy picit ott is hagyhatjuk, amíg elszaladunk egy-egy borkóstolóra. És emellett a 20 program helyszínen lezajló 160 program mellett egyébként 25 családi pincészet borászatot is meglátogathatunk. Van egy borútlevél, ahol pedig szinte érdekes is látni, hogy gyermekivé váló felnőttek hasonlítgatják a pecséteket, amellett, hogy játékos formát öltött ez az egész.
6: Méltó emlékezés és tiszteletadás jellemezte a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, valamint a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének közös konferenciáját, melyet már közel 10 éve minden évben megszerveznek a könyvtárban. Idén a Magyar Szellemi

0: ezért lett aztán tanár, mert ő úgy gondolta, hogy ennél többet is akar tenni. Úgyhogy ez a 16 előadás, ez nagyon sok oldalról közelíti meg Németh Lászlót, foglalkoznak a kollégák a regényeivel, illetve más költőhöz, íróhoz való kapcsolatáról.
1: Dr. Babosi László a könyvtár igazgató helyettese és a programok főszervezője szerint fontos, hogy a könyvtár helyet adjon a tudománynak is, ezért is biztosítanak szakmai hátteret és helyszínt is az egésznapos konferenciának.
2: Folyamatosan jönnek hallgatók, van, aki itt van egész nap, már visszatérő vendégek, van, aki csak bejön egy-két órára, vagy bizonyos alkotót, előadót szeretne meghallgatni, tehát mindenképpen érdemes megtartani ezt a konferenciát. Ráadásul ezeket az előadásokat a Szabolcs-Szatmár Beregi Szemlének a négyes számában, ez évi négyes száma, decemberi számában le fogjuk közölni. És az elmúlt években minden alkalommal leközöltük az előadások anyagát. Ugye a Szemle a 136 oldalas, de ezek a számok általában a 180-200 oldalas tanulmánykötetek igazából, amit utána meg lehet vásárolni, bekerül a vérkeringésbe és az internetre is felkerül. Tehát nem csak itt azok hallgathatják meg az előadásokat, akik itt vannak nálunk, hanem bárki elolvashatja az internetről, vagy megvásárolhatja a folyóiratot, vagy a könyvtárokból bemehet és elolvashatja.
1: Dr. Ulrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Az elnök szerint egy ilyen program jelentős, hiszen például Németh László munkássága is példaértékű a jövő nemzedék számára.
3: Meg kell nézni a tartalmat, hogy mit jelentett Németh László. Ha az egyetemet nézik és az egyetemi diákságot, ők ugye értelmiségiek lesznek, és Németh László munkáinak egy része pontosan az értelmiségi felelősséget taglalta. Abban a szempontból, hogy egy értelmiségnek, amelynek erkölcsileg tisztának kell lenni és utat kell mutatni a többi embernek, akkor az azt gondolom, hogy kortalan. De teljesen mindegy az, hogy milyen a fejlettségi világ, milyen a digitális technika. Az ember az emocionálisan ugyanott van, a felelősség az ugyanúgy rajta van, tanítani kell a jelen és a jövő generációit, a jövő generációi egyszer csak olyan korba lépnek, amikor nekik ugyanezt a feladatot meg kell tenniük, és nem mindegy az, hogy hogyan adják át.
1: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem immár 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programsorozatot, amelyre idén szeptember 25-én pénteken kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket reggel 8 órától éjfélig. A rendezvényhez idén a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is csatlakozik. Kun Krisztina, a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanács adója kiemelte, hogy a HKIK 5 éve működik együtt az egyetemmel a Kutatók Éjszakáján. Idén 7 vállalkozás települ ki az Eszterházy térre interaktív foglalkozásokkal, érdekes játékokkal, amelyek egyaránt megszólítják a kisebb és nagyobb gyermekeket.
4: A Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara már 12. alkalommal csatlakozik az idén a Kutatók Éjszakájának az európai szintű nagy rendezvényéhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen most 5. évben rendezzük meg ezt a programot. A kamarának a fő fókusza és a fő tevékenysége ebben a napban az, hogy elhozza a vállalkozásokat ide a térre, az Eszterházy térre. Az idén 7 vállalkozással fogtunk össze, és partnereink ebben. Ők nagyon-nagyon látványos, színes és játékos formában mutatják be azokat a szakmákat, amiket náluk el lehet érni, és ők ezzel foglalkoznak, és párhuzamosan pedig a téren zajló programokkal párhuzamosan céglátogatásokat is szervezünk, ami azt jelenti, hogy a kamara által biztosított autóbuszokkal visszük a fiatalokat a vállalkozásokhoz.
5: A délelőtt az főként az iskolásoké, de utána a családokat is várják.
4: Mindenféleképpen szeretettel várunk minden egyes érdeklődőt, és azt gondolom, hogy mindenkinek tudunk látványos programmal szolgálni, és nagyon nagy szeretettel várjuk, így van a családokat is, a pedagógusokat, diákokat, tényleg bárkit. Azt gondolom, hogy itt mindenki megtalálja azt, ami számára érdekes és különös lehet.
1: Dr. Fügedi

0: Balázs, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézet igazgatója az új tanév kezdetén az elmúlt időszak sporteredményeit és a sporttudományi képzések aktualitásait ismertette. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 244 sportolója 27 sportágban, 28 versenyen, összesen 341 sportolói szerepléssel képviselte az intézményt. A hallgatók és csapatok 39 dobogós eredményt, 15 arany, 8 ezüst és 16 bronzérmet szereztek. Dr. Fügedi Balást hallják.
1: Az elhangzott tájékoztatóban az elmúlt időszak eredményét és sikereit szerettük volna bemutatni a nagy közönség számára. Egy kicsit távolabbról kezdve összefoglalóan az elmúlt tanév eredményeit, hiszen igen kiemelkedő eredményekkel és szerepléssel rendelkeznek hallgatóink, illetve hát ebből, ami külön kiemelendő volt, azok a nemzetközi sikerek és eredmények, hiszen itt egyetemi világbajnokságon, európai egyetemi játékokon szerepeltek a hallgatók, és szereztek kiemelkedő eredményeket és helyezéseket, tehát világbajnok, Európa bajnok, ezüstérmes, bronzérmes hallgatókról van szó, azért ez mindenképpen említésre méltó, és példaértékű lehet mind a az egyetem polgárai, de az összes sportot szerető és tisztelő ember számára. Valamint bemutatásra kerültek egy kicsit a Sporttudományi Intézet képzései, amelynek során igyekeztem bemutatni azt a széles képzési portfóliót, ami országos szinten egy kiemelkedő nem csak minőségben, de portfóliónak is tekinthető.
2: Nagyon népszerűek a Sporttudományi Intézetnek a szakjai. Esetleg számszerűsítsük most az elsősöket, akik az idejelentkezők nagy számát adják most ki.
1: Igen, nagy számát. Ugye, ahogy a rektorasszony is említette, tehát több mint 4000 fő elsős kezdheti meg tanulmányait. A tanárképzéssel egybevontan a sporttudományi területhez kötődő, tehát beleértjük, így van a tanárképzés is, 414 fő hallgató, tehát ez egy olyan 10% körüli számot mutat, tehát az egyetem elsőéves hallgatóinak 10%-át a Sporttudományi Intézethez kötjük. Ez a széles portfólió azt is jelenti, a tanévek tekintetében is a többi évfolyam szempontjából fölfelé tekintve, hogy a 400 az, ugye az első évfolyamot jelenti, de az összes többi évfolyamon is egy ilyen 300-350 fős hallgatói létszámmal rendelkezünk, ami azt eredményezi, hogy összességében egy olyan 1000 fő plusz-minusz hallgatói létszámmal dolgozik a Sporttudományi Intézet.
0: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Változóan felhős idő várható. Kevés helyen lehet csak futózápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. Éjjel a hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 18-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő, Domán Vivian, a viszonthallásra.
3: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
4: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a 2026-2027-es tanév a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Nyílt napra várta az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Színház. Ünnepélyes eskütételt tettek a 9. évfolyamos eventuszos diákok a Városházán. Új elnök helyettes a NAV bűnügyi és rendészeti szakterületének élén. Ezek mai adásunk főbb témái.
3: Kora esti hírmondó.
4: Ünnepi szenátusi üléssel kezdődött meg a 2026-2027-es tanév a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Professzor dr. Kéri Szabolcs rektor az első éves hallgatókat köszöntve az elmúlt 5 év eredményei és a piacképes tudást nyújtó képzések mellett elsősorban arra az összetartó egyetemi közösségre hívta fel a figyelmet, amely életre szóló emberi és szakmai kapcsolatokat is adhat az itt tanulóknak.
5: Egy évnyitó elsődleges feladata az, hogy köszöntse az új diákokat. Hogy bemutassa, felvillantsa azokat az előnyöket, hasznokat, kihívásokat és talán kalandokat, amelyek önökre várnak a következő esztendőkben. Magyarország legfiatalabb egyetemére kerülnek most belépést, amely annak ellenére, hogy csak 5 éves, több száz éves hagyományra tekint vissza. Önök lesznek az elsők, akik elkezdik ennek az egyetemnek a második 5 évét megalapozni az oktatókkal és a kutatókkal együtt. Pataki diáknak lenni több, mint diplomát szerezni, több, mint részt venni egy gyakorlatorientált, teljesíthető, versenyképes képzésben, amely legyenek akár pedagógusok, szőlészborászok, turizmus vendéglátással foglalkozó szakemberek, informatikusok, alapképzésben vagy mesterképzésben, biztos megélhetést ad önöknek. Az itt megszerzett diplomával az első 5 év tapasztalata szerint a régióban, hazánkban, de akár külföldön is el tudnak helyezkedni. De ezentúl pataki diáknak lenni többet jelent. S vajon mit is jelent? Egyetemünk alapító rektora, Bolvári Takács Gábor professzor próbálta ezt megfogalmazni nagyon szép tudományossággal, és azt mondta, hogy az első dolog, ami a pataki diákat jellemzi, az a nyitottság. Nyitottság az újra, a változásokra, az eddig nem ismert dolgokra, a más befogadására és megértésére. Valahol a pataki diákok nyitottság mellett mindig megőrzik a kultúrájukat generációról generációra, de valahogy képesek a megfiatalodásra, a megújulásra, még a legnehezebb, legmostuhább körülmények között is. És ami legtávolabb áll egy pataki diáktól, az nem más, mint a szolgalelkűség. A pataki diákoknak, majd látni fogják, van egy misztikus képessége. Több ezer kilométerről megérzik egymás jelenlétét, és ha találkoznak, azonnal képesek egymáshoz kapcsolódni. Azonnal megszületik a közösségformálás, a csoportformálás, az együttműködés és a kreatív gyümölcsöt hozó munka. Ez talán az egyik legfontosabb vonása a pataki diákoknak. Összességében tehát, azon túl, hogy lesz egy versenyképes diplomájuk, biztos alapokat fognak itt kapni, tartást, különleges erőt ebben a világban, amely lehetőséget nyújt mindig a közösség formálására. És higgyék el, ennél nagyobb érték manapság nincs a világban.
4: Nyílt napra várta az érdeklődőket a Gárdonyi Géza Színház ma délután. Az érkezőknek színes programokkal készültek, így például megtekintették a Hegedűs Endre festőművész műveiből nyílt kiállítást, majd egy izgalmas színészrandi során a társulat tagjai válaszoltak a résztvevők kérdéseire, akik kötetlenül beszélgethettek a velük egy asztalhoz ülő színésszel. Ezen kívül 5 órai tea és zsíros kenyér, valamint játék is várta a vendégeket. A nap különleges programját 19 órától tartják, mely a Quo Vadis nyílt próbája, amelyet alkotói beszélgetés követ. A nap során 2 turnusban az érdeklődők betekintést nyerhettek a színház kulisszái mögé Baráth Zoltán segítségével. Most a színművészt hallják.
6: A színház épületének történetén keresztül szeretnénk bemutatni azt, hogy milyen időszakokon ment keresztül a társulat adott esetben, és hogyan alakult át maga a színház technikailag, hogyan fejlődött, mi változott meg, és ez alatt a séta alatt nem csak erre, hanem úgy a színház egészét érintő kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók, persze, ha tudok rá válaszolni. Arra, hogy mikortól használnak jelmezeket, hogyan alakult ki mondjuk a forgószínpad, vagy hogy jött létre a zsinórpadlás, ezekről hosszasan lehetne beszélni, de természetesen mindenkinek van saját érdeklődési köre, és hát ez egy szabad séta során elkövetett beszélgetés alatt ez nyugodtan kivitelezhető.
7: Lesz benne ön által improvizatív jelenet is, tehát amit mondjuk akkor gondol ki, hogy elmesélni az érdeklődőknek, vagy ez kötött?
6: Van egyfajta kötött forma, hogy milyen módon járjuk be az épületet, azon belül pedig hát mondhatom azt, hogy a hogy a saját képességeim és a kíváncsi kérdések az egyedüli mozgatórugói ennek a sétának.
7: Mennyire látják, hogy népszerű a program, regisztráció köteles volt?
6: Igen, nagyon örülünk neki, hogy például a következő csoport regisztrációt már be kellett zárni, hiszen olyan létszámot ért el, ami már nehezen kezelhető egy ilyen belső séta során, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben is lesz erre alkalom, hogy azok, akik most nem vettek részt, azok később találkozhassanak ezzel a programmal.
7: Mit gondol, hogy miért vonzza ennyire az embereket a színház?
6: Mert a színháznak van egy misztikum, a színháznak van egy titka. És ami a legfontosabb, hogy számunkra, akik itt dolgozunk, most elsősorban persze magam nevében beszélek, nekem ez a misztikum és ez a titok még mindig megvan. Amikor az épületben mondjuk egyedül vagyok és sétálok a folyosón, akkor mindig arra gondolok, hogy számtalan színész sétált már ezeken a folyosókon. És valahogy eltűnnek dolgok a múltban. És ezek a séták arra is alkalmasak, hogy felidézhessük magunkban a régmúlt történéseit, és láthassuk magunkat egy olyan folytonosságban, aminek mindannyian részei vagyunk más-más módokon az életben.
4: Az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium 9. évfolyamos tanulói ünnepélyes keretek között eskütételtettek a Városháza dísztermében. Immár 19. éve hagyomány az intézményben a gólyaavatás, valamint a diákok iskolai díszpolgárá avatása. A további percekben Honfi Gábor, az Eger Sikeréért Egyesület elnökségi tagja kihangsúlyozza az eskütétel fontosságát.
8: Ez egy olyan hagyomány, ami az iskolában elindult, hogy milyen kezdeményezésre, talán ezt nem is tudom pontosan, de hogyha valamire esküt teszünk, akár párkapcsolatban, akár bármilyen katonai területen, az mindig kötelez valamire, és én ezt csak támogatni tudom. Az Eventusszal már nagyon régi kapcsolatban állok, Sajtos Attila nagyon régi munkatársam volt, még talán 30-40 évvel ezelőtti a kapcsolatunk, és ez a bizalom hozta azt, hogy ezen a rendezvényen is, illetve azokon a rendezvényeken, amely az iskolának van, igyekszem részt venni. A felügyelőbizottság elnökeként sok érdekes dolgot kell kezelnünk, feljelentéseket, egyéb problémákat, tanulmányi és egyéb ügyeket, gondokat. Egy érdekes, színes munka, amit szívesen csinálok, természetesen társadalmi munkában. Igazából egy sporteseménnyel indult, mert Attila megkért, mint régi válogatott sportolót és a TFS végzettségem kapcsán a sporthoz értő embert, hogy a gyerekeknek szervezzek olyan iskolai sportnapot, amelyen keresztül láthattam azt, hogy milyen összetételű igazából a tanulói létszám, amely az iskolában nem kevés, mindig pár száz gyereket minden évben tudnak oktatni, tudnak fejleszteni, hiszen arról szól ez, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik ebbe az irányba kívánnak, a művészeti irányba gondolkodnak elindulni, azoknak segítséget adjunk, és hogy ebben a testkultúra is szerepet kapott, hát talán ebben egy kicsit tehettem én is.
4: Sajtos Attila, az intézmény igazgatója, büszke a diákokra. Továbbá bízik benne, hogy sikeres tanulmányi eredményekkel fogják folytatni tanulmányaikat.
9: Hát gondolom, két olyan oka van. Egyik, hisz Egerváros polgárai lesznek, Egerváros diákvárosnak a polgárai lesznek, és ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy átérezzék ennek a ünnepségnek a hangulatát. Másik pedig az iskola polgárai is lesznek. Tehát elindul egy évvel, az öt év, amit eltöltenek majd iskola keretein belül, ahol igazából szakmát, tudást és ismeretet szereznek. Egy ünnepélyes alkalom. Ünnepélyes alkalom, ami arról szól, hogy mindnyájunknak van felelőssége. Van felelősség a diáknak, hogy az elkövetkező időszakban képességei szerint tanuljon, kihasználja azt a lehetőséget, amit az iskola nyújt, és felelősség a tanárnak és a szülőnek is. Felelősség közös, és ez az ünnepség valahol erre szeretne rávilágítani. Ezt az évet 30 diák kezdi első évfolyamon, két szakirányon, grafikus és mozgókép szakirányon kezdik el a növendékeink a tanulmányaikat. Várhatóan 5 év múlva már búcsút vehetünk tőlük.
4: Új Új elnök helyettes nevezte ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi és rendészeti szakterületének élére. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivko Mónika, a NAV Hevesvár megyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
10: A Nemzeti Adó és Vámhivatal új bűnügyi és rendészeti elnök helyettese dr. Sisák Attila 2026. szeptember 16-án lépett hivatalba. Az új vezető személyében olyan szakember kerül a NAV nyomozóinak élére, aki pályafutását a közpénzügyi érdekek védelmének szentelte. Elnök helyettesként kiemelt feladata lesz a költségvetési bevételek védelme és a visszaélések következetes feltárása, valamint annak a világos alapelvnek az érvényre juttatása, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Küldetésének tekinti továbbá a társhatóságokkal való nemzeti és nemzetközi együttműködés megerősítését, fejlesztését. Dr. Sisák Attila évtizedes tapasztalattal rendelkezik a költségvetési csalások, a pénzmosás, valamint az ezekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni fellépés területén. Pályafutása során a rendőrségnél, a pénzügyminisztériumban, a vám és pénzügyőrségnél, majd a NAV bűnügyi főigazgatóságánál dolgozott, legutóbb pedig az OTP Bank szankciós szűrési osztályát vezette.
4: Két este, két különleges helyszín, klasszikus gitár és kamarazene, valamint neves hazai és nemzetközi művészek gondoskodnak a felejthetetlen pillanatokról a 16. Gyöngyösi Gitárnapok keretében szeptember 18-án és 19-én. Ennek részleteiről a szervezőt, Tóth Rihárdot, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
6: Tehát akik ellátogatnak erre a két napos eseményre, ízelítően mondd meg, hogy mire számíthatnak. Mondjuk el a repertoárt.
11: Pénteken, 18-án a Szent Bertalan templomban este 6 órától lesz egy koncert, ahol a gitári lesz a főszerep, viszont egy hegedűvel együtt hallhatjuk bizonyos részein az esnek. Giovanni Grano, olasz gitárművész a gitáros, és Sao Yang Lee, dél-koreai hegedűművész fog majd társulni hozzá, és itt a gitárnak és a hegedűnek a finom játékát tudjuk megfigyelni egy olyan térben, mint a Szent Bertalan templomnak az a tere, ahol igazán érvényesülni fog ennek a két hangszernek az igazán
6: nem
11: finom játéka.
6: Nem beszélve az akusztikáról, hogy hát ott hogy olyan gyönyörű a hangzás, hiszen egy magas belterű szentéről beszélünk.
11: És egy klasszikus zenei koncertnek mindig a hátterét adja maga az a koncert helyszín, tehát ez meghatározó lesz ezen a területen. Itt főként a klasszika és a romantika fog előkerülni ezen a hangversenyen. És a házasságkötőterem pedig egy visszatérő helyszín, hiszen volt már Néla Gitár Fesztiválnál helyszín. Most egészen egyszerűen ez adta, hogy adta magát a helyszín. Nem volt foglalt abban az időpontban, amikor éppen a művészek is el tudnak látogatni Gyöngyösre, úgyhogy adta magát a házasságkötőterem, mint helyszín.
6: Azt is mondtam a bevezetőmben, hogy nemzetközi és hazai előadó művészek. Most a nemzetköziről már beszéltünk, ők mikor érkeznek ezek a művészek, vagy már itt vannak Gyöngyösen?
11: Ők pénteken érkeznek, illetve aki szombaton, ő szombaton fog érkezni. Miskolcon is adnak koncertet, és Gyöngyösen is adnak koncertet, és a hazai szereplő pedig Pap Sándor gitárművész lesz.
4: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki, amelyben kifejezik köszönetüket mindazoknak, akik az adóbevallásnál a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel adójuk 1%-át. Hálás szívvel köszönjük, hogy több mint 923 ezer magyar honfitársunk ajánlotta fel adója 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára. mind a felajánlók száma, mind pedig az általuk felajánlott több mint 8,3 milliárd forint meghaladja az elmúlt évek számait. Köszönjük közel 1 millió honfitársunk tudatos döntését, amellyel kiállt katolikus hite mellett, és egyúttal anyagilag is hozzájárult katolikus egyházunk szerteágazó oktatási, szociális és hitéleti tevékenységének támogatásához, adta közzé az MKPK titkársága. Immár 5. alkalommal szervezik meg szeptember 19-én szombaton az Avíjai Szent Teréz Ináncsi Egyházzenei Találkozót. A színes programról Montvajszki Ferencet, az Ináncsi Egyházzenei Találkozó koordinátorát hallják.
12: Ez az egyházzenei találkozó, amely Avíjai Nagy Szent Terézről lett elnevezve, ő az egyházközségünk védőszentje. Az egyházzenei találkozóról tudni kell, hogy helyi közösségben alakult Nostrum együttes tagjai kezdeményezésére és Puskárik Zoltán atya kezdeményezésére jött létre ez az egyházzenei találkozó, amelynek a célja, hogy itt a Hernád völgyében, az Abaúj vidéken tevékenykedő egyházzenei együtteseket próbáltuk megszólítani, és hála jó Istennek hallgató fülekre talált, hiszen egyre több olyan együttes jelenik meg a palettán ezeken az egyházzenei találkozókon, akik újak. Mindig vannak állandó vendégeink, de mindig igyekszünk arra, hogy új vendégeket is meghívjunk erre az egyházzenei találkozóra. Annyit tudni kell, az egyházzenei találkozónak az időpontja az általában a szeptemberi hónap elejére esik minden évben. Ez évben szeptember 19-én szombaton lesz ez a rendezvény. Egy órától lesz a gyülekező. A gyülekező helyszíne az Ináns közösségi háza, amely közvetlenül a templom mellett van. Tehát, ahol fellépnek majd az együttesek. 13 óra 30-kor lesz a megnyitó a közösségi házban. 5 éve Kléri Bertalan gimnáziumi tanára előadónk, aki ünnepi beszédet tart, és köszönti a meghívott vendégeket. És 14 órakor kezdődnek a koncertek a közösségi házban. De ez egyben a repertoárunkban a München Karizma dicsőítő zenekar lép fel Miskolcról, Sarokkő zenekar szintén Miskolcról, és Nostrum együttes pedig mi a helyiek, az ináncsiak. Amikor vége van a koncertnek, utána 5 órától Puskárik Zoltán atya, plébános úr, szentmisét celebrál a szomszédban lévő római katolikus templomban. Ez egy ünnepi szentmise, háladásról szóló szentmise. És 6 órakor pedig minden évben a rendezvény fő zárásaképpen koncertet ad egy kórus a nagy templomban, ez pedig az Encsi Ökonomikus Kórus lesz ez évben. Érdekeségképpen, hogy voltak már itt a Kántemus Kórus is volt nálunk fellépni például, de beszélhetnék a Egri Fiúk Kórusról, ők is voltak, Miskolci Mindszenti Kórus, tehát minden évben próbálunk olyan vendégeket, kórusokat meghívni erre az esti záró koncertre, ami a megjelent vendégek figyelmét felkelti. Koncertet követően pedig ismételten visszamegyünk a közösségi házba, ahol Agapéban szeretett vendégség, egy kis virámbeszélgetés a megjelent vendégekkel, minden olyan hívővel, akinek fontos volt ez a nap. Minden évben van egy motto, amely mottoja iránymutató erről a találkozóról. Ez évben John Lennonnak egy rövid kis idézete. Isten azért teremtette a zenét, hogy a szavak nélkül is tudjunk imádkozni. Minden kedves hallgatót és mindenkit, aki fogékony és egy kicsit lelkileg feltöltődni kíván, várunk sok szeretettel ezen a szombati napon. Érdekességképpen még annyit azért hozzáfűznék, igaz, hogy nincs a programban feltüntetve a plakáton, de mindig van egy úgynevezett meglepetés. Hát ezében a meglepetés az lesz, hogy déli 12-kor az én kedves kollégám, a hitoktatói kollégám Gál Szilvia és Szedlák Imre tanár úr, gyerekeket hívnak meg a templomba, ők 12-től 13 óráig fognak dalt tanulni. Majd a meglepetés pedig az lesz, hogy a megnyitó ünnepség keretén belül ezek a fiatalok, ezek a gyerekek előfogják azt, amit tanárnénék és tanárbácsék tanítottak velük. Ez mindig olyan kis felemelő és jó érzést meglátni a színpadon 10-13 vagy 14 vagy talán több gyermeket is, akik szépen megéneklik azt a dalt, amit éppen Szedlák tanárbácsi, vagy éppen Gál Szilvia tanárnéni tanított meg neki. Azért mondjuk, hogy bárki jöhet, családok, szülők, gyermekek, hiszen mindenki talál magának olyan zenei formátumot, ami biztos, hogy tetszeni fog. ugye az egyházzenei délutáni kórusok azért vidámságról szólnak. Összetéve sokszor úgy mondjuk, hogy én, ha elmegyek a templomba és egy zsoltát éneklek, ugye az egy ilyen belső dolog, amit az ember ugye Jóistenhez fohászkodik, vagy valami. De amikor egyházzenei zenét egy kicsit vidámabb formában hallgat, vagy éppen énekel, az már egy közösségnek szól, egy közösséget próbál összefogni, és ebben a közösségben igen, beletartozik a legkisebbtől a legidősebbig mindenki.
0: 11. alkalommal szervez víradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először víradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én 14 és 18 óra között szervezzük meg a programot, a hagyományos helyszínen, az Egriesaki palotában fogadjuk az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskedünk. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, valamint az Egriesaki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Idén a Kaposvári Egyházmegye a közösségeket, családokat, fiatalokat megszólító katolikus társadalmi napok házigazdája. A Kaposváron szeptember 18-a és 20-a között zajló rendezvénysorozat nyitó eseményei már a mai napon, szeptember 17-én csütörtökön is elkezdődnek. Varga László kaposvári megyéspüspök a kattársra készülőknek elmondta, minden résztvevőnek azt üzenem, nyissák ki a szívüket, hogy találkozhassanak. Nyissák ki a szemüket, hogy láthassák az egyház gazdagságát és az egyház kincseit, a szegényeket, a fogyatékossággal élőket, és nyissák ki a fülüket, hogy meghallják az üzenetet, hogy lehet egy igazságosabb, testvériesebb világot építeni. Az évről évre megrendezett katolikus társadalmi napok témáját idén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 30 évvel ezelőtt társadalmi körlevelének jubileuma adja, amelynek címét a kaposvári kattárs mottójául választotta, igazságosabb és testvériesebb világot. Mária Pócs ad otthont az Európai Keleti Katolikus Püspökök találkozójának szeptember 15-e és 18-a között. 14 európai országból közel 50 püspök, általános helynök és diakónus gyűlt össze a Mária Pócsi kegyhelyen, hogy együtt imádkozzanak, valamint megosszák egymással egyházaik lelkipásztori tapasztalatait és az előttük álló kihívásokat, tájékoztatott az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa. A találkozót a Magyar Görög Katolikus Metropólia szervezi az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának égisze alatt. Az idei találkozóra a Mária Pócsi Istenszülő ikon első könnyezésének 330. évfordulóján kerül sor. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok.
13: Az Egri Szervita templom szeptember 19-én és 20-án tartja a fájdalmas anya búcsút. 19-én szombaton délután 3 órakor kezdődnek az ájtatosságok, a katekézist Bakos Tamás atya tartja, és 17:30-kor a családokért felajánlott szentmisét is, amit szentségimádás követ. 20-án vasárnap reggel 8 órakor Dolhai Lajos rektor úr a betegekért végez szentmisét. Az ünnepi szentmise 10:30-kor kezdődik, melyet Szántó József főesperes aranymisés atya mutat be, majd vezeti a városi körmenetet. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a híveket.
0: A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basabora atya szeptemberben Magyarországra érkezik, evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri főegyházmegyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén, és a Karizmatikus Megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyermekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. Basobora atya 1946. december 5-én született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt. 2 éves korában elveszítette az édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus. Legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust, ha mi vagyunk Krisztus teste, tudná használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Számos akadályt kellett leküzdenie ahhoz, hogy pap lehessen. 1972-ben szentelték fel. Pappá szentelésének a napján tudta meg, hogy a nagynénje, aki felnevelte őt, annak idején megmérgezte az édesapját, mert féltékeny volt a János családjában uralkodó szeretetre, és mert János sokkal intelligensebb volt a saját gyerekeinél. Jánost is megpróbálta megmérgezni, mérgezett zapkását adott neki, de amikor János evés előtt keresztet vetett az ételre, az edény darabokra tört. Pappá szentelésének napján a nagynénje bevallotta bűnét, a megbocsátását kérte, és ő Jézus nevében megbocsátott. Később megtalálta édesapja sírját, és találkozott édesanyjával is. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Lengyelországban gyakori vendég, az ottani püspökök rendszeresen hívják karizmatikus gyógyító lelki gyakorlatokat tartani, ahol a Jézussal való bensőséges kapcsolat kialakításáról és a Szentlélekben való imádságról tanít. Prédikációit és közben járó imáit számos megtérés és testi-lelki érzelmi gyógyulás kíséri. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot, mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenbe merülve él és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra, szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, míg szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Edzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi Szent Mise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. A rendezvény alkalmával rádiónk külön standdal készül majd, amelynél szeretettel várjuk követőinket. Kedves hallgatóink, az Egri Egyházmegye híreit és előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az egeregyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
4: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kolaszár Krisztián, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
3: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
14: Szekszárdon rendezték a kerékpáros kritérium magyar bajnokságot, ahol a DSI Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. Holnap egy nemzetközi jelentőségű sporteseménynek ad otthont Ózt. Ugyancsak holnap rendezik Nyíregyháza Sóston az Extreme Trail viadalt. Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. Évnyitót tartott a napokban a Debreceni Sportiskola. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szekszárdon rendezték a kerékpáros kritérium magyar bajnokságot, ahol a Debreceni Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. A DSI Cycling Team sportolói 9 fővel álltak rajthoz a különböző futamokban, és a dobogós eredmény mellett több top 5-ös és top 10-es helyezést is elértek. A szezon következő fontos állomása a jövő héten a hegyi országos bajnokság lesz. Holnap egy nemzetközi jelentőségű sporteseménynek ad otthont Ózt. Az Ózdi Pitbull Team és a Budapesti Rendészeti Sportegyesület közös szervezésében a Marosi István Sportcsarnokban a Police Fight Challenge rendvédelmi küzdősportverseny és kvalifikációs gálát rendezik meg. Sós Lajos szervezőt hallják.
15: Ózt történetben nem fordult elő az, hogy rendvédelmi dolgozók megküzdenek egymással sportszerűs szabályok között. Gyakorlatilag ugye nem minden esetben, mert egyébként lesznek külföldi vendégeink is, illetve olimpiai bajnokunk és a Kovács István, illetve a Madár, Erdély Zsolté, Széli Pisti, a WWE valamelyik szervezetének volt a profi ökölvívó világbajnoka, ők jönnek Svájcból, tehát lesz itt egy nemzetközi mérkőzés is, ökölvívás szabályrendszerben, illetve a Darmos Józsi, aki profi Európa bajnokként volt, és úgy vonult vissza, mint profi ökölvívó.
14: Az eseményen Magyarország legjobb rendvédelmi küzdősportolói mérik összetudásukat, hogy kivívják a jogot hazánk képviseletére, Bécsben az International Police Fight Challenge nemzetközi versenyre. Közel 27 kőkemény mérkőzést láthatnak majd az érdeklődők egyetlen este alatt. Többek között a rendőrség, a büntetés végrehajtás, a honvédség és a terrorelhállítási központ harcosai lépnek szorítóba. K1-ben és ökölvívásban mérjük össze tudásukat a versenyzők. Ózd képviseletében a Pitbull Team versenyzője a borsodnádasti rendőrőrs járőre Bódi Benszelép kötelek közé, aki több mérkőzést fog vívni. A rendezvény fővédnöke dr. Mecser Tamás országos rendőrfőkapitány. A bevételből korábban a szolgálat teljesítés közben közhasznú alapítványt segítették, most helyi rendőrök súlyos beteg gyermekeinek kezelését, gyógyítását szeretnék támogatni. A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összetartás erősítése. Mocsi Sándort, a Budapesti Rendészeti Sportegyesület szakosztályvezetőjét hallják.
16: Úgy gondolom, hogy számukra sokkal többről szól, mint magáról a mérkőzésekről. Itt nekünk a célunk az volt, hogy létrehozunk egy olyan közösséget, ahol a rendvédelmi hivatásban dolgozó sportolók találkoznak, versenyezhetnek, barátságot, munkakapcsolatot köthetnek, és közben megmutathatják azt is, hogy milyen teljesítményre képesek, hiszen a Police Fire Challenge-nek van egy üzenete, hogy a rendvédelmi hivatásban dolgozók nem csak akkor tartanak össze, amikor szolgálatban vannak, és ugye a sport, ezen belül a küzdősport egy közös nyelv, ami összehozza a különböző rendvédelmi és fegyveres szervek tagjait.
14: Extrém trail versenyt rendeznek holnap Nyíregyháza Sóston. Benkő Róbert versenyszervezőt hallják.
17: Ingyenessé tettük, a városnak a segítsége miatt meg tudtuk oldani, hogy valamennyi gyereknek. Meghívtuk a város összes gyerekeit a versenyünkre, hogy jöjjenek és ingyen kipróbálhatják, mindenki megkapja azokat a befutóérmet, ajándékcsomagot, külön díjazások lesznek nekik, úgyhogy egy fantasztikus bulival várjuk őket.
14: Szeptember 19-én és 20-án tehát ismét az Aquarius élmény és parkfürdő lesz a helyszíne az Extreme Trail viadalnak. A szombati napon egy akadályversenyre várják a felnőtt és gyerekindulókat. 15 év alattiak számára ingyenes a nevezés, és már 3 éves kortól indulhatnak a kicsik, akik a strand területén belül szülői felügyelettel sportolhatnak. Nem csak hazánkból, hanem határon túlról is érkeznek extreme versenyzők. Vitkai Elemért, az Extreme Trail Hungary sportegyesület elnökét hallják.
18: Romániából már egyre többen jönnek, Szlovákiából egyre többen jönnek, és természetesen Pécs, Győr környékéről is egyre többen jönnek.
14: Az Aquarius élmény és parkfürdő várhatóan ismét megtelik majd vendégekkel. A termál medencét feltöltik, melyet a sportolók és a hozzátartozók használhatnak, a csúszda pedig a teljesítendő feladatok között is szerepel. Turisztikai szempontból is fontos a rendezvény. Matavovszki Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
19: Nem csak nyíregyháziak indulnak ezen a rendezvényen, ez egy országos rendezvény, nagyon sokan jönnek az ország különböző részéről, ilyenkor a szálláshelyfoglalásoknál mi is érzékeljük a megnövekedett igényt, sokan szállnak meg a mi saját szálláshelyeinken is, de hát érinti ez egész Nyíregyházát és Sóstót is. Bízunk benne, hogy az idejében is így lesz, és akik ide látogatnak, nem csak a versenyen vesznek részt, hanem ezt követően akár a fürdőbe, akár más nyíregyházi turisztikai attrakciókba eltöltenek egy kis időt is, elégedetten távoznak majd tőlünk.
14: Másnapra lebontják az akadályokat, és a sóstói erdőben jelölnek ki egy 5, illetve 10 kilométeres futópályát. A verseny különlegessége, hogy kutyákkal is lehet indulni. Sóston számos program volt a nyári időszakban. Erről Ágoston Ildikó önkormányzati képviselőt hallják.
20: Ezt a rendezvényt szinte a kezdetektől támogatja az önkormányzat és a Sóstó Gyógyfürdők ZRT is, hiszen egyedisége mégiscsak Sóstó kínálatában egy nagyszerűséget jelent. Kilátogathatnak a családok, a sportolni vágyók, vagy csak az érdeklődők, és azt gondolom, hogy ezzel kerek a sóstói nyár ezzel a rendezvénnyel, hiszen már a strandszezonnak a vége van, de mégis, ha jó időnk lesz, és eddig minden évben jó időnk volt, azért itt a szabad strandon, amellett, hogy beletekinthetünk az akadályversenyeknek a pályájába, a futásba, hogy mégis milyen pályán keresztül mennek végig az akadályfutók, amellett azért is számos programelem várja az érdeklődőket, és az is fontos tényező, hogy erre a programra ingyen lehet kilátogatni.
14: Elrajtolt a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Mennyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
21: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni, a műfős pályákkal lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
14: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat Több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
1: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés és volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat Hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
14: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év Öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
2: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
14: Évnyitót tartott a debreceni sportiskola a napokban. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
22: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
14: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi-foci fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
23: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítségelérő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
14: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége, s azóta minden esztendőben hívják és várják a donorokat. 2026-ban, szeptember 21-én hétfőn 14 és 18 óra között szervezik meg a programot. A hagyományos helyszínen, az Egriesreki palotában fogadják az önzetlen segítőket, akiknek ezúttal is ajándékcsomaggal kedveskednek. Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a területi vérellátó segítségével, az Egriesreki palota turisztikai látogatóközpont támogatásával valósul meg. Ünnepi szentmisében adtak hálát Tiszavasváriban a Szent Kereszt felmagasztalása Szent Eleonóra templom megújulásáért. A szentmisét Palánki Ferenc kinevezett kalocsa kecskeméti érsek, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója mutatta be. Az ünnepen részt vettek a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői. Valamint érkeztek zarándokok is. Homíliájában Palánki Ferenc arról beszélt, hogy a templom nem egyszerűen egy felújított épület, hanem Isten háza, a közösség és az imádság helye. Mint fogalmazott, a templom annak jele, hogy Isten jelen van a világban, és olyan hely, ahol emberek egymással és Istennel is közösségbe kerülhetnek. A főpásztor rámutatott arra, hogy Jézus Krisztus nem azt ígérte, hogy életünk minden nehézsége megszűnik, hanem azt, hogy velünk marad minden küzdelmünkben és kereszthordozásunkban. Ezért a templom erőforrás a keresztény ember számára. Itt erősödhetünk meg hitben, reményben és szeretetben, fogalmazott Palánki Ferenc. Kiemelte azonban, a templom egyúttal küldetést is ad. A hívek